A kultúra a civilizáció építőeleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló, a Rádiókafé gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádiókafé gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.

pottyentek a mesék, az akinek nem volt soha olyan szép. Kis színes tollam, mitől az olga? Néninek szívébe lopta magát tolva. Tonva lenne, ha nem rettenne. Meg de sajnos elvetem

tego Dunaju.

0: itt van. A Dunára figyelni kell, mert a Duna jön. A Duna az mindig jön.
1: Na? Még valamit? Nem? Semmi többet? A Duna jön? Mi megyünk, érezzék jól magukat!
2: Sziasztok, mi vagyunk a Bohémien Betyársz, és hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét.

0: Mi az az a svény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak.

0: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén.

0: Rádió Café. Van barátod.
1: Te jobb vagy nálam, nem csak magadnak önted.

0: van barátod.
1: Shut up and let me go.

0: Pincér! Pincér!
1: Igen, mit parancsol?
2: Ezt a nyihogást le tudná halkítani?
3: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
4: 3/4

0: Cleopatra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
1: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

Rost Andrea operaénekes vagyok. Nagyon nagy szeretettel jöttem a Rádió Caféba. Mindig nagyon jól érzem itt magam, mindig fantasztikus beszélgetéseket folytatunk, és tényleg barátként jövök már ide ebbe a stúdióba, úgyhogy nagyon szépen köszönöm.

0: A napközi arra is választ ad, ami eddig nem volt kérdés.
1: Mert hát ki számít egy zuhanyzóba besétáló medvére?
2: Amikor két alabárdos katona elmagyarázza a falusiaknak a kocsmában, hogy a föld gömbölyű.
3: Körkapcsolás az ország legkeményebb napközijeiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
5: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: 4 energetikai törvényt módosít a kormány, 552 millió eurót kap Magyarország energiaprojektekre az EU-tól, Kijev rendelhette meg az északi áramlat felrobbantását. Újabb hidegfront éri el az országot, helyenként zápor, északkeleten néha zivatar is lehet, délután 27-32 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. 4 energetikai törvényt módosít a kormány, ezek lehetővé teszik, hogy az ország teljesítse a helyreállítási terv energetikai vállalásait, összesen 868 milliárd forint uniós pénz hazahozatala válik lehetővé ezzel, közölte Magyar Éva kormány szóvivő. Hozzátette, a korábbinál magasabb szélerőműveket lehet a jövőben építeni, 130 helyett 199 méter lesz a maximum. És lehetővé válik, hogy a háztartások és a mikrovállalkozások önkéntesen dinamikus árazású villamos energia szerződést kössenek, ha rendelkeznek okosmérővel. Budapesten tárgyalt a Velencei Bizottság háromfős delegációja, a miniszterelnök és több miniszter, illetve Súlyog Tamás köztársasági elnök is találkozott a küldöttséggel. Súlyog Tamás még május végén fordult a bizottsághoz, miután Magyar Péter több alkalommal is lemondásra szólította fel őt, illetve több állami tisztségviselőt. A kormányfő a tegnapi egyeztetés után azt mondta, a bizottság üdvözölte, hogy elindítanak egy hosszú alkotmányozási folyamatot. Gyorsuló tempóban üresednek a házi orvosi praxisok. Kunec Zsombor egészségügyi szakértő jelezte, a 2023-ban megkezdett ügyeleti reformot követő két évben 251-jel nőtt a betöltetlen házi orvosi praxisok száma, ehhez hasonló növekedésre korábban csaknem 4 év kellett. Októberig börtönben marad Őrsi Gergely, Láng Zsolt és Molnár Zsolt is. A fővárosi törvényszék meghosszabbította az óbudai korrupciós ügyben meggyanúsított politikusok letartóztatását. A másik 4 gyanúsítottra vonatkozó indítványról még nem döntöttek. Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank 2,5 milliárd eurót fordít tisztább energiarendszerekre, 11 uniós tagállam kap támogatást 51 kezdeményezésre. A modernizációs alapból származó finanszírozásból Magyarországnak 552,3 millió euró jut. A német ügyészség szerint Kijev rendelte meg az északi áramlat felrobbantását. A The Guardian azt írja, a tavaly elfogott Szerhij Kuznyecov tervezte, illetve vezette a szabotázs akciót az ukrán állami hatóságok parancsára. A német szövetségi ügyészség Kuznyecovot polgári célpont elleni támadással, valamint robbanás okozásával és a közszolgáltatások megzavarásával vádolta meg.
5: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Ma sok napsütésre számíthatunk, de egy felhősáv helyenként záport és a keleten néha zivatart is okozhat. A szél fokozatosan veszít erejéből, majd később többfelé újból erős, néhol viharos lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
5: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Tánc.
7: A Magyar Nemzeti Táncegyüttes Hősök Hajnala című produkciójával kezdődik a Szegedi Szabadtéri Játékok Dómtéri műsora július 4-én. A produkció a 16. századi magyar történelem sorsfordító eseményeit idézi fel július 1. szombatján a magyar tánc és zenei kultúra közös nyelvén. A legnagyobb magyarországi színpadon valódi törökkori forgatag elevenedik meg Zsurávszki Zoltán és Zsébince Zsuzsa látványos rendezésével. berendezésében. Az első felvonás a Nemeskürti István művére is építő, történelmi igénnyel megalkotott tánckrónika Dózsa György tetteiről, amelynek zenéjét Szarka Tamás szerezte. A második részben a Requiem Mohácsért című Eredics Benjamin zenéjével készülő táncvízió ősbemutatóját láthatja a közönség. Wunderlich József alakítja majd az egykor Novák Péter megformálta címszerepet. A Víg Színház fiatal énekes színművésze zenésze elárulta, hogy bár lelkesedik a néptáncért, eddig inkább műkedvelőként találkozott a műfajjal. Úgy fogalmazott, számára Dózsa, hol éltető, hol pusztító szenvedélye a legmegkapóbb a karakterben. Ezen a kifogyhatatlan energián keresztül mutatja majd be Dózsa szerethetőségét a nézőknek. Az esten az ország legnagyobb létszámú hivatásos néptánc együttesének rengeteg kiváló táncosa és a Szeged környéki együttesek apraja nagyja lép majd színpadra. Így mind a Dózsa tánckrónika, mind a Requiem Mohácsért folyamán igazi népes forgatag repíti majd a múltba a közönséget.
5: Esemény.
6: Idén is elindult a Kult kikötő, ami egy összművészeti fesztivál, egy kulturális élménytér, amely több helyszínen is működik. A legrégebbi helyszíne Balatonföldvár központjában található a Bajor-Gizi sétányon. Szabó Tamást, a rendezvény operatív vezetőjét hallják.
8: Itt pontosan három balatoni helyszínen leszünk jelen idén nyáron. Balatonföldvári, ez a legrégebbi programhelyszínünk a Balatonon. Itt alakult meg a Kult kikötő most már 21 éve. Földvár mellett Balaton-Bogláron és Balaton-Szárszón leszünk még jelen idén nyáron. És igen, július 3-án nyitunk, és egészen augusztus 28-áig várjuk programokkal a nézőinket. Színház, koncert, gyerekprogramok a hét szinten minden napján, egész nyáron, 8-9 héten keresztül. Úgyhogy talán bátran állíthatom, hogy az ország leghosszabb összművészeti fesztiválja a Kult kikötő idén nyáron is. Majdnem minden napra jut programunk, heti 5 gyerekprogrammal és 3 felnőtt programmal várjuk a hozzánk látogatókat. És hát hadd is ekedjék egy kicsit az idén nyári kínálattal, hiszen ellátogat hozzánk többek között Molnár Piroska, Szulák Andrea, Sel Judit, Ámori Gabriára, Lábas Fliki, Poltai Róbert, Jordán Tamás, Mácsai Pál, Mucsi Zoltán, Beg Zoli, Grecsó Krisztián és körülbelül így a fellépőknek a felét, hogyha el tudtam sorolni. Úgyhogy igyekeztünk minél szélesebb programkínálatot megvalósítani, mind korosztályok, mind műfajok tekintetében. Látható lesz majd nálunk több budapesti produkció, amikre Budapesten nagyon nehéz, vagy egyáltalán nem is lehet jegyeket szerezni. Így most egy balatoni látogatással talán könnyebben összeszervezik a hozzánk érkezők. Jön a Rózsavölgyi Szalon előadása, a Szentiről Szentire, érkezik Kautsky Armanddal, Szulák Andrával, az Abhegedűvel Balatonszárszóra, de jön Becsei H. Miklós a Mondjad Atikámmal, érkezik az Orlai produkciótól a Hosszú virágzás, Csengetett Minor, érkezik a Pál utcai fiúk, a Veresegy Színháztól az Akroidgyilkosság, egy Agatha Christie krimi, ami mondhatni, hogy jelengedhetetlen egy nyári szabadtéri színház programjából. És pontosan 3 balatoni helyszínen leszünk jelen idén nyáron. Balatonföldvári, ez a legrégebbi programhelyszínünk a Balatonon, itt alakult meg a Kult kikötő most már 21 éve. Földvár mellett Balaton-Bogláron és Balaton-Szárszón leszünk még jelen idén nyáron. És igen, július 3-án nyitunk, és egészen augusztus 28-áig várjuk programokkal a nézőinket. Színház, koncert, gyerekprogramok a hét szinten minden napján, egész nyáron, 8-9 héten keresztül. Úgyhogy talán bátran állíthatom, hogy az ország leghosszabb összművészeti fesztiválja a Kult kikötő idén nyáron is. Majdnem minden napra jut programunk, heti 5 gyerekprogrammal és 3 felnőtt programmal várjuk a hozzánk látogatókat. És hát hadd is ekedjék egy kicsit az idén nyári kínálattal, hiszen ellátogat hozzánk többek között Molnár Piroska, Szulák Andrea, Sel Judit, Ámori Gabriára, Lábas Fliki, Poltai Róbert, Jordán Tamás, Mácsai Pál, Mucsi Zoltán, Beg Zoli, Grecsó Krisztián és körülbelül így a fellépőknek a felét, hogyha el tudtam sorolni. Úgyhogy igyekeztünk minél szélesebb programkínálatot megvalósítani, mind korosztályok, mind műfajok tekintetében. Látható lesz majd nálunk több budapesti produkció, amikre Budapesten nagyon nehéz, vagy egyáltalán nem is lehet jegyeket szerezni. Így most egy balatoni látogatással talán könnyebben összeszervezik a hozzánk érkezők. Jön a Rózsavölgyi Szalon előadása, a Szentiről Szentire, érkezik Kautsky Armanddal, Szulák Andrával, az Akthegedűvel, Balaton Szerszóra, de jön Becsei H. Miklós a Mondjad Atikámmal, érkezik az Orlai produkciótól a Hosszú Virágzás, Csengetett Minord, érkezik a Pál utcai fiúk, a Veresegy Színháztól az Akroidgyilkosság, egy Agatha Christie krimi, ami mondhatni, hogy így jelengedhetetlen egy nyári szabadtéri színház programjából.
9: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
10: Balatoni strandok, ahol jót sportolhatunk. A Balaton strandjai a vízben lubickolás és a napozás lehetősége mellett számos sportág gyakorlására is alkalmasak. Legyen szó vízikalandokról vagy szárazföldi sportokról. Mutatjuk, hol és miként tehetjük emlékezetessé a magyar tengeren töltött nyaralásunkat aktív kikapcsolódással és sportélményekkel fűszerezve. Bambúsziget, Siófok szabadi fürdő. Manapság a vízibicikli és a strandröplabda mellett a nyár elmaradhatatlan sportja a wakeboard. Korábban igencsak extrém sportnak titulált deszkázás, mára már egyre népszerűbb, ez annak is köszönhető, hogy itthon is könnyen megtanulható, és biztonságos környezetben sajátíthatjuk el ennek fortéjait. Ilyen többek között a siófoki szabadi fürdőn található Bambúsziget vízi sípálya. A pihentető strandulás mellett jól esik egy kis adrenalin fröccs, amit bárki kipróbálhat előtudás nélkül. Természetesen a kellő felszereléssel és oktatókkal karöltve. Vízisí, monosí, landlock, wakeboard vagy wakeskate mind megtalálható a Bambúsziget repertoáriában, akármennyire is egzotikusnak hangzanak. A sziget találó név, hiszen a Sték oázisként bújik ki a vízből, a parttól nagyjából 80 méteres távolságban. Kint pedig napágyak, napernyők és büfé biztosítja a kalandos strandolók komfortérzetét. Szapport, Fonyód. Ha már nyaralás, akkor ne maradjon ki belőle négy lábú kedvencünk sem. A Fonyódi Kutyastrand nem csak hiánypótló hely a kutyatulajdonosok számára, hanem valódi paradicsom a kutyusoknak. A tágas és jól felszerelt terület kényelmes és lenyűgöző kilátást nyújt a Badacsonyra, emellett lehetőség van szabdeszkázásra is, így a víz felfedezése sem marad el a Stégről való szemlélődésen túl. A Fonyódi Szapportot okkal illetheti meg a Balaton legvidámabb szapkölcsönzője titulus, hiszen a deszkákon egyensúlyozó kutyák és gazdáik látványa minden korosztálynak szívmelengető. Egyedi szórakozás, tökéletes kényelem és kiváló célpont egy felejthetetlen napra mind a kutyusok, mind pedig gazdáik számára.
9: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
11: Kezdődjék a műsor!
9: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
11: Hadd halljam! Melyik a világ legcsodálatosabb showműsora? Na, melyik?
12: Sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, kicsiket és nagyokat, Gellért és Szabi a stúdióban, sziasztok!
13: Szevasz, Szabi, üdvözlöm a kedves hallgatókat, mielőtt még ránk telepedik a hőkupola.
12: Hát már ránk telepedett.
13: Mind.
12: Igen, hát ilyen viccesnek szánt ez a kezdés, de igazából nem vicces, mert sajnos itt hagyott bennünket ismét valaki, akiről szeretnénk megemlékezni, leginkább Gellért, Nyakó Júli.
13: Igen, Nyakó Júlia színészről beszélünk, aki 62-63 évesen hagyott itt most minket, és hát ő azzal együtt egy kultikus figurája volt a magyar filmnek, meg hát a magyar színjátszásnak is, mert nagyon-nagyon sok színházi darabban játszott, nagyon sok színházban, hogy azért, hogy viszonylag kevesen ismerték őt szerintem a legtágabb értelembe vett nagy közönségből. Talán a neve, de leginkább az arca az többeknek eszébe juthatott. Egy nagyon, nagyon érzékenyesen különleges eszköztárral bíró színész volt, aki egyébként 1980-ban, vagy 79-ben, tehát a 70-es évek végén, 80-as évek elején, tehát még nagyon-nagyon fiatalon ismerkedett meg a filmezéssel, mert hogy a Vasárnapi Gyerekek című filmre választotta ki Rózsa János, és aztán utána ő az SFV-vel is próbálkozott, de De igazából alternatív, úgynevezett alternatív vonalon lett ő igazán ismert, és hát többször is megküzdött már a betegséggel, a rákkal, tehát jó néhány éve, még egészen fiatalon is volt egy kör, amiből így kijött, aztán úgy tűnik, hogy ebből már nem. Valóban, én egyébként fiatalon rettentően izgalmas nőnek is tartottam már, mint a kamera előtt, amit láttam belőle, és hát nagyon-nagyon szomorú ez a dolog, többszörösen, ugye mindig szomorú bármikor elveszítünk bárkit, de hogy ő azért eléggé fiatalon, tényleg 63 évesen ment el.
12: Következzen akkor a mai műsor tartalma, amiben lesz mindenféle.
13: Igen, ez egy ilyen eléggé vegyes felvágott lesz. Jön a Supergirl, mármint Supergirl, aki berepül a kánikulába, ahogy ezt neked leírtam, de ezt már nem tudom így kimondani adásban. Aztán jön egy film, a Zongora hangoló, amiben például Dusty Hoffman is szerepel, de nem ő a főszereplője.
12: Hanem az egyik új felfedezett kedvencem, akit először én a White Lotus, nem tudom, második évadában láttam.
13: De Ovudára gondolsz?
12: Simán lehet. Tehát aki a főszereplője a filmnek.
13: Igen, ő a Zongora hangoló, vagy hát Dusty Hoffman is Zongora hangoló, mert ők ketten üzemeltetnek egy ilyen céget, ugye a Dusty Hoffman a doyenje ennek a cégnek, vagy hát az ő nevét is viseli, és hát ennek a fiúnak különleges képességei vannak, abszolút hallása van, amellett, hogy a nagyon erős zajokra rettenetesen érzékeny, tehát üvölt.
12: Halláskárosult.
13: Igazán. Igen, halláskárosult, de hogy mégis van egy ilyen kvázi szuper képessége, de hát ez egy ilyen realistább film. Itt úgy mutatkozik meg, hogy neki különleges a képessége, hogy olyan emberek is kérik az ő szolgálatait, hát akik nem zongorát akarnak hangolni, hanem szépeket kinyitni.
12: De hát ez majd, amikor odaérünk.
13: Akkor így van, így van. Majd de akkor is majd csak annyit, amennyit ugye spoilermentesen lehetséges. Aztán a elnézést kérek, az RTL Pluszon már jó néhány hete látható a Birodalom című sorozat. Minden csütörtökön jön, azt hiszem, új rész. Ez ugye Covinak a pornó birodalmáról szól. A Zambó Jimmy sorozat stílusában van elmesélve ez a több évtizedes történet, és egyébként a szerkezete az nagyon izgalmas. Amikor még láttam, még a filmszemlén az első két részt, én úgy emlékszem, hogy akkor néhány mondatot mondtam erről a sorozatról, de most már ugye fönt van, azt hiszem, 4 vagy 5 rész, tehát most már azért úgy bővebben ki lehet tárgyalni. Annyit így előre elmondanék, hogy ahhoz képest, amennyire én kíváncsi voltam, meg kíváncsi vagyok egyébként hétről hétre erre a sorozatra, nekem egy picit csalódást okoz, de majd elmondom, hogy miért. Aztán a végén szintén egy sorozat, de egy másféle sorozat, egy dokumentum sorozat következik, a világháború Tom Hanks-el.
12: Nem tud kijönni ebből az öreg.
13: Igen, ő rendkívül szereti ezt a témát, ugye nem csak a Ryan közlegény, meg a Elite alakulat, meg a nem tudom én milyen másik sorozatai miatt, hanem ő már egyébként dokumentum sorozatot is csinált ebben a témában, de ez most a History Channel-nek egy ilyen igazán nagyszabású sorozata, amiben olyan felvételeket is fölhasználtak a világháború elmesélése céljából, amelyeket eddig nem igazán talált vagy nem volt kéznél. Természetesen, hogy mondjam, új fordulatokra ne számítson senki, tehát a második világháború még mindig úgy zajlott, ahogy eddig, tehát semmi ilyen igazán forradalmi állítás nincs benne.
12: Mi még Trumpot nem hallottuk megnyilatkozni erről a dologról, lehet, hogy lesznek változások.
13: Igen, ő nagy tudósa minden témának, úgyhogy lehet, hogy majd ebben is lesznek változások. Szóval ez lesz a mai kínálatunk.
12: Így van, rövid kávészünet után jönk vissza.
14: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Filmszerész. Nem csak kommentelőknek.
1: Kezdjük Supergirl-lel, vagy a Supergirl-lel, akinek villámot vett a szembe, legalábbis a fotó alapján, amit átküldtél.
2: Igen, villámot meg ilyen...
1: Lézernyalábot.
2: Az ilyen lézernyaláb, igazából ő ugyanazt tudja, mint az uncsi tesója, mert hogy ő Supermannek az unokahuga, hogyha én jól emlékszem a filmre, amit néhány napja láttam.
1: Annyira kíváncsi lennék egy kutatásra egyébként, hogy vannak ezek az univerzumok, hogy a Marvel, meg a DC, meg a jó ég tudja micsoda, meg egyébként a Harry Potter univerzum. Is. És ha jól hallottam, akkor van egy olyan betegség, vagy egy olyan ilyen jelenség, hogy pszichológiai jelenség, hogy emberek abba betegednek bele, hogy a Harry Potter világa, vagy a gyűrűk ura világa, az nem létezik.
2: Jó, ezt tudod, hol volt nagyon erős?
1: És hogy ez van, tehát hogy ez egy létező letargia, vagy jó ez a szó, de nem tudom, majd a hallgatók megmondják, tehát hogy ez egy létező pszichológiai jelenség, amiben így belebetegednek az emberek.
2: Igen, én a legújabban, vagy hát az olyan filmet próbálom most felidézni, ami így a legfrissebb, és voltak hírek, hogy hasonló tüneteket okozott bizonyos rajongóknál, az Avatar volt, ahol nagyon-nagyon sok cikk jelent meg ebben a témában, ott ugye azért egy valamilyen módon egy ilyen mesésen idealizált bolygót mutat ez a Pandora, ugye hát a, nem tudom, hogy nyilván másoknak is eszében már jutott már, hogy nem véletlenül ugye Pandorának hívják, hogy Pandora szelencéje is nyilván szimbolikusan belefolyik ebbe a történetbe. Igen, biztos vannak olyanok, akik nagyon benne vannak ebbe a világba, hát ugye tudjuk, hogy vannak ilyen mindenféle menő cosplay találkozók, ahol az emberek beöltöznek, és hát ezek a beöltözések, ezek azért nagyon komolyan vannak véve, és nem csak abból a szempontból, hogy mondjuk részletgazdag egy jelmez esetleg, egy komikkonon, vagy bárhol, hanem máshogyan is eléggé komolyan megélik ezt a fajta dolgot. Hát nem tudom egyébként, hogy ez a film, a Supergirl, vagy úgy alapvetően a még mindig egymás után érkező ilyen szuperhősös képregényfilmek, akár DC, akár Marvel, hogy ezek alkalmasak-e arra, hogy az embert elrepítsék egy ilyen másik világba. Ezt nem tudom, mert az elsődleges érzelem, ahogy én viszonyulok egyre inkább ezekhez a filmekhez, az nem tudom, hogy érzelem egyáltalán, de kicsit ilyen érdektelenség, vagy
1: hát de jó, hogy nem nekem kellett kimondani ezt a szót.
2: Vagy alapvetően unalmat szoktam én már érezni, és igazából a Supergirl alatt is ez volt, azzal együtt, hogy nagyon látszik rajta szerintem, hogy egy igazi filmrendező csinálta, tehát hogy nem egy olyan Pali, aki tud filmet csinálni, de egyébként meg hát azt csinálja, amit mondanak a producerek, hanem hogy így van valamiféle filmrendezői elképzelés is, meg ilyen apró finomságok, amiket én még azért észreveszek ezekbe a filmekbe, és például a film úgy indul, egyébként Millie Alcocknak hívják a hölgyet, aki Supergirlt alakítja, aki nem tudom, 20 pár éves, tehát nagyon-nagyon fiatal, és hát egy kicsit ilyen galaxisőrzői hangulata van egyébként az egész filmnek, részint azért, mert hogy nagyon sokszor vagyunk ilyen galaktikus kocsmákba, ahol éppen Supergirl ilyen fiatal lányként nem találván az életének az értelmét, így elég sokszor elmegy, és így hát igen, sokat iszik ilyen mindenféle gyanús dolgokat, mert hogyha bizonyos helyekre megy a galaxisban, akkor ott hat rá az alkohol, más helyeken meg nem. Mit tudom, én azt hiszem attól függ, de ezt pontosan már nem tudom felidézni, hogy milyen színű a nap a bolygón, hogy vörös, aha, vagy zöld, vagy nem tudom mi. Szóval az elején van egy ilyen, hogy mutatják egy ilyen szellemes montázsban, hogy minden estét hát ilyen dajdajozással tölt, és akkor van egy ilyen bunyó, amit másnaposan prezentál a Supergirl, és van egy egyszer-kétszer, amikor így arrébb tolja, vagy nem tudom én, az ellenfelet, vagy üt, vagy rúg, vagy repül, vagy valami, akkor így megenged magának egy-két szolid büfit. És ilyesmi szerint, te tudod, ez a másnaposságnak vannak ezek a tünetei.
1: És állítólag.
2: Igen, és ez így egy elég vicces dolog szerintem, hogy ilyen jól ábrázolják a másnaposságot is egy szuperhős filmben, meg egyébként is nagyon jó színészek vannak benne, például van ez a srác, a Matthias Schoenaerts, akit te is láttál már biztos sok filmben.
1: Már nézem is.
2: Ő is föltűnik benne. Hát alapvetően nem képregény filmekben szokott szerepelni, meg hát ennek a filmnek az ilyen sztárja igazából alig több a szereplése egy erősebb cameónál, a Lobo nevezetű karakter, Parker, akit Jason Momoa alakít, és hát őt nagyon várták a rajongók, hogy ő majd hogy fog megjelenni a filmben, és mi lesz a szerepe. Ugye ennek a Superman mostani etapnak ugyanúgy a főnöke, egy bizonyos James Gunn, tehát nem véletlenül jutott eszembe szerintem a Galaxis őrzői, azzal együtt, hogy ez ugye egy Marvel franchise, de a James Gunn az a csávó, akinek így megengedték, hát van ennek egy története, hogy hogyan. Igazából egy ilyen botrányból jött az a dolog, hogy egyszer csak a Pali ott találta magát egy DC film, meg Marvel filmek rendezőjéket. Ő az egyetlen, azt hiszem, aki mind a két márkában dolgozik, vagy mind a két márkának csinál filmeket, és hát ez a hangulat jön vissza ebből a filmből is, de én tényleg végig azt éreztem, hogy minek. Tehát azzal együtt, hogy találtak egy tényleg egy karizmatikus kis csaj, de igazából ez egész film arról szól, ezt még így nem mondtam, hogy ugyanúgy, ahogy a Supermannél, itt is fontos szerephez jut az a kutyus, amiről azt hittük a Superman filmben, hogy az a Superman kutyája, de aztán végén kiderült, hogy igazából Supergirl-lé, és hát ennek a filmnek tulajdonképpen rendkívül egyszerű az alaphelyzete, megmérgezik a kutyáját, és meg kell szereznie az ellenszert. Igazából, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor erről szól. Ez még így tudna is működni, meg vannak is olyan jelenetek a filmben, amiben ez működik, de azt hiszem, hogy valami kiveszett már ezekből a dolgokból, vagy valamit nem találnak meg, vagy valamit túl sokszor mondtak el ezekben a filmekben, túl sokszor ábrázoltak, akár csak a tulajdonképpen fölcserélhető CGI akciókat nézzük, akár az úgynevezett történetet. Szerintem az látszik most, hogy amit így sokan is jósoltak, akár én is, hogy így fogy ki nagyon erősen a szufla. És igazából már nem is attól függ ez, hogy ki rendezi, vagy hogy mit próbálnak megújítani, hanem lehet, hogy egy kicsit már elhasználták az utóbbi évben, évtizedekben ezeket a karaktereket. Én minden esetre nem vagyok annyira szigorú ezzel a filmmel, mint akár csak a külföldi kollégák, vagy olvasom az itthoni kollégákat is. Én nem gondolom azért ezt egy rossz, szuperhős filmnek, de egyértelműen jobbat és többet vártam.
1: Hát ameddig a pénztáraknál jól szerepel, gondolom, addig nem ússzuk meg ezeket a filmeket.
2: Igen, és hát most már azért mutatja a piac, hogy nem mindegyik film tud olyan óriási siker lenni, mint amilyen volt mondjuk évekkel ezelőtt. Tehát a kérdés az, és ezt nyilván Hollywood üzletemberei fogják eldönteni, hogy mi az, ami még belefér, és mi az, amikor már le kell állítani ezeknek a filmeknek a gyártását, és ki kell valamit találni, de szerintem ez azért még nem most lesz, még azért próbálkozni fognak.
1: Ismét tartunk egy rövid szünetet, és folytatjuk a filmszerészt hamarosan.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A filmszerész a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádió Cafén.
1: A Zongora hangoló című filmmel folytatjuk a filmszerészt, üdv a későn ébredőknek. Most mondanám a színésznek a nevét, aki nem a Dustin Hoffman, hanem a másik.
2: Leo Woodall.
1: Igen, nem, valamiért nem éget be az agyamba az ő neve.
2: Még nekem se egyébként.
1: Nekem nagyon nagy kedvencem az utóbbi időben. Lehet, hogy lehet, hogy az is hozzátesz egyébként, hogy a bocsánat, hogy a White Lotusban nagyon fura volt a magyar hangja, és valamiért megjegyezhetővé vált számomra ez a figura. A magyar hangja az olyan egyébként, hogy mint hogyha véletlenül rossz helyen szállt volna le a csávó a buszról, mert annyira furán hangsúlyoz, és annyira fura a hangszíne, hogy nem is értettem, hogy mit keres szinkronban az ember.
2: Érdeklődve hallgatlak, mert bár én elég jó képzett vagyok szinkronból, elég jó vagyok szinkronból, de a Fehér Lótuszt azt szerintem én az első rész óta eredeti nyelven felirattal
1: ja, nem, én szinkronozom, lusta vagyok már olvasni, nem látok el a képernyőig, szóval.
2: Úgyhogy ehhez nem tudok most csatlakozni.
1: Mindegy, különlegesnek mondanám inkább a hangját, nem idegesítőnek, és ezért valamiért nekem beégett a srácnak az arca, és a játékának a minősége is, ami szerintem egyébként egészen jó.
2: Igen, most erősen fut befelé, mármint, hogy igen, sok filmben látható, tehát 2025-ben forgatott 4-5 dologban, filmekben és sorozatokban is. Legutóbb egyébként azt nézem, hogy nálunk a Nürnbergben volt látható. Nekem egyébként egy ilyen szerethető Ryan Phillip ugrik be róla, de meglehetősen felületesen csak az arcvonásaim.
1: Ja, ha emlékeztet ezt az, amit a lányok nem képesek megérteni, és nem akarok itt nagyon, hogy olyan szexista lenni, de hogy általában nőkkel szoktam olyan vitákba keveredni, hogy hangsúlyoznom kell, hogy emlékeztet az arca valakire, tehát egyáltalán nem hasonlít, jön a válasz, mondom, nem mondtam, hogy hasonlít, hanem csak emlékeztet rá. Tehát van benne valami, amitől eszembe jut a Ryan Phillip, nem pedig azt mondom, hogy tök ugyanúgy néz ki.
2: Igen, de közben ezzel én is szoktam így lenni, hogy azért ez, hogy ki emlékeztet kire, hát ennél szubjektívebb dolgot így elképzelésre nagyon tudom, mert az... nagyon sok minden befolyásol abban, hogy összepárosítasz a fejedben bizonyos arcokat,
1: igen,
2: meg
1: igen, én is, de az a baj, ez a fél, azért jó, szerintem a magyar nyelvet, mert lehet finomítani, egészen le lehet hozni a finomságot egy olyan szintre, amikor tényleg már nem tudod félreérteni, nem azt mondtam, hogy tök úgy néz ki, hanem azt mondtam, hogy emlékeztet rá, tehát beugrik róla, erről az arcról egy másik embernek az arca, vagy személyisége.
2: És általában nem
1: köszönöm, hogy kiventilálhattam.
2: Nagyon szívesen bármikor, de általában egyébként ez nálam úgy szokott működni, hogy ez egy ideig van, már mindegy ideig jut eszembe mondjuk Gerard Butlerről Russell Crowe, csak most mondok egy másik egyetem. Teljesen off-topic, csak hirtelen eszembe jutott.
1: Nincs off-topic ebben a műsorban.
2: Ja, jó, de ez mégiscsak az valamennyire, hogy néztem tegnap este a meccset, a Skócia-Brazíliát.
1: Az este? Megengedő vagy
2: igen,
1: ez
2: a éjfélkor kezdődött, azt hiszem. Igen, és azt figyeltem meg, hogy a mostani kommentátorok, a Hajdú B egy picit kivétel, bár ő se a legjobb ebben, hát így persze mindenféle statisztikára figyelnek, meg próbálnak érdekességet mutatni, de amikor ilyen celebeket mutatnak,
1: nem mondják be.
2: Nem tudják,
1: hogy ki
2: ő. Tegnap a Gerard Butler miatt jöttem rá, hogy egyszerűen nem tudják, hogy ki az. Ugye ő skót, és nézte a meccset a helyszínen, a feleségével, vagy hát egy hölgyel ült ott, és legalább 10 másodpercig mutatták a nemzetközi szerkesztők, hogy ő ott ül, és ilyenkor nem az van, hogy hát nem tudom ki ez, megnézem, vagy bármi, hanem egyszerűen csak így csöndbe marad a kommentátor, és nem mondja, hogy ő Gerard Butler.
1: De gondolom ebben egy ilyen stábban egyébként dolgoznak páran, hogy nem sugnak a fülére, hogy ez a Gerard Butler, mond már be.
2: Lehet, hogy ők se tudják.
1: De az van például, Shakirát mutatták valamikor, és konkrétan én se is, nem tudtam, hogy ez ő. Tehát egyáltalán nem hasonlított rá, még csak nem is emlékeztetett rá.
2: Aha.
1: Azért is nem hiányoltam, hogy bemondja, hogy Shakirát látjuk a képen, mert hogy szerint felülem bárki más is lehetett volna, hiszen annyira nem volt meg az arc.
2: Jó, egyébként meg tehát azt a részét, hogy mondjam, abszolút megértem, hogy ott miközben megy a meccs, ezer dolga van egy kommentátornak, nyilván nem az a legfontosabb, hogy most akkor egy számára ismeretlen arcnak utána nézzen, hogy ez ki volt, de nagyon föltűnő, hogy nem tudom én, 5 arcból 4-et nem ismernek.
1: Oké, okay, de amikor a Forma 1-nél megjelenik, Forma 1 egyik istálójában Johnny Rotten megjelenik, akkor azt, hogy bemondják. Pedig hát a Johnny Rotten, ha valaki, akkor ő egyáltalán nem hasonlít saját magára most már, és mégis be tudja mondani a Weber Gábor, ez a Johnny Rotten.
2: Hát mert ő tudja. Szerintem tényleg ez a titka, okay, de, hogy fölismeri.
1: Jó, de akkor 27 másik emberről is tudja, hogy ő kicsoda. Mondjuk ott ki is írják.
2: Itt mondjuk pont a tegnapi brazil meccsén volt az, hogy rengeteg régi játékos ott ült.
1: Igen. Ilyen, ez mennyire jó volt látni a Ronaldinhot meg a Ronaldot, hogy egy vigyorodnak.
2: Na, őket felismerte természetesen a kommentátor, és hát végül is őket kellett sokan felismerni.
1: Szóval na, ennyire jó volt ez a film, amiről beszélgetünk.
2: Egyébként, ja. Szóval, hogy... igen, ez tipikusan az a film, és tulajdonképpen így is történt, hogy egy ilyen kibírhatatlan kánikulai nap el akarsz menekülni a légkondiba, nézni valamit, aminek így értelme is van, de azért olyan nagyon nem vesz igénybe, meg nem kavar föl.
1: Ez egy krimiről beszélünk.
2: Igen,
1: ez mondjuk be.
2: Tulajdonképpen egy ilyen romantikus kriminek nevezném én ezt. A megközelítése az eléggé romantikus, meg a történetnek a lekerekítése is az. Ugye, hogy a bevezetőben már ezt így megelőlegeztem, mármint, hogy néhány szót mondtam a történetről. Ugye egy olyan srácról beszélünk, aki egy öregebb doyennel hangol zongorákat, ilyen mindenféle drága zongorákat, olyan helyeken is, ahol értékelik a zongorát, meg olyan helyeken is, ahol csak így dísztárgynak van. Ebből egyébként vannak vicces jelenetek, amikor a zongorák tulajdonosával beszélgetnek, és hát ő egy nagyon-nagyon jó zongorahangoló, akinek van egy ilyen speciális betegsége, amit foglaljunk össze úgy, ahogy te már megtetted, hogy hallássérült, de egy ilyen speciális halláskáros húgysága van neki. Együtt jár az abszolút hallással, de van is egy ilyen jelenet, amikor
1: igen, lefogják a legbonyolultabb akkordokat.
2: És elmondja, hogy mi az. Melyik, igen, ez már az előzetesben
1: igen.
2: is. Ugye,
1: én onnan tudom.
2: Ugye van ebből részlet. És hát persze van egy szerelmi szál, tehát természetesen zongora művész lányjal összeszűri a levet. Ez adja igazából a romantikus részét a romantikus megközelítésnek. A másik pedig, hogy hát ő elég nehéz helyzetben van ez a cég, és a Dustin Hoffman is, aki alakítja ennek a hangoló cégnek a, hát tulajdonképpen a főnökét, és hát egy véletlen folytán kiderül az több ember számára, hogy ez a srác a képességeivel alkalmas arra, hogy kinyisson széfeket, hogyha tökéletes csend van körülötte, és tudja hallgatni, ahogy ott kattan, ugye, amit ott teker, és egyébként vannak is ebben ilyen teljesen elvárható szuperközeli jelenetek ezekről a zárakról, hogy pontosan mi is az, amit ő keres, amikor tekergeti, és ezek egyébként elég izgalmasan vannak megcsinálva.
1: Tehát egyfajta ismeretterjesztő filmként is felfogható.
2: Úgy is felfogható.
1: Közhasznú tudást tartalmaz.
2: Igen, igen, és aztán persze, akik felfigyelnek rá, hát ezek bűnözők, és arra veszik rá, hogy vegyen ki olyan gazdagoknak a széfjéből dolgokat, tehát erre specializáló a banda, akiknek annyi mindenük van, hogyha egy-két dolgot, ez a föltételezés a banda részéről, hogyha egy-két dolgot kiveszel, amiből van neki 80 a széfbe, és nem az a legfontosabb dolog, akkor talán észre se veszi, és nem jelentik föl, blablabla, és hát természetesen eljutunk egy olyan tárgyig, amire ez nem fog vonatkozni, amire azt hiszik, hogy ez egy olyan dolog, amit hát így simán le lehet nyúlni, és hát ebből lesz igazából a bonyodalom, de maga ez a, hogy mondjam, ez a mackós szál, ez sajnos nem annyira izgalmas, és nem is annyira komolyan vehető ebben a filmben, hogy igazán átvegye a drámát. Meg valahol az egész, ez egy olyan film, amiben így végig lehet azt sejteni, hogy ennek a filmnek a készítője az nem egy ilyen kegyetlen valaki, hanem ő alapvetően egy ilyen kedves, puha filmet akar csinálni egy ilyen zongora hangoló srácról, normális fényképezéssel, meg tök jó színészi játékkal, de hogy mintha az is lett volna a szándék egyébként, és ha ez volt a szándék, akkor sikerült, hogy ne emlékezetes filmet csináljunk, hanem egy olyan okésat. És ez annak szerintem tökéletesen elmegy, tehát hogy nagyon sok hasonló, vagy nem hasonló filmmel ellentétben én nem éreztem azt, hogy ezt nem moziban kéne néznem, hanem mondjuk otthon, de nem tud igazán fontos film lenni abban az értelemben sem, hogy mondjuk így nagyon-nagyon sokáig emlékezz arra, hogy mi volt benne, de a stílusa az igen érzékeny, meg elegáns, úgyhogy lebeszélni senkit nem beszélnék le róla.
1: Szuper, fölírom a másik két film mellé, aminek már címére sem emlékszem, de otthon föl van írva. Amivel folytatjuk, az egy sorozat az RTL Pluszon tekinthető, meg jól mondom?
2: Így van.
1: Nézem cserfesen, hogyha jól mondom.
2: Abszolút jól mondom.
1: Ez pedig a Birodalom címet viseli, és Kóvi felnőtt filmes munkásságát dolgozza fel. Ami nekem a kérdésem volt mindig is, és lehet, hogy tök tévúton járok, nem mondom, hogy sohasem fogyasztottam ilyen jellegű tartalmakat, viszont hogy itt mi értelme van a dramaturgiának? Ezt sosem értettem, hogy jó napot kívánok, ön is a doktor úr, bár nem, én a feleségemre, tehát mindenféle átmenet nélkül következik, amit ugye ebben a filmben oda tekerünk általában. Jó, nyilván nem. De hogy ezt én sose értettem, hogy miért nem csak a lényeget hagyják benne, hiszen a dramaturgia az mindig béna. Tehát én egy olyan filmet sem láttam, amit érdeklődéssel a sztori miatt néztem volna meg. Nem tudom, emlékszel rá, hogy volt a nem tudom melyik tévé adta, a Csillagos Ötös című hasonló kategóriájú, nagyon kőkemény tartalommal rendelkező, szerintem nem fogsz találni semmit róla, tehát tartalommal rendelkező felnőtt filmes sorozatot láttad-e, ez a kérdés. Na hát ott voltak olyanok, hogy olyan párbeszédek voltak benne, mint hogyha egymással interjút készítettek volna a szereplők. Tehát teljesen tehetségtelen és tulajdonképpen oda nem illő, tehát színészként bemutatott vagy alkalmazott emberek voltak, de hát nem az volt az ő szerepük.
2: Ez egy magyar erotikus sorozat.
1: Hát az erotikus, az egy nagyon megengedő.
2: Az első magyar erotikus teleregény.
1: Igen. Írja róla az borzalmas, borzalmas dramaturgia van, és azt akartam ebből kihozni, hogy van-e értelme egyáltalán dramaturgiát belevinni az ilyen jellegű filmekbe, hiszen én azt gondolom, hogy ezeknek a filmeknek nem ez a fő vonzerejük.
2: Alapvetően annyit mondanék ki előjáróba a birodalma kapcsolatban, hogy ez alapvetően egy krónika. Tehát, hogy igazából arról szól elsősorban, hogy hogyan alakította ki a Kovi az ő pornóvilágát, és aztán majd elmondom, hogy van egy speciális szerkezete, jó, ahogy mesél.
1: Megtudjuk ebből a sorozatból, hogy Kovi mitől volt jobb, mint a többi hasonló kategóriájú. Ma volt egyáltalán.
2: Beletrafáltál a közepébe a dolognak. Nekem alapvetően, bár nem feltétlenül a beszélgetés ezen pontján akartam ezzel előjönni, de ez a legnagyobb bajom vele, hogy alapvetően izgalmas, amit vállal, és provokatív is, tehát még 2026-ban is kapok olyan kommenteket az interneten, hogy miért kell a pornóról filmet csinálni, mert hogy az megrontja az embereket, meg a szereplőket, akik benne vannak. Ez nyilván egy nagyon izgalmas téma, ezen el lehet vitatkozni, de alapvetően ugye igazából arra se ad izgalmas választ, amiről az előbb beszéltünk, tehát ugye az, hogy a pornó, mint film, az egy zsánere, tehát hogy létezik-e az a műfaj, hogy pornó, és lehet-e a filmművészet szerves részeként tekinteni a pornóra, az igazából amióta van a pornó egy kérdés, tehát hogy nagyon nagy rendezők foglalkoztak ezzel a kérdéssel, mondjuk a Boogie Nights, ugye Paul Thomas Anderson filmje, az nagyon keményen erről szól, hogy lehet-e ezeket az embereket, nem tudom én, menő filmeseknek tekinteni, akik úgy használják a műfajokat, ahogy kedvük tartja, és a krimiből, az akcióból, a skifiből, mindenből kihozzák a pornót, és ennek van egy ilyen...
1: Bénán, teszem hozzá, én nem láttam bénán, még olyat,
2: hogy... Vagy viccesen, vagy nem tudom én, de hogy... Ez nyilván ebben a sorozatban is fölmerül, hogy ez most forgatás, vagy ez most filmművészet, vagy nem filmművészet, de ezzel igazából nem kezdenek úgy különösebben semmit. Szóval az a szerkezete, amit majd többször belebegtettem, hogy a pilot, az, tehát hogy mindegyik rész igazából egy karakternek a története. Viszi előre magát a nagy sztorit is, de alapvetően híres pornosztárok alakítják, vagy hát pornosztárokról szólnak az egyes részek, persze színészek alakítják a pornosztárokat, és ott Michelle Wilde, és itt Monique Cuvé, és itt tovább. És hát az első, az ugye maga Kovi története, hogy hogyan kezdett el egyáltalán pornófilmeket forgatni, és szerintem az első dolog, amiben így beletörik a vicskája ennek a sorozatnak, az pontosabban az, hogy nagyon nehéz egy ilyen karaktert megfogni, mint amilyen a Kovi. Ugye alapvetően a pornóhoz azt kötjük, hogy ez egy ilyen, meg a legtöbb történet is, ami leleplező erővel bír, ugye arról szól, hogy emögött ilyen egészen borzalmas biznisz van, és hogy nem foglalkoznak az emberrel, meg kihasználják, meg akármi. Na most a Kovi-ról azt lehetett hallani évtizedek óta, hogy amit csinál az igen, az pornó, de hogy ő egy nagyon rendes és kedves ember. Tehát róla róla, soha nem olvastál botrányos dolgokat, nem voltak körülötte balhék, és hát ez a való életben nyilván rendkívül kényelmes, meg jó dolog egy ilyen emberrel forgatni, vagy egy ilyen ember körül lenni, de hát a filmen az azért elég uncsi, hogyha valaki ennyire klassz, hogyha valaki ennyire gondol mindenre, nyilván ahogy majd megyünk előre, azért árnyalódik ez a dolog. No, és hát úgy van, hogy mindegyik rész egy-egy ilyen pornósztárnak az eredet története igazából, és hát ahhoz képest, hogy mondjuk a magyar sorozatokban milyen szexjelenetek szoktak lenni, ebben ilyen elég explicit dolgok vannak, de ettől még nem lesz jó a sorozat. Tehát, hogy attól se lesz jó, hogy mondanak esetleg vicceseket, vagy ironikusak, vagy tényleg a legutolsó mikrofonos embert is a Zörkény Színház egyik vezetőszínésze alakítja. Tehát úgy, ahogy mondjuk a korábbi ilyen RTL sorozatoknál ezt megszokhattuk, tényleg rendkívül jó színészek vannak benne, de én azt hiszem, hogy még mondjuk a Királynál valószínűleg nagyon erősen megvolt az, hogy mit is akarnak elmesélni Zámbó Jimmy történetének apropóján. Itt megelégedtek azzal, hogy majd ez valószínűleg elviszi a hátán, hogy egyáltalán, hogy erről szól, hogy a magyar pornóvilágról. Ez szerintem kevés ahhoz, hogy igazán érdekfeszítő legyen, mert míg mondjuk a második rész az azért dobott valamennyit az elsőn, azzal, hogy a karakterekről kezdett el szólni, már mint a pornósztárokról, de igazából már a harmadik, negyedik résznél már szerintem az is érződik, hogy ez is tud ilyen repetitív lenni, de kíváncsi vagyok, mert még nem vagyunk a végén, de arra aztán tényleg kíváncsi vagyok, hogy ezt mikor fogják majd az RTL-en így rendes on-air sugárzásba bemutatni. Gondolom.
1: Délelőtt.
2: Nem, hát, hogy amikorra nem a napszakot értettem, hanem hogy majd mikor jut el

0: az a helyzet, hogy tök jó. Mármint, hogy izgalmas is. Nyilván Tom Hanks narrátorként van jelen, igazából meg az elején, meg így időnként megjelenik ilyen stúdió körülmények között, de alapvetően itt ugye nem ő a főszereplő, nagyon sok történész, sok vlogger, csomó ember megszólal, és hát nagyon sok archív felvételt is használnak, és nagyon alapos. Tehát azt hiszem, hogy az első három rész az igazából még a világháborút megelőző különböző történetekkel foglalkozunk, tehát azzal, hogy mi jutott odáig.
1: Itt is a szövetségesek nyernek?
0: Képzeld, igen, spoiler, viszont bár tudom, hogy nincs sok időnk, úgyhogy igazából arról beszélnék, ami így a legjobban foglalkoztatott, amikor néztem, még nem láttam az egész sorozatot, de szerintem végig fogom nézni, hát az pedig az úgynevezett Kőszegi Ákos probléma, hogy most már eljutottunk odáig, hogy...
1: Ez veszélyes.
0: Nem, igen, pontosan erre gondolok, hogy egy ideig még ment az, hogy az agymosó reklámokban, kormányzati hirdetésekben, fideszes hirdetésekben hallottam a hangját, meg elmentem a Víg Színházba, meg hallottam máshol szinkronizált, és egy ideig még nekem ment az, hogy nem jutott eszembe a propaganda a hangjáról, főként, hogy a Tom Hanks-et szinkronizálta, de most már eljutottunk odáig, hogy sajnos eszembe jut. Tehát nézem ezt a sorozatot, és eszembe jut, hogy az, aki most szinkronizálja itt Tom Hanks-et, mert ugye ebben az a bonyolult, vagy érzelmileg szerintem egy ilyen helyzetben, hogy mi mondjuk egy fikciós filmben ugye a Tom Hanks mutat egy akármilyen karaktert, nyilván a Kőszegi Ákos egyébként szerintem zseniális színész, tehát fantasztikusan szinkronizál. Nyilván ott megteremtődik egy karakter, ami hozzásegít ahhoz, hogy egy kicsit eltold magadtól ezt a propaganda hasonlatot, tehát ott megtörténik azért szerintem könnyebben az átalakulás, míg itt tényleg csak a hangját hallod egy csomószor, amíg ugye mennek a felvételek, és hát ott a Kőszegi Ákos hangját hallod, nem a Tom Hanks-et látod közben, és ez szerintem azért probléma. De nem tudom, hogy ez majd elmúlik-e, tehát ugye azért most minden jel arra mutat, hogy viszonylag kevés ilyen propaganda üzenet lesz majd az életünkben, ahol a Kőszegi Ákos szólal meg. Szóval lehet, hogy majd ezen felül tudunk kerekedni egy idő után, de nekem ez egyre kevésbé megy. És azért én ezért eléggé szomorú vagyok, meg egy kicsit mérges is.
1: Hú, de bonyolult ez így.
0: Ugye?
1: Igen, mert nem is tudom, hogy belekezdjek ebbe, nem, nincs annyi időm, majd a következő
0: oldalon. De valamit még azért...
1: Böfögjek ide? Hát,
0: mondhatsz belőle.
1: Nem tudom, én szeretek egy idő után megbocsátani embereknek.
0: De úgy én nem haragszom rá, hogy...
1: Tehát, hát,
0: hogy...
1: Én haragszom rá. Én haragszom mindenkire haragszom, aki rosszat tett, vagy hozzájárult a rosszhoz. És tudod, azt szokták azt mondani, tényleg én megbocsátok nagyon szívesen bárkinek, csak szokták azt is mondani, hogy akkor kérjen is bocsánatot. Szerintem...
0: Mondjuk Kőszegi Ákos pont nem kért semmi ilyesmiért.
1: Nem. Szóval azért mondom, hogy bonyolult az egész helyzet, és akkor ide beszúrnám azt, kedves hallgatók, nagyon okos gondolat, hogy a megbocsátás nem változtatja meg a múltat, de megváltoztatja a jövőt.
0: Igen. Hát csak közben meg tényleg az van, hogy... Szóval szerintem ez azért nagyon szomorú, mert istibiszti, hogy én úgy álltam neki ezt a sorozatot nézni, hogy ez a problémám nem jutott eszembe. Nyilván
1: jó, mondjuk
0: tudtam,
1: azért
0: hogy
1: az
0: majd...
1: istibisztiért bocsánatot kérek.
0: Szóval, igen. Esküszöm, hogy eszembe se jutott ez a dolog. Azt nyilván ösztönösen is tudtam, vagy hát sejtettem, hogy Kőszegi Ákos lesz a hangja Tom Hanksnek, de úgy kezdtem elnézni, hogy ez engem nem zavar, vagy nem gondoltam rá, hogy ez majd milyen hatással lesz rám. És amikor már nem tudom, negyedszerre, ötödszörre éreztem azt, miközben néztem, hogy eszembe jut az, hogy...
1: Ez veszélyes.
0: Igen, hogy ez veszélyes, meg akármi más, meg akármi, amiket mondott, most majdnem idéztem, de inkább nem. Szóval, hogy akkor igen, akkor így kicsit keserűvé válik az ember.
1: Jó, hogyha valakinek megvan az a képesség, hogy eltekintsen ettől egy kicsit erőteljesebben, mint ahogy te, akkor ettől függetlenül jó az a sorozat?
0: De ezt mondtam jó. Is az előbb, hogy tök
1: de
0: szuper.
1: De akkor szögezzük le még egyszer.
0: Meg hát ami...
1: Meg feliratosan is hozzáférhető.
0: Akár, egyébként nem. Azt hiszem, hogy sajnos nem, de hogy ezt talán mondtam az előbb, de most mondom még egyszer, hogy pont az ebben a számomra a fájdalmas, hogy nagyon jól csinálja Kőszegi Ákos még mindig. Tehát, hogy ő tényleg fantasztikusan jól szinkronizál.
1: Hát akkor legyen az.
0: Akkor legyen az, hogy nem vállal egy ilyeneket.

0: Örüljünk együtt.
1: De akkor, az a helyzet, hogy, nem kell hallgatni. Hogy ő aztán tényleg mindent elvállalt, és akkor ezt tényleg hagyjuk is.
0: Ja, igen. A jövő hétről akarsz valamit mondani?
1: Annyit, mert ha már eszembe jutott, hogy mindjárt vége van, akkor kinyitottam a jövő hétnél, és jön az új Minyonok film, ugye szinte minden nyáron jön egy Minyonokhoz kapcsolható film, a Minyonok és Szörnyek című, és jön az új Álmodóvár film, aminek az a címe, hogy Keserű karácsony, de ez senkit ne tévesszen meg, mert hogy nem egy
0: nem
1: karácsonyi
0: lesz keserű,
1: történetről van szó, abban az értelemben, hogy nem csinglingling meg ilyesmi, de hát karácsony az nyilván szerephez jut ebben a filmben. Meg lesz egy film, amit nagyon várok, az a címe, hogy Meghívás, és Seth Rogen, Olivia Wilde, Penelope Cruz és Edward Norton szerepelnek
0: benne. Olivia Wilde és Edward Norton előkerültek valahonnan?
1: Hát olyannyira, hogy az Olivia Wilde rendezte ezt a filmet.
0: Bepróbálkozott már rendezéssel.
1: Már volt neki, igen, két-három rendezése. És az állítólag ez a Meghívás című film, ez elég jól sikerült. Hát két pár találkozik egy este, és ott történnek dolgok.
0: Ezzel lesz tele a következő heti műsor.
1: Reméljük.
0: Köszönjük szépen a mai figyelmet, a filmszerelést hallottátok, jövő héten ismét találkozunk. Ez a műsor pedig fönt lesz a Spotify-n. Isti-bizti.
1: Isti-bizti. Köszönjük szépen, hogy meghallgattak minket. Minden jót, vigyázzanak magukra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
2: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Mm-hmm, nagyon.
2: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
2: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
2: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
2: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
2: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkama, Whitaker, Dali Borovogranje, és még sokan mások az ország első Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámori Kastélyban.
8: Július 6-án hétfő este 6-tól szabad levegős zenei tréning a Pesti Alsórakparton, a Viadukt Bárban. Korlátlan zenefogyasztás, stílus megfelelés nélkül Budapest első számú Dunaparti teraszán. Selector MK an Original és Rob a Long Track rezidense a Rádió Café színeiben. Garantált tartalom. No fillers, just killers. Július 6-án MK és Rob a Pesti rakparton, a Viadukt Bárban.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: 4 energetikai törvényt módosít a kormány, 552 millió eurót kap Magyarország energiaprojektekre az EU-tól, Kijev rendelhette meg az északi áramlat felrobbantását. Újabb hidegfront éri el az országot, helyenként zápor, északkeleten néha zivatar is lehet, délután 27-32 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. 4 energetikai törvényt módosít a kormány, ezek lehetővé teszik, hogy az ország teljesítse a helyreállítási terv energetikai vállalásait, összesen 868 milliárd forint uniós pénz hazahozatala válik lehetővé ezzel, közölte Magyar Éva kormány szóvivő. Hozzátette, a korábbinál magasabb szélerőműveket lehet a jövőben építeni, 130 helyett 199 méter lesz a maximum. És lehetővé válik, hogy a háztartások és a mikrovállalkozások önkéntesen dinamikus árazású villamos energia szerződést kössenek, ha rendelkeznek okosmérővel. Budapesten tárgyalt a Velencei Bizottság három fős delegációja, a miniszterelnök és több miniszter, illetve Súlyog Tamás köztársasági elnök is találkozott a küldöttséggel. Súlyog Tamás még május végén fordult a bizottsághoz, miután Magyar Péter több alkalommal is lemondásra szólította fel őt, illetve több állami tisztségviselőt. A kormányfő a tegnapi egyeztetés után azt mondta, a bizottság üdvözölte, hogy elindítanak egy hosszú alkotmányozási folyamatot. Gyorsuló tempóban üresednek a házi orvosi praxisok. Kunec Zsombor egészségügyi szakértő jelezte, a 2023-ban megkezdett ügyeleti reformot követő két évben 251-jel nőtt a betöltetlen házi orvosi praxisok száma, ehhez hasonló növekedésre korábban csaknem 4 év kellett. Októberig börtönben marad Őrsi Gergely, Láng Zsolt és Molnár Zsolt is. A fővárosi törvényszék meghosszabbította az óbudai korrupciós ügyben meggyanúsított politikusok letartóztatását. A másik 4 gyanúsítottra vonatkozó indítványról még nem döntöttek. Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank 2,5 milliárd eurót fordít tisztább energiarendszerekre, 11 uniós tagállam kap támogatást 51 kezdeményezésre. A modernizációs alapból származó finanszírozásból Magyarországnak 552,3 millió euró jut. A német ügyészség szerint Kijev rendelte meg az északi áramlat felrobbantását. A The Guardian azt írja, a tavaly elfogott Szerhij Kuznyecov tervezte, illetve vezette a szabotázs akciót az ukrán állami hatóságok parancsára. A német szövetségi ügyészség Kuznyecovot polgári célpont elleni támadással, valamint robbanás okozásával és a közszolgáltatások megzavarásával vádolta meg.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
9: Ma sok napsütésre számíthatunk, de egy felhősáv helyenként záport és a keleten néhol zivatart is okozhat. A szél fokozatosan veszít erejéből, majd később többfelé újból erős, néhol viharos lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Jó ég, Jamie.
5: Hogy jó hét? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
2: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva, a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
10: És akkor arról beszélgettünk, amit beharangoztunk az imént, hogy hogyan lehet vezetőként inspirálni. A PwC Magyarország vezérigazgató felmérésében részt vett 210 hazai cégvezető, és az ő szavazataik alapján idén Jelasi Radován, az Erste vezérigazgatója vehette át az év leginspirálóbb vezetője díjat, úgyhogy őt invitáltuk ide a stúdióba, és Radványi László, a PwC Magyarország vezérigazgatója kísérte el. Jó reggelt az uraknak!
11: Jó reggelt!
12: Szép jó reggelt mindenkinek!
10: Hogyan lesz valakiből a leginspirálóbb vezető?
12: Hát szerintem úgy, hogy a Laci megkérdezi az összes többi CEO-t, és akkor ők megszavaznak.
13: Na jó, igen. Azt szokták mondani, hogy az a legnagyobb elismerés, amikor a szakma, és nem egy, mondjuk egy független grémium ítél oda egy ilyen díjat. Hát a CEO-k biztos tudják, hogy miért mondták ezt. Na de vajon a díjazott tudja?
12: Figyelj, de szerintem annak alapján, ahogy ezt a csapatot vezettem az utóbbi 15 évben, ahogy az emberekbe megbíztam, ahogy az embereknek adtam teret, adtam lehetőséget, ahogy próbáltam a fiatalokat bevonni, megpróbáltam én is másképpen viselkedni, és ahogy talán megengedtem az embereknek, és velük együtt is megpróbáltam az lenni, aki vagyok. Én mindig azt mondtam, hogy a munkahely az több, mint munka, az egy életforma, és mindenkinek azt ajánlom, hogy a munkahelyen éljen is, nem pedig csak dolgozzon. Ez nem egy színházi előadás, az ember nem játszhatja meg magát minden nap, hanem legyen az, aki, és hogyha így tudja végig dolgozni az életét, szerintem így lesz neki is, meg a munkaadónak is, mindkettőjüknek a legjobb munkahely.
13: A felmérésről egy kicsit beszélgessünk. Ugye 210 hazai cégvezető vett részt ebben a szavazásban. Ezt miért tartja fontosnak a PwC Magyarország ezt a felmérést? Mi a cél ezzel?
3: Hát alapvetően az, hogy megismerjük a Magyarország vezérigazgatóknak a véleményét. Ugye ezt csináljuk 15. éve itthon, ez egy globális felmérésnek a része. Azzal kapcsolatban igyekszünk a vezérigazgatóknak a szemüvegén keresztül egy előrejelzést adni, hogy hogy látják a gazdaságot, hogy látják ott a legégetőbb problémákat, a saját helyzetüket, milyen árfolyamra számítanak, GDP növekedésre, infláció változásra, és ennek a beszélgetésnek, személyes beszélgetésnek a része az, amikor megkérdezzük őket arról, hogy abban az évben melyik vezérigazgatót tartják a leginspirálóbbnak. Uh-huh. És ez egy fontos része most már 4 éve, hogy ezt mert a díjat odaít. Mert azt gondoljuk, hogy a vezérigazgató az sok esetben egy kicsit magányos műfaj, és egymásra vannak olyan szempontból utal, hogy azt látják, hogy ki mit hogyan csinál, ki az ad nekik új ötletet, új gondolatokat. Egyetértek a Radovánnal azzal, amit mondott, hogy mitől lesz valaki inspiráló. De amikor mi házon belül gondolkodtunk erről a díjról, akkor nekem speciál például az jutott az eszembe, hogy kik azok az emberek az adott évben, akik mondanak eredeti dolgokat. Mert ugye elég sok meetingen ott vagyunk, meg interjút adunk, az, hogy ezek közül hány ilyen önálló eredeti gondolat hangzik el, amit utána mástól nem hallunk, meg nem indít el bennünk valami érdekes gondolatot, azt szerintem azért van néhány ilyen. Általában azok szokták kapni ezt a díjat, akiktől szerintem a vezérigazgatók kapnak olyan inspiráló dolgokat, amiket mástól nem hallanak. Ami adott
10: mondjuk ebből nagyon nehéz kijönni ebből a buborékból, ugye? Egyrészt tényleg sok ilyen impulzus éri az embert, akár külföldi vezetőktől, akár a szaksajtóból, mindig vannak a buzzwordök, mindig vannak a témák, tehát hogyha, és egy kicsit el is várja az alkalmazottak, ugye a vezetői réteg, hogy hát ezekben is szólaljon meg egy vezérigazgató. Tehát hogy lehet akkor ezt kikerülni, hogy ne legyen ugyanaz, hogy ne sablonos legyen?
12: Figyelj el, egyrészt az ember megpróbál eredetinek lenni, ahogy az előbb mondtam, megpróbálsz az lenni, aki vagy. Szerintem nem bűn a mai világban többet beszélgetni a kollégával, beismerni, talán nem vagy te a legokosabb, nem vagy te a legügyesebb, de tudod vezetni az embereket, van valami eredeti ötleted, tehát egészen másképpen néz ki szerintem mai vezérigazgató, mint 20-30 évvel ezelőtt, és egyébként ami meg nagyon sokat segít az, hogy az embernek vannak családja, hogy az embernek van családja és barátai, akik így elég gyorsan helyre rakják az embert, mert hogyha olyan emberekkel vagy,
10: kell, ugye?
12: Igen, olyan emberekkel vagy körülvéve, akik egész nap látástól Mikulásig azt mondja, jaj, de okos vagy, jaj, de szép vagy, jaj, de ügyes vagy. Tehát ez a legrosszabb dolog, amíg bármelyik vezetővel történhet, mert ha hiszed, hanem előbb-utóbb, mert sokan el is hiszik, és az egyszer csak vége van a munkahelynek, és már nem vagy vezérigazgató, kimész az utcára, fogod a bevásárlókosarat, és egyszer senki nem ismer meg, és aztán jön az óriási krízis. És én szerintem nagyon fontos az, hogy az ember tudatos legyen, hogy mi az, ami neki jár, és mi az, ami meg a pozíciójának jár, és az emberek nagyon sokszor elveszítik itt a vezérfonalat.
3: Én szerintem azért sokszor van tudod az, hogy az embernek nincs egy olyan reflexió, hogy már saját magadat adott esetben unod, hogy előadod, ez hányadszorra mondtam el ugyanezeket a mondatokat. Szerintem ez megtörténik, és abban az ember szerintem folyamatosan ki akar lépni, és ha van tök igazad van, hogy vannak témák, amik kikerülhetetlenek, mint én biztos, hogy nem kevésen beszélgetésetek volt nektek is, hogy ne került volna szóba a mesterséges intelligencia, és akkor hogyan leszünk hatékonyak, keresünk-e pénzt, vagy a költséget csökkentünk. De múltkor, már nem is tudom, mikor jött velem szembe az a fajta perspektívánél, hogy hogyan fog ez hatni arra, hogy mennyire lesznek a kollégáink büszkék arra, hogy arra a munkára, amit ők elvégeznek. És akkor hirtelen bejön egy olyan szempont, amin addig nem gondolkodtunk, és akkor Természetesen ott van ez a téma, amit mindig kötelező átbeszélni, de az, hogy ezt egy új szempont szerint teszed meg, az szerintem fontos, és akkor itt jön be az, hogy valaki tud-e mást inspirálni.
13: Egy csomó dolog eszembe jutott hallgatva az urakat. Először is elnök vezérigazgató úr nem lepődött meg ezen az elismerésen. Most azt nézzük, hogy ez ugye 2025-re vonatkozik, és hát ugye eléggé átpolitizált volt az egész, és ugye a pénzügy, meg a bankszektor, az mindig a politikai párbeszédnek a homlokterébe volt, ugye kamatstop volt, rendkívüli adók volt, folyamatos torzsalkodás volt a kormány és a bankszakma között. Egy ilyen, ilyen millióben megkapni egy elismerés, ez azt bizonyítja, hogy ez hát sikerült egyrészt, jól
10: másrészt,
13: kezelni?
10: Másrészt ugye az ESZT az külön ki is volt itt emelve, tehát ugye azért az egy kemény sztori volt, ott figyeltük, hogy mi lesz a kommunikáció.
12: Figyelj, remélem, nem a politikának köszönhetem ezt az elismerést.
13: Semmiképp nem erre akartam célozni, hanem a politikai helyzet teremt jó válaszokat szült ezek szerint, és ezt azt mondták a többi vezérigazgató, hogy ez igen, ilyen környezetben így helytállni, ez szép volt Radován.
12: Ezt te tudod, mert szerintem még az április 12-i választások előtt
3: ez
12: volt.
3: Ugye ezt a felmérést, ezt december végén zártuk le.
12: Jó, ez az egyik dolog. A másik dolog, meg bevallom őszinte, engem is mindig elcsodálkoztat az a tény, hogy attól függetlenül, hogy valakire rászáll a politika, mint hogy az emberek tudnák, hogy ez csak politikusok mondják, ez nem kell olyan komolyan venni. Tehát picit megint hazabeszélek, de sosem nőtt nagyobb mértékben az ügyfeleinknek a száma, mint januártól áprilisig, sosem nőtt nagyobb mértékben a betétek száma, még januártól áprilisig, mert az emberek tudták volna, hogy hát a politika választások előtt, egy picit bekavar, mond ezt, azt, amaz, nem kell annyira komolyan menni. Szerintem ez rossz dolog. Én az örülnék, hogy hallottam egyszer ilyen mondás, hogy ökröt szarvánál, embert meg szavánál kell fogni, de valahogy a politikusoknál ez úgy néz ki, ez másképpen történik.
13: Igen. Másik kérdésem, hogy honnan lehet inspirálódni, vagy honnan töltekezel? Mert annyiféle dologba kell helytállni. Azt szokták mondani, hogy a COVID óta például a cégvezetők egyfajta iránymutatást adnak, és ezt el is várják a munkatársak nagyon sok mindenben, olyan dolgokba, amikbe korábban nem volt ilyen szerepük a vezetőknek.
12: Fiataloktól lehet inspirálódni, barátoktól, szeretek sportolni, szeretem szeretek erdőbe menni, futni, és szerintem nagyon fontos, hogy az ember ne csak azon az oldalon legyen, hogy energiát ad, hanem legyenek olyan embereik, akik energiát tud kapni. És mindig azt mondom, hogy néha én segítek az asszisztensnek, hogy egy picikét magasabb szinten kezdenek hetyeg, néha meg az asszisztens segít nekem egy finom kávéval, egy jó beszélgetéssel. Uh-huh. Szerintem nagyon fontos, hogy az embernek megjelen az erőforrása az, hogy honnan tud energiát.
13: És szeretni. Az ismeretanyag, mondjuk azt mondják, hogy mesterséges intelligencia, nyilván mindenki elkezdett rettegni, akár az Ersztérnél is, mikor megjelent ugye George, hogy na majd akkor most hány munkahelyet fog elvenni a mesterséges intelligencia. És akkor egy olyan területre kell levezned, ami nem szorosan a bankszakmához tartozik.
12: De szerintem a mesterséges intelligencia segítségével még szebben és még jobban fogunk élni, az összes uncsi, ismétlődő dolgokat megcsinál valaki más, és szerintem nagyon sok ember félni fog egyszer hirtelen attól, hogy neki most kreatívnak kell lenni, mert tulajdonképpen csak az ad egy extra értéket, hogy te valamit plusz tud csinálni, mert eddig ez a boxokat csak szépen odahúzogatjuk, a piros pontokat, és azt mondja, ez is ez meg van csinálva, ezért már nem jár semmi extra dolog, és szerintem ez még egy szebb világ lesz. Én legalábbis bízom benne.
3: Érdekesebb lesz, igen.
10: És szó volt az előbb arról, hogy megváltozott a szerepe a vezérigazgatónak az elmúlt, mit tudom én, 20-30 évhez képest. Azért volt egy ilyen sztereotípia, hogy ugye azt is mondtad, hogy magányos farkas, hogy bejön a vezérigazgató, és akkor mindenki fél.
12: És gondolj bele, minden fél.
10: Ráadásul minden tud, mikromenedzsel, minden tud, és mindenki fél tőle.
13: És bejönnek az alkalmazottak.
10: Nem szabad a liftbe beszállni, nem vannak ilyen izéi dolgai.
13: Bent van már a vezér.
12: Igen. És mit mondott, és milyen kedve van a vezérnek? Jó kedve, rossz kedve, és
10: Ez valahol él,
3: szerintem, de általában ez nem így működik. Én a magányos farkast azt elsősorban úgy értettem, hogy egy cégen belül két vezérigazgató ritka esetben van. A vezérigazgatóknak lévő, vagy azok van a kívások, amikkel foglalkoznak, az a leginkább más vezérigazgatókkal tudnak beszélgetni róla, és akkor van csomó olyan dolog, amivel meg a kollégáikkal tudják átbeszélni, ami az egyszerűen a kollégák értenek jobban. Uh-huh. Csak ennyit.
12: Egyébként egy példa csak, amikor összejövünk a bankszövetségbe, és akkor összejön 7 darab vezérigazgató, és az nehéz, mert ugye mindenki saját kupacán ott a nagyfőnök, és akkor nehéz azt mondani neki, hogy csak 3 perc van, 2 perc van, fogjad rövidre, mindenki szeret a többit kioktatni, de ez egy olyan szint, ahol viszont, na, az nem elég, hogy te vezérigazgató vagy. Tehát.
3: Én tegnap voltam egy ebéden, és ott ült a másik asztalnál 7 darab nagykövet, mind egyébként a közel-keletről érkezett, és elgondolkodtam, hogy hát ezek most miért ebédelnek együtt, de valószínűleg ugyanez a kategória, hogy a nagykövetek is ilyen formára inkább egymásra tudnak hagyatkozni.
13: Uh-huh. Vannak ilyen fórumok, ahova eljársz? Ahol többi vezérigazgatóval egymás vállán elpanaszolják.
10: Anonim vezérigazgató gyűlésig.
12: Van, ugye egyrészt a csoporton belül, utána van természetesen a bankszövetségen belül, és mondom, annyira érdekes, amikor így összejön 7 darab magyar vezérigazgató, és akkor azt a társaságot kell vezetni, és bevallom őszintén, az se könnyű. De éppen ez a munkában a legérdekesebb, egyszer fiatal csoport van, egyszer igazgató csoport van, egyszer külföldi csoport van, egyszer meg különböző országokból, és szerintem ez az állandó, megpróbálod, más csinálsz, másképpen vezeted, de hát, szerintem ezt teszi mindenki.
3: Attól láthattuk a díjat a Radovánnak, ott is ez egy olyan rendezvény volt, hogy kb. 100 darab vezérigazgató vett részt rajta, úgyhogy nagy részt ugye a mi ügyfeleink, vagy olyan vezérek, akikkel együtt dolgozzunk, vagy részt vettek ebben a felmérésben, illetve szavaztak a Radovánra.
10: Mind a ketten vezérigazgatók vettük. Ja. Mi a legnehezebb a szakmában, szerintetek, amivel napi szinten küzdötök?
12: A legnehezebb az, hogy olyan gyors a változás, annyira újabb és eredetibb és modern cuccok jönnek be, hogy itt a topon maradni tényleg nagyon-nagyon kihívás. Tehát én nagyon sokszor már arra is vigyázom kell, hogy kell kérdeznem, mert sok már a kérdésből az emberek rájönnek arra, hogy most van ennek egyáltalán durranás, hogy miről beszélek, pedig nem. és ezeket így állandóan meglépni, és a kollégáktól elég információt úgy beszívni, hogy te is tudja, hogy pontosan miről is van szó, ez a legnagyobb kívás, mert egyébként meg elveszíted a tiszteletet, a megbecsülést, és azt mondja, ennek az emberek durvása sincs, hogy miről van szó. Igen. És azért nehéz, és nagyon szélesek ezek a területek, bankszektor, meg gondolom nálatok is ugyanúgy.
3: Igen, ugye másút vagyunk vezérigazgatók, de én amit látok, az is valahol nem csak a változás, hanem az, hogy hogyan őrzöd meg egy nagyon változó világban, az, hogy azért van egy alapkultúra egy cégnek, de ahogy egyre jönnek az újabb és újabb generációk, ők azért másokat tartanak értéknek egész már, azokat, amikkel én elkezdtem a saját karrieremet, akkor egy egész más típusú működés volt az, ami bevett volt. És az ezzel kapcsolatos várakozások baromi gyorsan változnak. Szóval az, hogy mi folyamatosan a fiatalok számára egy érdekes feladatokat biztosítani tudó, meg egy ilyen megfelelő laza kultúrát cég tudjunk maradni, az bonyolult, és úgy, hogy van a legfiatalabb és a legidősebb munkavállalónk között, mondjuk 40 év.
10: Uh-huh. Igen.
3: Ezt át kell tudni jól hidalni.
10: És akkor azon túl, hogy egymást figyelitek mondjuk, hogy ki hogy döntött, mit mondott, stb., mert ugye erről szól az a díj is, ugye, amikor arról szavaznak, hogy számukra ki volt a leginspirább. Honnan gyűjtöttek inspirációt? Tehát mondjuk az erdőben kimész sétálni, túrázni, az egy dolog. Azt értettem, de mondjuk könyvek, filmek, zene, honnan jönnek az inspirációk?
12: Úszás közben azon gondolkodom, hogy fog kinézni majd az új kamastop struktúra. A futás közben kell ennyi átél, vagy ez most komoly.
10: Nem viccelj. Ott akartam, hogy ezt nem vesszük be.
12: Ne, de szerintem ez tényleg fontos, hogy az ember ilyenkor tud másra koncentrálódni, és utána visszamegy az ember a munkahelyre, föltesz 10 kérdés, és azt nézi, hogy tudja ezt tovább lendíteni, de kell valami forrás, mert egyébként meg nem tudsz tovább lendülni, és én azt veszem észre, hogyha én úgy megyek be, hogy nulla energiaszint, akkor valahogy az összes többi kollégámat lehúzom, és valahogy az embereknek szüksége van erre, hogy te menjél oda, legyen jó kedved, legyen ötleted, legyen valami jó kezdő mondatod, és aztán úgy magaddal húzod az mindenkit.
10: Hát azt mondják a többiek, hogy hát neki könnyű, hát ő vezérigazgató.
12: Igen. Ja, persze, hogy ilyen injekcióval indult minden nap.
3: Nem, egyébként arra speciális, nagyon oda kell figyelni az embernek, mi az első mondata, mert hogyha azt úgy határozza meg, hogy a kollégák onnantól kezdve ahhoz akarnak igazodni, akkor akkor nehéz kihúzni azokat a gondolatokat, amit mások vannak, úgyhogy mondjuk igyekszem nem így kezdeni. Én egyébként futás közben szoktam, még régebben azért az volt, hogy futás közben arra gondoltam, hogy de szar futni, hogy de nincs semmi kedvem futni. Mióta megy a futás, azóta tudok közben gondolkodni.
12: És tudjátok, ilyen pici dolgok is figyelni kell, te idejöttem, és akkor láttam a Lacinak, hogy valami szerintem becsöppentett a szemébe.
3: Igen.
12: Tehát, hogy észreveszed azt, hogy...
3: az ellenfelemet.
12: Jó, de ugye látod azt, hogy az ember hogy alud, milyen a kedve, tehát szerintem annyira érdemes emberséges oldalról ezt az egészet elindítani, és utána lehet szakmázni, lehet mindent csinálni, csak az emberek vegyék észre, hogy én itt egy ember is vagyok, és nem pedig azért vagyok itt, hogy belőle most a cégnél olyan pénzt csináljon.
13: Ugye ez is egy ilyen buzzword mostanában, ugye a munkahelyeken ez a work-life balance, akkor ez vonatkozik a vezérigazgatókra is? Ne csak a beosztottaknak adjuk meg ezt a lehetőséget, a vezérigazgatóknak is?
12: Hát én még este tegnap 11:30-kor még olvastam a házi feladatomat, én hazavittem, tehát nem tudom, mi a work-life balance is. De itt tényleg az emberekben hinni kell, szerintem a home office az egy alapvető dolog, ami megváltoztatta ezt a munkaadó, illetve aki dolgozik a munkahelyen, ennek a viszonyát, és szerintem az emberek igenis megbecsülik azt, hogyha egy munkaadó hisz abban a kollégában, aki dolgozik, és otthon dolgozik, és senki nem ellenőrzi, és higgyétek el, hogyha valaki aludni akar, van az Erce toronyban mindig egy sarok, ahol le lehet ülni, és senki nem veszi észre. És nagyon sok ember fél ettől, most mit csinálnak az ember? Most dolgoznak, vagy pedig alszanak? És szerintem tényleg megéri hosszú távon hinni az emberekbe, és megbízni.
3: Igen. De szerintem mi azért azt tapasztaljuk, hogy a vezérigazgatók is emberek, és mégis saját magunkon is, és ez néha az a helyzet, hogy a kollégák sem biztosak benne, hogy ez így van, de van egy-két vezérigazgató, aki sikeresen belevenrevedik annyira ebbe a pozícióba, hogy saját maga is elfelejti. Hogyha ezt így, ezt sikerül kimozogni, akkor az úgy onnantól, az általában rendben szokott utána lenni.
10: Nagyon érdekes volt a beszélgetés. Köszönjük szépen ezt a kicsit betekintést akkor a vezérigazgató is ember rovatunkba, és gratulálunk a díjhoz természetesen Jelasi Radovánnak, aki 2025 leginspirálóbb vezetője lett a szavazatok alapján. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok a stúdióban.
3: Köszönjük,
13: és további sok sikert mindenkinek.
3: Köszönjük szépen, nektek is.
10: Jelasi Radován, az ERSZT elnök vezérigazgatója, illetve Radványi László, a PwC Magyarország vezérigazgatója voltak itt nálunk a PwC Magyarország felmérése kapcsán.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
2: A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van grebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi. A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Tűr?
1: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
4: Pedig a medve mindig azt csinálja.
1: Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő passzúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
5: Nem tudom.
1: Na, ezt képzeld el.
4: Elképzelni? Mi ebben élünk?
1: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek! Millás reggeli! A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
4: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
1: Van hát, és nem félnek használni.
4: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz, ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
6: Jó reggelt, mondjad Zsuzsikám, nyugodtan.
4: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. GDP termelésre felsorakoztunk itt a rádió mikrofonja mögött. Millás reggeli, Rádió Café 98.0. A mikrofonnál Mihálovics András, és egyébként a szívbajt hoztad rám. Azért van ez a lendület, mert még az utolsó másodpercekben is a műsorvezetőnök kiszaladt a stúdióból, és riadtan...
6: Nagyon kedves, hogy...
4: riadtan mondta mindenkinek,
6: hogy... Most
4: gumizene
6: menne hosszú percekig, ha ez hogy, nem történik.
4: Adás van. András, gyere, léci.
6: Igen,
4: adás.
6: Ez így szokott menni.
4: Igen, te vagy az egyetlen, aki ezt mindig eljátszott velem egyébként.
6: Igen, ez nem eljátszás, hanem így hirtelen egy csomó dolgom támad, nem szándékos.
4: Tényleg. Szerintem belenéztél abba a svájci meccsbe.
6: Nem néztem bele most, nem követtem a labdarúgó világbajnokságot. Most ide lőjetek alapon, egyetlen egy meccset se láttam még idáig. Bele nézek, mert bele futok, de nem.
4: Akkor csak
6: úgyhogy
4: mondom,
6: az nem lehet gond.
4: Akkor csak mondom neked, hogy a Horvátországban most a horvát testvéreinknek kicsit keserűbb a kávé ma reggel szerintem.
6: Az a helyzet. C. Ronaldo elintézte őket.
4: C. Ronaldo elintézte őket, és itt a kollégák azt mondták, hogy méltatlan. Méltatlan volt, ez megérdemelték volna a továbbjutást horvát testvéreink.
6: méltatlan? Van ilyen a labdarúgásban?
4: Azt nem tudom, de sokan úgy gondolják, hogy ez most nem volt igazságos ez a kiesés.
6: Na mindegy. Ilyen a sport, a labda gömbölyű, a fű nő,
4: igen,
6: madara kirepülnek.
4: Július 3-a reggel van.
6: Ló meghal. 0636 980 980, mi ez a váratlan pörgés üzenőfalunkon? Mi más, mint Zsuzsinak örvendeznek vala a drága hallgatók.
4: Nagyon, nagyon kedvesek vagytok, köszönöm szépen. Egyébként Dékartás is megírta nekünk, hogy mi a helyzet.
6: Ott van, legtetején lesz ő, mert megismerem a számát,
4: így
6: meg felhívom.
4: Van. Optimista, jó reggelt, Kartások és Zsuzsi, kellemes 21 perc, 18 másodperc jelenleg zugró a Hermina mező Gödről, Szerencs utcai lámpaváltás menetéből.
6: Menetből, igen, nem kell megállni, azt próbálja, mindig ez a neuralgikus pont nála befelé. Aha. De a 21 perc, 18 másodperc.
4: Az egész jó. Az jó, jó, nem?
6: Az elmúlt napokhoz képest, de igazából ilyen 20 percek alatt szokott, tehát még van hova lefaragni. De csak szabályosan, Dékartárs úr.
4: Így van, ezzel kapcsolatban hoztam is egyébként egy hírt, majd azt elmondom.
6: És
4: Gézu írta nekünk, hogy ez a dupla műszak kicsit súlyos volt. Hát igen.
6: Jaj, dupla műszak.
4: Reméljük, hogy hallgat minket még azért. Elég későn küldte ezt az üzenetet, valamikor éjfél után. Nos.
6: Éjfél után írt üzenetet?
4: Bizony.
6: Bizony. A
4: úgyhogy szigorúan látom, hogy ki mikor ír nekünk. Itt érdeklődnék a parfait torta után. Hogy az mennyire finom lehetett tegnap, amit a Szilárd küldött nektek. Én itt gyönyörűen felvezettem Endrével szerdán a napot, amikor a fagyizásról beszélgettünk különböző aspektusban, és ti meg lecsaptátok csütörtökön.
6: Azt hagyjám, az csak a parfait torta volt a hab tetején, mert hogy előtte meg élőadásban teszteltük az évfagylaltját, az jó. Megkockáztatom, nagy barátja vagyok a Döbner parfait tortáinak, de az azért oda vert.
4: Aha. Nem tettetek félre nekem, igaz? Jól gondolom. Nem.
6: Félretettük, de nem
4: tudom hol.
6: Egy
4: gombócot legalább, hogy
6: abból,
4: a hűtőben.
6: Hát az
4: nem,
6: nagyon eló.
4: Semmi.
6: Nincs hűtő.
4: Nincs hűtő.
6: Itt bent. A parfait torta az valahova elmenekült, mert ennyi, ekkora mennyiségű fagylaltot még véletlen sem, még én sem tudok elfogyasztani, de annak a sorsáról ellentétes információim vannak. Egy biztos én egy falatot nem ettem belőle, úgyhogy
4: jó, majd
6: rajtam ki, nem újjék.
4: Majd az adás után kirohanok, és föltúrom valamelyik hűtőszekrényt, vagy nem tudom, bármit, hogy maradt-e nekem valami a tegnapi finomságokból. Na mindegy. A lényeg az, hogy sok boldogságot kívánunk a kornéloknak és a somáknak elsősorban, de a napsugárok is ma ünneplik a névnapjukat, akár csak a Tamások, Leók, Leonárdok, úgyhogy...
6: Lionel is ma ünnepel, játszik?
4: Nem tudom, hogy ma játszik-e.
6: Lehet, hogy te se követed?
4: Annyira nem, tehát
6: na,
4: azért
6: hát
4: lássuk
6: akkor
4: be.
6: Akkor valljuk be, legalább egy kis sziget ebbe az őrületbe, hogy
4: igen.
6: Van két ember a stúdióban, akinek fogalma sincs, hogy milyen sportesemény zajlik ma.
4: Nem, azért ennyire nem. Ebben az esetben az a helyzet, hogy én felkészültem vagyok, mint te. Tehát, hogy én legalább tudom, hogy most legalább milyen
6: hát
4: meccs megy, érted? Azt is tudom, mi az állás, de nem fogom elmondani, mert akarom lelőni a bőnt. Na jó. Nagyon sok történelmi évforduló van,
6: igen,
4: és ezen a ponton azt gondoltam, hogy átadom neked a szót.
6: Van egy hallgatónk, aki ma 50 éves, ezt megkeresed nekem, hogy kellő
4: verbális
6: tűzijátéka? Luca?
4: Luca írt nekünk,
6: ott,
4: hogy a kedves,
6: nem az,
4: kedves
6: ott,
4: férje.
6: Nem ott. Vissza. Ott, legyen lejjebb. Egyen lejjebb.
4: Sziasztok. A férjem Peti ma ünnepli az 50. születésnapját.
6: Peti ma 50 éves?
4: Igen.
6: Szevasz, Peti, Isten
4: Hello.
6: Hozott.
4: Hello.
6: Ez már a 30 az új, vagy az 50 az új 30, vagy meg még mit szoktak mondani? Ez az oldal sokkal szórakoztatóbb, mint a másik volt. Úgyhogy Isten éltessen sokáig, nem árt, kedves Peti, ha tudod, hogy George Washington pont a te születésnapodat, május 3-át választotta arra, hogy azt mondja, hogy vállalom.
4: Május 3-a, július 3-a,
6: így van,
4: igen. Így van.
6: Merre van előre? Majd mutasd meg.
4: Mutatom.
6: Tehát George Washington július 3-án mondta azt, méghozzá felegyezték a Massachusetts-i Cambridge-ben, hogy ő elvállalja az Amerikai Egyesült Államok szárazföldi hadseregének főparancsnokságát. Ez azért volt gáz, mert éppen pacallá verték az angolok a híres vörös kabátosaik segítségével az amerikai gyarmati erőket, úgyhogy nem volt könnyű örökség. George Washington azonban vállalta a felelősséget, a többi meg már történelem. Aztán az első reform országgyűlés is mit ad Isten Peti születésnapjára esett, csak éppen 1825-ben, 13 év után hívott össze országgyűlést első Ferenc magyar király Pozsonyba, és hát ezt tartják az első reformországgyűlésként számon. Aztán nem tudom, Peti, mennyire militáns, én az vagyok, úgyhogy muszáj elmondani, hogy 1866-ban Königgrätznél győzelmet arattak a poroszok az osztrákok felett, azon vitatkoztak, hogy a német egység kinek a pálcája alatt fog megvalósulni, hát a poroszok győztek egy technikai újításnak, a gyújtűs puskának köszönhetően, mégpedig azért, mert ugye addig vadul pumpálták bele a állva a lőszert a puskáikba a katonák, a porosz katonák meg fekve is tudtak tölteni, mert hát gyújtűs puskájuk volt, úgyhogy olyan tűzerőt vonultattak fel, hogy az osztrák csapatoknak esélyük sem volt, katasztrofálisnak minősített veresség volt a Königgrätzi, onnantól fel sem merült, hogy osztanak nekik lapot a német egységnél. Aztán a Petin kívül az óriás keréknek is születésnapja van a Práterben, az még van. Rég jártam arra.
4: Nem tudom, de minden esetre meglepő, hogy 1897-ben már mikor, már állt.
6: De már mikor
4: de
6: volt.
4: Hát igen, hát már mikor volt, igen. Na, 65 hát, méter igen. magas volt
6: 65
4: egyébként.
6: 65 méter magas. Micsoda látványosság lehetett 1897 után egy jó darabig. Na nézzük a híres születésnaposokat.
4: De várj, még egy valamire még azért hívjuk fel a figyelmet Peti születésnapján, mert hogy 1953-ban történt az, hogy a Pangaparbat hegyre felmászott Helmut Bull. Hermann Bull, aki egyébként 31 alpinistát előzött meg a tekintetben, hogy ő legalább élve lejutott a gyilkos hegyről. Az a helyzet, hogy a 8000 méter magasságot, mikor elérte, akkor már rásötétedett, úgyhogy mindenfajta felszerelés nélkül ott maradt a halálzónában. Utána pedig az történt, hogy 41 óra alatt jutott le a hegyről, és egy megvénült, ráncos ősz ember lett a 29 éves fiatalemberből, legalábbis ez áll a beszámolókban, szóval ez egy elég érdekes
6: nem
4: dolog.
6: Nem lehetett kellemes
4: hát
6: menet,
4: igen. Azt mondják, hogy eltorzult az arca és fagyásoktól szenvedett egész életében, több lábujját is le kellett utána vágni. Nagy ára volt ennek, úgyhogy szerintem érdemes őt is így megemlítenünk a mai napon az évfordulósok között. Na nézzük akkor a szülinaposokat.
6: De neki Blanka grófnő is Petivel egy napon született, csak ő 1806. július 3-án ugye a magyar nőnevelés úttörőjéről
4: bizony.
6: Van szó.
4: Ő azt mondta, hogy neveljétek lányaitokat emberekké, ne pedig mi hamarabb férjhez adandó lényekké. Ez egy nagyon jó kis gondolat szerintem, és nem véletlenül tekintjük őt a magyar nevelés úttörő, női nevelés úttörőjének.
6: Aztán szerintem Franz Kafkát nem kell bemutatni, csehországi német író, 1883-ban született. Aztán Kovács László, egykori külügyminiszter, az Európai Bizottság adó- és vámügyi biztosaként is funkcionált, ő magyar politikus, 1939-ben született. Aztán szerintem Peti is ismeri, de nem tudom, hogy tudja, hogy egy napon született Tom Cruise, Golden Globe díjas amerikai színművésszel, 1962-ben született a fent nevezett. Aztán Szellő István.
4: Szellő István 1967-ben látta meg a napvilágot, újságíróról, televíziós műsorvezetőről van szó, 1978-ban pedig Miló Viki ugyanezen a napon született, mint Peti. Ökölvívóként tekintünk rá, tehát én szerintem ő egy ennél sokkal összetettebb személyiség, és nagyon érdekes, ahogy a nő felépítette szerintem a karrierét, egy nagyon számomra egy nagyon pozitív és nagyon kedves személy, úgyhogy Miló Vikinek is sok boldogságot kívánunk, és 1987-ben született Sebastian Vettel.
6: Igen, követed őt nem kell bemutatni, négyszeres Forma 1 világbajnok. Én közben azon lamentáltam itt, hogy Teleki Blankát Jane Austennel nem kéne leültetni, hogy most döntsék már el, hogy kinek van igaza. Mert ugye Jane Austen pont ez a tessék gyorsan férhez menni, erről
4: igen,
6: mennyi
4: igen,
6: dolog
4: igen.
6: Bezzeg a független nő, az milyen nehéz helyzetben van, erről írt regényeket. ez a, egész estémet megnyomorítva munkásságával.
4: De... ez a két dolog azért nagyon különleges, mert hogy az egyik őjük az elmúlt században élt, és abszolút nem, amit pedig ugye most képvisel a kedves képviselő, az pedig egy teljesen más aspektusba állítja be a női nemet. Hát igen. Nem tudom, szóval én azt gondolom egyébként, hogy Teleki Blankának volt igaza.
6: Hát így utólag persze, már így kiderül. De akkor meg nem ismernék meg Jane Austen munkásságát. Na, Petikém, akkor az 50-edikre, tessék!

0: világban, ahol nem létezik a humor, az emberek csak úgy tudnak röhögni, ha csikizik egymást.
1: Millás reggeli.
2: Na nézzük, mit írnak az újságok. Nálad mi van?
0: Na hát nálam igazából pár dolgot hoztam, egy ilyen teljes körképet. Az egyik például a Telexen egy tök jó kis összefoglaló arról, hogy hogyan is fogyasztottunk itt a fővárosban vizet az elmúlt napokban. Hát az a helyzet, hogy ötszörösére emelkedett a vízfogyasztás a hőségben. Erről bővebben a Telexen olvashattok, és egyébként van egy nagyon jó kis átfogó térkép is ehhez. De van más is, és ha már itt a közlekedésről volt szó, akkor felhívnám a figyelmet a HVG-n Somfai Dávid írására. A cikke arról szól, hogy riasztó közlekedés biztonsági helyzetet ábrázolhatunk itt a nyári időszakban, mert hogy 9 nap alatt, figyelj, 31 ember vesztette életét a közutakon, ami azért elég durva szerintem.
2: Igen.
0: Ez azt jelenti, hogy több fekete hétvége is volt az elmúlt időszakban, és hát a balesetek száma is magas, a halálos áldozatok száma is magas, és nyilván az elkövetések pedig a következők miatt vannak. Gyorshajtás, figyelmetlenség, ittas vezetés, és nyilván arra is felhívja a figyelmet a cikk, hogy a súlyosabb esetek megelőzése érdekében jobb lenne a közlekedés biztonságra és a szigorúbb ellenőrzésekre, meg hát nyilván a felelős magatartásra koncentrálnunk, úgyhogy én ezt találtam, de átadom neked a szót.
2: Nincs széna.
0: Nincs széna?
2: Igen. Először is ugye definiáljuk, hogy mi a széna.
0: A széna, levágott fű, megszáradó.
2: Majdnem jó, igen. Jó, igen.
0: Tehát valami
2: semmiképpen sem gabonaszár, ez biztos. Mert van. Az a szalma,
0: és
2: ugye.
0: És száraznak kell lennie. Jól
2: így
0: gondolom,
2: van, felszokták okay. Ezt bálázni, gyerekek szétugrálják, gazdák és mérgesek miatt.
0: És milyen jó illata van.
2: Jó illata van, sok mindent lehet benne csinálni, nem csak állatok etetésére alkalmas, ugye? Csak kicsit szúr. Azt szeretném mondani, hogy a csapadék hiánya miatt ugye a réti füvek sem és növények sem nőtek, és ezért aztán nincsen széna, nincs mit lekaszálni, és ez óriási problémákat okoz, tekintve, hogy ugye tavasszal meg nyár elején kaszálnak, van amikor kétszer is, ezt felbálázzák, és utána ezt etetik az állatokkal télen. Leginkább az ország keleti részében van széna hiány, importból ez nem megoldható, a Dunántúlon is most olyan rossz a helyzet, hogy inkább maguknak tartják meg a gazdák, és hát nem túl előnyös a dolog abból a szempontból sem, hogy hát ugye a legolcsóbb takarmány a réti széna, és ezt áthurcibálni az ország egyik feléből a másikba már nem gazdaságos, külföldről behozni sem az, úgyhogy hát nagyon nagy kérdés, hogy mit fognak etetni az állatokkal a télen az állattartók, úgyhogy nincs széna, aggódjunk együtt, kedves hallgató.
0: Aggódjunk együtt a, hát nem is tudom, vagy a Bayern Münchenért, vagy a Volkswagenért, mind a kettőért megtehetjük.
2: Na,
0: a portfólió cikke szerint ugyanis egy újabb stratégiai átrendeződésre készülnek itt a vállalatnál, és felmerült annak a lehetősége, hogy a Volkswagen eladja a Bayern Münchenben meglévő kisebbségi részesedését is. Ugyanis a jövőben szeretnének az autóipari és pénzügyi stabilizációra koncentrálni, a háttérben pedig az áll, hogy a Volkswagen az elmúlt időszakban a legtöbb eszközétől megvált. Az értékesítési folyamatnak pedig az a célja, hogy erősítsék a likviditásukat és csökkentsék a portfólióhoz kapcsolódó kockázatokat.

0: ilyen formán, tehát a Bayern Münchennek az eladása, vagy hát a részesedésnek az eladása, az nem feltétlenül csak egy ilyen, nem tudom, elvesztették a lelkesedésüket című dologra vezethető vissza, hanem sokkal inkább egyfajta ilyen racionalizálási és forrás bevonási stratégia része.
1: A Colt, egy patinás fegyvermárka, ugye a vadnyugat egyik szimbóluma, bejelentette a Forage június 3-án, igen, az a Forage a magyar, hogy 100%-os magyar tulajdonban, egészen pontosan a Forage többségi tulajdonába tartozó N7 Defense Holding tulajdonába kerülhet a Colt CZ Hungary ZRT fegyvergyár is, és hát erről ír Brüki a Telexen, hogy ez egy elég érdekes történet, tekintve egy rettenetesen előnytelen szerződést kötött a magyar állam, és ezt próbálja most menteni a Forage. Én egy bonyolult gazdasági manőver kifejtésére ma reggel sem vállalkozom, úgyhogy tessék elolvasni egy elég hosszú és alapos cikk az üzleti kanyarokat, fordulatokat kedvelők számára különösen ajánlott.
0: Onnan pedig evezzetek át a névszabára, ugyanis az Európai Bizottság mintegy 552 millió eurós támogatást ítélt meg Magyarországnak a modernizációs alapból, erről ír a Népszava. Az összeget kifejezetten energiahatékonysági és zöld átmenetet segítő beruházásokra lehet fordítani. A forrás az uniós kibocsátás kereskedelmi rendszerből származik, és az a célja, hogy az alacsonyabb jövedelmű tagállamokban, köztük Magyarországon is gyorsítsa az energiaintenzív rendszerek korszerűsítését és a klímacélok teljesítését. További részletek a Népszaván olvashatók.
1: Én imádom a kiszivárgott dokumentumokat, egy ilyenről ír a Portfólió is. Ez Samuel Paparó nevű admirális írogat. Ő nem kisebb ember, mint Indo-Csendes óceáni parancsnokság vezetője. 221 oldalas titkos kongresszusi jelentésben 122 milliárd dolláros katonai fejlesztési csomagot tarhál a 2027-es pénzügyi évre, mert arra figyelmeztet, hogy egyre közelebb kerül egy súlyos összecsapás lehetősége Kínával. Peking elsődleges célja az admirális szerint Tajvan megszerzése, a kínai hadsereg pedig 2027-re kapott határidőt, hogy felkészüljön a sziget elfoglalására, a terve ezekre a kihívásokra válaszol.

0: Mit mutat a chart? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
1: Drága barátaim, akkor kezdjük Budapesttel, mert hogy egész jó volt a hangulat, egyébként nemzetközi szinten sem volt rossz. 1,6%-os pluszt hozott össze a BUX, 141.741 pontig ment fölfelé. Ez úgy jött össze, hogy a vezető papírok közül csak a Richter esegetett, mert hogy inkább a negatív tartományban stagnált, 0,8%-os mínuszt hozott össze 12.110 forintig, de másik három blue chip egészen jó napja volt, a legjobb a MOL-nak, 3,6%-ot ment fölfelé 3800 forintig, 1,6%-os OTP plusznak tapsolhattak a befektetők, 46.710 forintos záróértékkel, és a Magyar Telekom is erősödött 1,3%-kal 2660 forintig egészen pontosan, és a közepes papírok közül a Waberersre volt érdemes figyelni, 7,6%-os pluszt hozott össze a részvény. Aztán nézzük a devizakereszteket, 354 forint az euró jelen pillanatban, és 309 forint 40 fillér a dollár, és hát kérem szépen, nagyon jó volt a nemzetközi piaci hangulat, úgyhogy annyira nem kellett meglepődni ezen a jó BUX teljesítményen. A DAX például 2,1%-kal, a FTSE, az angol mutató 1,6%-kal, a párizsi mutató is 1,6%-kal ment fölfelé, és hát új történelmi csúcsra került az amerikai ipari index, a Dow Jones is 1,14%-os erős után, viszont nem volt jó napja a technológiai papíroknak, az általános jó nemzetközi hangulat ellenére 0,8%-kal esett a Nasdaq index is, és akkor Brent olaj 72 dolláron áll, de úgy, hogy a negatív tartományban volt egész nap, az amerikai crude könnyű olajfajta pedig 69 dollárt kostál, úgyhogy ezek voltak a legérdekesebbek, és hogy miért esett a Nasdaq, hát például az Nvidia az elmúlt napoknak a sztárja 1,4%-os mínuszban zárt, és a másik chipgyártó, az Intel Corporation is esett, az még nagyobbat, 5,25%-ot, úgyhogy így alakult ki ez a tőzsdei mozgás az elmúlt napon.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
1: No kérem, szépen hamarosan jön Czoller Andi a hírekkel. Hallgatók írnak értelmezhetőeket? Hallgatók... Még egy kis időnk van talán erre.
2: Az egyik hallgató azt írja, hogy ő nekifutott ennek a 4IG Colt cikknek, közgazdász végzettsége, és bevallja őszintén, hogy rettetesen bonyolultnak bizonyult.
1: Ezért mondtam, én szóltam előre, úgyhogy, a jó ég áldjon meg mindent.
2: Hát most úgy érzi, hogy talán most ezzel a kis felvezetővel újra megpróbálkozik vele, és írja egy másik hallgató, hogy milyen furcsa, hogy Tom Cruise-nak holnap július 4-én is születésnapja lesz.
1: Igen. Ezt értjük?
2: Ezt értjük. Hát a Született július 4-én című filmben ugye ő...
1: Milyen, ó, annyira nyomasztó az a film.
2: Igen.
1: Szereted?
2: Hát... Ja. Engem inkább az nyűgöz le, hogy mennyire sokszínű arcát tudja megmutatni Tom Cruise.
1: Akár csak Leonardo DiCaprio.
2: Leonardo DiCaprio, igen, igen. Őt is. Ugye? Nagyon, én nagyon kedvelem az ő munkásságát. Szerintem sok hölgyel egyetértve.
1: A Leonardo DiCaprio?
2: Igen, igen, de majd mindjárt mondja Andi, hogy ő vajon mennyire... Mennyire jött velem egyet.
3: Zavar nem messzire.
1: Egy kortot szorítunk
2: zavar nem messzire. Andi, hát már szóba se állna velünk Leonard, de ha elmúltunk már duplá 25, érted? Hát ő az alatt nem foglalkozik a csajokkal.
1: Tom Cruise vagy Leonardo? Csak ebből a kettőből
3: Tom
1: lehet választani.
3: Tom Cruise ez már lefutott.
1: Micsoda, milyen jól tartja már magát.
2: Figyelj, igaz, hogy Victoria Beckhamnek még jó, mert most vele hozzánk hírbe, vagy hát nem tudom, volt valami cicázás.
3: Én nekem sok bajom van vele. Uh-huh. Nagyon bírtam fiatal korában filmeket, persze, mert nagyon vonzó volt. De aztán, amikor elkezdett
1: vallási
3: elmenni az
1: fanatikus.
3: Agya, akkor aha. Onnantól igen. Már igen.
1: Most azért, mert válogatott az egyház a feleséget, neki az a baj?
2: Is.
3: Mondjuk így, persze.
1: Na van, de az első baj. Emberben milyen?
2: Jó igen, volt. Nagyon jó.
3: Azért
2: volt.
3: Mondom, a fiatal filmjeivel nincsen semmi.
1: És a Top Gun folytatását megnézted?
3: Nem.
1: Na,

0: Nem szerint,
1: én megnéztem. Én meg, de jó, én nem vagyok releváns néző, mert én tudok, nem tudom, ilyen mainstream-szerű, viszonylag középszerű filmeken is jól szórakozni, nem vagyok. De fél, nekem tetszett.
2: Ugye?
1: Igen. Neked is tetszett?
2: Igen.
1: Komolyan?
2: Én igazgatói beszélgetésen voltam a Top Gun 1 miatt.
1: Aha.
2: Mert abban orosz vadászgépeket lőttek le, és aha, a szocializmus utolsó építései közepette, ezt nem nézték jó szemmel, hogy az én füzeteimben Top Gun-os matrica volt. Ah, én igen, magam készítettem, és behívott az igazgató, hogy
1: hát,
2: be én... volt tiltva a Top Gun egyébként. Aha. Jugoszláviából csempésztem be azt a Bravót, amiből kivágtam azokat a...
1: Képzeld el, hogy én Jugóba láttam egy kertmoziban először, úgyhogy emlékszem, hogy az unokatesóimmal néztük, hogy milyen jó képű ez a fiatal amerikai színész, és aztán utána jött be.
0: Jugóban, ez önmagában ez a kifejezés.
2: Ezt már van egy csomó korosztály, akinek fogalma sincs, hogy miről beszélünk.
1: Igen.
2: Okay. Na, szól a rendésre a hírek, aztán folytatjuk.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Minisztárszki és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
5: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
3: A kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam, előrevívő gondolatok, könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul.
5: A rovat támogatója a Városmajori Szabadtéri Színpad július 7-i Kepes András Igazad van előadása. Dzsungel ez a város, elkísérlek.
3: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
6: Jó reggelt kívánok! A fővárosban ma délután 5 órától a hétvégére ismét lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Hungária körúton továbbra sem járható az egyenesen haladó külső sáv az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert tart a gázvezeték javítása, a Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelőt is lezárták. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig a belső sávot zárták le. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot. Ma délután 6 órától a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál lezárják a külső sávot, mert gázvezetéket javítanak. Így a Szilágyi Erzsébet fasorról nem lehet jobbra a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé pedig a buszsávból tudnak egyenesen tovább haladni. Hétfőtől az Alkotás utcában kifelé a belső sávban tudnak csak közlekedni a Királyhágó utca előtt, csatornaépítés miatt. Varga Etele, MKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
3: Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Újra kellene építeni a teljes magyar közbeszerzési rendszert. Megkezdődött az új Intercity motorvonat flotta gyártása. Egyre közelebb kerül egy súlyos összecsapás lehetősége az Egyesült Államok és Kína között. Újabb hideg front éri ma el az országot, helyenként zápor, északkeleten néhol zivatar is lehet. Délután 27-32 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A nulláról kell újraépíteni a magyar közbeszerzési rendszert. Az integritás hatóság megállapítása szerint a meglévő szabályok nem képesek leszorítani az árakat és csökkenteni a korrupciós kockázatot. A dokumentum 322 oldalon át elemzi a helyzetet, nagyrészt a problémákat sorolva. Például, hogy a jog meg sem követeli azt, hogy a közbeszerzés elindításakor összehasonlító piaci adatok alapján készítsenek kiíró becslést az árról. Az ellenőrzések pedig nem vizsgálják azt, hogy a becsült érték, a beszerzési konstrukció vagy az elért ár megfelele a piaci realitásoknak, emeli ki a HVG. Augusztus 15-ig terv készül arra, hogy hogyan lehet csökkenteni az egészségügyi várólistákat. A szaktárcának meg kell határoznia a szükséges kapacitás bővítés mértékét és módját, a tárgyi feltételeket, valamint ezek költségvetési forrás igényét is. A kormány ígérete szerint 2027 végére a fekvőbeteg ellátásban legfeljebb 6, a járóbeteg ellátásban 2 hónapra fogják csökkenteni a várólistákat. Elindult a GyesF 11 darabos új Intercity motorvonat flottájának gyártása. A járművek várhatóan 2028 nyarára állnak forgalomba, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Facebook oldalán jelezte, az 5 részes, 2 áramnemű, óránként 160 km-es sebességre képes járművek a Sopron-Budapest és a Szombathely-Budapest vonalakon biztosítják majd az Intercity szolgáltatást. Egyre közelebb kerül egy súlyos összecsapás lehetősége az Egyesült Államok és Kína között. Az Indo-Csendes óceáni katonai parancsnokság vezetője szerint Peking elsődleges célja Tajvan megszerzése. A kínai hadsereg pedig 2027-re kapott határidőt a sziget elfoglalására való felkészülésre. Samuel Paparo admirális egy titkos kongresszusi jelentésben 122 milliárd dolláros katonai fejlesztési csomagot kért a 2027-es pénzügyi évre az amerikai hadsereg megerősítésére, írja a Portfolio. A kínai hatóságok szerint a pilóta személyes okból vezette gépét Peking legmagasabb felhőkarcolójának. A pilótát Liu néven azonosították, aki többször is kifejezte, hogy véget akar vetni az életének, és krónikus álmatlanságban és szorongásban szenvedett, emeli ki a HVG. A balesetben a pilóta meghalt, 13-an pedig megsérültek. A rendőrök már a helyszínen arra kötelezték a bámészkodókat, hogy töröljék telefonjaikról a balesetről készült fotókat és videókat.
3: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Sok napsütésre számíthatunk, de egy felhősáv helyenként záport északkeleten néha zivatart is okozhat. A szél fokozatosan veszít erejéből, majd délután többfelé újból erős, néhol viharos lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
3: Millás reggeli.

0: Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Jó reggelt kívánunk, 7 óra 10 perc van, folytatjuk a Millás reggelit. Itt a Rádió Café 98.0, de szúrosan nézett be az ember.
6: Húha, és még napszemüveg is volt rajta.
5: Láttad?
6: Láttam.
5: Figyelj, én nem tudom hány éve vezetek
6: olyan
5: műsort,
6: aki
5: lassan, gyanakodva, és a napszemüvegen keresztül szúros tekintettel.
6: Mit csinálnak
5: Jézusom,
6: ezek
5: nem itt? Vagyok egy ijedős ember, de ez most para volt kicsit. Na, szóval ez a Millás reggel itt a Rádió Café 98.0-án, Nyúl Zsuzsival.
6: És Mihálovics Andrással, aki rácsodálkozott a stúdió előtt elsétáló kedves fiatalember, aki nem is volt olyan kedves.
5: És nem is volt annyira fiatal.
6: Oké, 0636 98 0 98 0, SMS, Viber, WhatsApp üzeneteket várunk tőletek, és hát nem hagyták szó nélkül Tom Cruise a munkásságát a hallgatók, azt írja valaki, hogy a trópusi viharban volt a legjobb
5: szerinte.
6: Hát igen, szerinte.
5: Les Grossman, utolérhetetlen.
6: Igen, és írta nekünk Chris, hogy azóta sem kapott választ arra, hogy vajon mazsolával vagy mazsola nélkül.
5: Kizárólag mazsolával, ha perdöntő bizonyítékra van szükség, akkor leteszem a garast, és akkor mazsolával.
6: Oké, helyezzük ezt kontextusba, tehát arról van szó, hogy szerdán arról beszélgettünk, hogy ki milyen fagyit, milyen sorrenden, hogyan szeret. A végén elhangzott az, hogy puncsfagyi, hú de jó, és hogy mazsolával vagy anélkül, és hogy úgy mindenki egyetértett abban, hogy alapvetően mazsolával a legjobb, úgyhogy Krisz, ez a válaszom.
5: Egyébként az, hogy a mazsola miért ilyen megosztó végletekig, ezt én soha nem értettem, de gyerekkorom óta, hogy nem tudom én, volt bukta, és abban volt mazsola, meg kuglóf, és akkor voltak gyerekek, akik kiszedték
6: belőle.
5: Én
6: meg alig vártam, hogy rátaláljak. A kuglóban a mazsolára.
5: Értetetlen. És akkor még nem beszéltünk arról a megosztó dologról, hogy oké, vannak a mazsolások, meg a mazsola ellenesek, oké, ez egy tábor, de vannak az olyan mazsola ellenesek, akik a szőlőt szeretik, de a mazsolát nem.
6: Ó, hát ez tényleg elég.
5: Holott ugye
6: megosztó.
5: A szőlő az aszalt mazsola.
6: Igen.
5: Vagy az aszalt szőlő a mazsola.
6: Igen, igen. Én szoktam néha úgy enni, hogy csak nasinak fogyasztom a mazsolát önmagában. Annyira
5: energia,
6: finom.
5: Energetizál. Na,
6: ez van. Mert a
5: rothat
6: szőlő. Dehogy is, ne viccelj. Bandiller írta nekünk, hogy nem.
5: Ki van szárítva.
6: Nem, ki van szárítva. És vigyázzatok, akkor, mert
5: aki nem szerette mazsolát, nem szerette a fügét, nem szerette a datóját, nem szereti a semmiféle ilyen aszalt gyümölcsöt.
6: Igen, az asszalás, az nem rohasztás, hát azért nem, bocs, hát igen, az teljesen más.
5: Mert elveszik.
6: Ja, oké. Na jó, van, ennyit az asszalásról.
5: Külön platformra kerültünk. Nagyon szépen megkérem a mazsolát utálókat, hogy ne kezdjenek el túl reprezentálni saját magukat az üzenőfalunkon, mert úgyis lenyomjuk őket, hiszen két mazsola barát ül a stúdióban, akik vindikálják maguknak a jogot arra, hogy nem olvassák be a mazsola gyűlölő SMS-eket.
6: Igen, de én leszek egyébként a mérleg nyelve, mert én abszolút demokratikus vagyok és elfogadó, úgyhogy be fogom olvasni, mert hát minden vélemény fontos, de most nem jó az műsor dinamikája, mert két mazsola párti van, tehát az lenne jó, hogyha egyébként...
5: A Kántor mazsola gyűlölő?
6: Nem, az a baj, hogy ő is szereti a mazsolát,
5: hát
6: szóval...
5: akkor meg hagyjuk már ezt, nincs semmi probléma, toljuk tovább a biciklit.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
7: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
5: No, hát megújul a bubi.
6: Bizony.
5: Én már láttam néhány ilyen gépet, egész jól néz ki. 3.0-ás, havonta 2500 forinttól, az elektromos rásegítési biciklik pedig 3500 forinttól lesznek elérhetőek. Az utóbbiból, mármint az elektromos rásegítéséből 800 darab áll majd rendelkezésre a megújult fővárosi közbringa rendszerben, a BKK tájékoztatása szerint. A 2500 forintért utazásonként 30 perc díjmentes használat jár egyébként. Még fontos. Azt mondja, a Budapest Go alkalmazásban vásárolt havi vagy éves közösségi közlekedésre érvényes bérlettel kedvezőbb áron lehet majd igénybe venni a bubit. A klasszikus kerékpárokra 2000 forintért érhetik el a havi bérletet, az éveset pedig 17000 forintért. Aztán még a kezdeti időszak után összesen 3300 biciklit biztosítanak majd, és a későbbekben a tervek szerint a kapacitás tovább fog majd nőni. Volt ügyfélteszt már. Aha. Azt nem tudom mi, mindenki tekerhetett
6: vele? Hát igen, igen, kipróbálhatták, és gondolom egy ilyen fókuszcsoportos megoldással elmondhatták a véleményüket.
5: Ja nem, még most zajlik igen. Az ügyfélteszt, 5000 regisztrált felhasználó díjmentesen próbálhatja ki az új cangákat.
6: Nagyon jó. Na, hát ezzel szemben érdemes lesz szerintem tekerni már, mint bubival, mert ugye a parkolás az valami egészen elképesztően meg fog drágulni. Na most az a helyzet, hogy július 1-től ugye 25%-kal emelkednek a parkolási díjak, és megszűntek a parkolóautomaták, díjfizetés innentől kezdve már csak mobil alkalmazással, SMS-ben vagy telefonon lehetséges. És hogy tovább fokozzuk a kedélyeket, 2027. január 1-től a zöldrendszámos elektromos autók is elveszítik az ingyenes parkolási kedvezményt, a 2000 kg-nál nehezebb elektromos autók pedig normál parkolás kétszeresét kell, hogy fizessék. Tehát eddig volt a mézes madzak, hogy ingyen lehet, meg milyen jó, meg mit tudom én. Oké, okay, akkor
5: ez valahol értető egyébként, mert azt mondja a Várkonyi, aki nálam sokkal, de sokkal jobban ért az autókhoz, viszont én meg jobban értek a Várkonyinál, mondjuk a lovakhoz, mondtam, vagy a tehenekhez, nem tudom.
6: Mazsolákhoz. Tehát,
5: hogy így kiegyensúlyozza egymást a világ, bár nem tudom, hogy meg mikor lesz a Várkonyinak szüksége az ismereteimre, nekem meg szükségem van a Várkonyi Gábor ismeretei. De szóval azt mondja, hogy ez nem nagyon jó irány, hogy elektromos autókat brutális nagy súllyal közlekedtetünk, mert hogy az is környezetszennyező, mert hogy jobban rongálja az utakat, meg a fékezésnél jobban erodálja a gumikat és a fék betéteket, remélem jól fogalmazok, és nem szúrnak le a hallgatók emiatt, és hogy ez egy új környezetszennyezési problémát jelent.
6: Azért milyen érdekes, nem, hogy most, hogy már ennyire elterjedt az elektromos autózás, most már azért képesek vagyunk szembenézni azzal, hogy azért nem is annyira zöld, mint amennyire gondoljuk,
5: bizony,
6: vagy mondjuk.
5: Igen.
6: Na jó, a lényeg
5: Na
6: az
5: és képzeld egyéb, el, hogy akik ingyen parkolhattak, igen.
6: Még csak annyit akartam mondani, hogy a zónák, tehát hogy kb. Mire számíthatunk, 800 és 300 forint per óra közötti.
5: Igen, kiszámolta az Index, hogy 8 órás munkanap alatt, ha valaki, akik eddig ingyen parkoltak, közül körülbelül 13000 forintos parkolási kiadással is szembesülhetnek naponta. Tehát, hogyha egy ilyen nagy, nehéz autóval egy kiemelt várakozási övezetben parkolsz, az kemény.
6: Igen.
5: Gondolj bele, 1600 forint óránként.
6: Hát MOL Bubi, egyértelmű. Biringára kell
5: mondjuk
6: pakolni.
5: Arra kíváncsi leszek, aki egy ilyen, nem tudom, két 6 tonnás SUV-val jár, az mikor fog MOL Bubira átülni, de láttam már csodákat.
6: Figyelj, ez igazából ez az edukáció része, egy pici nyomásgyakorlással minden megoldható.
5: Figyelj, én lájkolom a BKK-nak a tevékenységét, aha, mindig be is számolok róla, ha tehetem, amikor így meglepnek egy-egy közterületet, és akkor közbiztonsági ellenőrzés van, nagy takarítás, stb. Most éppen július 2-án a nyugati pályaudvarnál és a környezetében takarítottak, valamint fokozott helyszíni jelenlétet és járat ellenőrzést is tartottak, az a cél, hogy rendezettebb legyen a környezet, biztonságosabb a közösségi közlekedés, a főváros forgalmas közlekedési csomópontjaiban. Köztisztasági munkatársak ott voltak, budapesti rendőrfőkapitányság, BKV, közterületfelügyelet, a mávosok, stb. És a Menhely alapítványnak a képviselői is, úgyhogy ellenőriztek ott mindent szépen, és én mennek sorba, már voltak a Boráros téren, a Népligetnél, a Újpest városkapun, Őrsvezértere, etc.
6: Gyors kitekintés, de ezúttal az SMS falunkra Mazsola és Tádéról kaptunk egy fotót, köszi. A Mazsola nem más, mint egy riadt arcú szőlőszem, és hajrá Mazsola, egyelőre ilyen SMS-ek jönnek. De vissza a lapszemléhez, pontosabban a budapesti hírekhez, amik a lapokban is megtalálhatók. Például, hát most egy jó kis akció van, hogyha valaki strandolni, vagy éppen úszodába készül, mert hogyha éppen reggel, vagy kora este szeretne menni, akár csak egy-két órával a zárás előtt, akkor jelentős árcsökkenésre számíthat. A Lukács fürdőben például az esti belépője egy budapestieknek hétköznap 3000 forint kedvezményesen, a Lukács komját pedig 1700 forint, és egészen este 10-ig vannak nyitva a strandok, ami szerintem szintén egy jó kis dolog, hiszen valaki, hogyha munka után szeretne elmenni, kicsit kikapcsolódni vagy sportolni, erre van lehetőség. És további jó hír az, hogy akár 80%-os kedvezményt is kaphatnak a Budapesten élő, vagy nappali tagozaton budapesti oktatási intézményben tanuló diákok, hogyha a Budapest Go alkalmazáson keresztül vásárolják meg a BKK bérletüket, akkor kaphatnak egy ilyen kedvezményt. 80% kedvezőbben tudják igénybe venni a strandokat.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: Jó, ha nagyon irigál, amit csinálunk, vondd le a konfúziót.
1: Millás reggeli.
2: No kérem szépen, hát túl szép, hogy igaz legyen ez a forint árfolyam, meg ez a nemzetközi hozzáállás, ami a magyar gazdasághoz tart. Én kezdek aggódni egy kicsit, de hogy kell-e, megbeszéljük Németh Dáviddal, a KNH Bank vezető elemzőjével. Szervusz, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
2: No, hát eltelt az év első fele, azt mondták az elemzők az év elején, itt a műsorban is többször beszéltünk erről, hogy, hogy az első fél évet úgy nagyjából lehet látni, na de hogy utána mi lesz a magyar gazdasággal 2026 második fél évben, azt nem lehet látni. Hát ezt nem láttuk jönni. Hát micsoda forint árfolyam? Micsoda nemzetközi bizalom? Mi baj lehet, ugye? Lehet baj?
3: Hát nem lehet baj, hiszen minden rendben működik. Ilyen apróságok néha beestek, mint például amire szintén az első fél évben annyira nem lehetett számítani, hogy jön egy iráni háború, közben egy szép magas olajár ugrás, és hát más alapanyagok árának a megemelkedése, közben például a fémek ára is ugye megy fölfelé, a szállítási költségek mennek fölfelé. Úgyhogy azért van némi ipari termelői ár megugrás a világban, de Magyarország tényleg ebből valahogy egyelőre kimarad, és a forint az ebben kulcs szerepet játszik, hiszen a brutális erősödés miatt kevésbé tudott most begyűrűzni ez a fajta energia és költség sok Magyarországra, így az inflációnk is óriási meglepetéssel még most is 2% alatt van. És hát a jegybank is hozott egy szép kis meglepetést először ugye márciusban, amikor kijött egy 3,8%-os idei éves átlagos inflációs prognózissal, majd most a júniusban ezt lecsökkentette 1,8%-ra, és hát a bizonytalanságot azt is mutatta, hogy februárban már úgy tűnt, hogy elindít egy kamatcsökkentési ciklust, majd az egyből megállta, hogy az iráni háború kitört, és most júniusban megint úgy tűnik, hogy elindul egy kamatcsökkentési ciklus, és hát én azt látom, hogy ennek az egyik fő oka az tényleg az erős forint, hiszen hogyha egy ilyen fajlagos munkaerőköltség alapon nézem a forint árfolyamát, ez az, hogy ugye egységnyi munkaerőből annak a termelékenységi változása és a forint árfolyam változása hogy alakult, akkor az látszik, hogy nagyon felértékelődött a forint, és nagyon sokan panaszkodnak arról, hogy hát ezt most ilyen gyorsan nem tudják kigazdálkodni, ugye exportőrök részéről is, de hát sokszor már importőrök is veszélyeztetve vannak az olcsó import miatt, és hogy elveszítik így a hazai piacot. Úgyhogy én azt látom, hogy így a piacon van egy óriási optimizmus, de ha már például a bizalmi indexeket nézünk, akkor a lakosságnál látszódik az, hogy ott töretlen, még most is a bizalom a jövőben, ami ugye a választások után ugrott meg nagyon, de a vállalatoknál ugyanez nem csapódik még ki, tehát ők sokkal óvatosabbak.
2: Egyébként lehet, ugye ez volt a baj a magyar gazdaságnak, hogy az Istennek nem akartunk GDP növekedést felmutatni, most ez megtörhet az év második felébe, és mondjuk 2026-ra lehet értelmezhető GDP növekedésünk?
3: Ugye ez mindig kérdés, hogy mi az értelmezhető, hogyha most ilyen 4-5%-okba gondolkodunk, akkor nyilván nem, vagy a 3% sem reális, de az, hogy ilyen 1,5% körüli növekedés legyen, az abszolút benne van már a pakliban. Ugye az első negyed év eleve 1,7%-os növekedést mutatott föl. Viszont azt is látszódik, hogy az exportunk az nem megy, tehát valahova termelget az ipar, és hát itt, ha szétszedjük azt, hogy a megrendelések miért ugrottak meg az év végén, idei év elején, akkor két nagy szektor, a járműgyártás és a villamosberendezés gyártás területén vannak nagy megrendelések. Ugye ide jöttek be a nagy ipari kapacitások, vagy jönnek be még részben az idei évben. És hát ez megtolja az ipar, de ez ettől nem azt jelenti, hogy mindenkinek jó a magyar gazdaságban. Úgyhogy van növekedés, a jegybank az egyébként 2%-os növekedést prognosztizál már az idei évre. Én egy picit negatívabb vagyok, mert például a német gazdaság, az eurózóna gazdasága az kimondottan gyenge adatokat hozott az elmúlt hónapokban. A bizalmi indexeik is lent vannak, tehát az eurózóna az bőven 1% alatt fog nőni, valahol ilyen 0,5-0,7 környékén. És ahhoz képest, hogyha Magyarország tud egy 1,5-2% közötti növekedés, az azt jelenteni, hogy 1% ponttal gyorsabb a magyar gazdaság.
4: Hogyha maradunk a külső környezetnek az áttekintésénél, geopolitikai feszültségek, energiaárak, ahogy említetted, az európai lassulás, akkor ezek közül szerinted melyik a legnagyobb kockázat a magyar növekedésre? Hogyha szét kéne
3: szállozni. Most rövid távon egyértelműen az európai gazdaságnak a gyengélkedése az, ami nagyon visszahúzza a magyar gazdaságot. Úgyhogy említettem, egyelőre a geopolitikai kockázatok okozta költségnövekmény Magyarországon kevésbé jelent meg, tehát kevésbé is terheli a magyar gazdaságot. De például egy elég komoly kockázat most az agrárszektor, hiszen Magyarország az teljesen ki van száradva, sokat jobban, mint Európa. Közben volt egy tejválság, volt egy sertésválság, tehát azért a mezőgazdaság az nagyon nehéz időszakot él meg, sok-sok finanszírozásra szorul. Azt gondolom, hogy ez is hosszú távon nem annyira fenntartható, tehát szektorális szinten azért van probléma, belső probléma is a magyar gazdaságban, amit hát majd kezelni kell, és valószínűleg rövid távon nem is lehet könnyen ezeket a problémákat megoldani.
2: Mi a helyzet a költségvetéssel? Az milyen bőrben van? Ugye esnek ki a csontvázak a szekrényből, mert a kormány kommunikáció is próbálja felkészíteni a nagy érdeműt arra, hogy hát eléggé elszaladt a költségvetési hiány, nem nagyon van mozgástere a költségvetésnek, emiatt aggódni esetleg szükséges a második fél évben, hogy mi jöhet még?
3: Hát ez egy olyan helyzet, amire tényleg a piac is most nem nagyon reagál. Én úgy futottam neki az évnek, hogy valahol 6% körül, picit fölötte lehet az idei hiány. Ehhez képest most ugye inkább úgy tűnik, hogy legalábbis a kormányzati kommunikáció alapján, hogy ez 7% körüli lesz. És amikor így külföldi szereplőkkel beszélek, akkor őknek kérdezgetik, hogy hát lesz ez 10%? Gyakorlatilag úgy tűnik, mintha már az se zavarja őket, hogyha 8-9, hanem hogyha mondjuk 10% az már egy olyan szint, amit egyértelműen sokkolja őket. De én azért azt vélném, hogyha itt 8-9%-os hiányjal jön neki a kormány, az egy picit meglepné a piacokat, és nem annyira örülnének neki, hiszen akkor nagyon magas szintről kell ledolgozni, és eljutni valahogy a 3%-os Maastrichti kritériumhoz. Úgyhogy azért ez mindenképpen szintén egy probléma, azért itt a kormányzat is már egyre óvatosabban fogalmaz az eurózóna belépésével kapcsolatban, és inkább azt hangsúlyozzák folyamatosan, hogy 2030-ra tudják valahogy a Maastrichti kritériumokat teljesíteni, tehát a költségvetési hiányt is az alapján ugye 2030-ra tervezik le csökkenteni 3% alá, de tényleg egyelőre a hozamokban, most már a tegnapi nap folyamán a teljes hozamgörbe gyakorlatilag a 3 évtől a 10 évig az 5% alá benézett. Ilyet hát elég rég láttunk, ugye 2020 előtt, amikor nagyon alacsony volt a kamatkörnyezet a világban, és a kamatfelárunk is a cseh kamatokhoz képest leszűkült 40 bázispontra, a lengyel alatt vagyunk 30 bázisponttal.
2: És a lengyel és hát gazdaság mennyivel jobb bőrben van a magyarnál, ezért lep meg ezért hívtunk, hogy ezt magyarázd, ezt az ellentmondást el nekem kicsit.
3: Hát bizonyos szempontban igen, tehát ott a növekedés az nagyon rendben volt az elmúlt időszakban, de nekik volt egy nagy előnyük, hogy alacsony hiányról indultak, és folyamatosan azért hízik nekik a költségvetési hiányuk, így az államadóságuk is kúszik fölfelé. Ezzel szemben mondjuk egy cseh gazdaság, ők most nagyon panaszkodnak, mert nagyon felelőtlen a kormányzatuk, és akár 3-4% között is lehet most a költségvetési hiányuk, és már ezen nagyon kivannak akadva, és egy hát bőven 60% alatti államadósággal futnak, de ugye egy sokkal fejlettebb cseh gazdasághoz, egy alacsony hiánnyal, egy dupla ás besorolású ország, nekik összesen 40 bázisponttal alacsonyabb a kamatuk, mint nekünk, tehát tényleg abszolút ez a töretlen bizalom egyelőre megvan Magyarország irányába, ami azért kamatkiadás szempontjából, hogyha ez így tud maradni még 2-3 évig, akkor ez komoly megtakarítást fog majd jelenteni.
2: Oké, hát akkor bízzunk a legjobbabb a jövő évi kilátások.
3: Jövő évre már optimistább vagyok, ott már azért a 2,5% körüli növekedés is bőven benne van a pakliban. Hogyha nagyon jól sikerül feltörgetni az EU-s forrásoknak a felhasználását, akkor akár a 3% körüli növekedési dinamika is benne van a rendszerben. Én azt látom, hogy valahol a magyar gazdaság potenciális növekedési tempója ez a 2-2,5% között van most jelenleg. Ugye sokáig nem voltak beruházások, azért ez is egy nagy problémája a magyar gazdaságnak, hogy évek óta a vállalatok óvatosak. Úgyhogy kéne egy ilyen megújuló beruházási hullám, ami ezt a potenciális növekedésünket fölfelé tudja tornázni, és akkor tartósan fenntartani egy ilyen 2,5-3% közötti növekedést.
2: Jó, meglátjuk, ez még messze van, majd akkor beszélünk újra erről. Nagyon szépen köszönjük az információkat, jó munkát
3: köszönöm
2: kívánunk.
3: Szia, szia, Dávid. Szép napot, sziasztok.
2: Németh Dáviddal, a KNH bank vezető elemzőjével beszélgettünk egy kicsit, annak kapcsán, hogy eltelt az első fél év, és megnéztük, hogy milyenek a kilátásai a magyar gazdaságnak. Jön még makrogazdaság, a mögöttünk levő hetet értékeljük, de csak a napközi, meg egy rövid szünet után.
1: Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
5: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy...
6: kalózos kalandfilm.
5: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy...
6: kalózos kalandfilm.
5: Azt akarja, hogy megszeresd. 1.
6: Az első 5 percben kiderül, hogy rossz fej nem kalózók, és jó fej kalózók fognak a filmben szerepelni.
5: 2.
6: Ha rövid időn belül nem jelenik meg egy falábú kalóz a papagájjal, akkor ez nem jó kalózos film.
5: 3.
6: A rossz fejek üldözik a jó fejeket, akik mindig megállnak egy titkos kalózkikötőben, hogy rumot igyanak, léha életet éljenek, és elegáns ruhát viselő, de szörnyen koszos, félvilági nőcskéknek udvaroljanak.
5: 4.
6: A kincset X jelöli a térképen.
5: 5.
6: Ha a film végéig nincs köteles átlendülés, nincs X a térképen, nincs papagája a falábunak, akkor ne nézzük meg.
5: Ne feledd, logika, kritika, etika.
7: Etika?
5: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
8: Zsebrádió!
7: Napközi. Minden délután 15-15-kor.
5: Vagy ahogy az ördögírói mondaná.
9: 50-50.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Most pedig következzen néhány másodperc nyugalom a dugóban, vagy bárhol a rászólóknak.
10: A nyugalom támogatója a Magyar Handpen Manufaktúra, a MAG Instruments.
1: Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
11: A minőségi zenét kedvelők társasága újra találkozik. Ezúttal Budapest ikonikus Dunaparti szórakozóhelyén, a Népszigeten, a Kabinban. Július 3-án pénteken este 6-tól George Mihály játsza eklektikus, napnyugtás szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök este a Rádiókafén. És most élőben is. Július 3-án a Kabinban. A 4. kerület Zsilip utca újpesti vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Jobb egy kacsalábon forgó palota, mint egy... Hát, az sok mindennél jobb.
1: Millás reggeli.

0: Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata következik.
1: No kérem, akkor a mögöttünk lévő hét makrogazdasági eseményeit fogjuk átbeszélni. Kalauzunk pedig Szabó György Mátyás lesz, az OTP Global Markets üzletkötője. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok!
1: No, hát vegyük sorra, hogy mely adat ütött a legnagyobbat az mögöttünk lévő héten, és milyen irányba taszajtotta a piacokat, befektetőket, szakértőket.
2: Főként adatok Amerikából és egyébként Európából érkeztek. Egyébként kicsit kiemelném azt, hogy itt az elmúlt időszakban talán minden az iráni háború körül forgott, és kisebb jelentőséget szenteltek egyébként a makrogazdasági tényezőknek, és Trumpnak a kommentje is segítettek egyébként ezeknek az értelmezéseibe. Kicsit azt érzem, hogy most újra célkeretbe kerültek ezek az adatok, szóval ilyen szempontból érdemesebb most ezt vizsgálnunk. Uh-huh. A amerikai oldalon az ADP volt az első, ami egyébként publikálásra került.
1: Az mi is?
2: Az itt megmutatja, hogy a privát szektorban mennyiben nőtt a munkavállalók száma, és egyébként ez egy jó előrejelzés a NFP-re is. Ez kivételesen a NFP csütörtökön volt, hiszen
1: az micsoda?
2: Az pedig a non-farm payroll.
1: Non-farm payroll,
2: ami pedig így van,
1: az meg a mezőgazdasági idény munkások nélkül számított munkaerőpiaci adat az Egyesült Államokban. Imádjuk!
2: Pontosan. Igen, igen. Egyébként nagyon fontos, mert egyébként mind a Fed ugye vizsgálja ezeket az adatokat, főleg az NFP-t, így a kamatok.
1: És ugye azt mondtad is, hogy csütörtökön jött, tehát már tudjuk ezt az adatot, pedig pénteken szokták közzétenni.
2: Így van, minden hónap első péntekén szokott jönni az NFP. De szóval a lényeg egyébként annyi, hogy az ADP esetében volt egy 120 ezeres korábbi adat, és nagyságrendileg egyébként az is volt a várakozás. Ehhez képest valamivel gyengébb adatot láttunk, ilyen 98 ezeres növekedés környékén, oktatási szektorom és egy egészségügyi szolgáltatási szektorból jöttek az adatok. Ami viszont fontosabb volt, az az, hogy az NFP 113 ezeres bővülést várt a piac, ehelyett 57 ezerrel bővültünk, ami némi gyengébb munkaerőpiaci adatsornak számít, és egyébként egy csak így zárójelben megértem, hogy a korábbi adat a 172 ezer volt, a 129 ezerre módosították, tehát az is így gyengébb lett. Ami ilyenkor egyébként így az NFP-vel párhuzamban megjelenik, az a munkanélküliségi ráta. Ez viszont javult, hiszen 4,3% volt a korábbi adat, a várakozás is annyi volt, és jelenleg 4,2%-os értéket kaptunk. Amit ebből le tudunk következtetni egyébként az az, hogy a Fed számára megint úgymond egy kisebb időt tudtak nyerni, hiszen ez nem feltétlenül a kamatemelés irányába indítja el a Fedet. Annak ellenére egyébként, hogy elkezdtünk olyan adatokat látni, hogy azért a Fed idén még kamatot emelhet.
3: Hogyan mozgott?
1: És hogy Donald Trumpnál is tart még a kegyelmi idő az új jegybank elnökkel kapcsolatban?
2: Hát,
1: nem nagyon kritizálta, ugye? Pedig hát Jerome Powell-t állandóan csesztette szegény.
2: Igen, igen, tehát hogy nagy valószínűséggel fognak érkezni szerintem olyan kommentek, hogy inkább lazább monetáris politikát kellene végrehajtani Fed oldaláról, de ugye az inflációs nyomás az a Fedet azért nem fogja ezt engedni ilyen könnyen. És nyilván az energiárak, hogyha javulnak, ami egyébként az eurózónában látszott is, hiszen az eurózónai infláció volt főkeresztben ezen a héten. Ott 3,2% volt a korábbi adat, és egyébként az elemzői konszenzus 3%-os értékre számított, és 2,8%-ot kaptunk, aminek a fő indok az volt, hogy az energiárak estek, tehát hogy ilyen szempontból egyébként ez is majd segíthet a Fed részére, de a Fednél azért legatósabb most az inflációnak a mértéke.
1: Az LKB, mert ott meg az európai gazdaság hát köszönő viszonyban sincs az amerikai gazdaság teljesítményével. Ott bármiféle kamatpolitikai újragondolás várható az LKB-tól? Vagy egymásra vár LKB. A Fed és az LKB?
2: LKB oldalán, hogy egy kicsit visszanézünk még itt a június előtti eseményekre, akkor az látszódott, hogy nagyságrendileg egy vagy kettő emelést árazott a piac. Ugye LKB emelt is egy 25 bázispontot, de egyre jobban az érzés jön, meg információs jön, hogy idén már nem valószínű, hogy az LKB kamatot fog emelni. Uh-huh. És míg a Fed pedig ugye Kevin Warsh, hogy debütált, mindenki a lazább monetáris politikai irányra számított, ennek ellenére egyébként a kamatpálya előrejelzéseiben inkább az látszik, hogy októberig nagy valószínűséggel emelni fog a Fed. Tehát ha ebből csak megnézzük az euró-dollár keresztet, a júniusi kamatdöntések előtt 1.16-os szint környékén kereskedték, és ez az átcsoportosulás a Fed kamatemelés irányába a dollár erejére hajtotta a vizet, és most egyébként 1.14.52-n áll az euró-dollár, ami 1.14 alatt is kereskedték, és a tegnapi NFP adat és a munkaerőpiaci adatsor után láttunk egy ilyen 50 pippes gyengülés dollár szempontból.
1: Oké, hát azért minket leginkább a forint érdekelt. Ugye kamatot vágott a Magyar Nemzeti Bank, régóta vártunk erre. Kicsit aztán gyengült is a forint ennek hatására, de ma már mintha ennek nyoma se lenne.
2: Igen, tehát júniusban meglépte itt az első, és az elmúlt időszakhoz képest az első vágás, 6%-a csökkent ugye az alapkamat mértéke, és ezen kívül amúgy az MNB még további kettő vágást prognosztizál szeptemberig, és szeptemberben majd az infláció függvényébe újra gondolják azt, hogy hogyan is folytassák ezt a kamatvágási periódust. Ami szerintem látszik, hogy azon kívül még egy kamatvágást fogunk tudni látni idén. És eddig arról tudtunk beszélni, hogy a forint folyamatosan erősödik így lassabb ütembe. 350 alatt is járt az euróforint kereszt, ami ugye kamatvágás óta egyébként 357-ig tudtunk gyengülni, úgymond az euróval szemben. De a dollárnak a gyengülése némi teret adott most arra, hogy visszaérkezzünk így a 354 környékére. Jelenleg a euróforint keresztet 354 forint 5 filléren kereskedik, a dollár forint keresztet pedig 309 forint 15 filléren.
1: Uh-huh. Mit várunk az MNB-től? Legyen ez az utolsó kérdés még az évre. Lesz újabb kamatvágás? Még?
2: Én szerintem igen lesz. Uh-huh.
1: Ránk fér mondjuk.
2: A 6%-os alapkamat és az, hogy 1,8% körül mozog az inflációnk, szerintem az bőven ad teret arra, hogy kamatot vágjunk. És egyébként, hogyha meg azt nézzük, hogy az MNB-ben mondjuk még benne van 1-2-3 kamatvágás idénre, az LKB meg inkább kamatokat tartani fog, a Fed meg esetleg emelni, akkor, hogy az év második felére nézek, akkor azért volatilitást jobban látok majd az euró-forintban és forintos devizapárokban.
1: Uh-huh. Oké, okay. Nagyon szépen köszönjük az ismereteket, akkor jó munkát és jó pihenést a hétvégére.
2: Köszönöm szépen, további szép napot mindenkinek.
1: Szervusz, minden jót. No kérem szépen, akkor az elmúlt percekben heti makrogazdasági összefoglalónkat hallhattátok Szabó György Mátyással, az OTP Global Markets üzletkötőjével.
0: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli Treasury rovata hangzott el.

0: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
1: Millás reggeli.
2: Na hát az SMS falunkra folyamatosan érkeznek kommentek, méghozzá két dologgal kapcsolatban. Az egyik nyilván a mazsola, most azt kicsit elengedném, viszont azt a fókuszba helyezném, hogy azért az elektromos autók parkolásával kapcsolatban kicsit, hogy mondjam, borzolja a kedélyeket az, hogy parkolási díjat kell fizetni. Azt írja az egyik hallgató, hogy tisztán látszik a szándék az autók kiszorítására a belvárosból, parkolási díjak, sávok megszüntetése, a parkolóhelyek csökkentése, lámpák programozása, viszont, és ez szerintem tök jogos a részéről, nem hallom a hírekben a P plusz R parkolók nyitásáról szóló híreket, talán adni is kéne valamit. BKV-val járok egyébként, mondja Tamás, úgyhogy szerintem ez, hát én nem tudom,
3: hát, mit gondolsz? Én most már nem tudom, hogy mit higgyek ebbe a P plusz R parkolókba, mert azt mondják, hogy ez sem megoldás. Tehát, hogy valahogy az elővárosi közlekedést kell úgy fejleszteni, hogy lehetőleg otthonról ne is indulj el, mert a P plusz R parkolókból meg nem lehet annyit és olyan helyekre tenni, ahol ez megoldható lenne. Nem tudom, mit higgyek. Majd egyszer megint elővesszük ezt a témát, és akkor megint megbeszéljük ezt a P plusz R parkoló dolgot is.
2: Én tapasztalatban egyébként P plusz R parkoló párti vagyok.
3: Hát az arra, biztos, hogy pont, igény volna rá, mert hogy ahol van ilyen P plusz R parkoló, én ott látom, hogy nagyon sokan vannak.
2: Igen. Aztán írja valaki, hogy akkor most be lehet perelni a szabályozót, a hatóságokat, anyagi károkozás miatt. Ugye beszéltünk arról, hogy már kiderült, hogy nem is annyira zöld az elektromos autó, ugye idézted itt Várkonyi Gábor gondolatait, mert ugye a belvárosban az értelmesebb, és csak is a parkolás miatt ezt vette nem az autót. Hát én sem hiszem.
3: Tényleg azért veszel meg egy autót, életszerűtlennek látom. Viszont az jó kérdés, hogy kiszorítjuk az elektromosokat, akkor jönnek majd az 1006-os belső égésűek, hiszen teljesen mindegy, hogy mivel jár. Nem hiszem, ezt már szerintem túllépett ezen a magyar társadalom.
2: Jó, akkor csak néhány üdítőként néhány gondolat a mazsolásokról. Szegény mazsola, csúnya, semmilyen asszalványban nem szeretem, de friss gyümölcsként bármikor szívesen fogyasztom. Ugye beszélgettünk itt arról, hogy ki a mazsolapárti, ki a kevésbé az, úgyhogy ebben is vannak különböző...
3: Csúnya, miért a pacal szép? Vagy egy rántott hús?
2: Igen, de valaki... De
3: tényleg, vagy egy bableves a szép?
2: Bableves? Hogy ne lenne szép? A babfőzelék nem, de, de egy szép bableves, ami
3: tudod,
2: tele
3: mi a
2: van
3: szép? A
2: minden...
3: finom főzelék, hogy egy új frontot is nyisson. Én vagyok a magyar finom főzelék pártiak nemzetik komitéjének társelnöke.
2: Igen? Hát igen. Nem tudom.
3: Ketten vagyunk benne szerintem körülbelül.
2: Meg még a sárga borsó főzelék, nem? Ami még ilyen nagyon gúszti tud lenni.
3: Igen.
2: Szereted?
3: Nem. Én mindent szeretek. Tényleg. Nagyon kevés, amit nem.
2: Az igen. Na jó, valaki
3: még
2: azt írja...
3: Még a hattyút is.
2: Hattyút.
3: Meg a borzot.
2: Na jó, ezt
3: te most... nem tudhatod, de nem is akarom, hogy tudjuk. Majd a hallgatók felvilágosítanak.
2: Nem, köszi. Én biztos, hogy nem. Tehát ilyen extrákat én nem szoktam fogyasztani, amiket te itt emlegetsz. Az viszont még egy fontos hallgatói vélemény volt, és ennek még nem adtunk hangot, hogy valaki azért nem eszi meg a mazsolát, mert olyan csúnyán megszívja magát a különböző sütemény. Meg a,
3: na jó, hát
2: meg a kuglóban, és úgy már nem oké. Egyébként asszalványként simán magába szívesen fogyasztja.
3: Szóler Andi?
4: Nem is meséltem.

0: Mazsola.
1: Vettem egy aszalógépet.
0: Na. Na végre, akkor már nem kérdezem meg, hogy Mazsola párti vagy-e, vagy nem.
1: Most épp sárga barack párti vagyok, meg áfonya párti.
2: Aha, nálunk van egy eladó, László mindenféle ilyeneket gyűjtöget, és aztán sosem használja, az anyukájától érkezik Miskolcról, mármint az aszaló, és aztán valahol a garázsban landol, úgyhogy pont a napokban beszélgettünk arról, hogy miért
1: nem használjátok.
2: Vajon... Igen, igen, lehet, hogy ezt nekem kéne aktivizálnom magam egy ilyen jóra.
0: Amikor én szárított húst csináltam a radiátoron, az családi törés volt jelen. Tényleg, nagyon kiakadt mindenki.
1: Aha, nem csodálom.
0: Ki akartam próbálni egy indián receptet, bölényhús volt, és kiteregettem a saját munkaállomásomon, nem az egész lakásban, hogy télvíz idején milyen lehet a szárított hús készítés. Óriási problémákat okozott, ne csináljátok, utánam átkozottul veszélyes. Ha a hölgyel ér együtt az ember, ha egyedül, akkor meg talán a nappaliba is elfér. Recept a szerkesztőségben, de csak Czoller Andi hírei után. Ja persze, meg a space gombot, meg majd én.
3: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. A minőségi zenét kedvelők társasága újra találkozik. Ezúttal Budapest ikonikus Dunaparti szórakozóhelyén, a Népszigeten, a Kabinban. Július 3-án pénteken este 6-tól George Mihály játssza eklektikus napnyugtás szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök este a Rádió Cafén. És most élőben is. Július 3-án a Kabinban. A 4. kerület Zsilip utca újpesti vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
4: Jó reggelt kívánok! Erősödik a forgalom a fővárosban, a Rákóczi úton, a Blahalujza térnél, az Üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtt, továbbá az Andrássy úton szintén befelé az Erzsébet tér előtt. Ma reggel is fennakadást tapasztalhatnak a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli út előtt, mert tart a gázvezeték javítás, és emiatt lezártak egy sávot. Egyirányosították a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig, augusztus végéig, mert javítják a távhővezetéket. Nagy Tétény ipartelep felé a 133E autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent Gellért tér műegyetem és a Budafoki út Karinti Frigyes út megállót. Szintén a Budafoki úton jelentősen megváltozott a forgalmi rend egy másik szakaszon is, a Bogdánfi utcától befelé ugyanis egyirányosították az Irinyi József utcáig. Várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Varga Etele, BKK Info.
5: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
3: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Az előző kormány államtitkárai megkapják a lelépési pénzüket, átvilágítják a nemzeti együttműködési alapműködését. Ukrajna és Oroszország 2 millió katonát veszíthetett a háborúban. Újabb hidegfront éri el az országot. Helyenként zápor, északkeleten néhol zivatar is lehet, délután pedig 27-32 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Az előző kormány államtitkárai megkapják a lelépési pénzüket, ugyan a miniszterelnök a kormányváltás után felszólította a távozó minisztereket és államtitkárokat, hogy mondjanak le a nekik járó végkielégítésről. Úgy tűnik, hogy a kormány inkább nem kockázta tömeges munkaügyi bírósági eljárásokat a törvény szerint járó pénz visszatartása miatt, írja a HVG. Magyar Péter és a volt kormányzati vezetők abban a kompromisszumban állapodtak meg, hogy az Orbán kormány, illetve a miniszterei a nekik járó pénzt jótékony célra ajánlják fel. A Telex korábbi számításai szerint az egykori miniszterek lelépési pénze összesen bruttó 350 millió forint. Átvilágítják a Nemzeti Együttműködési Alapműködését. A határozat előzménye, hogy a NEA pénzosztását rengeteg kritika érte, amiatt, hogy a támogatások jelentős része Fidesz közeli szervezetekhez vándorolt. Az általános pénzügyi, jogi és célszerűségi vizsgálaton túl az ellenőrzésre ki kell terjednie a kiírt pályázatok összhangjára a törvényben meghatározott célokkal, a Nemzeti Együttműködési Alap kollégiumainak döntési mechanizmusaira és a civil jelölt állítási rendszer felülvizsgálatára. Drágultak az üzemanyagok, a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is bruttó 3-3 forinttal nőtt, de még mindig alacsonyabbak maradnak, mint a korábbi benzinárstopp számai. Szakértők korábban úgy nyilatkoztak a benzinárstopp megszűnése után, hogy egész nyáron 600 forint alatt maradhat az üzemanyagár. Magyarország megvonta az Orbán kormány által megadott politikai menedékjogot Zbigniew Ziobro és Marcin Romanovski lengyel ellenzéki politikusoktól, valamint Ziobro feleségétől is. A hatóságok érvénytelenítették a házas pár, illetve Romanovski úti okmányait is. Mindkét politikust az előző, a jog és igazságosság vezette lengyel kormány idején létrehozott igazságosság alap ügyében gyanúsították meg egyebek mellett szervezett bűncsoportban való részvétellel. A becslések szerint Ukrajna és Oroszország 2 millió katonát veszített a háborúban, a halálos áldozatok száma már meghaladhatta a 500 000-t. A Washingtoni Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja tanulmánya szerint az orosz hadsereg körülbelül 1 400 000-es veszteséget szenvedett, ebből a halálos áldozat 400-500 000 lehet. Ezzel szemben az ukrán fegyveres erőket ugyanezen időszak alatt 525-625 000 fős veszteség érhette, ebből 125-150 000 halhattak meg.
3: Időjárás a Rádió Cafén.
1: Ma sok napsütésre számíthatunk, de egy felhősáv helyenként zápor, északkeleten néhol zivatart is okozhat. A szél fokozatosan veszít erejéből, majd többfelé újból erős, néhol viharos lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Egy szónak is

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: Jó reggelt kívánunk! 8 óra 11 perc van.
1: A mikrofonnál Mihálovics András.
4: És
1: úgy próbáltam, hogy tényleg odaérjek, hogy esetleg, hogy akkor beköszönjek, de hát...
4: Ebbe nem. Tudod ki a legjobb, a Gede?
1: Tényleg?
4: Nem tudom Mi? Megelőzni.
1: Nem tudod megelőzni?
4: Nem. Nem tudom, hogy csinálja. Nem tudom megelőzni.
1: Hát jó, figyelj,
4: épp levegő, akkor... vételre nyitom a szám, és már bemondta.
1: Jó, akkor,
4: és már
1: akkor
4: be is mutatkozott.
1: Jó. Na, ettől függetlenül.
4: De majd legközelebb megpróbáljuk újra. A Millás reggeli szól a rádió készülékekből, itt a Rádió Café 98.0-án, ezt el kell mondanunk, meg a telefonszámunkat is, ami WhatsApp, Viber és SMS is, 0636 980 980. Mit írnak a hallgatók?
1: Azt írják a hallgatók, hogy ugye Gézunak a kis üzenetét beolvastam, hogy ő egészen pontosan éjfél után 5 perccel írt nekünk, hogy most érkezett haza, és hogy milyen jót fog aludni. Aztán egyszer csak megérkezett most 8 óra 8 perckor egy másik üzenet tőle, azt mondja, hogy 5:30 keltem. Ó, mondom, megszokásból felébredni, mennyire menő már. Na jó, akkor a műsor kezdésig még egy kis szundi. Óra nélkül, aha, persze, mondja ő, nyilván elaludt. Én pedig arra gondoltam, hogy egy-két üzenettel foglak titeket szórakoztatni, mert pedig azzal kapcsolatban, hogy ugye Andi említette, hogy mennyire jó, hogyha valaki asszalványokat készít, és neki van egy asszalója, azt írja az egyik hallgató, hogy asszalót nem szabad vásárolni, csak ajándékba érdemes kapni, és az még továbbra is folytatódik az a vita, hogy vajon mazsolával vagy mazsola nélkül jók az ételek, ez mindenkit megoszt. Az étel sztorira még érkezett egy másik észrevétel is, András, hogy a rántott hús a legjobb, nem pedig a finom főzelék, úgyhogy nem tudom ezzel, hogy állsz, de a rántott hús is.
4: Rántott hús finom főzelékkel, így állom.
1: Így van, hogyha már így keverni kell a dolgokat, vagy össze kell rakni egy jó menüt, akkor... Akkor ez lenne a legjobb megoldás, igen. Finom főzelék rántott húsival, ez ilyen tipikus menü, nem? Olyan, amit általában az iskolában szoktunk kapni.
4: Finom főzelékhez ilyen aszalványvirslit szoktak adni az általános iskolában.
1: Hogy maradjunk az aszalvány vonalon.
4: Okay. Na, menjünk tovább, mert egy nagyon veretes témával készültünk, szerkeszti a hallgató rovatunkban, ugyanis elemi erővel támad fel az, hogy nézzünk már utána itt a vízhiány kapcsán, hogy hogy is állunk ivóvízzel. Ez a beszélgetés következik.
5: Jé, hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra szerencséje.
0: Millás reggeli.
4: No, hát úgy tartjuk magunkat számon, mint a vizek országa. Sokat beszélünk a műsorban az energiáról, az inflációról, a versenyképességről, de kevés szó esik az emögött álló infrastruktúráról, már pedig enélkül ugye se a gazdaság, se a mindennapi élet nem működhetne, ez pedig a biztonságos ivóvízellátás és szennyvízkezelés. Gondoljunk, ha egyik se lenne, mehetnénk vödörbe a Dunába vízért, és vödörrel meg a lakásból kifelé, ugye, mint a középkorban.
1: Mennyire fontos része ez a biztonságos gazdasági működésnek? Erről kérdezzük most a szakértőnket. Itt van a vonalban dr. Kovács Károly, a Víz és Szennyvíz Technikai Szövetség elnöke. Jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
4: No, mi lenne, hogyha így végig mennénk az egész folyamaton a víztől, vagy a vízforrástól a szennyvíz tisztításig? Az első kérdés ennek a logikai sornak a mentén az, hogy van elég ivóvize Magyarországnak?
6: Hát az ivó alapvetően van, és jó minőségű tud lenni. Ami a vízhiánnyal kapcsolatos kérdés lehet, hogy hogy éppen adott pillanatban van-e és hozzáférhető-e a rendszerek, az infrastruktúra tudja szállítani. Ezzel kapcsolatban annyit szeretnék mindjárt az elején hozzátenni, hogy maga a vízhiány az egyrészt időszakos és bizonyos helyekhez kötődhet, és részben a készlet rendelkezésre állásától, részben pedig az infrastruktúra. Uh-huh.
4: Oké, akkor vegyük ezt sorra, hogy ez talán álnaív kérdés, de miért pont nyáron beszélünk erről ennyit, hogy vízhiány? Tehát ott, ahol vízhiány van, máshol meg nincs vízhiány, az mitől áll elő?
1: Meg egyáltalán arról, hogy milyen állapotban vannak a vízi közművek, mert ugye ez a másik, ami mindig kritikus témaként szokott előjönni, hogy mire a forrástól egészen a fogyasztóig eljut a víz, addig körülbelül 20-25% ugye a rendszerben gyakorlatilag eltűnik, ez pedig főleg annak köszönhető, hogy rendkívül rossz állapotban vannak a vízi közművek. Szóval, ahogy András is utalt rá, vajon miért van az, hogy mindig nyáron beszélünk, mint hogy ez ilyen sláger téma lenne erről?
6: Hát nyilván itt a nyári, ez a fogyasztással függ össze, uh-huh. Tehát hogy milyen célra használjuk az ivóvizet. Ugye ivásra gyakorlatilag nagyjából 3 litert használunk. Egyébként az átlagos fejénkénti, tehát az egyfő vízfogyasztása az kb. 100 liter per fő. Itt az elmúlt időszakban ismét emelkedni kezdett. Egyébként korábban ez 200 liter is volt 20-30 évvel ezelőtt, akkor nem mértük, meg ára se volt. Most átlagosan is éven át, éves átlagban is ismét emelkedni kezdett az elmúlt 10-11 pár évben. Nyáron pedig azért, mert az egyéb általános háztartási használaton túl, ami ugye a fürdésre, mosogatásra és tisztálkodás, illetve a WC használat, vagy esetleg felmerülhet az, hogy arra lehetne más vizet is használni. Egyébként a lényeg az, hogy ebben a nyári időszakban megjelenik egyrészt a locsolás, ugye itt a kertek locsolás, az zöldfelületeknek a locsolása, másrészt, ami egyébként új fejlemény, az pedig a hűtési funkció, adott esetben egyébként burkolt felületeket locsolunk, uh-huh. akár kertesházban, vagy akár nem tudom, ipari, vagy néha ugye látjuk azt, hogy az utakon is megjelennek a locsolóhatók hűtési céllal, és itt mondjuk nagyon érdekes és fontos tény az, hogy egy liter víz az, hogyha egy teaforralóból fornálnánk el, az nagyjából 40 perc alatt párologna el, ez 700 wattot, egy köbméter pedig 200 kilowattnyi energiát von el a környezetből, tehát ennek egy jelentős hűtő hatása is van, és ebben a nyári időszakban itt Budapesten is és vidéken is nagyjából 50%-kal megnő a vízfogyasztásnak a mértéke, tehát ez okozza azt, hogy adott esetben a hálózati rendszerek, és ebben nézben a kutaktól kezdve, ha megy az elején az volt a kérdés, hogy hogyan haladunk végig, kutak, adott esetben szükség szerint a tisztító, víztisztító létesítmények, elosztó hálózatok rendelkezésre állnak el.
1: Igen, abban nagyjából tehát egyetérthetünk, hogy mindig nyáron kerül elő ez a téma, és rávilágít arra a problémára, hogy milyen rossz állapotban vannak a vízi közmű hálózatok, de hogyha egy tovább boncolgatjuk, vagy tovább skálázzuk, akkor nagyon könnyen eljutunk odáig, hogy ez milyen következményekkel jár gazdasági szempontból, mert hogy egy lemaradó, igen, nem tudom, nehéz helyzetbe kerülhetünk, hogyha ezzel nem foglalkozunk, és bőven látunk arra példát, hogy ez a rezsicsökkentésnek köszönhetően például mennyire elmaradt az utóbbi időben. Szóval, hogyan lehet ezt megoldani, mennyire tudja most akár az Önök Szövetsége ezt a dolgot támogatni, ugye a kormánynak is most már vannak olyan törekvései, hogy jobban rávilágítson erre a problémára, és akár forrásokat is rendeljen hozzá.
6: Hát a szövetség egyrészt szakmai szempontból látja, követi, és egyébként javaslatokat fogalmaz meg, és adott esetben a vészharangokat kongatja, hogy tudnék, hogy a kilométernyi vízvezetékhálózatnak az állapota az az energia és közműszabályozási hivatalos tájékoztatója szerint is 80%-ában kritikus, fokozottan kritikus állapotban van, az élettartamának a végét járja, és sürgős pótlásra, megújításra szorul, és részben ezzel függ össze egyrészt ez a bizonyos vízkészletvesztés, vagy hálózati veszteség, ami jó lenne, ha ilyen időszakban ugye pont nem lenne, mert akkor éppenséggel el tudna jutni a víz a rendeltetési helyére. Viszont azt is látjuk, hogy ez az időben sürgető, tehát itt nem lehet további 10 éveket várni, és az, hogy akár a kormányzati döntéseket, vagyis éppen a lakosság mit érzékelése adott esetben, mire lenne hajlandó, és mondjuk például ez a rezsicsökkentés, hova vezetett, most két oldalról lehetne megközelíteni.
4: Oké, ezt akarom kérdezni, hogy azért, mert azt szokták mondani, hogy ez bődületesen sok, ez a 20 pár százalék, ami elfolyik a tisztított vízből. Rossz állapotban vannak a közműveink, ez azért van, mert hogy nyilván a közműszolgáltatók nem tudják ezeket karban tartani, mert nincs rá pénzük, mert mi nem fizetünk eleget a vízért. Az megoldaná a problémákat, hogyha ha emelnék a vízdíjakat, és véget vetnének ennek a rezsicsökkentésnek?
6: Hát az mindenképpen jelentősen hozzájárulna, ugyanis itt annyiban pontosítanám, hogy itt nem a karbantartás, bár helyenként és éppen az nagyon alacsony bevételek, díjak és bevételek okán akár a karbantartás is sérül, viszont itt egy jelentős más típusú tételről van szó, nevezetesen a pótlásról, a megújításról, és ez a tulajdonosok, az infrastruktúra tulajdonosok, vagy az állam, vagy az önkormányzatok, és náluk nincsen forrás, illetve náluk nem képződik meg az a forrás, ami egyébként mondjuk a vízdi számítás és a pótlási fedezet megtérülése szempontjából alapvetően a vízdíjra épülne, vagy épült volna, de ez gyakorlatilag nem épült be, illetve teljes egészében kikopott az elmúlt időszakban a vízdiakból, így az érintett tulajdonosoknál, tehát az államnál, önkormányzatoknál, sem pedig a vízi közmű szolgáltatóknál nem képződik meg. Amit látunk nagyságrendileg, azért ezt hozzá szeretném tenni, hogy készítettünk olyan felmérést és olyan elemzéseket, amelyek szerint ennek az infrastruktúrának, ami egyébként az összes települési infrastruktúra közül a legdrágább, a pótlási szükséglete az nagyjából 30 000 milliárd forintot.
4: De hát ez befogadhatatlan, ahol nagy összeg, ezt honnan lehetne előteremteni?
6: Hát igen, és hogyha ezt mondjuk egy 50 éves évtartamra osztanánk el egyenletesen, akkor nagyjából 600 milliárd forint per év szükséglet lenne a pótlásra, amihez képest a teljes vízi közmű szolgáltatásnak az éves árbevétele ezt nem éri el, és ennek a fedezetét vagy EU-s forrásokból sem lehet, mert az a pótlásokra nem ad fedezetet, hanem egészen biztos, hogy egyrészt vagy költségvetési, közösségi forrásokból, vagy pedig, és akkor itt azért én visszatérnék erre a bizonyos vízdíjra, a lakossági érzékelés az, hogy annyit beszélünk arról, hogy milyen nagy érték és micsoda kincs a víz, hogy azt feltételezzük, és ez a lakosságnak az érzete, hogy ez valami nagyon drága dolog lehet, és 2020-ban, illetve most 2026-ban visszamértünk egy olyan kérdéssel, hogy mit gondol, hogy miért fizet a családi kasszából többet a villanyra, közlekedésre, fűtésre, vagy épp a vízi közmű szolgáltatásra, vagy tárközésre. Az 50%-a azt válaszolta, hogy a vízi közmű szolgáltatásra fizet a legtöbbet, holott már akkor is mindenhez képest is, a legkevesebbet fizettük, akkor nagyjából a jövedelem 3%-át. Ez az érték, ez most arra 0,8%-ra esett vissza, tehát a rezsi csökkentés, a rezsi stopp, a 10%-os annó 2012-ben bekövetkezett 10%-os csökkenéssel, gyakorlatilag a háztartás kezdik nem észesen venni, és egyébként ez részben oka is a többletfogyasztásnak időközben.
4: Igen.
6: És hát a másik az akár a települési ellátóhálózatokon részben egyik része ugye a fogyasztóknak az maga a lakosság, a másik része az pedig különböző közületek, ipar, bevásárlóközpontok és egyebek, és itt azért azt szeretném megjegyezni, hogy a víz használatot hogyan lehetne szisztematikusan vagy települési vízkészletet integráltan megközelítve fejleszteni. Például a csapadékvíz, ami egy megújuló vízkészlet lenne, egy 100 négyzetméteres családi házra ugyanannyi víz hullik le éves szinten, mint amennyit az ott élők, ott lakók fogyasztanak. Tehát egy nagyságrendileg számottevő valami, de hozzáteszem, és mondjuk itt az ablakon kinézve, bevásárló központok, akár 1000 négyzetméteres lakostetői, parkolói, ennek a vize, csapadékvizét senki nem tartja vissza, nem gyűjtjük, nincs, nem jelenik meg ennek a díja, ez önmagában nem közműszolgáltatás, tehát a víziközmű törvény szerint a vízellátás és a szennyvízelvezetés az közműszolgáltatás, de a csapadék az nem tartozik ebbe a körbe, holott egyébként a költségeknek, és most külföldi tekintésben számos, úgyis mint az Európai Vízügyi Szövetség volt elnöke, partnerekkel való egyeztetések alapján mondhatom határozottan, hogy a csapadékvíz elvezetés, az a csatorna szolgáltatás, integrált, tehát egyesített rendszerű csatornák, vagy akár elválasztó rendszerű csatornák, tehát ahol külön folyik a csapadékvíz, költségének a 40-50%-át teszi ki. És ez a költség, ez a víz, az ivóvíz fogyasztás alapján számlázott csatornadíjban jelenik meg, tehát adott esetben a 10 emeletes épületben élők, lakók a vízfogyasztásuk alapján fizetik meg azt, amit mondjuk például az előbb említett akár bevásárlóközpont, vagy egyebek használnak. És a lényeg az, hogy senkinek nem térül meg, tehát akár lakás, vagy kertesház szinten nem térül meg az, hogy egy csapadékvíz tározóba tartályba investáljunk, amiből aztán utána mondjuk például a nyári csúcs fogyasztásnak ezt a bizonyos plusz 50%-ának legalább egy részét öntözésre, locsolásra használva tudnánk megtakarítani. És egyébként pedig igen, az az átlagosan 20-25% veszteség, az ugyan készlet szempontjából olyan értelemben nem veszteség, hogy hát elszikkad az altalajba, tehát nem vész el, viszont a desztináció, tehát a felhasználási cél szempontjából a háztartásokban, meg az egyéb felhasználókhoz nem jut el.
4: Értem. Nagyon sok kérdés merül fel bennem. Az egyik az, hogy ezt az irtózatos mennyiségű pénzt előteremteni az nem lesz egyszerű, és már késésben vagyunk, amin nem biztos, hogy lehet nagyon gyorsan változtatni, és nem csak pénzkérdés ez. Fontosabb azonban az, hogy akkor valahogy a másik oldalról a vízfelhasználást is lehetne csökkenteni, és itt írja is a hallgató, hogy a lakossági ivóvíz felhasználásnak a nagy része az WC-öblítés. És akkor eszembe jut egy csomó minden, hogy miért ivóvízzel mosunk autót, miért ivóvízzel öblítjük a WC-t, miért ivóvízzel locsoljuk a kertet, stb.
1: A másik pedig az, hogy mennyi olyan ipari víz van, amit például fordított ozmózis technológiával, vagy ultraszűrővel meg lehetne változtatni, és akár újra visszavezetni a rendszerbe, és akár például ilyen asszályos időszakban használni öntözésre, vagy bármire.
6: Megoldások abszolút rendelkezésre állnának arra, hogy akár a kommunális szennyvízből is akár ivóvizet is produkáljunk, és most rövid az idő ahhoz, hogy ez hosszabban beszéljek, de ez abszolút működőképes lenne. Itt az alapvető ok és probléma az, hogy ennek a kiépítése, tehát akár, amint említettem, már még a tározásra, tehát az, hogy legalább betározzuk, hogy helybe elszikkasszuk, hogy az ne elvezessük, és a legrövidebb úton próbáljunk meg megszabadulni tőle, a betározásnak sincsen megtérülése az alacsony vízdíjak miatt, tehát amit a vezetéken érkező vízért fizetünk, és másrészt azért, mert az elvezetés, a közterületre történik kivezetés, akármilyen formában is, annak nincsen semmilyen költség vonzata. Tehát, és ez vonatkozik a lakosságra is, és egyébként vonatkozik az iparra is, és itt ebből a szempontból még egy nagyon fontos dolog, hogy a víz készlet amit kiveszünk a magunk alól, a meg nem újuló, vagy a hosszú időn keresztül megújuló teszén alatti vizekből, annak a vízkészlet használatának a járuléka, tehát az ára, az szinte nulla. A mezőgazdasági felhasználás esetén alapvetően nulla, és ugyanakkor pedig az ipari felhasználás esetén is olyan alacsony szinten van, mint a lakossági, ez egyébként korábban kb. 4-5-szöröse volt. Ez
4: most hozzá is nyúlt a kormány ehhez, ugye első lépésként az ipari felhasználók vízdíját emelték meg egy kicsit.
6: Igen, az a szolgál, tehát igen, ami mondjuk valamelyest hozzájárulhatna, de nagyságrendileg és az előbb említett, akár átlagosan szükséges éves szintű egy folyamatos pótlásnak, megújulásnak a finanszírozását sem biztosító mérték, így mindösszesen. És amit azért a most kérdés volt, hogy a szövetség vagy a szakma mit tudhat tenni, mértük a lakosság, illetve az ipari felhasználóknál is jelentős abszolút reprezentatív kutatások keretében 20-ban, illetve visszamérve 26-ban, azt a kérdést, hogy mondjuk az infrastruktúrával kapcsolatban hagyjuk-e a jövő nemzedékére, majd még valamit csinálnak vele, vagy még ha valamiben többe is kerülne, álljunk-e bele, és erre a lakossági társadalmi válasz az volt 80% fölött 20-ban, hogy igen, álljunk bele, most 26-ban már 90% fölött volt. Az ipar tekintetében pedig maga az ár, az ipari meg egyéb gazdálkodó szervezeteknek a kiadási mérlegében szinte észrevehetetlen tétel, tehát az ár az szinte tétel is jelenik meg, és ehhez képest viszont az ellátás biztonság, és ez vonatkozik a lakossági, meg az ipari ellátás biztonságra is, tehát hogyha az infrastruktúra meghibásodásai, csőtörések egyre szaporodnak, mert pedig szaporodnak, tehát ez a hivatalos statisztikákból is kimutatható, és a lakossági érzékelés is ez. 2000-ben az a kérdésre, hogy az elmúlt évben a közvetlen környezetében volt egy csőtörés, 40% volt a válasz, most 2025-ben ez már 60%-ra. Tehát a lakosság is érzékeli, és a társadalom is érzékeli.
4: Hát igen,
6: úgy, az irányba lénne,
4: igen. Csak hát ugye az van, hogy oldja meg az állam, én nem biztos, hogy szeretnék többet fizetni az ivóvízért. Ez a mentalitás a baj. Tehát én azt hiszem ki szavaiból, és akkor javítson ki, ha nem jól sommázom a beszélgetést, hogy elkerülhetetlen egy viszonylag jelentős víz- és csatornadíj emelés, akár lakossági, akár vállalati szinten, mert különben nem lesz pénz a szolgáltatás megfelelő minőségű fenntartására, és a bajaink sokasodni fognak.
6: Igen, bár a szabályozásban sokfajta differenciálás tudhatna megjelenni, egyrészt ennek a csapadékvíz kivezetés elvezetésnek a költségét megjeleníteni valamilyen formában, ez jelenleg nincs meg. Másik dolog az pedig a díjakkal kapcsolatban, meg egyáltalán fizetéssel kapcsolatban. Egy közelmúltbani világbankos Duna régiós kitekintésben a Nyugat-Balkán bugyraiban fizetnek érte, én nem azzal riogatnék senkit, se a lakosságot, se a társadalmat, meg presszionálnám a kormányzatot, hogy már pedig ebbe az irányba lépni kell, de könyörgöm, mondom, 0,8%-ot költünk átlagosan a vízi közmű szolgáltatásra, a legeslegalacsonyabb a teljes régióban. Tehát itt mondom, Nyugat-Balkán is többet költ erre. Egyrészt, másrészt az, amit például Budapest elindított, hogy a alacsonyabb jövedelmieknek és az alacsonyabb fogyasztáshoz, a létfenntartáshoz szükséges fogyasztáshoz kapcsolódó mennyiségre egy alacsonyabb díj legyen, de ezt abszolút nemzetközi kitekintésben és jó gyakorlatként széles körben alkalmazzák, tehát egy progresszív bízni, a lehetősége az abszolút nyitott lenne arra, hogy egyébként összességében, hát miből másból, tehát most társadalmi kommunikáció, és most itt például ezt teszünk, szempontjából az, hogy most az adóforintjainkból fizetjük-e, vagy finanszíroztatjuk ezt, vagy pedig a fogyasztás, meg a felhasználók, és egyébként van egy ilyen EU-s irányelv is, hogy a szennyező, illetve a fogyasztó fizessen, de itt, ha már az adóforintokat tettem, említettem, akkor azért egy játéktér, másik játéktér is van, nevezetesen az európai országok több mint 50%-ában a víz szolgáltatás az csökkentett áfával zajlik. Tehát a magyar 27%-os áfakulcs, ugye eleve is Európa bajnok, azt nem tudom, hogy világbajnok-e, de hogy az alapvető élelmiszer kategóriában a létfenntartáshoz, az élet feltételek biztosításához szükséges jó vízszolgáltatás 27%-kal fusson, tehát hogyha mondjuk a lakosság irányába érzékelés szinten nem is emelkedne az, amit a számlában ki kell fizetni, de ellenben annak az értéke, a bruttó értéknek a változatlan tartása mellett az áfakulcs lecsökkenne, akkor az önmagában is megnyitna már valamit. És akkor van egyébként, bocs, még egy aspektus, itt a kis települések, nagy települések, hogy tudnék, kisebb településeken mind az infrastruktúra pótlása, mind a szolgáltatás fenntartása az 5-6-szorosát teszi ki a nagyvárosokénak, és ebből a szempontból egyfajta szolidaritás, akár a lakossági térben egy egységes vízdíjnak a bevezetésére is, már 2020-ban, és most 2026-ban pedig még magasabb szinten értéken 80% fölötti társadalmi támogatás volt, és egyébként ezt a készséget mi készek vagyunk kommunikálni és közvetíteni a döntéshozókat szakigazgatás egyébek felé.
4: Nem tudjuk belezárni a beszélgetést, csak felfüggeszteni, mert ezer aspektus merült így fel, de erre most csak ennyi időnk volt. Köszönjük szépen! Szép napot,
6: viszontlátásra! Szép nyarat, köszönöm viszont!
4: Dr. Kovács Károllyal, a Magyar Víz és Szennyvíz Technikai Szövetség elnökével beszélgettünk egy kicsit az ivóvíz helyzetről.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója, a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk. A sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
0: Millás reggeli. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
4: A nyomás sohasem jó, de az sem, ha egyáltalán nincs semmilyen feszültség körülötted. Meg kell találni az egyensúlyt. Nyomás nélkül az élet unalmas lenne. Szerintem mélyen egyetérthetünk Sebastian Vettel, német autóversenyzővel, aki négyszeres Formula 1-es pilóta és bajnok, valamint 1987-ben ezen a napon született, és szerintem az a gondolat, amit ilyen formán megfogalmazott, nagyban vagy részben hozzájárult ahhoz, hogy ilyen sikeres lett és négyszeres világbajnok tudott lenni.
5: Az azonban cseppet sem mindegy, hogy mennyi ideig és milyen mértékű nyomás alatt van az ember, mert az, hogy kis nyomás van, kihozza belőled a teljesítményt, oké, de hogy folyamatos nyomás alatt és folyamatosan nagy nyomás alatt lenni, az meg nem egészséges. Ezt mondta kezelő orvosom és gyógyszerészem. Na, menjünk tovább, mert itt dörömböl valami nagyot halló nagypapa a stúdió ajtaján.
6: My name is Bond. Treasury Bond.
7: Hola, me llamo Mercado de Valores.
8: Hallo, ich bin der Euro mit einer Vision.
0: Akármilyen nyelven is szólal meg, ha a pénz beszél, azt érteni akarod. Ebben segít a Millás reggeli nemzetközi befektetési rovata. Pénzes zsák. Kötvények, devizapiac, tőzsde, árutőzsde, kriptó. Szóval minden, ami lehet, és kell is keresni.
8: Ben, je suis Jacques, Jacques Pénzes.
0: Zsák, zsák, teli zsák. Piros alma, aranyág. Szakmai támogató a chartmate.hu. Hogy ne cipeld egyedül azt a zsákot.
1: A műsorban elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre, kötelességvállalásra vagy befektetésre történő ösztönzésként. Így az abban szereplő információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és csak saját felelősségre használhatók fel.
4: Azért az, ahogyan ti felvezetitek egymást, András, az azért elképesztő.
5: Hát mert idegállapotba hozzuk mindig a másikat, igen, ez igen. A probléma. A vonal túlsó végén Mr. Chart Máté. Jó reggelt!
9: Sziasztok, jó reggelt, köszönöm a hallgatókat. Azt hittem, hogy egy páros interjú készül, mert valami nagypapát emlegettél, és vártam, hogy becsatlakozik majd itt a beszélgetésbe mellém.
5: Te halószál itt, mint a kórházas mélyben állandóan.
4: Lehet, hogy az űrben van.
5: Igen,
4: lehet,
5: űrben tényleg olyan.
4: Balázs.
5: A másik nagypapát is hívjuk mindjárt, úgyhogy először neked kell szerepelned. Szerinted beírta az Ács, hogy miről kérdezzük a rovatába? Szerinted?
9: Hát én nem gondolom, hogy ezt megtette, de mindig nagyon felkészült, úgyhogy nem gondolnám, hogy feljátok, és majd nem tud miről beszélni.
4: Spoiler a következő.
5: De te mire készültél az űrben? A SpaceX...
9: Igen. A SpaceX-nek akadt egy kihívója nagyon gyorsan, még alig van a tőzsdén, és már is egy nagyon hasonló szerkezetű cég született, és azért vettem elő a Rocket Lab sztorit, mert múlt héten a pénzes zsákban én megemlítettem, de pusztán csak azért, mert egy technikai támaszára esett az árfolyam, ami egyébként lefeleződött, mint egy 5 hét alatt. Nyilván nem függetlenül a SpaceX bevezetéstől, ilyenkor sokszor ugye a szektortársat eladják, hogy átszálljanak a frissen érkező kibocsátásba, befektetésbe, és pusztán ez tűnt föl, hogy lefeleződött az árfolyam, ott egy technikai szint, és a megnőtést tettem róla, hogy érdemes lehet ezt megvizsgálni. Én, mint technikai kereskedő, én vettem is egy adagot, de pusztán erre, hogy majd ott, hát ha megáll az esés, meg felpattan, és akkor majd vizsgálgatjuk, hogy hogyan tovább. Hát egy vagy két napra rájött hatalmas bejelentés, hogy megvásárolt egy olyan céget, amit úgy hívnak, hogy Iridium, és műholdas rendszereket üzemeltet. Egy ilyen 61-nehány műholdja pöröl, 2,5 millió előfizetője van, köztük kormányzati védelmi ügyfelek, tengerészet, kereskedelem, tehát mindenféle fontos ügyfele van. És ezzel gyakorlatilag azért említettem a hasonlóságot a SpaceX-el, mert létrejön általa egy olyan vállalat, ami tud űrhajót gyártani, ugye most fejleszti a nagyobbat, van egy kisebb az Elektron, amivel műholdakat lődöz föl az űrbe, most fejleszt egy Neutron nevűt, amivel még több terhet tud cipelni, csomó alkatrészben, rakétaindításban játszik szerepet, a NASA az ügyfele, meg az égvilágon mindenki. Innentől meg lesz ez a műholdas hálózat is, persze nem akkora, mint a Starlink, ugye abban 9600 műholdat, de akkor is egy ilyen kezdeti hálózatot magához tudott venni, és még egy hasonlóság van, hogy a Rocket Labnek sem nyereséges, egyébként a rakétaüzletága, viszont nyereséges az, amit vett vállalatot, nem mondom, hogy olcsón, 8 milliárd dollárért, de megszerezte, és így kicsibe összejött egy olyan szerkezetű cég, mint a SpaceX. És ennek nagyon örültek a befektetők, tehát az még egy érdekesség, ugye, hogy technikai alapon érdemes volt megvizsgálni a papírt, a bátrabaknak belevásárolni, én már ugye elég az utinós és öreg róka vagyok, hogy ezt megpróbáljam, és ezután jött egy olyan funda hír, ami meghajtotta az árfolyamot, úgyhogy egy ilyen érdekes kettőssége volt a technika és a funda, hogy működik együtt jól, hát így, hogy megindult az árfolyam egész szépen. Egyébként ez az egész szép, ez egy a 25-30%-ot képzeljetek el a lokális mélypontjáról, tehát tényleg komoly menet volt.
5: Igen. Kik a befektetői kör? Ugyanaz, aki a SpaceX-re elő?
9: Szinte biztos mondom, mert nagyon az az együttállás, hogy május közepén érte el a csúcspontját a Rocket Lab olyan 160 dollár környékén, és 5 hét alatt lefeleződött, az egy olyan vihariramú kiszállás volt a papírból, hogy szinte biztosra vehető, hogy jelentős része így csinált magának forrást a befektetőnek, így csinált forrást a SpaceX jegyzéshez, meg hát ugye űripar, tehát a szegmens az ugyanaz, amiben mozognak, és egyébként az értékeltség is nagyon hasonló, ugye egy nem nyereséges vállalatot, ugye általában az egyrészvényben jutó bevételt leosztják el az árfolyamát, a piacon forgó papírnak az árfolyamát, és ez az S&P 500-ban egyébként egy ilyen 3 körüli érték, ez egy normálisnak vehető érték. A SpaceX-nél 100 volt, amikor a részvény kibocsátás történt, a Rocket Labnek most 80. Tehát egy hasonlóan nagyon magasra értéket, inkább a jövőt árazó papírról van szó.
5: Ez spekulációs történet elsősorban, vagy tényleg ennyi pénz lehet? Mert ugye a mesterséges intelligencia kapcsán beszélünk arról, hogy buborék vagy nem buborék fújódik. Most úgy látszik, hogy a SpaceX megcsinálta az űripar reneszánszát a tőzsdén, és hogy nem fújódik ebből, hogy majd mindent megvesznek, ami űr, hát, aztán majd vagy bejön, vagy nem.
9: Egyébként érdekes, hogy pont ezen gondolkodtam, igen, hogy szerintem a befektetők már mártogatják a szalmaszálukat a szappanos vízbe, és készülnek megfújni, hogy egy szép színes bubi keletkezzen belőle. Simán benne van, ugye ez, nyilván ahogy a hírek, meg a fejlesztések, meg infók jönnek, ez annak a függvénye, hogy mennyire fog ez előre szaladni, de nagyon úgy néz ki, hogy az űripar is egy ilyen nagyon szexi üzletággá kezd válni. És
4: miért van az szerinted, hogy ennyire a nagy biznisz, hogy ennyire nagy lehetőséget látnak az űrüzletben? Ugye most itt már említettük is, hogy kézzelfoghatóan dollár milliárdos cégek is, tehát hogy nagyon nagy lehetőséget látnak benne, de hogy mi hajtja ezt a növekedést szerinted? Miért ennyire szexi ez az űripar most?
9: Hát nézd, ha belegondolsz, az űrnek nincs vége. Tehát ugye egy hatalmas területre lőnek az ottani befektetők, és gyakorlatilag még csak most kezdtek igazán belépni, és óriási lehetőség, és nagyon nagy munka, és nagyon nagy üzleti terület. Hát amit említettem, csak azt képzeld el, hogy ahogy már per pillanat 9600 műholdat kilőtt a Starlink, és üzemelteti ezt a hálózatot. Itt ami egyébként a SpaceX kibocsátásból kiolvasható, és most függetlenítsünk attól, hogy az Elon Musk mennyire meseíró, meg vizionárius, vagy nem tudom, azért nagyon sok mindent valóban megcsinál. Az egy dolog, hogy nem tudjuk mikor, de egyszer csak összekalapálja a dolgokat. Tehát, hogyha abba belenézünk, azért itt van a holdbázistól, Holdon folytatott bányászattól, az androidokon, vagy az aszteroidákon történő bányászás, egy csomó olyan plusz ritka földfémet lehet kinyerni ezekből az égitestekből, ami most ugye egy ilyen hiányállapot, tehát óriási potenciál van benne, és hát ez, amíg odáig eljutunk, ugye ennek a logisztikája, fölvinni ezt a sok cuccot, meg ezt csinált, ezért a rakétavállalatoknak ez egy óriási biznisz lesz, nem beszélve utána, ugye akik üzemeltetik majd azokat a rendszereket, azoknak meg továbbiak.
5: Úgyhogy lehetnek követők szerinted? Mert ugye most a SpaceX meg a Rocket Labról beszélgettünk, de mozgolódnak befektetők? Nyilván mindenki szeretne ráülni a hullámra, és így jó sok tőkét összegerebiezni az amerikai tőzsdén, ha már ennyire veszik az űrvállalatokat.
9: Igen, biztos vagyok benne, hogy lesznek. Nem tudom, hogy mi van a csőben, mert ennyire nem néztem át az egész ágazatot. Hogyha belegondolunk, és nem csak az AI-ra gondoljunk, hanem már akár az egész tech szektor fellívelésére az elmúlt 30 évben, hogy micsoda pénzek gyűltek össze az óriási technológiai vállalatoknál. Ezek most persze nagyon nagy tőkét kötnek le az AI kapacitások, de azért maradott bevonható tőke erre is, mert ezt csak azért mondom, hogy kell hozzá nagy pénz, mert azért nagy a belépési küszöb. Ugye azt nem érezzük, hogy egy kis KKV majd fogja magát, és műholdrendszereket fog üzemeltetni. Egyébként mondjuk a beszállítói körre is érdemes figyelni, mert például a Rocket Lab is foglalkozik azzal, hogy nem csak saját rakétát fejleszt, de rakétákhoz, indítóállomásokhoz szállít be alkatrészeket, megbízásra tervez műholdakat ügyfeleknek, és viszi az űrbe. Tehát olyan ágas bogasság kell vállalni ez az iparág, hogy itt lesz még egy jó pár beszálló és olyan feltörekvő cég, akikre majd érdemes lesz.
4: Hát igen, a Rocket Labnak az űrfejlesztési ügynökséggel például

0: Tesla is, meg a SpaceX is, úgyhogy ma a számok még nem jönnek, még csak a nagy történet van meg. Hát majd meglátjuk.
1: Meglátjuk. Oké, okay, köszönjük.
2: Köszi.
1: További kellemes szabadságot kívánunk.
0: Köszönöm szépen. Megyek papáskodni.
1: Szevasz, szia. Sárt Mátéval beszélgettünk a Rocket Lab-ről, mint befektetésről.
3: Zsák, zsák, teli zsák, pénzes zsák. Szakmai támogató a chartmate.hu, hogy ne cipeld egyedül azt a zsákot.
4: Ben, je suis Jacques, Jacques Pinzes. A műsorban elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre, kötelességvállalásra vagy befektetésre történő ösztönzésként. Így az abban szereplő információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és csak saját felelősségre használhatók fel.

Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi

0: Anna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
1: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
2: Köszöntöm a hallgatókat, baleset történt a főváros 10. kerületében, a Fehér úton, a Gyakorló utca közelében. Torlódásra számítsanak a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli út előtt, mert gázvezeték javítás miatt lezártak egy sávot. A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, távhővezeték felújítása miatt a Kerepesi út felé a belső sávot zárták le a Vágány utcában a Dózsa-György út előtt, szintén sávlezárásra kell számítani, és így a Dózsa-György úton a Hősök terétől a Váci út irányában jelentős torlódást tapasztalhatnak. Tart a vasúti híd felújítása a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban, amit ma este 8 órától hétfőn hajnali 4 óráig lezárnak. Ezen a szakaszon csak a BKK járatok hajthatnak majd át. A 19-es és a 49-es villamos helyett pedig Kelenföld vasútállomás és a Móri Zsigmond körtér között 19-es pótlóbusszal utazhatnak majd. Varga Etele, BKK Info.
3: Se telefon, se levél. Se gondolat, se semmi.
4: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
5: Memory, memory, memory, memory, memory, memory.
0: Hírek következnek a Rádiókafén.
6: Október 22-én hozzáférhetővé válnak az ügynökakták. Balatoni árszintekhez közelítenek a Dunakanyarban lévő ingatlanok. Elindult az új bubi. A napsütést időnként gomoly felhők zavarják, de jelentős csapadék sehol sem valószínű. Sok felé lesz élénk, erős az északnyugati szél. Délután 29 fokot mérhetünk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Október 22-én hozzáférhetővé válnak az ügynökakták. Az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén hozzák nyilvánosságra az elmúlt rendszer egyes titkosszolgálati iratait, az úgynevezett hatos kartont és a mágnes szalagok nem minősített leíró adatait. Szondi Vanda kormányszóvivő hangsúlyozta, a nyilvánosság nem jelent válogatás nélküli adatközlést. A javaslat kizárja például a személyi azonosító nyilvánosságra hozatalát, és védi az olyan különlegesen érzékeny adatokat, mint az egészségügyi állapot, a kóros szenvedély, a szexuális élet és irányultság. 2025 áprilisa és decembere között összesen 15 kormányzati kampány zajlott, amelyekhez hihetetlen mértékű állami hirdetések párosultak. Az Origo fél év alatt több mint 550 milliónyi állami hirdetéshez jutott tavaly, írja a 444 a Transparency International közérdekű adatigénylése nyomán megszerzett dokumentumok alapján. A Mandiner kapta a második legtöbb állami hirdetést, 390 milliónyit, utánuk az online Bors következik 245 milliónyi állami hirdetéssel, de nem paraszkodhatott a Pesti Srácok és a Magyar Nemzet sem. 198 millió, illetve 183 millió forint jutott nekik. Balatoni árszintekhez közelítenek a Dunakanyarban lévő ingatlanok. A vízparti házak és nyaralók 700 ezer és 1 millió 400 ezer forint között vannak négyzetméterenként. Igazodva a budapesti újépítésű lakások másfél millió forint feletti átlagárához, derül ki az OTP ingatlan.hu elemzéséből. A ráckevei soroksári Duna szakaszon a használt nyaralók és lakóházak esetében a kosárérték 55 és 85 millió forint között alakul. míg az új építésű vízközeli projektlakásoknál a 75-120 millió forintos sáv a jellemző. Elindult az új Bubi. A fővárosi közbringa rendszerben 800 elektromos rásegítésű bicikli is forgalomba állt, ezeket havonta 3500 forinttól elérhetjük. A klasszikus kerékpárok pedig havonta 2500 forinttól indulnak, ezért az ügyfelek utazásonként 30 perc díjmentes használatot kapnak. Feloldási díj nélkül vehetik igénybe a szolgáltatást, és akár két kerékpárt is bérelhetnek egyidejűleg. A következő két hétben tesztidőszak zajlik. A valaha volt legerősebb támadás érte tegnap az ukrán fővárost. Az orosz rakéta és dróncsapásokban legalább 30 ember halt meg, majdnem 100-an sebesültek meg, és nagyjából 130 épület rongálódott meg, írja a Reuters. Ukrajnában ma gyásznapot tartanak.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
6: A déli, kora délutáni órákban az átvonuló felhőzet időszakosan zavarhatja a napsütést, zápor helyenként előfordulhat, az északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Délután 29 fok várható.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Millás reggeli.
7: Mi nem beszélünk rombuszokban.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terű-terű asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
1: Rádió Café 98.0, benne pedig a Millás reggelit hallgatjátok.
3: Nem fordítva. A Millás reggel a Rádió Café 98.
1: Főleg, igen. De lehet, hogy már nekem itt elvonja a figyelmemet az a rengeteg üzenet, igen, amit kapunk, és amiben egyébként megszólítattál. 9:10
3: le akarom majd menteni, igen.
1: Jó. Akit hallottok egyébként a műsorban, az Mihálovics András.
3: Meg a Nyúl Zsuzsi.
1: Szevasztok. Na, az a helyzet, hogy...
3: Megjött a nap üzenete, a Vörös Könyv borítóját küldte el a hallgató. Ugye a Vörös Könyv a Magyarországon kipusztult és veszélyeztetett növényes állatfajokat gyűjti csokorba, és erre rámontírozta a következőt Mihálovics András kedvenc receptjeivel. Szépségdíjas, köszönöm szépen. Megmosolyogtató. És némi valóság alapja.
1: Abszolút,
3: is van,
1: abszolút. Kell, igen. Úgyhogy megvédenek engem itt a hallgatók, azt mondja Beke Péter, a Zsuzsi mondta jól. Tehát, hogy...
3: Nem.
1: Jó,
3: oké. Okay. A Kántornak a missionje, azt hittem, tudod.
1: Hogy?
3: Hát ez, hogy a sorrend nem
1: a mindegy. A sorrend nem mindegy, nem akár csak a fagyinál, ugye? Mert igen, a fagyi sorrend sem mindegy, semmi nem mindegy. Az sem, hogy az utolsó órában milyen témákat fogunk majd beemelni.
3: Fú, nagyon.
1: Nagyon izgalmas lesz az utolsó egy óránk is, mert Szőnyi Ferenc fog majd hozzánk érkezni. Olyan elképesztő teljesítményt hajtott végre megint, hogy ezt szerintem részletesen... Észre
3: fel nem fogható,
1: igen. Részletesen ki kell majd kérdeznünk, mert tényleg voltak olyan embertelen körülmények, amiket, hát csoda, hogy egyáltalán túlélt, úgyhogy most a második felében ezzel fogunk majd foglalkozni, de...
3: Hát most jöjjön akkor a következő rovat.
0: Ha sinem megy, vagy szárnya van, Ács Gábor előbb-utóbb rajta lesz. Repülők, hajók, vonatok, automobilok, járatok, utazási tippek, jegyvásárlási tanácsok, iparági hírek. Ács is in the air. A Millás reggeli utazási rovata következik. Szakmai támogatónk az okosutas.hu. Bízz magadban, utaz okosan!
3: Na és akkor a vonal túlsó végén Ács George Martin Gábor, a kiskezdő könyvíróknak című bestseller, valamint a Beírom Majd című HR szakkönyv szerzője, illetve a Nem Tudtam című Billboard Number One kislemez előadója, coach, guru és ingatlan cápa. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok! Tanárul kérem, megmagyarázom.
3: Az olyan, mint a hátsó fertály, mindenkinek van, de a lehető legritkább esetben vagyunk kíváncsiak a másikéra.
4: Ja, pedig annyi mindent lesz majd. Lesz mit meséldem arról, hogy az elmúlt fél órában mivel foglalkoztam, ahelyett, hogy pontosan és részletesen rövidítettem volna adásmenetben a témákat, amikről beszélni fogok, és föl sem tudtam készülni. Hát figyelj, még azért a Feröer-szigeteken nem ragadtam törlés miatt, most ez éppen megtörtént, úgyhogy remélhetőleg azért a jövő hétig hazajutunk innen, ameddig munkába kell, hogy álljak, úgyhogy ez most egy új helyzet, elvileg a meglepetés túrán, amikor megyünk mindenfelé a gyerekekkel, és nem tudják a következő lépést, kénytelen leszek nekik bejelenteni, hogy a következő lépés az nem az lesz, amit én terveztem, mert hogy időjárási okok miatt úgy tűnik, hogy itt ragadunk, egyelőre teljesen bizonytalan, hogy meddig, úgyhogy ezt próbáltam nyomozgatni, meg alternatívákat építeni és gyártani. De nem erről akartam beszélni, főleg, hogy erről most is én is most érdesültem az elmúlt fél órában. Inkább egy kicsit arról, hogy ez egy milyen hely.
1: Na mesélj, milyen hely, hogy érzitek magatokat, meg egyáltalán hogyan ajánlanád?
4: Fantasztikus. Hát egészen egyszerűen lenyűgöző. Nem gondoltam volna, hogy még úgy Izland mellett, meg után van, ami még úgy jobban lelkesít. Két kis faluba is olyan érzésem volt, hogy hát ide azért én eljönnék a világ végére, akár, hát nem is annyira hosszabb időre, de mondjuk egy néhány hétre mindig elvonulni. Úgyhogy ezek a fantasztikus, zöld, meredek hegyek, amelyek mindenhol kiemelkednek, és az északi része, ahol gyakorlatilag szigetekként, azt gondolom, hogy fjordok, mert hogy nagyon kicsi közöttük a tenger, ezek önálló szigetek, ezek úgy sűrűsödnek össze, hogy az valami lélegzetelállító látvány. És azokon a helyeken, ahol nem annyira meredek, hanem kicsit lankásabbak a völgyek, és elférnek közöttük laposabb, kicsit laposabb területek, ott icike-picike falvak épültek színes házakkal, és egyszerűen nem lehet nem imádni. Amellett meg minden rendkívül modern, elképesztően jó fejek az emberek, szóval itt van egy picike kis, hát nevezik, oké, most Dániához tartozik, de azért nagyjából független kis szigetcsoport, Izland és Skócia között mondjuk félúton, és hát tényleg nem tudok mit mondani, egyszerűen lenyűgöző, inkább kérdezzetek.
1: Mennyire turista barát ez a hely? Ugye mondod, hogy kisfalvak, eldugott kis települések vannak arra felé. Mennyire vannak felkészülve az ilyen utazókra, mint amilyen ti is vagytok most a családoddal?
4: Maximálisan, illetve miután itt azért a szezon az nagyjából két hónap, a szállások azok ilyenkor nagyon hamar megtelnek, és kíváncsiságból megnéztem, hogy a másnapra. Ha szokásos izlandi, vagy bárhol máshol, hát nem bárhol máshol, de a világ nagy részén, ahol mondjuk ritkán van telt ház alkalmazott módszerre egyik napról a másikra tervezgetnénk, akkor mi működne? Hát de gyakorlatilag semmi. Tehát gyakorlatilag a telt házas a sziget, vagy ilyen 500-800 eurókért egy-egy szállás fölbukkan. Ezt nagyjából tudtam is, úgyhogy régi másik nagy vágyhoz kipróbáljuk a lakóautós utazást, úgyhogy teljes szabadsággal a lakóautóban alvós módszerrel nyomjuk ezt a néhány napot, nem tudom, hogy hány nap lesz, mert a lakóautót vissza kell adni, de hát ez már ugye a törlés és a kockázatok és mellékhatások része, úgyhogy kempingekből, ami kimondottan nagyon érdekes, a kempingek a 90%-a az tényleg a lakóautóknak szól, tehát tök modern, tiszta belső terekkel, ahol tudsz főzni. Elvileg az a lakóautókban is lehet, tehát ezek milyen kis olyan, hogy van benne minden, ami kell az élethez, tehát a vizes blokkok, a főzés, ágyneműt is lehetett rendelni minimális pénzért, tehát elvileg minden megvan ott, de mégis kényelmesebb, hogyha kívül csinálod ezeket, úgyhogy ez megvolt nálunk is. Az a nagy része ezeknek áll rendelkezésre, tehát természetesen ugye az elektromos csatlakozásra, és egy picikek is, 4-5-6-7 sátorhelynek elegendő, tehát sátorhely alig van, de mindenütt voltak egyébként sátorozók, akik kis autóval voltak, és akkor fölvették a sátorhelyeket, úgyhogy mi a kempinges megoldásnál voltunk, sok kemping van, tehát bármerre tudsz menni, az összes szigeten van legalább 2-3, ezek tényleg nagyon jó körülményeket biztosítanak. Itt is féltem, hogy írták, hogy nyáron előre kell fognani, de sehol nem volt tele, tehát bármikor oda lehetett menni. Egyébként nyilván kint is bárhol megállhatsz elvileg, valószínűleg nem fog senki szólni, elvileg nem szabad, tehát a vadkemping már azt, hogy megállsz az útszélén, és noha semmit nem raksz ki egy lakóautóból, attól még igazából.
3: Milyen a klíma?
4: Ez működőképes. Na, hát a klíma. Az gyakorlatilag ilyen standard 13-15 fok között van, és változékony. Tehát mégis most először van természetesen, hogy a repülőnek tudjon leszállni egy kicsit rosszabb idője, feles, gyóhásabb. Ilyen rövidebb esős, befelhősödős, ilyen szitálós időszakok voltak, de azért nagy részt ilyen változóan felhős napos volt, szerencsénk volt, és nagyjából ez jellemző a nyári időszakra. Nem szokott nagyon itt ilyen 16-18 foknál melegebb lenni, ugyanakkor 10 alatt sem, mármint nyáron. És hát nincs éjszaka, egy kis félhomály van, tehát bármikor lehet menni, tehát tudsz úgy tervezni, hogy ezt az időszakot is kihasználod, de kicsi. Tehát gyakorlatilag az egészet körbe lehet járni viszonylag gyorsan, tehát Izlandhoz képest, ahol mondjuk az ember hosszúokat megy és mozog, és távol vannak egymástól a látnivalók, és akkor megszokott, hogy órákon keresztül mész, mit tudom én, körbe az egyes úton, és vannak benne laposabb részek, ahol nincsen semmi, majd kitörnek a hegyek, és akkor hegyek között mész. Itt csak és kizárólag hegyek vannak, kanyarogsz, nagyon kis terület az egész, fél órás távokat megyünk a látnivalók között, amiket meg akarunk nézni, és hát gyakorlatilag, hogyha két alsó szigetre végül, ha nem megyünk el, akkor egy 4-5 nap alatt szinte az összes zugát be lehet járni. Tehát egy kis mini Izland, sokkal még a legvadregényesebb részt még így megemeled, és még nagyobb hegyeket emelsz. Nyilván nincsenek gletszerek, meg nincsenek a legnagyobb hegyek, amik Izlandon elférnek, ugye az is egy csodálatos vidék, nincsenek geotermikus fürdők, de az egész a tájkép az lenyűgöző engem nagyon.
3: Kérdezze a hallgató, hogy lehet oda a legolcsóbban eljutni, és mikor van szezon, ha nem most?
4: Na, most van szezon, és hát ugye én azért nem voltam itt eddig elsősorban, mert hogy nem lehet eljutni, nincsen fapados járat. Nagyjából a 100 euró, viszont megfogadtam, hogy ha stabilan 100 euró alatt tudok jegyet szerezni valahonnan, akkor majd eljövök, és akkor ebben a meglepetés túrába beépítettem a gyerekekkel. Bergenből van általában a legolcsóbb jegy, de Kopenhágából is beszokott menni 100 alá. Ami érdekes, tehát szerintem a legérdekesebb, ha valakinek van ideje saját autóval, vagy tud olcsón lakóautót
3: szerezni. Saját autóval Bergenből akkor... a Feröer-szigetekre?
4: Nem. Saját autóval nem Belgiumból, saját autóból Dániának az északi csücskétől indul. Télen-nyáron egy olyan komp, ami Feröer-szigetek megállóval megy Izlandig és vissza. Nyáron ez úgy módosul, hogy plusz forduló van innen, Dánia felé, és egy héten egyszer elmegy Izlandig, de a másik forduló az csak ideig jön és visszamegy Dániába. Tehát elvileg össze lehet, ha valakinek tényleg van ideje, akkor saját autóval is meg lehet oldani, nyilván elmenni Dánia északi végéig is több, mint egy nap, hogyha megállás nélkül mész, és még az sem szerencsés. Tehát így el lehet jönni saját autóval is, és akkor a szállás költségeket nagy mértékben lehet csökkenteni. Még a bérlést is, mert az autóbérlés is azért itt elég drága, hogyha csúcsidőben jössz.
1: Hát nem egy tömegturizmus.
4: Is, igen. Nem tömegturizmus, de azért vannak, de azért nagyon kényelmes. Tehát itt a két-három másik táborozóval voltunk a kempingek nagy részében, és most, amelyik így már így a reptérhez viszonylag közel van itt most csak. Itt ez egy nagyobb kemping. Itt egyébként tök érdekes, hogy beszélgetni a helyiekkel, tehát elmondták, hogy 15 éve. Ja, 15 éve vették ezt a helyet, és fejleszgetik, visszaforgatják, ez saját tulajdonú, tehát egy csomó helyen a helyi önkormányzati tulajdonú, vagy a helyi, nem tudom kinek, tehát valami állami tulajdonú helyeket jelölnek ilyen kempingező helynek, de ők ezt megvették, egy nagy placot fejleszgetik, most már egészen nagy, nagyon profik a kiegészítő lédesnél, és azt mondták, hogy 15 éve üzemeltetik, és mi vagyunk az első magyarok.
3: Ott még nincs bekerülve a honfitársak célkeresztjébe, egyrészt nincs mindenkinek annyi szabadsága, másrészt nincs mindenkinek annyi pénze, hogy ide eljusson. Én nekem Tiszabecsig eljutva is kiörült a családi kassa, viszont figyelj, nagyon érdekelne,
4: hogy... Szerintem 80 euró, akár egy hajó, egy 100 alatt, ami ide kijön, az Bergenből, vagy akár 105-ért láttam Kopenhágából, Stockholmból, az nem olyan vészes, hát nem ezen múlik. Sokkal több elmegy itt azon, hogy mi mennyire drágák a dolgok, tehát azon, hogy saját magadnak kell, hogy tudjál főzni, kajákat csinálni, azon lehet.
3: Hát nem ezzel annyira, lenne nem a legkevesebb problémám van. A kérdés az, hogy vadászható és ehető-e a lunda?
4: A helyiek eszik egyébként, tudom, mert adja magát. Csak annyira, ami igen, a turistáknak a lunda a legtöbb madár, és el lehet adni lunda néző helyeket. Itt nincsenek a...
3: Miért az őzike is olyan cuki, egy kis hagymán megfuttatod, és ilyen almás savanyú szósszal?
4: Tudom, neked igen, de amúgy pedig itt a helyiek értelemszerűen eszik. Tehát itt a mindentől elzárva tök logikus, hogy amit találnak a halakat és a madarakat, amit el tudnak kapni, azt mindent megsüssenek és elfogyasztanak, tehát lehet éttermekbe is lehet kapni. De inkább a turizmus céljával azokhoz a sziklákhoz, ahol láthatók, akkor hajókirándulásokat indítanak. Itt nincs olyan jól látható, kocsival könnyen elérhető hely, mint Izlandon, ahol gyakorlatilag ott sétálhatsz körülöttük, és órákon keresztül nézegeted a rendkívül szép kis madárkákat. Úgyhogy itt egy kicsit bonyolultabb őket látni, de azért vannak bőven.
3: Drágaság van, úgy veszem ki szavaidból.
4: Igen. Nagyjából ugye Magyarország, most már a magyar infláció, a legendás magyar infláció nyomán szinte mindenhol Európában magyar árkörnyékén vásárolhatunk a legolcsóbb szupermarketekben. Itt azért szoroz be 2-vel, 2,5-vel mondjuk a legolcsóbb boltot az otthoni árakhoz képest. Ez nagyjából az alap. Ezt mondom, az éttermet megnéztem, aztán sarkon fordultunk, hát ezt tudtuk, hogy akkor ez nem a mi műfajunk, úgyhogy mondom, hogyha otthonról tudsz jönni, és van időd, és telepakolod a száraz ételekkel, akkor lehet azért spórolni, de nem emiatt kell jönni. Nyilván most 2,5-szeres, hogyha itt is takarékra állítod magad, akkor azért, és tényleg 4-5 napról van szó, akkor azért ez nem kibírható.
1: Azt kérdezik,
4: tényleg, ez kétségkívül abból kis dupla annyi.
1: Azt kérdezik a hallgatók, hogy október, ott vagyok, szétázok, szétfagyok, vagy törlik a gépemet, szóval ilyen nagyon kardinális kérdések jönnek, és persze ez felveti annak a lehetőségét is, hogy mennyi idő megszervezni ezt a szupertúrát, amiről most beszélsz.
3: Ez attól függ, hogy mennyire támogatják a kollégák az embert a szervezésbe azzal, hogy egyéb bajot se legyen, mint szervezni. Ez nagyon fontos. Elsősorban HR kérdés.
4: A szervezésileg ezt a helyet kell hamarabb megvenni, és a többit hozzácsoportosni. Tehát ahonnan találunk olcsó jegyet, ahhoz kell a többi részét csoportosítani. Az újraszervezés, azt meg majd legközelebb elmesélem. Tehát most július van, és mégis törlik a járatokat, és kérdés, hogy melyikre fognak minket áttenni, úgyhogy ez majd még kiderül. És ugye miután nekünk további program szervezés van, szinte biztos eleje borulni fog, hogy fogunk tudni bekapcsolódni a továbbiak, meg egyáltalán mikor fogunk tudni elindulni, ez egy kockázat. Tehát itt júliusban, amikor elvileg még a legjobb az időjárás is becsúszhatnak törlések, ezek télen gyakoribbak. Én úgy láttam, hogy azért nagyjából ez bőven ilyen 5% alatt van, tehát nem gyakori. Készültem ezzel az esetőséggel, de ezek szerint sikerült ebben most beleszaladni. Megint pont ugyanolyan, hogy ránézésre, meg az időjárás előjelzés alapján, de teljesen átlagos, még csak nem is erős széllökések, tehát nem is tűnt részesnek az időjárás, tehát itt engem teljesen meglepött. De az összes törlésem ott ilyen volt, hogy laikusként azt gondoltam, hogy ebből nem lehet probléma, aztán egyszer csak hirtelen kiderült. A Lappalmán jártam így, akkor a Madeirán, ahol szintén gyakori reptér, ahol törölgetnek időjárási okok miatt, ott tényleg nehéz és bonyolult a leszállás, külön engedély kell a pilotáknak hozzá, de hogy a te laikusként az időjárás jelentésből nem gondoltad, hogy nem volt akkora széllökés, hogy nem tűnt annyira durvának, de hát nem így működik. Tehát ezt a profik tudják, erre sajnos fel kell készülni. Úgyhogy, hát hogyha egy-két napon belül tovább tudunk jutni, és hát most innentől kezdve nyilván az ő költségükre vagyunk itt, tehát akkor ez lehet, hogy annyira nem járunk jobban, mint innentől kezdve a csövezős további verzió, amire mentünk volna. Tovább két nap után szállásaink azok. Hát egyik nem lemondható, mert az sajnos az olyan hely, hogy ott nincs a lehetőség, de nyilván próbálom akkor mostan menteni a mentetőt. Ilyenkor olyan az átszervezés kategória, okay. Ember nem idegeskedik, hanem megpróbál újra csinálni. De ez benne van a pakliban, igen, erre föl kell készülni. Tehát nem szervezünk ide olyan utat, hogy utána megvan a visszajegyünk, és akkor éppen esküvőre vagy valami fontos eseményre vagyunk hivatalosak. Tehát
3: nem csak be kéne jönni dolgozni, azt meg ugye?
4: Hát igen. Hát azt szerintem megoldjuk, akár csónakkal leírjuk.
3: Jó van. Mert számítok rád, Gábor. El akarok menni én is szabadságra, Bakonyba, tudod? A Bakonyba, nem a Feröer szigetekre. Na, mindegy. Köszönjük szépen.
4: Na, legyünk el az igazság kedvéért, hogy mi most nem vagyunk, és én jövő héten beugrok hozzátok, hogy ne legyen annyira kibírhatatlan ez a két hét, amíg a Balázs nincs. Utána kimentek el két hétre, és ez mindig így működik, úgyhogy én jó szórakozást fogok nektek kívánni.
3: Nem vagyunk egyformák. Köszönjük szépen.
1: Köszi, Gábor, érezzétek.
3: Kellemes időtöltés.
1: Szia.
3: Ács George Martin Gáborral, a Kiskáté kezdőkönyvíróknak című bestseller, valamint a Beírom majd című HR szakkönyv szerzője, a Nem tudtam című Billboard Number One lemez előadója, coach, guru, ingatlan cápa rovata hangzott el.
0: Ácsiz in the air, a millás reggeli utazási rovata hangzott el, ahol szárnyakat adunk vágyaitoknak. Szakmai támogatónk az okosutas.hu. Bíz magadban, utaz okosan!

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul.
1: A rovat támogatója a Városmajori Szabadtéri Színpad július 7-i Kepes András Igazad van előadása.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
1: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van grebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi.
3: Te mit teszel a jövő pozitív alakításáért a saját környezetedben? Egyéni példáddal inspirálj másokat is. Keresd fel a dm-együttajövőért.hu oldalt, és mutasd meg mindenkinek. Akár a nyereményjátékban is részt vehetsz. DM. Együtt a jövőért program. Jelentkezz még ma!
4: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella R, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Edeni & Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6-7-8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Az élet mesekönyvét addig írhatod, amíg le nem darálja valaki.
0: Millás reggeli.
1: Hello Hungary. Indulj velünk. Programajánló következik.
6: Kalandkör 400. Balaton Bike 365. Amennyiben nem szeretnénk a vakáció alatt végig a parton pihenni, a Kalandkör 400 egy remek alternatíva lehet számunkra. A Kalandkör 400 része a Balaton 365 úthálózatának. Az aszfaltozott utak is ugyanahoz a hálózathoz tartoznak. Itt kevesebb forgalomra számíthatunk, mint a part mentén. A szervezők a könnyebben tervezhető teljesítés érdekében Balaton-Almáditól 12 szakaszra tagolták a 400 kilométeres kört. Így ez a táv bármelyik bicikli rajongó számára teljesíthető, fizikumtól függetlenül. Ha vonzanak minket a várromok, az eldugott falvak, vagy éppen a finom borok, a Kalandkör lehetőséget kínál arra, hogy új helyeket fedezzünk fel a kedvenc balatoni látnivalóink mellett. Olyan helyekkel gazdagíthatjuk a listánkat, ahova csak a leghatározottabb kalandorok jutnak el.
1: Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk.
0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
7: A vonal túlsó végén pedig kedves Hugo üzletkötő, ővel nyitunk tőzsdét. Szerbusz, milyen a hangulat a budapesti értéktőzsdén? Tegnap egész jó volt, Amerikában is mínusz Nasdaq, de most hogy nyitottunk?
8: Sziasztok! Alapvetően a tegnapi zárás után pozitív a hangulat a mai nap, és 142 ezer felett van jelen pillanatban a Bux Index, 142.555 pontnál van, közel fél százalék, kicsivel több, mint fél százalékos pluszban, és ez azért nagyban köszönhető MOL-nak és Richternek is. Ha a százalékos változást nézzük, viszont súlyban egyértelműen az OTP viszi a primet ma is. 46.760 forintnál van, történelmi csúcsokat láthatunk nála nap, mint nap. Ami nagyon-nagyon pozitív alapvetően, 46.740 forintnál van jelen pillanatban, kicsivel a tegnapi záróár fölött, 0,6%-os pluszban van, míg a MOL 3.866 forintnál 1,74%-os pluszban, míg a Richter 12.210-nél 0,83%-os pluszban, viszont a forgalma 23 millió, míg az OTP 1,3 milliárd. Kis
7: hát van hova nőni még a Richter forgalomnak, igen. Telekom, igen. Ott még kisebb a forgalom, okay. Legalábbis mikor ránéztem. Igen.
8: Most több Richternél is alacsonyabb, 18 millió forgalom, de fél százalékos pluszban van. Öröm az ürünkben, ilyen téren. de mindegyik blue chip pozitívban van, és egyenre úgy látom, hogy az Opus az egyedül ilyen mindennyit sem pozitív most a béten, így a nagyobb papírok közül, szóval
7: hát akkor jó hangulat.
8: Hogy ez is
7: maradjon így. A nemzetközi hangulat is ilyen egyébként?
8: Mondhatni. A leginkább amúgy a tegnapi napon látványos volt az, hogy volt egy gyenge makroadat Amerikából, ugye ma kereskedési szünnap van, ma ünneplik a július 4-ét náluk, de alapvetően a hangulat Európán belül is sem rossz. Franciák, britek, a németek is pozitív tartományban vannak, nem annyira pozitívan, mint a magyarok. A franciák például 0,17%-os pluszban vannak, a németek azért inkább 0,7%-ban vannak, inkább az egyfele tendálnak, mint a nulla felé, míg a londoniak inkább a fél felé tendálnak, mint a nullához. 0,34%-os pluszban vannak most ilyen pillanatban.
7: Oké, nézzük a devizapiacot, hogy áll a forint.
8: Kirobbanthatatlan az erősödő trendből, így is lehet fogalmazni. 353 forint 70 filler jelen pillanatban az euró, míg a dollár 308 forint és 90 filler. Ez az exportőröknek borzalmas, viszont a turistáknak, akik, vagy a magyar turisták külföldre mennek, azoknak viszont páratlan lehetőség ismét.
7: Oké. Jó, valami piacmozgató a hétvégére? Semmi, nem? Egy uncsi kereskedési nap tekintve, hogy az amerikaiak se nyitnak ki ma, úgyhogy kicsit hosszú hétvégészhetnek a brókerek világszerte talán.
8: Nincs ajánlás sehol se alapvetően, de a foci.
7: Ja, hát az igen. Az igen. Na jó van.
8: Meg a túr is indul, szóval.
7: Ja, hát nem azt mondtam, hogy unatkozni fogtak, csak nem kereskedni. Na mindegy.
8: Semmiféleképpen sem.
7: Jó, munkasikereket kívánunk, Hugo, aztán meg jó pihenést.
8: Köszi szépen, nektek is.
7: Szervusz, szia. Kedves Hugo üzletkötővel nyitottunk tőzsdét, meglehetősen emelkedett hangulatban, úgy a tőzsdét, mint az ő hozzáállását tekintve.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: A mozgás jó, a mozgás egészséges, a mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A sportos ember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termeli a GDP-t. A mozgó ember boldog ember. Épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata következik.
1: No kérem szépen, hát egy újabb remek sport teljesítménnyel és emberi teljesítménnyel vétette észre magát Szőnyi Ferenc részmasin, triatlonista, ultrafutó, Ironman, összetett ultra triatlon világbajnok, még a címeit sorolni is elég hosszas lenne, de hogy ez micsoda, ezt megkérdezzük ő magától, hiszen elfogadta meghívásunkat és itt van a stúdióban. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt szépen, és köszönöm szépen a szíves invitálást.
1: És az első az, hogy gratulálunk, megint gratulálunk. Egy ember feletti teljesítmény.
2: Köszönöm szépen, hát az ember így él, akkor hamar belefut egy-egy sikerbe, de hát ez most, hogy is mondjam, rendhagyó eset volt.
1: Uh-huh. No, mi ez a verseny, amit letudtál? Mit kell tudni erről a Trans-Am Bike Non-Stop Ultra kerékpáros versenyről?
2: Hát ez egy olyan kerékpár verseny, ahol tulajdonképpen mindent magaddal kell vinned, felpakolod a kerékpárodat, feltöltöd a GPX White, megpróbálsz a helyszínen aklimatizálódni. Ugye Amerikában járunk, Észak-Amerika, USA, Oregon állam, Portlandhez közel, egy kisváros, és hát reggel 6-kor kezdeti teszi egy különleges kihívás, 27-en álltak a rajtvonalnál. Tehát ugye sok mindentől elbúcsúzik ilyenkor az ember, nem egy egyéni, individuál dolog ez. Egészen a rajt pillanatáig úgy gondolt, hogy ez egy jó kis csapat. Aztán, hát igen, tulajdonképpen az én eltöltött 15 nap, 16 órám alatt háromszor találkoztam egy sportással, aki pont az előtte levő sportással háromszor találkoztunk, azon kívül üres volt a pálya, tehát akkor a távolságba kerültünk egymással, térbe és időbe az egyéb versenytársakkal, hogy gyakorlatilag láthatatlan volt a mezőny.
1: Egyébként ezt hogy kell elképzelni? Ilyenkor nincs kísérő csapat, meg semmi. Tehát amit hát, te felfér a drót szamára, az nálad van, ami meg nincs, az nincs, ugye?
2: Igen, ez is egy ilyen törzsfejlődés, hogy mondjam, egy kerékpáros új szakág, ez a gravel kerékpározás, és ez is fejlődik, hogy az emberek, a kerékpárosok, a versenyzők mit tartanak saját maguk számára fontosnak, mit visz magával, mi kell, és hát pusztul, meg tisztul, meg mindenféle ez a dolog, és ugye eleinte a távolsági kerékpározás nagy batyukkal felvértezett nagy drótszamarakat gondoltunk, vagy láttunk a rajtvonalnál. Most már azért ugye van ez a pusztító jellegű versenyszemlélet, ami gyakorlatilag teljesen lecsupaszítja ezt a dolgot, tehát nagyon kevés dolgot viszünk magunkkal. Persze ez még látványosan sok kis csomagként, hátizsákként jelenik meg. De
1: hát hogy lehet felkészülni? Itt ebbe a távon mennyi is volt a táv egészen pontosan?
2: 5300.
1: Tehát itt gondolom mindenféle terep és időjárási viszony előfordul.
3: Hogy lehet erre technikailag is felkészülni?
2: Hát igazándiból abszolútan késznek kell lenni, tehát nem a fizikális felkészülés, hanem az adaptáció az, ami fontos. Meg hát a helyismeret, a helyzetfelismerés, az azonnali döntések, ugye ez a MacGyver módra való érvényesülés, és a versenyszervezők által kiírt útvonal gyakorlatilag nagy liberális szabadságot adott a tekintetben, hogy merre is haladunk át.
1: Tehát üsse lából bírben, rád van bízva, hogy hogyan?
2: Igen, de nem. Ugye volt három ellenőrző pont, amit érinteni kellett, illetve voltak szabályok, amiket be kellett tartani, voltak tilos utak, tilos helyszínek, ahova nem lehetett bemenni, de azért ez adott egy ilyen ösvényt, amin lehetett haladni, de ezen belül azért voltak lehetőségek. Mi próbáltuk meg egy ilyen optimális utat szerkeszteni, ahol a magassági szintgörbék, meg a utak távolsága valahol hoz egy ilyen átlagos teljesíthető dolgot. Mondjuk én sikerült egy Rutkai Zoltán barátommal, a Magyar Kör megalkotójával sikerült egy olyan utat létrehoznunk, ahol szerintem senki más nem járt. Én a 2945 méter magasan voltam a legmagasabban. Ez eléggé borzasztó, egy alpesi magasságokban jártam fent, de ugye megpróbáltunk rövidíteni. Tehát most itt a rövidítés meg a mászás közti kombót, jó kombót megtalálni nem egy egyszerű dolog. Hogy is mondjam, mi is gyakoroljuk ezt a dolgot. Még.
3: 5400 kilométert tettél meg 15 nap alatt. Azért erre mentálisan is, meg fizikailag is fel kell készülni. Hogyan zajlik egy ilyen tréning felkészülés a te esetedben?
2: De azért jó vagyok, hogy van egy ilyen ráutaló élettörténet, tulajdonképpen 18 éve kezdtem el a sportot, és elég sok borzasztó dolgot teljesítettem életemben. Természetesen nem lehet a hétköznapi edzéseket, ezeket mellőzni. Tehát igyekszem a hétköznapokban is minél többet edzeni, bár erre túl sok mód vagy lehetőség. Ugye ilyen szintű felkészülésre nincsen lehetőség. Hát a heti szinten azért az olyan 10-12 órányi kerékpározás. Régebben könnyebb volt a helyzetem, amíg triatlon volt, ugye itt három sportok összessége. A három sportban azért könnyebb volt elkölteni ezeket az óraszállatot, azért voltak 20-25 órák is, ugye úszás, kerékpározás, futás. Ugye volt egy műtétem 5 évvel ezelőtt, ami sajnos a futást, mint olyat kiiktatta a sportágokból, de a kerékpározás meg elég időigényes, tehát minden beöltözik, meg azért megfelelő táv kell hozzá, meg ilyesmi. Szóval fizikálisan tulajdonképpen kész kell lenni. A másik egy ilyen hosszú versenynél a felkészülést illetően a kerékpár, a technikai eszközök, a teljes felszerelés, tehát sok mindent össze kell ahhoz pakolni, hogy hiba menni nélkül, vagy minél kevesebb hibával teljesíthető legyen egy ilyen dolog.
1: Fizikai vagy mentális felkészültségre van szükség elsősorban egy ilyen borzasztó hosszú is.
2: Igen, igen, azt kell mondanom, hogy igen. Tehát mindegyik nagyon fontos.
1: A fizikai is mentális, az alap. Mert fizikai írsz edzésterveket, stb. Ezt ismerjük, de mentálisan hogy lehet ezt? Hogy lehet edzeni mentálisan?
2: A motiváció az, ami nagyon fontos. Tehát, illetve a helyzet értéke és helyzet felismerés az, ami nagyon fontos. Ugye a hétköznapjainkban nagyon gyorsan változik a világ, tehát könnyen lehet gyakorolni az alkalmazkodó képességét az embernek, ugye ezt a mesterséges intelligenciától kezdve a Garmin, a navigáció eszköz használata, vagy elsajátítása, vagy egy műholdas telefonkészüléknek a működési elvének az elsajátítása, és komoly kihívás 60 év fölött, de tényleg így van. De igazániból megfelelő sűrűséggel kell élni, és minél több dolgot hasznosítani az élet novumjaiból. Ezt verseny közben automatikusnak kell, hogy legyen. Tehát nem kell, nem szabad, hogy problémát jelentsen a navigáció, a helyzet meghatározás, a helyzetértékelés, tehát a ruházatot, vagy a szállásfoglalást, vagy aznapi kitűzött célokat tekintve. A fizikai felkészülés sokkal egyszerűbb, mert ugye standardként az alap háttérben, mint egy alap tárolóként ennek rendelkezésre kell, hogy álljon.
3: Uh-huh. Család, hogy áll ehhez a kérdéshez? Ezt egy hallgató kérdezi tőlünk, hogy ők hogyan viszonyulnak az ilyen teljesítményeidhez, a felkészüléshez,
2: hát
3: sikereidhez?
2: Ez a jó, a 60 év felett megeregedően, mert ugye van négy csodálatos lányom, van négy unokám, a gyerekek felnőttek, önállóak, mindenki éli a saját életét, unokákat nevelik, nőnek, vakációznak. A papa meg erőteljesen kivonja magát mindezek mögül, tehát a papa nincs, a papa az versenyzik. Feleségem, a lányaim, akik azért valamilyen szinten követik a versenyt, de elsősorban a feleségem az, aki elszenvedője ennek a dolognak, de egyébként aktív résztvevője, ugye van olyan kommunikációs eszközök, napi, óránkénti kapcsolatban vagyunk, ugye a Facebook, az internet, a social media ilyen lehetőséghez, és hát neki is egy lehetőség arra, hogy benne legyen ebbe a sztoriba, a történetbe, a képek, a hangok, ezek azért átjönnek, és az élethelyzet is, ugye azért sok-sok helyen éltük át együtt a versenynek, a versenyeknek az életérzését, a helyszínét, a módját, és úgy belekapcsolódik ebbe a történetbe.
1: Hogy néz ki egy versenynapod? Nyilván itt az a lényeg, hogy minél hamarabb célba ér, tehát mondjuk gondolom eleve korán kell kelni. Meg egyáltalán pihensz-e ilyenkor, mert legendákat mesélnek arról, hogy te hol vagy képes nyugovóra térni.
2: Igen, hát ez most ilyen furcsán fog hangzani, hogy ugye a Transcanada Ultra tavalyi teljesítése óta, ugye az 12.500 kilométeres verseny volt, nagyon sűrű volt az életem, ugye készült egy film, rengeteg filmbemutató, rengeteg emberi kapcsolatok, előadások voltak, és az élet nem áll meg, és erre is fel kellett készülnöm. Igazándiból semmi különös nem történt, mondhatni, hogy pihenni mentem, ilyen új gyakorlat volt.
1: Nekem tényleg legyen mondva ez a pihenés, igen.
2: Én úgy gondoltam, hogy lesz egy ilyen 3 hét, ahol csak a versenyekkel foglalkozni, tehát csak az számít, hogy haladjam. Nyilván az embernek van egy ilyen sorvezető, amit saját magának húz a képességeim tekintetében, de vannak standardek is, tehát a verseny azért verseny, nem játék, tehát korán kelős van tényleg.
1: Ez mit jelent?
2: De általánoságban...
1: Tírt adatkor, vagy már sötétben
2: neki? Kettő, hajnal kettő, egy-kettő, ott is attól függ, hogy mikor sikerül, hol sikerül megállni. Itt azért egy kicsikét lazább voltam magamhoz, tehát nem volt olyan gyilkos a menet, nem éreztem ennek a szükségét, bármilyen furcsa is, de egyébként meg következetes vagyok. Tehát
1: mennyit alszol például?
2: Nekem ez ilyen 3-4 óra ez bevált. Tehát egy kicsit most hosszabbak voltak az alvások, mint Kanadában. Kanadában egyik barátom most van kint, és ott teljesíti ezt a versenyt. Hát ha lehet egy csetintése időt kérni, hogy most milyen idő legyen, az azért neki úgy besikerült. Tehát ez pont olyan, mint a folyóvíz, ugye nem léphetünk ugyanabba a folyóba kétszer, ugyanott, tehát minden kültéri verseny más és más. Ugye itt a 15 vagy 16 nap alatt talán háromszor áztam el, tehát háromszor volt olyan környezeti helyzet, ahol tényleg gatyáig kellett. Kanadában a 45 napból 35 napot áztam, tehát borzalmas volt akkori időjárás, most ehhez képest nagyon jó volt. Viszonylag kevés alvással, pihenés idővel beérem. Inkább azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy az ember kellőképpen fel tudjon töltődni. Itt is voltak azért ilyen automatából vásárolt vacsorák, tehát chips, kóla, ezek azért játszottak, mert későn érünk oda valahol, nincs nyitva már semmi, nincs a büfé, nincs itt az étterem, azt teszünk, ami van, de hát ugye nincs, tehát marad, amit lehet venni pénzért, ha van ilyen lehetőség. És hát ugye a másnap reggeli indulásnál azért az ember igyekszik addigra feltöltődni, kávé, víz, meg egyebek, és mindig igyekszik. Amerika azért nagyobb infrastruktúrával rendelkezik, tehát nem csinálnak olyan extrém távolságban egymástól a települések, tehát ilyen 50-100 kilométeres távolságban vannak települések, benzinkutak, egyéb hálózat, ahol azért lehet töltődni, enni, inni, ami nagyon fontos.
3: Azért hozom csak fel, mert te is említetted, hogy 60 pluszos vagy, igen, tehát annak környékén jársz, és azért ahogyan, amilyen dinamikával éled az életedet, meg amilyen teljesítményeket érsz el, azért sok mindenkinek nyilván a hétköznapokban is kihívásokat jelent, hogy megfeleljen a megfelelő egészségügyi állapotban lehozni egy napot, de neked az ilyen felkészülések alkalmával van-e valami fajta orvosi vizsgálat, ellenőrzés, van-e valamilyen táplálkozási tanácsadó, aki azért segít abban, hogy oké, hogy előfordulnak ilyenek, hogy chips meg kóla a vacsora, mert minden bezár, de azért nyilván ehhez azért kell egyfajta odafigyelés a táplálkozásban is, hogy egészségesen végig tud csinálni ezeket a versenyeket.
2: De vannak általános dolgok, amiket én szeretek hangoztatni, tehát a sportban élni, hogy egészségben sportban élni, és ebben az egészségben megöregedni, ez egy nagyon fontos célkitűzés. Az egészséges társadalom, mint olyan, nagyon fontos lenne, hogy ez közkincs legyen. A másik a mi saját életünk és a versenyt, ezt mindig külön kell bontani.

0: olyan fehérje tartományok, az kell, amit lehet. És én nekem az élettapasztalatom, a versenyzői tapasztalatom azt mutatja, hogy minél hosszabb egy verseny, annál hétköznapi táplálkozást kell folytatni. Tehát a reggeli ebéd, vacsora, az uzsonna, a tízórai, a normális emberi táplálkozás, a vegyes táplálkozás. Nyilván, hogy ebbe valamilyen szinten bele lehet építeni a szénhidrátum, tehát a CH függést, ugye, hogy legyen hozzá kellő energia bevitel, de én azt gondolom, hogy az emésztőrendszernek a működése az egészséges haladásnak az alapfeltétele, tehát rendesen kell táplálkozni, minél jobban kell, és ugye a közhelyek jönnek, a folyadékpótlás, a sópótlás, meg egyebek, ezeket mind-mind be lehet egyébként építeni egy ilyen nagyon mozgalmas, haladós versenybe.
1: Oké, az utolsó kérdés, mi a következő kihívás? Félve kérdezem, biztos van már a fejedben valami elképesztő meg.
0: Ezek nagyon küzdelmes és nagyon nehéz dolgok, mert megküzdünk magunkkal. Ugye beszéltünk a korról, ugye 62 éves leszek jövő hónapban, de ez azért az ember, a nyugdíjba készülő emberre elég komoly felelősséggel hárul, hogy hogyan tovább, de egyébként meg nem, tehát én nem érzem se a kort, se pedig a nyugdíjt, vagy a visszavonulást, vagy a csökkenő képességet. Ugye vannak rövid távú célok, vannak hosszú távú célok. A hosszú távú célok mindig nagy szavak és nagy elképzelések, nagy jövőképek, amik rengeteg időt és rengeteg pénzt feltételeznek, és vannak rövidebbek, amik visszasortolni lehet, amit 24 órás verseny, és igen, augusztusban hívtak Romániába székelyföldi barátaink egy sugás 24 kerékpár versenyre, ami egy jó kis kaland lesz, ugye medvékkel, egyébekkel, de hát ezek csak a kulissza, tehát ezek majd meglátjuk, hogy mi lesz a valóság, de igen, 24 óra. Össze is szeretnék emelni versenyre, a szinten tartás, illetve a versenyfeeling fenntartása miatt. Az igazi nagy vágy, az én álmom, ugye már ez tavaly óta érlelődik bennem. Nagyon különleges, egy nagy kihívás, Ausztrália körbe kerékpározása, ez közel 15 000 kilométer. Ez egy fantasztikus elképzelés, egy fantasztikus vágy, de ugye az én életem a versenyzői színvonal, vagy a szint megkövetel egy bizonyos színvonalat, ami alatt nem megyünk, és ez Ausztrália pont ilyen, hogy ha már az ember eljut élete helyszínére, élete versenyére, azt megfelelőképpen kellene bemutatni, vagy átadni a bennünket környezetnek, a társadalomnak, vagy az országnak, úgyhogy filmet szeretnék róla forgatni, szeretném, hogyha lenne egy stáb, aki kísérne, aki támogatna, aki a versenyzőt bemutatná azt az életet, hogy vajon mit jelenthet egy 60 pluszos versenyzőnek a világ legnagyobb kihívása.
1: Hú, hát ez akkor nagyon sok erőt és kitartást és szerencsét is kívánunk. Nagyon szépen köszönjük hogy itt jártál. Még egyszer gratulálunk a legutóbbi sikeredhez, és akkor jó egészséget, sok sikert
0: kívánok. További szép napot és kellemes lehűlést kívánok mindenkinek.
1: Szönyi Ferenccel beszélgettünk, részmasinnal, triatlonista, ultrafutó, Ironman, összetett ultra triatlon világbajnok, ő is hallottunk a terveit, körbebringázná egész Ausztráliát.
2: Na, hol lakik az épp lélek? Hát az épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el.
1: No, hát ennyi fért bele a hétre a Millás reggeli műsorába. Köszönjük a megtisztelő figyelmet. Hétfőn 6:30-kor jövünk megint élőben. Addig meg mindenki töltse fel az energiatartalékait.
3: És reméljük, hogy kedvet kaptatok ahhoz, hogy akár bringázni is elmenjetek a hétvégén. Én biztos, hogy ezt fogom tenni, még a nagy meleg ellenére is, de a Balatonon. Úgyhogy
1: köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet. Sziasztok!
3: Sziasztok!
2: Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
3: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
2: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítése.

0: és tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Július 6-án hétfő este 6-tól szabad levegős zenei tréning a Pesti Alsórakparton, a Viadukt Bárban. Korlátlan zenefogyasztás, stílus megfelelés nélkül Budapest első számú Dunaparti teraszán. Selector MK an Original és Rob a Long Track rezidense a Rádiókafé színeiben. Garantált tartalom. No fillers, just killers. Július 6-án MK és Rob a Pesti Rakparton, a Viadukt Bárban. Világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb bízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes? Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
3: Jó napot kívánok! Szombattól a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé lezárják a két belső sávot. A villamospálya karbantartása miatt sávelhúzással két sáv lesz járható. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgó-Tarjáni utcába jobbra kanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárják a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosítják a Brühl-Alfréd utcától a Hungária körútig. Az érintett szakaszon a BKK járatokat átengedik. A hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz közlekedik majd. A 37A villamos a Hidegkúti Nándor stadion és a Sörgyár között nem jár, a 37-es pótlóbusszal utazhatnak a Hidegkúti Nándor stadion és Kőbánya alsóvasútállomás között. Hétfőtől az Alkotás utcában kifelé a belső sávban tudnak csak közlekedni a Királyhágó utca előtt, csatornaépítés miatt. Varga Etele, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádiókafén.
6: Négy energetikai törvényt módosít a kormány. Hamarosan az országgyűlés elé kerül az alaptörvény 17. módosításának végleges javaslata. Csökken a munkanélküliség az Unióban. A napsütést időnként gomoly felhők zavarják, de jelentős csapadék sehol sem valószínű. Sok felé lesz élénk, erős az északnyugati szél. Délután 29 fokot mérhetünk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Négy energetikai törvényt módosít a kormány, ezzel lehetővé válik, hogy az ország teljesítse a helyreállítási terv energetikai vállalásait. Összesen 868 milliárd forint uniós pénz hazahozatala válik lehetővé ezzel, mondta a Magyar Éva kormány szóvivő. Hozzátette, hogy a korábbinál magasabb szélerőműveket lehet majd a jövőben építeni, 130 helyett 199 méter lesz a maximum, és lehetővé válik az is, hogy a háztartások és a mikrovállalkozások önkéntesen dinamikus árazású villamos energia szerződést kössenek, ha rendelkeznek okos mérővel. Legkésőbb a jövő hét elején az országgyűlés elé kerül az alaptörvény 17. módosításának végleges javaslata. A beérkezett társadalmi és szakértői észrevételeket végigvette a kormány, és ugyan végleges döntés még nincs, a nagy többség szigorítást kért, közölte a miniszterelnök. Példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. Készül az új klímatörvény. Több mint 180 szereplő, civil szervezetek, intézmények, érdekképviseletek, ágazati és kormányzati szervek meglátásait, szakmai javaslatait összegyűjtve elkészült az a koncepció, amit március végéig bárki véleményezhetett, az országgyűlés pedig novemberben dönthet a szabályozásról. Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank 2,5 milliárd eurót fordít tisztább energiarendszerekre. 11 uniós tagállam kap támogatást 51 kezdeményezésre. A modernizációs alapból származó finanszírozásból Magyarországnak több mint 552 millió euró jut. Csökken a munkanélküliség az Unióban. Az euróvezet rátája 6,2% volt, ami idén stabil és csökkenést jelent a tavaly májusi 6,3%-hoz képest. A hazai munkanélküliségi ráta 4,4%, az európai átlagnál alacsonyabb, és az Eurostat kimutatásai szerint stagnál. Az egész Európára jellemző népességcsökkenés miatt a kevesebb munkanélküli, a kevesebb munkaképes korú emberre vetítve ugyanazt az arányt hozta ki. Ma éjszakától pótlóbuszok járnak a vonatok helyett Budapest és Veresegyház között egészen július 19-éig. A vágányzár ideje alatt néhány éjszaka további változásra is kell számítani, mert a nyugati pályaudvar felső vezeték hálózatának karbantartását is elvégzik. A munkák idején háromféle MÁV busszal tudnak az utasok a fővárosba jutni, ezek Újpest központig közlekednek, így közvetlen átszállást biztosítanak a 3-as metróra.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
6: A déli kora délutáni órákban az átvonuló felhőzet időszakosan zavarhatja a napsütést, zápor helyenként előfordulhat, az északnyugati szél megélénkül, délután pedig 29 fok várható.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: A következő előadót is hallhatjátok a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Péter Fibori 2000 óta tagja a Schilling Árpád vezette Krétakör Színháznak. Korábban az Arvi Súra Színházi Társaságban, Pintér Béla Társulatában és filmekben is játszott. Mindezek mellett a rock'n'roll épp oly fontos része életének, mint a színház. Péter Fibori és kísérete, az Amorf Ördögök ex-tagjaiból verbuvált Love Band tagjai sűrű és energikus anyagot készítenek, amelyen felszabadultan játszanak a rockzene történetének kliséivel. A Love Band tagjai csuklóból erőlködés nélkül játszanak diszkót, ősbeat zenét, militáns rockot, mutáns reggit és pszichedelikus popot.

0: Az elhangzott dal előadóját is meghallgathatjátok a Szigeten.
1: Sziasztok, mi vagyunk az Analóg Balaton.
2: Hallgasd a Rádió Café 98-at, ha van barátod.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Bajóslatú hétfőhöz méltó módon indult a New Order Blue Monday című szinti pop klasszikusának útja 1983-ban. A zenekar a BBC Top of the Pops műsorában próbálta meg népszerűsíteni a kislemezt, de Steven Morris dobos visszaemlékezése szerint ez volt az egyetlen alkalom a show történetében, amikor egy elhangzott dal a következő héten lefelé indult meg a slágerlistán, és nem felfelé. Rossz gombok és billentyűk kerültek lenyomásra a szintetizátoron, szétcsúszott, és hamis lett a produkció. Azonban a nehéz kezdet után a szerzemény 1988-ban és 95-ben is új remixet kapott, így újra és újra felkerült a listára. Később 1998-ban az OG Industriális Rock csapat, 2002-ben a Flunk elektronikus formáció, 2021-ben pedig az Acid Cowboys Alternative Country együttes dolgozta fel a szerzeményt.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A francia alternatív rockbanda, a Phoenix egyik alapítója és gitárosa, Laurent Brankovic, egy Darlene nevű csapat harmadik tagjaként indult. Kiválása után a másik két tag, Thomas Bangalter és Guy-Manuel de Homem-Christo, Daft Punk néven folytatta a munkát, immáron duóban.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Egyes, kettes.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes? Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
3: A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A 90-es évek sikerzenekara a D-Light összesen 3 tagot számlált. Szupa DJ Dmitri Ukrajnában, Lady Miskir az amerikai Ohio-ban, Tovatej pedig Japánban született.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Teljesen kizárt, hogy Tony Scott, Tonico 70 dalokat hallgatott, amikor 1970-ben filmet forgatott. A Top Gun, a Tiszta Románc és az Utolsó Cserkész rendezője abban az évben Loving Memory című korai munkáján dolgozott. De a forgatási szünetekben az olasz rapper, DJ és producer lemeze nem szólhatott, mert ő először csak 1997-ben alkotott. A szalernói zenész sokáig kollabokban villogott, mások trackjeibe beateket csorgatott, majd 2017-ben inkább dobbantott, onnantól kezdve szólóban aratott. Kár, hogy ezt már nem élhette meg Tony Scott. Elnézést.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A filmvilág legszélesebb spektrumán felfigyeltek már Gabi Moreno időtlen, különleges hangjára. A teljesség igénye nélkül az angolul és spanyolul is éneklő, Grammy-díjas, guatemalai előadó művész orgánumát hallhattuk már az Oscar-díjas delfines dokumentumfilmben, az Öbölben, a Netflix börtönsorozatában, a Narancs az új feketében, a Városfejlesztési Osztály című szitkomban, vagy a DreamWorks animációs moziában, a Csizmás Kandúr, az Utolsó kívánságban. És persze ne feledkezzünk meg Hugh Laurie-ról. Dr. House megformálója bevette az énekesnőt tradicionális New Orleans-i blues zenekarába, a The Copper Bottom Bandbe, nem kevés löketet adva Moreno karrierjének. Ez a formáció 2014-ben Budapesten is fergeteges koncertet adott. De 2025 sem múlt el magyar vonatkozás nélkül hősnőnk életében. Enyedi Ildikó Csendes Barát című filmjében kétszer is felhasználta Moreno 2022-es dalát, a Till Waking Light-ot.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Július 6-án hétfő este 6-tól szabad levegős zenei tréning a Pesti Alsórakparton, a Viadukt Bárban. Korlátlan zenefogyasztás, stílus megfelelés nélkül Budapest első számú Dunaparti teraszán. Selector MK an Original és Rob a Long Track rezidense a Rádiókafé színeiben. Garantált tartalom. No fillers, just killers. Július 6-án MK és Rob a Pesti rakparton, a Viadukt Bárban.

0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Az előző kormány államtitkárai megkapják a lelépési pénzüket, átvilágítják a Nemzeti Együttműködési Alap működését. Egyre közelebb kerül egy súlyos összecsapás lehetősége az Egyesült Államok és Kína között. A napsütést időnként gomoly felhők zavarják, de jelentős csapadék sehol sem valószínű. Sok felé lesz élénk, erős az északnyugati szél. 29 fokot mérhetünk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Az előző kormány államtitkárai megkapják a lelépési pénzüket, ugyan a miniszterelnök a kormányváltás után felszólította a távozó minisztereket és államtitkárokat, hogy mondjanak le a nekik járó végkielégítésről. Úgy tűnik, hogy a kormány inkább nem kockáztat tömeges munkaügyi bírósági eljárásokat a törvény szerint járó pénz visszatartása miatt, írja a HVG. Magyar Péter és a volt kormányzati vezetők abban a kompromisszumban állapodtak meg, hogy Orbán és miniszterei a nekik járó pénzt jótékony célra ajánlják fel. A Telex korábbi számításai szerint a kormány minisztereinek lelépési pénze összesen bruttó 350 millió forint. Újabb 23 szervezet fizette vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatást, így a kiemelt kulturális programok ideiglenes kuratóriuma által szétosztott 17 milliárd forintból már 2 milliárd 380 millió került vissza önként a kasszába. Ahogy korábban megírta az Index is, Kis Grofó és Muri Enikő is visszaszolgáltatta a pénzt, de más celebek egyelőre nem követték őket. Átvilágítják a Nemzeti Együttműködési Alap működését. A határozat előzménye, hogy a NEA pénzosztását rengeteg kritika érte, amiatt, hogy a támogatások jelentős része Fidesz közeli szervezetekhez vándorolt. Az általános pénzügyi, jogi és célszerűségi vizsgálaton túl az ellenőrzésnek ki kell terjednie a kiírt pályázatok összhangjára a törvényben meghatározott célokkal, az alap kollégiumainak döntési mechanizmusára és a civil jelölt állítási rendszer felülvizsgálatára. Megújulhat a Széchenyi fürdő. Az ősszel induló rekonstrukció első szakasza több mint 3 milliárd forintba kerülhet, a közbeszerzést hamarosan kiírhatják. A több mint 110 éves komplexumban korszerűsítik a vízkezelési technológiát, megújul a főbejárati lépcső és a belső udvar tányéros szökőkutyai, és restaurálják az öltözőket is. Egyre közelebb kerül egy súlyos összecsapás lehetősége az Egyesült Államok és Kína között. Az indo-csendes óceáni katonai parancsnokság vezetője szerint Peking elsődleges célja Tajvan megszerzése. A kínai hadsereg pedig 2027-re kapott határidőt a sziget elfoglalására való felkészülésre. Samuel Vaparo admirális egy titkos kongresszusi jelentésben 122 milliárd dolláros katonai fejlesztési csomagot kért a 2027-es pénzügyi évre. Elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth Díjas színművész, a Jászai Mari Díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész 83 éves volt, több mint 120 filmben és televíziós produkcióban, köztük az Üvegtigrisben nyújtott felejthetetlen alakítást, és rendezőként is sikeres volt.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
1: A délutáni órákban az átvonuló felhőzet időszakosan zavarhatja a napsütést, helyenként zápor is előfordulhat, megélénkül az északnyugati szél, a délutáni órákban 29 fokot mérhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
2: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig Pont jókor.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont jókor, és Pölcz Claudia, Fashion Revolution Hungary országkoordinátora a mai vendégem. Mit árul el egy ruha címkéje, és mit nem? A divat ma már jóval többről szól, mint a trendek követéséről. Egy-egy ruhadarab mögött emberek, gyártási folyamatok, környezeti hatások, és sokszor nehéz erkölcsi kérdések állnak. De vajon mit jelent valójában a fenntartható és etikus divat? A mai beszélgetésünkben szó lesz a slow fashion szemléletről,
2: szemléletről, a ruhák életciklusának meghosszabbításáról, a divatipar átláthatóságáról, valamint arról, hogy már apró változtatásokkal is sokat tehetünk egy igazságosabb és fenntarthatóbb jövőért. Vendégem tehát Pölcz Klaudia, zene után már is kezdünk, maradjatok ti is!

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Vendégem, ahogy ígértem, Pölcz Claudia, Fashion Revolution Hungary országkoordinátora, akit köszöntök, szia!
2: Szia!
1: Na hát azt mondtam itt a hallgatóknak, hogy fogunk beszélgetni arról, hogy mit is árul el egy ruha címkéje, mit nem, hogyan, mi különbözteti meg a slow fashion szemléletet, mit jelent az, hogy a ruhák életciklusának a hosszabbítása, hogyan tudunk tudatosak lenni, mégis divatosak, és így tovább. De hogy én azt látom nálad, főleg a különböző portálokon tett bejegyzéseidből, hogy számodra a fenntartható divat az nem egy csupán szakmai terület, hanem személyes küldetés. Látom, hogy rendszeresen írsz, előadsz, edukálsz, és a tudatos fogyasztás mellett vagy, a hazai tervezőket igen, igyekszel abszolút bemutatni. Szóval, hogy az van, hogy te aktívan kiállsz a divat átláthatósága mellett is. Úgyhogy nézzük először ezt a személyes részt, meg a honnan indulsz, jó?
2: Jó. Én igazából ugye nyilván gyerekkorom óta nagyon közel áll hozzám a divat, és 16 éves voltam, amikor egy ilyen divattáborba beirattak a szüleim, és ott találkoztam először így különböző szakemberekkel, például divatújságíróval, stylisttal, és akkor nagyon elkezdett megtetszeni ez a világ.
1: Várjál, most ne haragudj, nem anélkül, hogy kimondanám az életkorod, de 2000-es évek elejéről beszélünk, ugye egyetett 16 éves korod körül, és csak azért, hogy világítsd meg, hogy mi volt akkor a divat, tehát hogy mi volt, ami téged megfogott, mit jelentett számodra a divat?
2: Igen, hát ugye a 2010-es évekről beszélünk igazából.
1: Akkor téved.
2: Igen, az egy kicsit idősebb vagyok, nem baj. És igazából ott ugye ez a csípőnadrág, ilyen szűk topok, ilyen színes csíkos kesztyűk, ezek a neonszínek abszolút divatok voltak.
1: Jó nagy szemétség volt, mert ez egy típusnak áll jól.
2: Igen, igen.
1: Na mindegy.
2: De ugye a neonszínek, ugye a divat amúgy ismétli önmagát, így persze, a divat történelem tekintetében. Szóval mindig visszajönnek azok a trendek, amiben mondjuk akár felnőttünk, és nem tudom, valamiért ez úgy érdekesnek találtam így a színeket, a mintákat, hogy kinek mi áll jól, és Csalár Bence divatújságíró óráján voltunk, és ő a mai napig az egyik legkiemelkedőbb alakja így a fenntartható divatnak, illetve a hazai divatszénának, és az ő hatására kezdtem el egy divatblogot létrehozni, és ott elkezdtem írni, divateseményekre járni, és akkor onnan tudósítani igazából, így első körben nyilván az ismerősi körnek, és ez odáig jutott, hogy beiratkoztam egy divatújságíró képzésre a Modárton, és ott találkoztam először a Fashion Revolution mozgalommal. Szóval azelőtt én nem tudtam, hogy létezik egy ilyen mozgalom, ami a fenntarthatóságért, a divatipar átláthatóságáért küzd, illetve azért, hogy méltányosan munkakörülményeket biztosítson a varrónőknek. És elkezdtem jobban beleásni magam a témába, hogy mi is ez a fenntartható divat, mi a fast fashion és a slow fashion közötti különbség, milyen káros hatásai vannak akár a környezetre, vagy a társadalmi szinten is így ennek a gyors divatnak, és szinte ugye döbbenetes volt, hogy mennyi szegmenst érintett. Itt beszéltünk akár csak a textil hulladék problémaköréről, a széndioxid kibocsátásról, a vegyszerekről, a vízszennyezésről, illetve a víz felhasználásáról, mert a pamutpólóhoz, illetve a farmerhez is iszonyatos mennyiségű igen, vízre van szükség. Igen. És ha belegondolunk, hogy tényleg mennyire összetett ez a kép, és mennyi mindenre hatással van a divan, akkor úgy szépen lassan rájön az ember, hogy nagyon nem mindegy, hogy mit vásárolunk, milyen márka mellé tesszük le a voksunkat, mert ezt igyekszem mindig hangsúlyozni, hogy a vásárlás ez egyfajta döntés. A fogyasztó dönt, hogy kit támogat. Csak ez nagyon nehéz, ugye tudatosan.
1: Nagyon izgalmas kérdés, amit mondasz, és én szerintem óriási jelentősége van a magadfajtának, tehát hogy az, hogy arról beszélni, hogy azt megértetni, hogy egyrészt, hogy döntés, másrészt pedig, hogy ebben úgy lehet tudatosnak lenni, hogy ugye nyilván nem ártana azokat az összetevőket megtanulnunk, hogy mi az, ami jól áll nekünk, mi az az anyag, amit egyébként, mert szerintem ez is egy külön téma, hogy amit a jelen klímába el tudunk viselni.
2: Igen, kellemes viselet, például itt a nyári
1: hát
2: hűségben.
1: Most azért én nagyon meg vagyok lepődve időnként a ruháim anyagán, és az tehát a 46 fokba hozzám ér az a nyári ruha, ami egyébként eddig csodálatos viselet volt, és teljesen
2: kitudott. Más igen. Oldalát mutatja.
1: Tehát, igen. Hogy ez akkor az, hogy megértsük, mert hogy ennek teljesen ellene megy a tömeggyártás.
2: Abszolút, igen.
1: Meg a különböző oldalakról való 1100 forintért való rendelés lehetősége.
2: Nem véletlenül, hogy hát. Ezt tolják ugye a fogyasztók elé, hogy vásárolj, itt a legújabb kollekció.
1: És ugye nézd, milyen olcsó.
2: Nézd, milyen olcsó, igen. Szóval manapság ugye már annyira olcsón juthatunk ruhához, és sokszor elfelejtjük, hogy átlagosan például 3-4 országon keresztül utazik egy ruha, amíg mondjuk ide ér egy magyar plázába. Szóval, hogy ha már csak a szállítást nézzük, nem jön ki egyszerűen az ára, hogy 1000 forintért meg tudunk venni egy vadonatúj ruhadarabot.
1: De ezért találták ki, hogy akkor rendeld meg.
2: Igen.
1: És akkor nem kell raktározni, nem kell semmi, nem hozzád kerül. Egyébként sajnos nekem az a rossz hírem van, hogy szerintem abszolút felismerhető. Tehát, hogy így az utcán, nem tudom, a metró megállóban így látom, hogy aha, igen, ez ugyanaz.
2: Mert nehéz egyedinek lenni, ha mindenki ugyanonnan öltözködik.
1: Igen. És hát arról nem beszélve, hogy ugye erről is van most már szó, hogy ezek milyen vegyszereket, vagy milyeneket nem, tehát hogy ránk milyen hatással van. Tehát,
2: igen, ugye megjelent az utóbbi pár évben ez az ultra fast fashion, ami a Temu, a Shein, és ugye ezek közvetlenül Kínából jönnek, tömegszámra árasztják el, nem csak Európát, hanem az egész világot ezekkel a kvázi ruhaszemetekkel, mert pár alkalom után ezek kiszakadnak, így ahogy mondjad, olyan vegyszereket, meg kemikáliákat használnak az előállításhoz, ami nyilván mondjuk az Európai Unión belül például tiltott, de ugye beengedik őket, mert ezek Ázsiába gyártódnak, és tényleg akár rákkeltőanyagok lehetnek ezekben a ruhákban, szóval, hogy ezért is nem mindegy, hogy honnan vásárolunk, illetve, ahogy említetted, a ruha címkét is érdemes megnézni, nyilván az üzletbe tudjuk megnézni, amikor vásárolunk élőben, de nem mindegy, hogy milyen anyagösszetételű ruhákat veszünk. Azért én mindig azt javaslom, hogy inkább a természetes anyagok felé nyúljunk, ha lehet. A 100% pamut, len, bambusz, én a viszkózt is nagyon szeretem, szóval kerüljük igen ezeket a poliészter és társait, mert ezek főleg ebben a nyári hőségben egyszerűen fullasztóak, nem szellőznek ezek a ruhák, és sokkal másabb, hűvösebb viselet tud lenni egy természetes anyagból készült ruha.
1: Na most akkor, hogy megnéztük a környezetet, hogy miben kell tulajdonképpen neked és a hozzád hasonlóknak érvényesülni. Azért hoztam is ezt ide, hogy értem nagyon a tudatosságra nevelést, meg azt, hogy felhívjuk a figyelmet, csak közben van egy ilyen környezet, tömeggyártás mindenhol, és a akció az eldobható borotva mellé csomagolt két póló, meg négy nadrág, meg nem tudom, hú, de jó, sose fogod fölvenni. Amúgy nem is áll jól, színe se tetszik, de olcsó, tehát hogy van egy ilyen szemléletünk.
2: Nehéz ebbe a közegben. Ugye nekünk így az edukáció a egyik legfőbb programunk, igazából a Fashion Revolution Hungary-n belül, és itt arra próbálunk igazából rávilágítani, hogy ne úgy gondoljunk a fast fashionre, hogy ellenség, és mi ezt megtiltjuk, hogy onnan vásárolj, mert nem szabad, hanem egyfajta tudatosságot nevelni a fiatalokba, hogy megnézzék, hogy milyen más alternatíva lehet. Hál' Istennek a használt ruha piac az utóbbi pár évben nagyon-nagyon berobbant, szóval, hogy a fiataloknál is látható abszolút ez a trend, hogy egyre elterjedtebb, hogy second hand üzleteket látogatnak, onnan vásárolnak, sokkal jobb fenntarthatósági szempontból is, hiszen a körforgásba tartják tovább a már meglévő ruhákat, nem vadonatújakat vesznek, és sok esetben akár kamaszként ugye még a stílus irányzatunkat nem feltétlenül találtuk meg, és a használt ruhákból sokkal könnyebben és fenntarthatóbban lehet akár különböző stílusokat kipróbálni, vegyíteni, és szerintem ez egy tök izgalmas játék, és sokkal egyedibb ruhákat is lehet ott fogni, mint akár egy ilyen fast fashion üzletbe. Nyilván összességében nehéz dolgunk van, mert tényleg a social médiában is ez jön mindenkivel szembe, de ezt a tudatosságot igyekszünk promotálni, hogy gondoljuk át, hogy mi van a szekrényünkben, ezt szoktam elsőként javasolni, hogy nyugodtan szelektáljunk, és nézzük meg, hogy mire van ténylegesen szükségünk, mert sok esetben ugye impulzív vásárlásról beszélünk, hogy bemegyünk a plázába, szomorúak vagyunk, boldogak, akkor jaj, megjutalmazzuk magunkat egy-egy ruhával, amiből már mondjuk 5 hasonló van a szekrényünkben. Szóval, ha vásárlási szándékunk van, akkor érdemes szerintem először átnézni a szekrényünket. Mi az, amit szeretünk hordani, azt miért szeretjük hordani, anyaga miatt, fazona, a színe, a kis fodrók, mi az, ami úgy tényleg közel áll hozzánk, és amiatt tényleg szívesen viseljük. Mert olyan ruhákat érdemes venni, amit hosszú távon szeretve és értékelve tudunk hordani. Vigyázunk rájuk, ápoljuk a címkének megfelelően, és tényleg így a körforgásba tud maradni minél tovább.
1: Igen, ez a second hand, meg ugye ennek azért, ennek is vannak mindenféle megnyilvánulási formái, és én már többször beszélgettem erről, hogy ugye van, létezik az, amelyik közösséget hoz létre, mert hogy beviheted a ruháidat, és akkor ugye...
2: Igen, mint például a Swapis, vagy a Replac üzlete.
1: Igen. És ugyanakkor szerintem az is egy, hát nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, valószínűleg ez belőlem indul, és én szoktam erre hivatkozni. Második gyerekek nem nagyon szeretik felnőtt korban mások ruháit hordani, és akkor ilyen nagyon finoman körbeírtam. Tehát, hogy értem, meg tudom, és egyébként én is trenírozom magam, de van bennem néha ellentartás.
2: Ez szerintem teljesen rendben van, szóval nem vagy egyedül ezzel. Én sem vagyok nagy second hand ruhás. Én általában, ha fenntarthatóbb ruhát szeretnék vásárolni, akkor én előszeretettel veszek magyar tervezői darabokat. Mm-hmm. Nekem nagyon-nagyon sok kedvenc márkám van itt a magyar piacról. A Printa, a Tomcsányi, a Dézs, szóval nagyon-nagyon sok nagyon jó márka van, akiket érdemes követni és nézni az új kollekcióikat. Nyilván ezek árérték arányban azért egy magasabb kategóriát képviselnek, de ilyenkor szoktam mondjuk olyan helyekre járni, mint a lakásbutik, ahol vadi új magyar tervezői darabokra is le lehet csapni pár ezer forintért.
1: Aha, tehát, hogy ennek is megvan a maga, nem tudom én, fóruma, ahol el lehet érni. Tehát, hogyha az ember erre ráteszi magát, akkor nyilván ki tudja, és le tudja vadászni, hogy hol.
2: Igen, vagy akár ilyen gardóbvásárok, ahol ilyen designer cuccok is vannak, ez, szóval igazából meg kicsit kutakodni kell, de szerintem, ha magasabb minőségű termékeket szeretnénk venni, akkor érdemes akár ilyen eseményekre eljárni, és ott nézelődni.
1: Jó. És mi van akkor, hogyha nem? Tehát, hogyha ehhez így nincs affinitásunk, annyira nem érdekel ez, hanem csak egész egyszerűen az az igényünk és vágyunk, hogy tudatosabbak legyünk, oké, legyenek jó minőségű ruhák, tehát, hogy ez a kapszula gardrób, ugye? Amikor azt mondjuk, hogy figyelj, nekem nem kell sok, legyen néhány egymással jól variálható, de nem kívánok ennek feltétlenül úgy utána járni, hogy hol van butik, hol van garázs, hol van akármi, és nem tudom, nyilván valamennyit szánok rá, szóval, hogy akkor szerinted az hogy megoldható ma tudatosan itt?
2: Hát a kapszula gardrób lényege, hogy tényleg olyan jól kombinálható alapdarabok legyenek benne, ami ugye egymással is tök jól ki tudják egészíteni egymást. Igazából ott szerintem tényleg akár a magas minőségre, a alapanyagra lehet fókuszálni, szóval szerintem ott akkor érdemes hosszú távra tervezni, és akkor tényleg olyan ruhákkal feltölteni ezt a kapszula gardróbot, amik tényleg ugye a mindennapjainkba könnyen beilleszthetőek. De igen, itt is a legfontosabb az, hogy magas minőségű legyen, mert azok a ruhák tudnak minket hosszú távon kiszolgálni, és tényleg megtalálni ugye azokat a fazonokat, amiket tényleg szívesen hord az ember. Itt igazából akár hívhatunk segítséget is, ugye rengeteg szín, stílus tanácsadó dolgozik, akik próbálnak ebbe a rengeteg ruhamennyiségbe segíteni, hogy tényleg mi az, ami, igen, hogy mi az, ami az alkatodhoz megfelelő, mi áll a legjobban, és akkor már tényleg össze lehet állítani szerintem egy olyan gardróbot, ami téged tükröz, és szívesen hordod a ruhákat.
1: Ha jól értem, azért ebből a beszélgetésből az jól kihámozható, hogy nincs ez, hogy olcsón jó ruhák. Tehát, hogy...
2: Nincs.
1: Ugye? Mert hogy közben pedig valahogy ez megint csak ide tudok visszakanyarodni, hogy szerintem ez a szemlélet viszi az embert, jó, hát most egy szezont kibír. Közben ezzel meg nyilván ez egyfajta szennyezés, és szerintem ezt nyilván
2: igen,
1: többnyire tudjuk.
2: Van is egy ilyen fogalom a cost per wear, hogy igazából azt kéne lebontani, hogy azért az árért hányszor hordtuk azt az adott ruhát. Mert nyilván a fast fashion tényleg hordjuk kétszer-háromszor, kibolyhosodik, kijukat, tönkre megy. Tök jó, 1000 forint volt, de háromszor tudtam felvenni. Uh-huh. Miközben mondjuk 50-szer fel tudtam volna venni egy háromszor olyan drága ruhát, és az sokkal hosszabb távon szolgált volna engem. Jobb minőségű, jobb a közérzetem benne, és mégis nagyon nehezen veszik rá magukat az emberek, hogy első körben többet adjanak inkább az adott ruhadarabért. Pedig ez megtérülne.
1: Igen, ez egy gondolkodás, amin valamilyen módon változtatni kell. Na most azt gondolom, hogy zene és feles információk lesznek, és utána fogom már kinyitni ezt a következő témát, ami bennem az, hogy ugye léteznek az újrahasznosított, tehát azok a ruhák, amikre rá is van írva, hogy ez egy újrahasznosított termék, és egyébként ennek is megvannak a különböző ár kategóriái. Na, és ez is felvet egy csomó kérdést szerintem, úgyhogy innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégem továbbra is Pölcz Claudia, a Fashion Revolution Hungary ország koordinátora. Zene után és feles infók után jövünk, maradjatok ti is.

0: dob ki!
1: Ki ne dobd a rádiót!
2: Rádió Café 98 pont, vagy, mindegy is, megtalálod.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Vérpesdítő tempót, tiszta érzelmeket és őserőből születő cigányzenét hoz nekünk a Parnograszt július 15-én a Budapest Parkba. Gyere és töltsük meg a parkot örömmel a nyár egyik legtáncosabb estéjén. Parnograszt július 15. Jegyek budapestpark.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádiókafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, és vendégem továbbra is Pölc Klaudia, Fashion Revolution Hungary országkoordinátora. És hát ugye arról beszélünk, hogy a ruháink nem csak rólunk mesélnek, hanem arról a világról is, amelyben készültek. Próbálunk a tudatosságra rávilágítani, illetve én folyamatosan arról kérdezgetlek, hogy hogyan lehet a tudatossággal a minden nap, mindenhonnan ránk vigyorgó ingereket kioltani. Hát hiszen, egyébként ez főként a nőknél jellemző, hát hiszen nagyon szeretünk minél több új dolgot megvenni, és igen, néha úgy tűnik, hogy ez jó ötlet, aztán rájövünk, hogy ez hülyeség volt, mert bár olcsó, de igazából nem kell, nem jó, és így tovább, és így tovább. És ugye most van már lehetőség arra, hogy újrahasznosított cuccokat vegyünk, és azért akarnám ezt a területet átnézni, mert hogy azt is megállapítottuk, hogy ezt értsük meg, hogy így az olcsó ebéd az általában nem oké, tehát az olcsó holmik bárhogy is úgy tűnnek, hogy hú de jók, nem, és nem hozzák vissza sem az árukat, sem pedig a beléjük fektetett energiát meg, de pláne ne. De hogy ebben az újrahasznosított holmikban is megvan szerintem így a skála. És erre vagyok kíváncsi, hogy erről mi a véleményed.
2: Igazából újrahasznosítás a divatiparon belül azért nagyon-nagyon fontos, mert iszonyatosan nagy mennyiségű textil hulladék keletkezik minden évben. Globálisan 92 millió tonna textil hulladékról beszélünk. Ez az Európai Uniós átlag, az kb. 12-13 kg textil hulladék per fő per év. Szóval nagyon-nagyon sok szemetet termelünk, gyártunk, hiszen a ruháink körforgásba tartása is jelentősen lerövidült az utóbbi 10-5 évben. Igazából ugye nagyon keveset hordjuk a meglévő ruháinkat, és nagyon hamar a szemétbe végzik ezek. Tehát ezért is nagyon fontos, hogy a már meglévő, legyártott ruhákkal mit is kezdünk. És hál' Istennek itt Magyarországon is nagyon sok magyar tervező foglalkozik ezzel a kérdéskörrel, hogy mit is lehet ezekkel kezdeni, és nagyon nagy kreativitással állnak ehhez a upcycling szegmenshez, ami ugye egy ilyen értéknövelő újrahasznosítást jelent. Itt például arra kell gondolni, hogy mondjuk akár egy meglévő férfiinkből, egy ilyen nagyon jó minőségű anyagú férfiinkből például szoknyát lehet készíteni, blúzt. Nagyon-nagyon sok felhasználási területe lehet, például Nagymárti Upcycling erre szakosodott, illetve farmer anyagokkal is, patchwork technikával olyan szoknyákat készít, ami abszolút hordható, a mindennapi viseletre tökéletes alternatíva, és mégis egyedi. Ugye itt az upcycling dizájnereknél minden darab teljesen egyedi, egy-egy darab tud ezekből készülni, de akár a Rucicis márkát is szeretném megemlíteni. Ő például ágyneműből, függöny anyagból készít teljesen mai, modern, fiatalos korzeteket, ilyen fűzős megoldásokat, szoknyákat. Szóval ez a vintage, romantikus vonalat képviseli. De például táskák tekintetében is nagyon izgalmas felhasználási területek vannak. Például Szilágyi Zsuzsi a Sojourn Design-tól, ő légzsákokból és biztonsági övekből készít táskákat. Szóval elképesztő látni, hogy tényleg mennyire színes.
1: És igen, kamionponyvákról igen, is tudunk.
2: Igen, hogy mennyire széles skálán mozog az újrahasznosítás, és nagyon fontos megmutatni a fogyasztóknak, hogy ez mennyire modern, színes, menő, és nem arra kell gondolni, hogy ezek szemetek, ugye újrahasznosítás, és akkor hát a meglévő ruhákat használják újra, akkor ez tuti, csak ilyen zsákruhák. Nem, ez nincs így, és ezért fontos, hogy ugye a divatbemutatóink keretein belül is az újrahasznosítást helyezzük az előtérbe, és bemutassuk, hogy mennyi stílusirányzatot tud ez képviselni, és hogy ezek teljesen hordható hétköznapi darabok tudnak lenni, miközben megvan bennük ez az egyediség, amit sokan keresünk.
1: Hát a táskák tekintetében ugye palackok is szóba jönnek, nagyon sok volt is egy néhány évvel ezelőtt az egyik nagy áruháznak ilyen kampánya, amiben ilyen újrahasznosított, tehát palackok készült táska kollekciók, de ez a mindennapokra vonatkozott. Tehát, és én azt még egyébként nagyon sokszor látom, sőt, megmondom őszintén, nekem is van még, mert hogy valahogy ez egy ilyen örök darab lett. De ugye ott van a tényleg olcsóbb mindent is áruló boltokba is megvan jelölve, hogyha valamilyen újrahasznosítás során készült a ruha. Na most az, ahol ez olcsóbb, tehát ahol nem dizájnerek, meg nem magyar tervezők, meg nem olyanok, akik erre tették fel az életüket, viszont nem tudom milyen eljárással csinálják. Tehát az olcsóbb kategóriánál itt is érdemes arra figyelni, hogy bár újrahasznosított, de lehet, hogy az eljárás során miatt mégsem annyira előnyös? Nem tudom, most jó szót használtam-e.
2: Igen.
1: Létezik-e ez?
2: Igen, a nagy márkáknál is azért megfigyelhető az a tendencia, hogy a fogyasztói nyomásra azért elkezdtek már a fenntartósággal foglalkozni az utóbbi pár évben. Megjelentek ezek az újrahasznosított kollekciók, akár a fast fashion boltokban is. Lehet már újrahasznosított poliészter, vagy újrahasznosított pamut felsőket vásárolni. És szerintem ez egy jó irány. Nyilván ki kell emelni, hogy sok esetben a nagy márkáknál ez inkább greenwashing, azaz ilyen zöldre mosás, hogy a fogyasztók felé azt mutassák, hogy ők mennyire fenntarthatóak, és mennyire fontos nekik a környezet tudatosság. Miközben amúgy a kollekcióik nagy része még mindig ugyanúgy sima poliészterből készül, semmi újrahasznosított vagy természetesebb anyagú ruha nincs benne. Arányaiba fontos igazából ezt látni, hogy minél nagyobb arányba legyenek az üzletekbe újrahasznosított termékek. Tehát ne az legyen, hogy a mondjuk 1-2% az üzletbe meg tudsz venni, és újrahasznosított, vagy kicsit fenntarthatóbb eljárással készül, hanem el kell érni azt, hogy majd nem tudom, 10 év múlva minden egyes ruha úgy készüljön, hogy valami újrahasznosított anyag, vagy szálakra bontásból új ruhákat készítenek. Szóval ez a így az arányokkal van még igazából a probléma, ezért szoktuk azt mondani, hogy ez inkább így a greenwashing része, de fontos törekvés, és jó látni azt, hogy a nagy márkák is felfigyeltek erre, hogy ezen változtatni kell.
1: Igen, valószínűleg ez most már tényleg egy ilyen nyomás bizonyos szempontból, de mit gondolsz te, vagy mit mondanál te, hogy egy tudatosan kiválasztott, tehát a részünkről, a vásárló részéről tudatosan kiválasztott, a készítő részéről tudatosan elkészített ruhának mennyit kellene kibírnia? Mennyi hordást? Tehát hogy kéne kinézni egy ruhadarab, meddig lehetne meg?
2: Szerintem így minőség tekintetében nincs különbség, hogy újrahasznosított-e valami, vagy sem, mert ha jó minőség alapanyagokkal
1: nem, abszolút, tehát most csak a tudatosságról beszélünk.
2: Akkor igazából egy 5-10 évet biztos, hogy ki kéne bírniuk ezeknek a ruháknak. Most emlékszem én is például édesanyám gardróbjába a mai napig megvannak akár 20-30 évvel ezelőtti ruhák is, semmi bajuk nincsen. Szóval, hogy szerintem ezek abszolút akár egy életet is kibírnak, ha tudatosan ápoljuk őket, és tényleg odafigyelünk rájuk, akkor itt hosszú évtizedekről kellene beszélni.
1: Hát rátérhetünk az ápolásra, mert oké, ma már azért sokféle funkciója van a gépeknek, de én megmondom őszintén, én a környezetemben, és én magam is nagyon ritka az, hogy bármit is mondjuk kézzel öblítsek, mossak, mert hát idő, energia,
2: hát igen, kinek van arra ideje.
1: Meg hogy kényelem. és közben lehet, hogy ezt is megkívánná némely ruha. Szóval, hogy az ápolás alatt mit értünk? A jó ápolás alatt.
2: A ruhacímkét minden esetben érdemes megnézni, már ott mindig meg van jelölve, hogy
1: Textil Crest, azt hiszem úgy hívják.
2: Igen, igen, hogy hogyan is kellene mosni, milyen hőfokon lehet-e szárítani, nem lehet-e szárítani pluszba géppel. Én igazából azt szoktam javasolni, hogy ha lehet, akkor ilyen kíméletes mosást indítsunk, 30-40 fok, amit úgy általában a ruhák úgy jól viselnek. Én ilyen színfogókendőt is szoktam használni, illetve sokan használnak mosózsákot is, az is védi a ruhák anyagát, illetve a mikroműanyag szennyezés ellen is egy megoldás lehet. Ugye ez az, ami a poliészter ruháinkból kioldódnak a mosás során. Ezek ugye később visszakerülnek a vízrendszerbe, már a ivóvízbe is kimutatható mennyiségű mikroműanyag található, a tengerekről ne is beszéljünk. Szóval a mikroműanyagok ellen is elméletek tud védeni, de nyilván nem 100%-osan.
1: Ja, ezek egyébként annyira szörnyű dolgok, amikor így belemegyünk ebbe, hogy
2: igen, ijesztő, hogy mennyi.
1: Igen, hogy hány oldalról veszélyeztetjük saját magunkat. Én ezt
2: pedig csak tudom. Arra gondolunk, hogy kimossuk a ruháinkat, és mégis mennyire az értékláncba bele tudnak kerülni ezek a műanyag szemcsék.
1: De jól értem, akkor én megint ide megyek vissza, hogy a szemléletformáláson van a hangsúly.
2: Igen.
1: Ebben a ti felelősségetek, akik erről beszéltek, írtok, óriási. Mit látsz, hogy mi az, amit tenni tudtok? Hogyan tudtok egyre inkább eljutni a közönséghez?
2: Mi igyekszünk első körben a fiatalabb generációt megszólítani. Nagyon fontos tényleg az ő hozzáállásuk ahhoz, hogy akár itt bármiféle változás el tudjon indulni a későbbiekben.
1: De várjál, mert itt van egy tök érdekes ellentmondás. Ahogy mondtad, anyukád gardrobjában akár 20-30 éves ruhák is ott lehetnek. Szóval ez nekem azt mondja, hogy valamikor ez még nem ilyen volt, mint ahogy tudjuk is, tehát tömeggyártás nem volt ennyire jelen. Tehát valamikor még értettük azt, hogy nem instant minden.
2: A fast fashion megjelenése hozta ezt igazából, okay, ott a 90-es évek, 2000-es évek elején, amikor bejöttek a nagy globális márkák, és itthon is ugye mindenki, hogy hát akkor én most megnyílt az első Adidas üzlet, akkor elmegyek, akkor bevásároló.
1: Ezek sorok.
2: Igen, igen, skálláruházas, stb.
1: Jó, de szóval akkor volt egy generáció, amelyiknek még teljesen természetes volt az, hogy
2: megőrizni a ruhákat.
1: Meg, hogy nincs mindenből minden.
2: Így van, igen.
1: Aztán jött egy másik generáció, gyanítom, mi? Tehát aki közben ez a vadkapitalizmus kitört, és a fiatalokról én azt hallom, hogy egyébként minden területen nem elkezdtek tudatosulni, hanem tudatosabbak, nincs igényük ennyi mindenre.
2: Igen, ugye ez segítség is az oktatás tekintetében is, hogy a környezetvédelem, a klímaválság azért ez téma, és sok esetben már klímaszorongók, akár a fiatalok,
1: igen, igen, igen.
2: Hogy mi lesz a jövővel, mi lesz az ivóvízzel.
1: És érthető.
2: Igen, és ilyen szempontból ők sokkal nyitottabbak erre a témára, és tényleg értik azt, hogy miért fontos akár a divatipar tekintetében is a ruhavásárlás felelősségteljes hozzáállás igazából. Szóval így ezért mondom mindig a fiatalokat, mert ők a következő generáció, akik majd erre fel tudják hívni a figyelmet, úgy tudják nevelni majd a gyerekeiket, hogy szintén ez ilyen alapértékek legyenek, a környezetvédelem, meg a tudatosság, és mi szoktunk ugye iskolákba is, egyetemekre is járni, előadásokat tartani, céges rendezvényekre, ott is fontos a legtöbb cégnek, hogy a munkavállalók lássanak alternatívákat, hogy mit és hogy lehet csinálni. És ugye még a divat eseményeken van a nagy hangsúly. Most legutóbb is volt egy upcycling divat bemutatónk, 14 magyar márkát fogtunk össze, és ezek az alkalmak tökéletesen reprezentálják azt, hogy miért érdemes figyelmet fordítani az újrahasznosításra, és hogy milyen potenciál rejlik a magyar tervezőkbe. És tényleg a nézők közül sokan meg is lepődtek, hogy ezek ilyen magas minőségű, nagyon izgalmas ruhadarabok lettek. És mi igyekszünk tényleg a magyar márkákat előtérbe helyezni, promotálni, mert sok esetben nem jut el a fogyasztókhoz az, hogy ők léteznek, mivel foglalkoznak, mindig csak a nagy márkákról van szó, és szerintem nagyon fontos az, hogy a lokális tervezőket támogassuk, mert tényleg hatással van a vásárlásunk ugye hát, a magyar gazdaságra is.
1: Hát hogyne. Meg hát tehát tényleg ez ugyanolyan, mint ahogy ugye a magyar termelőket is igyekszünk előnyben részesíteni. Nem kell feltétlenül 800 országon keresztül hordozgatni a ruhákat, tehát ez tökéletesen érthető. Na még érintettük már, de egy rövid tanács még van idő abban a tekintetben, hogy tényleg ugye van mögöttünk egy durva hőhullám, és várható is, hogy mi az, amire szerinted érdemes törekedni, milyen típusú ruhákra, akár itt anyagba, akár valahogy, hogy is mondjam, tényleg a ruhatípusára, mert hogy közben az is van, hogy a melegtől is védeni, vagyis a napfénytől, a sugárzástól is védenünk kell magunkat.
2: Igen, én ilyenkor ebbe az időszakban inkább ilyen lenge ruhákat szeretek hordani, lenge, könnyen szellőző, világosabb színűt, és az anyag tekintetében pedig pamut, viszkóz, len, szerintem az így a legkellemesebb viselet, és nyugodtan rétegezzünk is, szóval nem kell ettől megijedni, hogy jaj, még egy réteg, és akkor nagyon melegünk lesz. Egy sima topra is, ha ráveszünk egy ilyen len anyagú fehér inget, sokkal másabb lesz a hőérzet, miközben véd is minket az UV-sugárzástól.

0: tényleg óriási a tömeghatás, úgy gondolom.
1: Igen.
0: Szóval köszönöm, és sok sikert kívánok
1: köszönöm
0: neked.
1: Köszönöm szépen.
0: Pölcz Klaudia, a Fashion Revolution Hungary országkoordinátora volt a vendégem itt a Pont Jókorban, ami ezzel most véget ért. Köszönöm szépen a figyelmet, és holnap, nem holnap, de hogy holnap, most péntek van. Akkor hétfőn fogok jönni friss adással 11 órakor. Szép hétvégét mindenkinek, lesz szombaton és vasárnap is ismétlés 2 és 3 között. Szóval hétfőn találkozunk. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
2: Tedd a kezed a képernyőre. Küldjük az energiát. Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádió Café 98, Facebookon és Instagramon is. Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Marian műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Uh-huh, nagyon.
2: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
2: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
2: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
2: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Már az első hangból felismered. LP július 7-én a Budapest Parkban ad koncertet. Lost on You, One Last Time és további ikonikus slágerek, amelyek élőben szólnak igazán nagyot. LP. Budapest Park július 7. Jegyek a livenation.hu-n.
7: Július 6-án hétfő este 6-tól szabad levegős zenei tréning a Pesti Alsórakparton, a Viadukt Bárban. Korlátlan zenefogyasztás, stílus megfelelés nélkül Budapest első számú Dunaparti teraszán. Selector MK an Original és Rob a Long Track rezidense a Rádió Café színeiben. Garantált tartalom. No fillers, just killers. Július 6-án MK és Rob a Pesti Rakparton, a Viadukt Bárban. A minőségi zenét kedvelők társasága újra találkozik. Ezúttal Budapest ikonikus Dunaparti szórakozóhelyén, a Népszigeten, a Kabinban. Július 3-án pénteken este 6-tól George Mihály játssza eklektikus napnyugtás szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök este a Rádió Cafén, és most élőben is. Július 3-án a Kabinban, a 4. kerület Zsilip utca újpesti vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: A nulláról kellene újjáépíteni a magyar közbeszerzési rendszert. Október 22-én hozzáférhetővé válnak az ügynökakták, még mindig több 10 000 embert keresnek a venezuelai kettős földrengés után. A napsütést időnként gomoly felhők zavarják, de jelentős csapadék ma is holnap sem valószínű. Élénk néhol, erős lesz az északnyugati szél, délutánonként 29-31 fokot mérhetünk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok.

0: Nem kell brutális megszorítás, de túlzottan erős deviza sem, vélekedik Oszkó Péter. A volt pénzügyminiszter a KSH legutóbbi adatai alapján értékelte a kormányzati szektor több mint 2000 milliárdos első negyedéves hiányát. Szerinte a kamatkiadások csökkentése, a gazdasági növekedés és a korrupció visszaszorítása elegendő lehet a helyzet stabilitására. A nulláról kellene újraépíteni a magyar közbeszerzési rendszert. Az integritás hatóság megállapítása szerint a meglévő szabályok nem képesek leszorítani az árakat és csökkenteni a korrupciós kockázatot. A dokumentum 322 oldalon át elemzi a helyzetet, nagy részt a problémákat sorolva. Például, hogy a jog meg sem követeli azt, hogy egy közbeszerzés elindításakor készítsenek kiíró becslést az árról. Az ellenőrzések pedig nem vizsgálják azt, hogy a becsült érték, a beszerzési konstrukció vagy az elért ár megfelele a piaci realitásoknak, emeli ki a HVG. Október 22-én hozzáférhetővé válnak az ügynökakták, az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén hozzák nyilvánosságra az elmúlt rendszer egyes titkosszolgálati iratait, az úgynevezett hatos kartont és a mágnesszalagok nem minősített leíró adatait, a nyilvánosság nem jelent válogatás nélküli adatközlést. Balatoni árszintekhez közelítenek a Dunakanyarban lévő ingatlanok, a vízparti házak és nyaralók 700 ezer és 1,4 millió forint között vannak négyzetméterenként, igazodva a budapesti újépítésű lakások 1,5 millió forint feletti átlagárához, derül ki az OTP ingatlanpont elemzéséből. Elindult a Gyesev 11 darabos új Intercity motorvonat flottájának gyártása, a járművek várhatóan 2028 nyarára állnak forgalomba, jelentette van közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Facebook oldalán jelezte, az 5 részes, óránként 160 km-es sebességre képes járművek a Sopron-Budapest és Szombathely-Budapest vonalakon biztosítják majd a Gyesev Intercity szolgáltatását. Még mindig több tízezer embert keresnek a venezuelai kettős földrengés után. A halálos áldozatok száma mintegy 2600-ra emelkedett, több mint 12000 sérültet ápolnak. A romok közül eddig több mint 6400 embert sikerült kimenteni. A kormány 200 millió dolláros újjáépítési alap létrehozását is bejelentette, a Nemzetközi Valuta Alappal együttműködve.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Szombaton a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol sem várható. Az ország nagy részén élénk lesz az északi-északnyugati szél. Hajnalban 8-17 fokot mérhetünk, napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap helyenként futó zápor, esetleg zivatar is kialakulhat, marad az élénk szél és a 25-31 fok közötti hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
2: Sej, az arany így vendéglő, ajtaja kitár.
1: Daily Mix felnőtt diszkó. A mai mixet George Mihály készítette.

0: vendéglő, ajtaja kitár.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ George Mihály volt. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
3: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van grebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi.
4: Hangos, nyers, kompromisszummentes. Európa egyik legőrültebb koncertzenekara hamarosan Budapestre érkezik. Az Idols július 8-án első önálló koncertjét adja a Budapest Parkban. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
3: A minőségi zenét kedvelők társasága újra találkozik. Ezúttal Budapest ikonikus Dunaparti szórakozóhelyén, a Népszigeten, a Kabinban. Július 3-án pénteken este 6-tól George Mihály játsza eklektikus, napnyugtás szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök este a Rádió Cafén. És most élőben is. Július 3-án a Kabinban. A 4. kerület Zsilip utca újpesti vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Újabb 23 szervezet fizette vissza az NKA-tól kapott támogatást. Elindult az új Bubi. A becslések szerint Ukrajna és Oroszország 2 millió katonát vesztett a háborúban eddig. A napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják, de jelentős csapadék sem ma, sem holnap nem valószínű. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. Délutánonként 29-31 fokot mérhetünk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Augusztus 10

0: 5. terv készül arra, hogyan lehet csökkenteni az egészségügyi várólistákat. A szaktárcának meg kell határozni a szükséges kapacitás bővítés mértékét és módját, a tárgyi feltételeket, valamint ezek költségvetési forrás igényét is. A kormány ígérete szerint 2027 végére a fekvő betegellátásban legfeljebb 6, a járó betegellátásban 2 hónapra fogják csökkenteni a várólistákat. Újabb 23 szervezet fizette vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatást, így a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégium által szétosztott 17 milliárd forintból már 2 milliárd 380 millió került vissza önként a kasszába, ahogy korábban az Index is megírta, Kis Grofo és Muri Enikő is visszaszolgáltatta a pénzt, de más celebek egyelőre nem követték őket. Elindult az új Bubi, a fővárosi közbringa rendszerben 800 elektromosnál segítésű bicikli is forgalomba állt, ezeket havonta 3500 forinttól élhetjük el, a klasszikus kerékpárok pedig havonta 2500 forinttól indulnak, ezért az ügyfelek utazásonként 30 perc díjmentes használatot kapnak, feloldási díj nélkül vehetik igénybe a szolgáltatást, és akár 2 kerékpárt is bérelhetnek egyidejűleg. A következő 2 hétben tesztidőszak zajlik. A becslések szerint Ukrajna és Oroszország 2 millió katonát vesztett a háborúban, a halálos áldozatok száma már meghaladja a 500 000-t. A washingtoni stratégiai és nemzetközi tanulmányok központ szerint az orosz hadsereg körülbelül 1,4 millió fős veszteséget szenvedett, ebből a halálos áldozat 400-450 000 lehet. Ma éjszakától pótlóbuszok járnak a vonatok helyett Budapest és Veresegyház között július 19-ig. A vágányzár ideje alatt néhány éjszaka további változásokra is kell számítani, mert a budapesti nyugati pályaudvar felső vezeték hálózatának karbantartását is elvégzik a szakemberek. A munkák idején 3 MÁV busszal tudnak az utasok a fővárosba eljutni, ezek Újpest központig közlekednek, így közvetlen átszállást biztosítanak a 3-as metróra. Elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth Díjas színművész, a Jászai Mari Díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész 83 éves volt, több mint 120 filmben és televíziós produkcióban, köztük az Üvegtigrisben nyújtott felejthetetlen alakítást, és rendezőként is sikeres volt.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Szombaton a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol sem várható. Az ország nagy részén élénk lesz az északi-északnyugati szél. Hajnalban 8-17 fokot mérhetünk, napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap helyenként futó zápor, esetleg zivatar is kialakulhat, marad az élénk szél és a 25-31 fok közötti hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. július 3-án. 13 óra 5 perc van, a mikrofonnál Schmidt Andi.
2: Tánc.
1: A Magyar Nemzeti Táncegyüttes Hősök hajnala című produkciójával kezdődik a Szegedi Szabadtéri Játékok Dómtéri műsora július 4-én. A produkció a 16. századi magyar történelem sorsfordító eseményeit idézi fel július első szombatján a magyar tánc és zenei kultúra közös nyelvén. A legnagyobb magyarországi színpadon valódi törökkori forgatag elevenedik meg Zsurávszki Zoltán és Zsébince Zsuzsa látványos rendezésében. Az első felvonás a Nemes Kürti István művére is építő, történelmi igénnyel megalkotott tánckrónika Dózsa György tetteiről, amelynek zenéjét Szarka Tamás szerezte. A második részben a Requiem Mohácsért című Eredics Benjamin zenéjével készülő táncvízió ősbemutatóját láthatja a közönség. Wunderlich József alakítja majd az egykor Novák Péter megformálta címszerepet. A Víg Színház fiatal énekes színművésze, zenésze elárulta, hogy bár lelkesedik a néptáncért, eddig inkább műkedvelőként találkozott a műfajjal. Úgy fogalmazott, számára Dózsa, hol éltető, hol pusztító szenvedélye a legmegkapóbb a karakterben. Ezen a kifogyhatatlan energián keresztül mutatja majd be Dózsa szerethetőségét a nézőknek. Az esten az ország legnagyobb létszámú hivatásos néptánc együttesének rengeteg kiváló táncosa és a Szeged környéki együttesek apraja nagyja lép majd színpadra. Így mind a Dózsa tánckrónika, mind a Requiem Mohácsért folyamán igazi népes forgatag repíti majd a múltba a közönséget.
2: Esemény.
3: Idén is elindult a Kult kikötő, ami egy összművészeti fesztivál, egy kulturális élménytér, amely több helyszínen is működik. A legrégebbi helyszíne Balatonföldvár központjában található a Bajor-Gizi sétányon. Szabó Tamást, a rendezvény operatív vezetőjét hallják.
4: Egész pontosan 3 balatoni helyszínen leszünk jelen idén nyáron. Balatonföldvári ez a legrégebbi programhelyszínünk a Balatonon. Itt alakult meg a Kult kikötő most már 21 éve. Földvár mellett Balaton-Bogláron és Balaton-Szárszón leszünk még jelen idén nyáron. És igen, július 3-án nyitunk, és egészen augusztus 28-áig várjuk programokkal a nézőinket. Színház, koncert, gyerekprogramok a hét szinte minden napján, egész nyáron, 8-9 héten keresztül. Úgyhogy talán bátran állíthatom, hogy az ország leghosszabb összművészeti fesztiválja a Kult kikötő idén nyáron is. Majdnem minden napra jut programunk, heti 5 gyerekprogrammal és 3 felnőtt programmal várjuk a hozzánk látogatókat. És hát hadd is ekedjék egy kicsit az idén nyári kínálattal, hiszen ellátogat hozzánk többek között Molnár Piroska, Szulák Andrea, Sel Judit, Ámori Gabriára, Lábas Viki, Poltai Róbert, Jordán Tamás, Mácsai Pál, Mucsi Zoltán, Beg Zoli, Grecsó Krisztián is, és körülbelül így a fellépőknek a felét, hogyha el tudtam sorolni. Úgyhogy igyekeztünk minél szélesebb programkínálatot megvalósítani, mind korosztályok, mind műfajok tekintetében. Látható lesz majd nálunk több budapesti produkció, amikre Budapesten nagyon nehéz, vagy egyáltalán nem is lehet jegyeket szerezni. Így most egy balatoni látogatással talán könnyebben összeszervezik a hozzánk érkezők. Jön a Rózsavölgyi Szalon előadása a Centiről Centire, érkezik Kautsky Armanddal, Szulák Andrával, az Abhegedűvel Balatonszárszóra, de jön Becsei H. Miklós a Mondjad Atikámmal, érkezik az Orlai produkciótól a Hosszú virágzás, Csengetett Minord, érkezik a Pál utcai fiúk, a Veresegy Színháztól az Akroidgyilkosság, egy Agatha Christie krimi, ami mondhatni, hogy elengedhetetlen egy nyári szabadtéri színház programjából. Egész pontosan 3 balatoni helyszínen leszünk jelen idén nyáron. Balatonföldvár ez a legrégebbi programhelyszínünk a Balatonon, itt alakult meg a Kult kikötő most már 21 éve. Földvár mellett Balaton-Bogláron és Balaton-Szárszón leszünk még jelen idén nyáron. És igen, július 3-án nyitunk, és egészen augusztus 28-áig várjuk programokkal a nézőinket. Színház, koncert, gyerekprogramok a hét szinte minden napján, egész nyáron, 8-9 héten keresztül. Úgyhogy talán bátran állíthatom, hogy az ország leghosszabb összművészeti fesztiválja a Kult kikötő idén nyáron is. Majdnem minden napra jut programunk, heti 5 gyerekprogrammal és 3 felnőtt programmal várjuk a hozzánk látogatókat. és hát hadd is ekedjék egy kicsit az idén-nyári kínálattal, hiszen ellátogat hozzánk többek között Molnár Piroska, Szulák Andrea, Sel Judit, Ámori Gabriára, Lábas Viki, Poltai Róbert, Jordán Tamás, Mácsai Pál, Mucsi Zoltán, Beg Zoli, Grecsó Krisztián is, és körülbelül így a fellépőknek a felét, hogyha el tudtam sorolni. Úgyhogy igyekeztünk minél szélesebb programkínálatot megvalósítani, mind korosztályok, mind műfajok tekintetében. Látható lesz majd nálunk több budapesti produkció, amikre Budapesten nagyon nehéz, vagy egyáltalán nem is lehet jegyeket szerezni. Így most egy balatoni látogatással talán könnyebben összeszervezik a hozzánk érkezők. Jön a Rózsavölgyi Szalon előadása, a Centiről Centire, érkezik Kautsky Armanddal, Szulák Andrával, az Apphegedűvel Balaton szerszóra, de jön Becsei H. Miklós a Mondjad Atikámmal, érkezik az Orrai produkciótól a Hosszú Virágzás, Csengetett Minord, érkezik a Pál utcai fiúk, a Veresegy Színháztól az Akroidgyilkosság, egy Agatha Christie krimi, ami mondhatni, hogy jelengedhetetlen egy nyári szabadtéri színház programjából.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
5: Balatoni strandok, ahol jót sportolhatunk. A Balaton strandjai a vízben lubickolás és a napozás lehetősége mellett számos sportág gyakorlására is alkalmasak. Legyen szó vízikalandokról vagy szárazföldi sportokról. Mutatjuk, hol és miként tehetjük emlékezetessé a magyar tengeren töltött nyaralásunkat aktív kikapcsolódással és sportélményekkel fűszerezve. Bambúsziget, Siófok szabadi fürdő. Manapság a vízibicikli és a strandröplabda mellett a nyár elmaradhatatlan sportja a wakeboard. Korábban igencsak extrém sportnak titulált deszkázás, mára már egyre népszerűbb, ez annak is köszönhető, hogy itthon is könnyen megtanulható, és biztonságos környezetben sajátíthatjuk el ennek fortéjait. Ilyen többek között a siófoki szabadi fürdőn található Bambúsziget vízi sípálya. A pihentető strandulás mellett jól esik egy kis adrenalin fröccs, amit bárki kipróbálhat előtudás nélkül. Természetesen a kellő felszereléssel és oktatókkal karöltve. Vízisí, monosí, landlock, wakeboard vagy wakeskate mind megtalálható a Bambúsziget repertoáriában, akármennyire is egzotikusnak hangzanak. A sziget találó név, hiszen a sték oázisként bújik ki a vízből, a parttól nagyjából 80 méteres távolságban. Kint pedig napágyak, napernyők és büfé biztosítja a kalandos strandolók komfortérzetét. Szapport, Fonyód. Ha már nyaralás, akkor ne maradjon ki belőle négylábú kedvencünk sem. A Fonyódi Kutyastrand nem csak hiánypótló hely a kutyatulajdonosok számára, hanem valódi paradicsom a kutyusoknak. A tágas és jól felszerelt terület kényelmes és lenyűgöző kilátást nyújt a Badacsonyra, emellett lehetőség van szabdeszkázásra is, így a víz felfedezése sem marad el a stégről való szemlélődésen túl. A Fonyódi szabportot okkal illetheti meg a Balaton legvidámabb szabkölcsönzője titulus, hiszen a deszkákon egyensúlyozó kutyák és gazdáik látványa minden korosztálynak szívmelengető. Egyedi szórakozás, tökéletes kényelem és kiváló célpont egy felejthetetlen napra mind a kutyusok, mind pedig gazdáik számára.
0: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: A következő előadót is hallhatjátok a szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Platón Karatajev, amely egy Tolsztoj karakterről kapta nevét, 2016-ban alakult. A magyar indie kvartett zenéjével a létezés magja körül bolyong. Paradoxonokon keresztül keresi a válaszokat az elemek atomi szintű megfigyelésével, vagy csillagászati szemszögből elmélkedik az igazán lényeges kérdéseken. A zenekar fokozatosan eltávolodott akusztikus hangzásvilágától, és megjelent dalaiban az elektronika is. Az évek során a Platón Karatajev nem csak helyi szinten szerzett figyelmet, hanem nemzetközileg is elismerték. Több millió streameléssel a Spotify-on, főként az USA-ból, az Egyesült Királyságból és Németországból.

0: Az elhangzott dal előadóját is meghallgathatjátok a Szigeten.
1: Sziasztok, Gyarmati Fanni vagyok a Flanger Kidsből, ez pedig a Rádió Café.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A várkonyi csibészek története 2017 elején kezdődött, amikor néhány hónap szárnypróbálgatás után a Come On Vibe projekt keretein belül úgy döntöttek az ózdi gyerkőcök, hogy itt az ideje zenekart alapítani és komolyabban foglalkozni a közös zenéléssel. A Come On Vibe egy olyan projekt, amely szeretné a zene meg annyi arcát megismertetni kicsikkel és nagyokkal egyaránt. Közvetítői szerepet nyújtanak a zene által mindenkinek, hogy megismerkedjenek hangszerekkel, felfedezzék saját muzikalitásukat, közösségi élmény, új közösségek, együttesek szülessenek. Az ezt követő években a várkonyi csibészek megjárták Európát is. Többek között az Európai Parlamentben is felléptek. A sok zenei siker mellett mégis arra a legbüszkébbek, hogy programuk által a gyerekek pozitív lélektani fejlődésen mennek keresztül.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Ó, nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás, és a földszinti éttermekben még kedvezményt is kapsz. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Ludwig van Beethoven talán legtöbbet játszott zongora műve az 1810-es 25. Ámol Bagatell, közismertebb nevén Fürelíz, márha valóban ez a címe. Egy teória szerint nehéz volt elolvasni a szerző ronda kézírását 40 évvel halála után, amikor a kotta előkerült, és Elise helyett Therese szerepel rajta. Therese Malfatti a mester mérsékelt tehetségű, ám annál csinosabb tanítványa lehetett, akinél a nagy kujon Beethoven be akart vágódni, ezért egyszerű darab robot komponált neki, majd ráeszmélve, hogy a hölgy épp férjhez készül menni, mérgében direkt bonyolultra vette a figurát a középrészben. Azóta számtalan átirattal találkozhattunk, de nem árt, ha a kaputelefon csengő hang mellett a Los Destellos Perui Cumbia zenekar 1968-as verzióját is megismerjük.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Roy G. Murphy, ír származású énekesnő, Overpowered, legyőzve című 2007-es szólóalbumának turnéján Moszkvában egy szék által győzettetett le. A koncert közben csúnyán lefejelt egy széket, aminek következtében rengeteg vért vesztve komoly szemműtéten esett át. Hamar felépült, maradandó sérülést szerencsére nem szenvedett.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A rossz hangszigetelésnek köszönheti megalakulását a New Yorki Say Shishi Trio. Pia Malik és Sabrina Cunningham 2017-ben szomszédok voltak egy régi manhattani bérházban, és a papírvékony falak jóvoltából akaratlanul is hallották egymást énekelni, és hamar rájöttek, hogy mindketten oda vannak a klasszikus diszkó és funk muzsikáért. Naya Brown 2021-ben egy közös dalolásba torkolló háztetős bulin csatlakozott hozzájuk. A 2023-as Silver albumukon szereplő Astral Plane űrben játszódó, romantikus, erotikus kalandokat taglal. És Marvin Gaye hasonló témájú 78-as fölvétele a Funky Space Reincarnation ihlette.

0: csöngettek? Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén.
3: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
4: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
4: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
6: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
7: Már az első hangból felismered. LP július 7-én a Budapest Parkban ad koncertet. Lost on You, One Last Time és további ikonikus lágerek, amelyek élőben szólnak igazán nagyot. LP. Budapest Park július 7. Jegyek a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: A nulláról kellene újjáépíteni a magyar közbeszerzési rendszert. Október 22-én hozzáférhetővé válnak az ügynökakták. Még mindig több tízezer embert keresnek a venezuelai kettős földrengés után. A napsütést időnként gomoly felhők zavarják, de jelentős csapadék ma is holnap sem valószínű. Élénk néhol, erős lesz az északnyugati szél, délutánonként 29-31 fokot mérhetünk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Nem kell brutális megszorítás, de túlzottan erős deviza sem, vélekedik Oszkó Péter. A volt pénzügyminiszter a KSH legutóbbi adatai alapján értékelte a kormányzati szektor több mint 2000 milliárdos első negyedéves hiányát. Szerinte a kamatkiadások csökkentése, a gazdasági növekedés és a korrupció visszaszorítása elegendő lehet a helyzet stabilitására. A nulláról kellene újraépíteni a magyar közbeszerzési rendszert. Az integritás hatóság megállapítása szerint a meglévő szabályok nem képesek leszorítani az árakat és csökkenteni a korrupciós kockázatot. A dokumentum 322 oldalon át elemzi a helyzetet, nagyrészt a problémákat sorolva. Például, hogy a jog meg sem követeli azt, hogy egy közbeszerzés elindításakor készítsenek kiíró becslést az árról. Az ellenőrzések pedig nem vizsgálják azt, hogy a becsült érték, a beszerzési konstrukció vagy az elért ár megfelele a piaci realitásoknak, emeli ki a HVG.

0: Október 22-én hozzáférhetővé válnak az ügynökakták, az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén hozzák nyilvánosságra az elmúlt rendszer egyes titkosszolgálati iratait, az úgynevezett hatos kartont és a mágnesszalagok nem minősített leíró adatait, a nyilvánosság nem jelent válogatás nélküli adatközlést. Balatoni árszintekhez közelítenek a Dunakanyarban lévő ingatlanok, a vízparti házak és nyaralók 700 ezer és 1,4 millió forint között vannak négyzetméterenként, igazodva a budapesti újépítésű lakások 1,5 millió forint feletti átlagárához, berül ki az OTP ingatlanpont elemzéséből. Elindult a Gyesev 11 darabos új Intercity motorvonat flottájának gyártása, a járművek várhatóan 2028 nyarára állnak forgalomba, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid a Facebook oldalán jelezte, az 5 részes, óránként 160 km-es sebességre képes járművek a Sopron-Budapest és Szombathely-Budapest vonalakon biztosítják majd a Gyesev Intercity szolgáltatását. Még mindig több tízezer embert keresnek a venezuelai kettős földrengés után. A halálos áldozatok száma mintegy 2600-ra emelkedett, több mint 12 000 sérültet ápolnak. A romok közül eddig több mint 6400 embert sikerült kimenteni. A kormány 200 millió dolláros újjáépítési alap létrehozását is bejelentette, a Nemzetközi Valuta Alappal együttműködve.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Szombaton a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol sem várható. Az ország nagy részén élénk lesz az északi-északnyugati szél. Hajnalban 8-17 fokot mérhetünk. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap helyenként futó zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Marad az élénk szél és a 25-31 fok közötti hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babi Kedit és vendégei a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, kedves hallgatók! Babi Kedit vagyok, és szeretettel köszöntöm mai vendégemet, Berentés Ágnest, aki geográfus, geológus, barlangász és barlangi fotós. Üdvözöllek, Ági!
2: Köszönöm szépen, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Nagyon örülök neked, és hadd kezdjem mindjárt azzal, hogy az iménti felsorolás a titulosokban az kronológiailag rendben volt?
2: Annyira nem figyeltem, de szerintem igen.
1: Geológus, barlangász.
2: Geológus. Aha. Először volt az egyetemen a geográfia, és akkor onnan szakosodtam én a geológiára. A barlangászat az a geográfia közbe jött az egyetemi képzés alatt, a fotózás az pedig a barlangászattal majdnem egy időbe. De hivatalos papírom az csak jóval később lett róla.
1: És annak lett aztán a kiteljesedése. Na, erről is fogunk ma veled beszélgetni. És azért hívtalak vendégül, mert az Egy életem műsorában jártunk már földön, vízen, levegőben, rengeteget utaztunk belföldön, óceánokon túlra is eljutottunk vendégeinkkel, utaztunk hőlégballonnal is. Egy helyen nem voltunk még, a föld mélyén, több tíz, több száz méter mélységben. És azért hívtalak meg, hogy ismertessük meg ezt a hobbit, ezt a szabadidőt, vagy kinek mi, van akinek ez a szakmája, ismertessük meg a hallgatókkal, csináljunk kedvet hozzá, és már csak azért is kérlek erre, mert megmondom őszintén, hogy kevés az a szombat reggel, amikor én úgy ébredek fel, hogy fú, de jó lenne bemenni egy ilyen nyírkos, csúszós, agyagos, szűk terekkel ölelt, ott bujkálni való barlangba. Szóval nem nagyon éreztem még a hívást a barlangok iránt, ha csak nem, amikor például megnézem a te fotóidat, és akkor azt mondom, hogy úristen, de jó lenne ennek a közelében lenni, de jó lenne ezt megérinteni, szóval nagyon ambivalens bennem. Úgyhogy nézzük meg, hogy nálad hogyan kezdődött ez? Mi volt az az első inspiráció, amikor azt érezted, hogy menni kell?
2: Hát az első inspiráció az volt, hogy soha többé barlang, tehát ebben nagyon jól egyet, bárkivel egyet tudok érteni, aki nem érzi a hívást, hogy lemenjen ilyen helyre. Én se éreztem, és én gyerekkoromban voltam a Baradla barlangba, és kifejezetten unalmasnak találtam, tehát ez az egyetlen gyerekkori élményem van a barlangokkal kapcsolatban, és aztán az egyetemen, amikor próbáltak rábeszélni, hogy a Bükkbe lesz, a Bükki Barlangász Egyesület tart egy nyílt napot, és nekem ott a helyem, akkor én mondtam, hogy hát nekem biztos nem, tehát hogy nincs az a pénz. És hát akkor még nem gondoltam, hogy később minden pénzt meg fogok érte adni, hogy én barlangokba töltessem a szabadidőmet. Hát ez a nyílt nap, ez egy ilyen 5 órás kúszós mászós túra volt egy olyan embernek, aki egyáltalán nem volt felkészülve se lelkileg, se fizikailag arra, hogy csúszom mászon, se váltóruhát nem vittem. Szóval az első élmény az volt, hogy örülök, hogy élve kijutok, és soha többé. Aztán az élet visszavitt egy olyan 2-3 éven belül szépen már így fokozatosan adagolva ezeket az élményeket, hogy már nem geográfus képzésen voltam, hanem átmentem geológiára, viszont visszajártam a földrajzosokhoz terepgyakorlatra, és velük volt olyan terepgyakorlat, ahol egész napi túrázás után lementünk barlangokba. És akkor úgy alakult, hogy egyedül mentem le a csapat után barlangba, ami hát így az ember felfedezi magába, hogy nem félek a sötétbe. Mert miért nem félek? Jön egy denevér, amit nem látok, mert annyira gyenge lámpám van, de hallom a szárnyaknak a suhogását, amit nem tudok, hogy mi, mert még életemben nem hallottam olyat, de nincs bennem félelem érzet. Tehát itt teljes nyugodtság volt, követtem a nyomokat. Tehát azt vettem észre, hogy komfortos vagyok lent. És akkor innen később, nem sokkal később volt egy baráti kör szervezett egy bükki túrát, megkértek egy túravezetőt, hogy vigye le őket, és hát ez a baráti kör, aki nekem nem volt a baráti köröm, tehát nem tudom, hogy miért invitáltak meg, de elhívtak engem is, és ott éreztem valami nagyon erőset, hogy mindent meg fogok azért tenni, hogy barlangász legyek, és hát itt indult az egész.
1: Szóval ez volt az a pont, amikor te azt mondod, hogy barlangász vagy?
2: Hogy elkezdtem valamit.
1: Vagy hogy elkapott, megcsapott.
2: Igen, tehát ez
1: szele.
2: Egy annyira erős érzés volt, hogy én azt éreztem, hogy nincs ellentmondás, nincs visszaút, a Bükkben nagyon kevés lehetőség volt. Aki Budapesten akarja ezt elkezdeni, neki nagyon-nagyon-nagyon sok lehetősége van megtalálni a maga útját, nagyon sok bekapcsolódási lehetőség, edzési lehetőség van. A Bükkben ez nagyon nem így volt, tehát itt az embernek teremtenie kellett magának a lehetőségeket, hogy egyáltalán el tudjon oda jutni, hogy megtanuljon barlangászni, megtanulja a kötéltechnikát, elkezdjen fejlődni. És hát az, hogy mi sport célra járjunk le barlangba, az nem is tudtam, hogy ilyen létezik, mi kutattunk, mi kutatóként mentünk.
1: Volt egy kulcsszavad, amit előbb említettél, azt mondtad, hogy egyedül mentem le utánuk. Én mindig úgy képzelem a barlangászatot, hogy ez csapatmunka.
2: Abszolút csapatsport. Tehát ez az egyedül, ez egy egyszeri és egy úgymond szituációból adódó
1: dolog. Hát az tök jó, de rögtön az elején.
2: Hát így alakult a helyzet, igen. Hát akkor ott azért egy picit más volt még nagyon sok minden, mint ami ma javasolt vagy elvárt, és én pedig még nem tudtam, hogy miket kell és szabad csinálni. Ma már túravezetőként azért, főleg, hogy 12 év tapasztalat a hátam mögött, elég sok mindenre odafigyelek és betartom a szabályokat. És igen, ahogy mondtad, hogy ez egy nagyon erősen csapattevékenység, tehát itt az ember egyébként normál körülmények között soha nincs egyedül, mindig számíthat a csapatra, és pont ez a nagyon erős összetartás ad egy nagyon erős közösségi kohéziót, hogy igazából az élet minden területén én azt gondolom, hogy ha baj van, akkor számíthatunk a csapattársakra, vagy így önmagában a barlangászokra, tehát van egy nagyon erős összetartás, és emberi összetartás, tehát nem a digitális világ szülte kapcsolódás, hanem valós fizikai. Hiszen amikor lemenjünk a föld alá, akkor nem számíthatunk másra, csak önmagunkra és a csapatunkra.
1: Azt mondtad előbb, hogy követted a nyomokat. Hogyan tájékozottok ti a barlangokban? Milyen eszközök segítenek, milyen nyomok segítenek, mi az, amire figyelemmel kell lennetek?
2: Hát igazából a barlangászatban, amikor feltárunk egy barlangot, én annak idején feltáró kutatóként kezdtem, ami azt jelentette, hogy azért ástunk, túrtuk az agyagot, vagy bontottuk azokat a járatokat, ahol sejtettük, hogy lehetnek még nagy részek mögötte, de még nem volt ember számára járható, hogy egyszer majd első emberként juthassunk be ezekre a részekre. És ez elég hamar meg is történt annak idején, mikor én barlangáztam fél éve, egy éve körülbelül, akkor találtam olyan helyeket, járhattam először emberként ott, ahol még előttem soha senki. És a második fázis az az, hogy ezekről a helyekről térképet készítünk, vagy valamiféle dokumentációt. Igazából a térkép elkészülésével lesz hiteles az, hogy új részt találtunk. És hogyha már van térkép, akkor hasonló módon, mint régen a felszínen, ugye a GPS időszaka előtt ugyanúgy térképpel tudunk tájékozódni. És hát az, hogy látszanak az overall, a gumicsizma általi koptatások, az pedig kijelöl egy főirányt, tehát látszik, hogy merre közlekedtek többen, ami persze ugyanúgy csőbe is húzhatja az embert, mert ha sokan eltévedtek ugyanabba az irányba, akkor abba a csapdába bel fog sétálni még mindenki más is.
1: Említetted, hogy a feltárásoknál olyan helyen jársz, ahol még ember nem járt korábban. Azt le tudod írni, azt az érzést?
2: Hát igazából szerintem én nem fogtam ezt fel olyan eufórikusan, viszont ami talán így nagyon mélyen megérintett, hogy a barlangba kicsibe ugyanazt látjuk, ami nagyba a földön is lejátszódik. Tehát, hogyha találunk egy olyan helyet, ahol ember még soha nem járt, az elképesztően tiszta és elképesztően érintetlen. Tehát a természetnek ezt a szűziességét, ezt ott megtapasztaljuk, amit ha így belegondolunk, akkor átlag emberként a világban már talán nagyon kevés helyen, vagy egyáltalán nincs is rá lehetőségünk. És amikor egy ember oda belép, és vigyáz rá, és nagyon próbál rá figyelni, akkor is pusztítani fog. Csak pusztítani, és onnantól, ahogy látod, hogy ilyen volt tisztán és érintetlenül, és ilyen lesz akármennyire vigyázol rá, elkezd átalakulni, elkezd sérülni, onnan látod a helynek a sérülékenységét és a kitettségét az emberi tevékenységre, és szerintem ez így nagyon igaz a földre is, és hát én nem éreztem ilyen eufóriát, talán a legelső alkalommal ott még volt bennem, viszont elindított egy gondolatot, hogy én ezt mindenkinek meg akarom mutatni, és nekem akkor a barlangászat az olyan volt így az első 8-9 évben, mint egy nagyon nagy szerelem, tehát így az érzést azt az atom leírni. És amikor beléptem ezekre a helyekre, akkor az volt bennem, hogy nyilván mindenkit le akarnék oda vinni, de ezt nem lehet, tehát akkor a helyet kell fölvinni, és úgy fogalmazódott meg bennem, hogy ennek a fotózás lehet az egyetlen eszköze, tehát meg kell tanulnom fotózni.
1: Mindjárt fogunk a fotózásról is beszélni, előtte azonban még azt meséld el nekem, hogy amikor te lemész a barlang mélyére, akkor mi minden cipelsz magaddal, és most ezt részben értem a terhekre, amit viszel, másrészt a mentális dolgokra, hogy mikor tudja azt ott elengedni az ember.
2: Hát szerintem, amikor az ember kezdő, akkor a mentális nehézségeit és mindent, ami körbeveszi ebbe a felszínes világba, azt, ahogy belép a bejáraton, elengedi.
1: El lehet rögtön?
2: Én azt gondolom, hogy igen, mert egyszerűen az a közeg, ami odalent van, a teljes sötétség, amihez már nem fog hozzászokni a szemünk, az, hogy minden csúszik, minden agyagos, kúszni, mászni kell, és a testünk teljes egészét használjuk a barlangban való közlekedéshez, nem sétálunk, hanem ott támasztani kell magunkat, hogy ne essünk le. Tehát egy olyan háromdimenziós tér, ahol minden egyes mozdulatra nagyon oda kell figyelni. Egyszerűen az embernek nincs arra kapacitása, hogy még a problémáin is agyaljon. Tehát én annak idején egy elég rossz lelki állapotba kezdtem el barlangászni, meg rossz fizikai állapotba is, tehát nekem az orvosok azt mondták, hogy 22 évesen, hogy innentől csak lefele, fizikailag, egészségileg egy olyan betegséget diagnosztizáltak nálam, és amikor elkezdtem barlangászni, akkor ez egy ilyen próba is volt nekem, hogy akkor is erősebbnek kell lennem, hiszen a felszerelést le kell cipelnem, tehát nem lehetek a csapat leggyengébb tagja, és akkor utána átkattant a fejembe, hogy ha ezt én bírom csinálni, akkor nem lehetek beteg, mert hogyha tudok többet és többet és többet, akkor biztos, hogy nem vagyok beteg, mert ha beteg lennék, akkor ezt nem bírnám. És igazából bebeszéltem magamnak, hogy nem vagyok beteg, biztos, hogy nem félre diagnosztizáltak, és abszolút rendbe is jöttem minden téren. A lelki dolgok azok, meg egyszerűen azt gondolom, hogy az ember tényleg egy nagyon más térben van ahhoz, hogy itt a felszíni világról gondolkodjon, ha kezdő. Ha már nyilván ez már a mindennapjai részét képzi, akkor már egészen más a dolog, mert most már azt mondom, hogy itt 10 év után ugyanolyan az a lenti világ, mint amikor fent vagyok. Úgyhogy kevésbé lehet kizárni.
1: Egyrészt elindított nálad egy öngyógyító folyamatot is, maga ez a sport. Minek hívod ezt te? Hobbinak?
2: Nem, én ezt életformának hívtam. Most már nagyon sok minden változott bennem, tehát azt gondolom, hogy az első 9 év volt egy nagyon intenzív dolog, és közben azért nagyon sok olyan dolog történt, ami megváltoztatott egyrészt engem is, tehát elég sok embert próbáló és embert formáló helyzetet éltem át barlangászként, úgyhogy most már nem is vagyok igazán aktív, tehát viszonylag keveset járok, inkább külföldre járok, expedíciókra, még hogyha tehetem, meg kutatókhoz társulok, és olyan barlangokat fotózok, amiket nemrég találtak, és még nincs róla dokumentáció is szeretnék. Tehát abszolút megváltozott az, amit kezdetben jelentett számomra.
1: Említed a külföldöt, és hogyha mondjuk összeveted a belfölddel, én azt gondolom, hogy belföldön nyilván neked van egy közösséged, van egy csapat, ahova tartozol, biztos van ennek egy dinamikus változása időnként, ő jön el máskor a másik, tehát biztos, hogy van ennek egy dinamizmusa, de mondjuk külföldön azt gondolom, hogy ott talán nemzetközi a csapat, vagy helyi a csapat, nem tudom, hogy ilyenkor hogy kapcsolódtok egymáshoz, egészen másfajta, hát kihívások elé állít téged, meg a csapattagokat.
2: Igen, nekem sokáig volt ide haza csapatom. Tehát, hogyha így visszagondolom a múltba, akkor inkább azt mondom, hogy volt a csapat, amihez tartoztam. Az első csapatomért nagyon sokat is próbáltam tenni, de aztán az élet megmutatta, hogy nem ez lesz a jó út, és utána pedig inkább úgy fogalmaznék, hogy emberek vannak, akik mellém állnak, és amióta én elkezdtem barlangászni, mellettem vannak. Segítettek, kvázi rajtuk tanultam meg fotózni, én a föld alatt tanultam meg fotózni, tehát nem a felszínről hozott tudást levittem és ott lent alkalmaztam, hanem én a kamerát bekapcsolni is a föld alatt tanultam meg. Szóval ez egy nagyon hosszú út volt, nagyon rögös és minden autodidakta módon, úgyhogy minden tapasztalati alapon. És az elejétől voltak olyan emberek, akik mellém álltak, hittek abba, hogy ebből lesz valami, amit én ott elkezdek, és amit csinálok, és amit képviselek. És ezek az emberek ma is mellettem vannak, amiért iszonyú hálás vagyok. És én azt gondolom, hogy most, hogyha Magyarországra vetítem ki, vagy világra vetítem ki, akkor mindenhol vannak olyan emberek, akik mellém állnak, akár elmegyek egy nemzetközi expedícióra, akár ide hazahozok össze egy projektet, országszerte, amelyik karszterületre megyek, és kérek segítséget, akkor az ottani ember fog odaállni és segíteni. Ha pedig külföldre megyek bármelyik országba, akkor az ottani csapatból lesz olyan, akinek az értékrendje megegyezik az enyém, és oda fog állni és segíteni. És ez nagyon-nagyon sokszor úgy néz ki külföldön, hogy teljesen idegenekkel megyek le fotózni, egy abszolút nemzetközi csapattal, tehát van, hogy minden ember más országból, és azért nagyon kevés olyan alkalmat tudok említeni, amikor ez nem működik. Tehát általában nagyon-nagyon fantasztikusan jó élményeim vannak, és nagyon jó a csapat. Ilyenkor én irányítom a csapatot, mondom, hogy mit szeretnék, és hogyha ezt ők csinálják, és mellette szeretem, hogyha jó a hangulat, lazaság van, tehát ez nem a katonaság, itt mindenki azért van, mert ez a valamilyen szinten a hobbija, vagy az, amit szeret csinálni. Tehát nincsenek kötelező dolgok, de hogyha hisznek abba, hogy amit elképzelek, az úgy valósul meg, akármilyen hülye kéréseim is vannak, mert azért van, amikor egy fotós túra nálunk 16 óra, olyan is volt. Egy képért 16 óra kúszás, mászás hidegbe és kitett körülmények között, de a csapat hitt benne, hogy abból a képből olyan kép lesz.
1: Amikor elkezdtél mesélni a téged segítőkről, eleinte a mentorokra gondoltam, akik mondjuk szakmailag barlangászként mentoráltak, aztán egyre inkább vettem észre, hogy ezek a mondataid bizony a fotózásról, a barlangi fotózásról szólnak, amik hát látszik, hogy a gondolkodásod fókuszában vannak, úgyhogy váltsunk akkor erre. Jó, a fotózásról beszélgessünk egy kicsit. Amikor említetted, hogy jó lenne megmutatni az embereknek azt, ami lent van, hogy jó lenne onnan fölhozni, de nyilván nem hoz föl az ember semmit, mint ahogy egy túráról, egy kirándulásról hazavisz egy leesett gesztenyét, vagy egy folyóparton partra vetett ágat, innen nyilván nem vihetsz fel, és nem is vinnél, de szeretnéd megmutatni. Szóval így kezdődött ez a fotózás. És azt mondtad, hogy fönt semmilyen tapasztalatod nem volt. Akkor mégis mi volt az az erő, ami lelkesedésre ösztönzött téged, hogy akkor gyerünk, tanuljuk ezt meg, nem tudom, több száz méter mélyen, vagy nem tudom éppen, hol volt először a kezedben.
2: Ez még azért nem volt több száz méter, ez a legelső ilyen, az pont a babarlangban volt, ahol én találtam új részeket, vagy én jártam először, ugye nem szeretem, hogy én találtam, hiszen ez egy csapatmunka. Ez a sebes szivárvány barlangrendszer volt a Bükkben, egy iszonyú szűk, kúszós hely, és egyébként azért nem említettem mentorokat, mert nem tudnék ilyeneket kiemelni, mert én nagyon-nagyon saját erőből küzdöttem fel magam, tehát hogy inkább azt mondom, hogy kikapartam azt a gesztenyét magamnak, és nem elém rakták, tehát itt inkább nagyon sok saját munka és tanulás volt ebbe. És hát talán azt tudnám kiemelni, hogy én akkor, amikor elkezdtem barlangászni, én még előtte festettem, tehát én egy képzőművészeti múlttal jövök, és igazából a gyerekkoromat a festés határozta meg, az egyetemi évek alatt pedig még fát faragtam, szobrokat készítettem, tehát volt egy művészi látásmódom, vagy remélem, hogy még most is van. És amikor én lemegyek a barlangba, akkoriban még főleg nagyon úgy láttam mindent, mintha le akarnám festeni ecsetvonásokkal, a tájat, amikor mentem egy erdőbe, még teljesen más volt az a látásmód, amit én kaptam. Ha láttam egy jelenet, tehát az már ott volt egy, nem tudom, állatok között bármi interakciót, akkor az már vagy úgy volt bennem, hogy ezt kifaragom, vagy úgy, hogy ezt én lefestem. Na de barlangba lemenni ilyen helyre is lefesteni, szóval láttam a fényeket, olyan fényeket.
1: Faragni se ajánlott.
2: Hát igen, szóval hogy nem volt annyira realitása ennek, hogy én ezt ilyen formában mutassam meg, és én emlékszem arra a mondatomra, amikor elkezdtem barlangászni, hogy mondtam, hogy ha egyszer abba hagyom a faragást, majd megtanulok fotózni. Ezt így egyszer mentünk föl Létrástetőre kocsiba, és emlékszem, hogy ezt így mondtam az egyik társamnak, és nekem akkor elkezdtem fulladni a faportól, és egy ilyen aszmaszerű tüneteim voltak, szóval abba kellett, hogy hagyjam a faragást, bármennyire szerettem. És igazából, amikor így ezeken a helyeken jártam először, akkor így nagyon evidens volt számomra, hogy ennek a fotózás lett az egyetlen eszköze, amivel én ezt viszonylag gyorsan meg tudom csinálni, csak mármint, hogy fel tudom hozni, ugye, amit lent látok, gyorsabb, mint egy festés, viszont akkor egy múzeumi fizetésből nekem kamerát venni, tehát egy annyira kevés pénzért dolgoztam, hogy már önmagában az egy kihívás volt, hogy ezt a felszerelést megvenni, és igazából először egy ilyen 10 éves kamerát vettem, amin tanultam, tehát egy akkor nagyon régi kamerát, öcsém gyártott nekem lámpákat, nagyon régi vakukat vettem, azokra ilyen távvezélőt, hogy el tudjam őket sütni gyakorlatilag rendszervakuként. Szóval nagyon kezdetleges eszközökkel kezdtem el megtanulni, nagyon régi és kezdetleges eszközökkel.
1: Azt gondolom, hogy a barlang az egyrészt lehet előny a fotózásban, hiszen nem zavarnak azok a külső tényezők, amik mondjuk a felszínen, a háttérbeli mozgás, a fények, a nem tudom én, valamilyen természeti jelenség. Ugyanakkor hát nagyon speciális tudást igényel. Te hogy látod ennek a pro-kontra előnyeit vagy hátrányait?
2: Hát én mindig azt szoktam mondani, hogy nem lennék jó természetfotós, mert szegényeknek mindig akkor kell kelni, amikor a nap kell, meg kell várni a naplementét, meg a jó időjárási jelenségeket, és hát én ennél türelmetlenebbnek tartom magam. Tehát én nekem a föld alatti stúdió az egy stúdió.
1: Gyakorlatilag, tehát a barlang stúdió.
2: Én stúdiófotósnak tartom magam, a körülmények azok nyilván sokszor extrémek, mert tudom én, vízbe kell hozzá kúszni, vagy sárba, vagy 8 mm-es kötélen, 100 méter mélység fölött lóg, meg csüng, meg pörög az ember, meg teljesen sötét van, meg vízpára van, tehát nem egyszerű, nem látod a kompozíciót, nem lesz semmit. Vannak körülmények, de ez hozzászokik az ember, és onnantól viszont egy teljesen homogén tér lesz fény szempontjából, ahova úgy viszi az ember a megvilágítást, és azt hoz ki belőle, amit láttatni szeretne. És nagyon sokféle arca lehet egy barlangnak, tehát amikor nézed a képeimet, akkor igen, a valóságban sose ezt fogod látni, amit én a képeimen felhozok. Ez az, amit én látok, de nem az, amit a barlangba közlekedve bárki lát.
1: Akkor most megállunk egy pillanatra, és itt ennél a titoknál egy kicsit fenntartjuk a hangot, és a figyelmet majd kérjük vissza a rövid szünet után, ugyanis, kedves hallgatók, most egy kis zene következik, és a zene után folytatjuk az izgalmas témát Berent és Ágnessel, aki a barlangász fotózásról mesél nekünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Életed filmje legyen színes és szélesvásznú. Hamarosan folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építőeleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Égigérő hangulatot ígér nekünk a Kowalski meg a Vega július 11-ére a Budapest Parkba. Üvölthető igazságok és kortárs himnuszok fognak sodorni minket a csillagos ég alatt. Kowalski meg a Vega július 11 Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babik Edit és vendégei a Rádió Cafén.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk az Egy életem műsorát, amelyben mai vendégem Berentés Ágnes, geológus, barlangász és barlangi fotós, akivel a műsor első részében otthagytuk abba a beszélgetést, amikor Ági említette, hogy mi soha nem azt látjuk a fotóin, amit ő maga is lát lenne a barlangban. Akkor hogy is van ez, Ági? És akkor rögtön megemlítem, hogy a Magyar Természettudományi Múzeumban most látható is egy kiállításod.
2: Igen, a látható láthatatlan. Meg lesz egy másik kiállításom is ott, ami a Tudományos Akadémiáról költözött át a Sókarsztoktól a Láva alagutakig, az egy barlangos kiállítás 106 fotóból és 12 év munkásságából 14 országon keresztül bemutatva. Ez oda költözik az előterébe, ez egy szép összképet ad majd a barlangászatról, és utána belépünk abba a világba, ami ugye a látható láthatatlan, az az ultraviolafényben készült bánya és barlangbeli fotók, ami pedig egy ilyen leginkább a James Cameron Pandora világához tudnám hasonlítani azt, amit ott a látogató lát, tehát általában azt hiszik, hogy ez, nem tudom, minimum AI generált a fotók, de ezt azért meg kell említsem, hogy az összes fotó Magyarországon készült, és egy olyan világot tár föl, aminek a létezéséről nem sokan tudnak, pedig itt van körülöttünk. És ugye itt most visszakanyarodok az alapkérdésre, tehát, hogy igen, ugyanúgy, ahogy egy emberi arcot is nagyon sokféleképpen meg lehet mutatni a különböző megvilágításokkal, ugyanígy a teret is, a barlangot is megvilágítás függvényében nagyon sokfélének lehet mutatni, és én mivel szépnek látom ezeket a helyeket, vagyis inkább úgy fogalmaznék, hogy amilyennek látom ezeket a helyeket, olyannak fogom tudni megmutatni. Tehát, hogyha valaki bemegy egy barlangba és azt mondja, hogy ez nem szép, de én szépnek látom, akkor az én fotóim után valószínűleg nem azt a barlangot fogja vélni felfedezni, amit ő látott lent, hanem egy egész mást, amilyen perspektívából, amilyen megvilágítással én akarom megmutatni.
1: Mit csinál ez az UV-fény a te fotóiddal?
2: Az UV-fény az igazából, amit én fotózok, az az ásványok lumineszenciája. Nem tudom,
1: vagyis?
2: Hogy ez igen, kinek mennyire ismerős, de biztos sokaknak volt ilyen kis műanyag csillag, amit fel lehetett a gyerekszoba plafonjára ragasztani, és akkor a nap megvilágította, este pedig foszforeszkált világítottak a csillagok. Na, ugyanaz a jelenség, ez az ásványok egy jó részénél is megvan. Gyakorlatilag, hogy vagy a besugárzás után is világít még, tehát foszforeszkál, vagy megvilágítom ultraviolafénnyel, adok nekik egy nagyobb energiájú sugárzást, mint a látható fény tartománya, és ők ezt a nagyobb energiát valamilyen formában le fogják adni, ez lehetne hő is, de hogyha szerencsénk van, akkor fény lesz, és az a fénynek az a hullámhossza, amit a mi szemünk is fog látni, tehát látható fény. Ez azt fogja eredményezni, hogy bemenjünk egy bányába is szürke, bemenjünk egy barlangba is szürke, minden kő, minden fal. Ez lehet, hogy ultraviola fény hatására szivárvány színeibe fog pompázni, vagy csillagos égbolt lesz, de mindenképpen teljesen más színekben és formákban fogjuk látni a különböző ásványokat.
1: Hogy ez bármilyen nyomot? A barlangon? Vagy
2: nem.
1: A bányán?
2: Nem. Ez gyakorlatilag ez az UV, amivel én megvilágítom, ez ugyanaz, ami jön a napból is, az a hullámhossz, amivel mi is érintkezünk, ettől barnulunk. Tehát nem káros, nem szabad belenézni, nyilván az emberi szemnek nem jó, de hogy a falakon, az ásványokon ez nem fog pillanatnyi hatást hagy, vagy inkább azt mondom, hogy vannak olyan ásványok, amik mondjuk 12 másodpercig vagy tovább világítanak, olyan zöldes színben, és ez amikor hozzászokott a szemünk a sötéthez, és akkor világítjuk meg őket, és ők még utána nagyon sokáig visszaderengenek, az egy nagyon szép és érdekes érzés lent és látvány, hogy a falak így világítanak.
1: Most a szavaid elsősorban a falakról, a kőzetekről, az ásványokról szóltak, de embert is fotózol.
2: Igen, az ember az nekem általában biodíszlet, bocsánat a kifejezésre, de ezt a modelljeim mind tudják, szóval nem haragszanak meg.
1: Modelljeid vannak?
2: Hát modell...
1: Vagy azt hívod modellnek, azt a mászótársat,
2: így aki... van, azt a mászótársat, aki beáll és aki segít. Tehát nekem a modellem, ő lehet, hogy egy akna közepébe fog lógni a kötélem, pörög, miközben én is pörgök felette, és adok neki néhány vakut, ami majd elvillan, hogyha elsütöm az expozíciós gombot. Szóval, hogy ugyanúgy mászik, barlangászik, csak akkor azon a képen ő lesz a főszereplő. De általában én, tehát változó, de általában magát a teret fotózom, tehát a barlangokat vagy a bányákat, és ebbe egy méretarány gyakorlatilag a modell.
1: Aha,
2: a
1: szóval értsem úgy, hogy azért hívod őt biodíszletnek, mert hogyha oda lelógatod mondjuk az egyik barlangásztársadat, akkor jobban látszik perspektívikusan a tér, vagy hogy mondjam, jobban el tudja képzelni a néző, a fotót.
2: Igen,
1: néző,
2: én azt mondom magamról, hogy egy dokumentalista mélység. Fotós vagyok. Uh-huh. Ez a képeimről a legtöbb emberek valószínűleg egész más a véleménye, de én ezért hívom magamat dokumentalistának, mert nagyon sok olyan hely van, ahol én vagyok az első és egyetlen fotós, ahol fotózok. Se előttem nem fog járni senki, se utánam. Tehát, hogy ha ezeket a képeket fel szeretném úgy használni, hogy legyen valami információ tartalma, és akár mind geológiailag, akár földtanilag, vagy csak magáról a barlangról, akkor fontos az, hogy azt az adott cseppkövet, vagy aknát, ami egy függőleges tér a barlangba, be tudjuk a méretét lőni, hogy körülbelül mekkora, és ahhoz kell egy méretarány. Mm-hmm. Tehát, hogyha nem teszünk oda embert, akkor azok a formák bármekkorák lehetnek. Erről volt április elsői tréfám, csináltam egy pici babát, és azt tettem be a terekbe, és hát az emberek nagyon bedőltek neki, csak egyszerűen más lett a méretarány értéke. Igen.
1: Van még ilyen trükköd, ami mondjuk egy laikus számára nagyon meglepő lehet, és mondjuk nem ilyen becsapós trükk, hanem amit mondjuk használsz, vagy néha bevetsz azért, hogy jobban látható legyen, jobban érzékelhető legyen, jobban beleélje magát a képedet néző.
2: Hát szerintem a perspektívával még lehet játszani uh-huh. nagyon, de a perspektíva az teljesen másként tudja érzékeltetni a teret, mint egyébként a valóságban érzékelik a barlangászok, vagy hogyha kötérről lógok, hát ott nyilván technikailag nagyon sok olyan trükk van, ami ott helyben alkalmazok, és lehet, hogy ezt a képet nem lehetne egyébként megcsinálni arról a helyszínről, de azt nem tudja más, csak az, aki ott járt, mert nyilván egy külső szemlélőnek fogalma nincs, hogy mi kell ahhoz, hogy ez a fotó elkészüljön, úgyhogy azt mondanám, hogy igen, mindig a helyzet szüli azt, hogy milyen megoldást kell kitalálni. És ugye én nem tudok általában úgy fotózni, mint egy természetfotós, hogy visszajár sokszor az egy adott helyre. Én nekem sokszor életemben először látom azt a helyet, és van egy nagyon szűk időintervallum, amiatt le tudom fotózni, és aztán többet nem megyek oda.
1: És ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk elindultok hárman, négyen, nem tudom hányan, egy ilyen fotózáshoz, mentek le a barlang mélyére, és látsz valamit, és azt mondod, hogy állj. És akkor onnan elkezded rendezni, te most mász föl innen 3 méter, te menj le a mélybe, téged is már lógatunk le ezen a kötélen, vagy hogy néz ki egy ilyen stúdiófotózás, ahogy te hívod?
2: Nagyjából igen, hát hogyha van rá lehetőségem, akkor úgy szeretem, hogy először lemegyek a barlang végpontjába, és visszafele fotózok, mert akkor legalább már egyszer látom azt a teret, és el tudom dönteni, hogy mondjuk tényleg az vagy a legjobb helyszín, vagy 5 méterre, 10 méterre lesz egy sokkal jobb, csak azt én nem láttam, nem ismertem a helyet, de azért sokszor az van, hogy először meglátom, és akkor na, itt a fotó, én akkor a fejemben már a fotót látom, a kész fotót. Vagy ha elkezdenek nekem kutatók elmondani, hogy milyen helyet találtak, akkor én már látom a fotót, aztán persze sokszor a valóságban teljesen más a helyszín, amiben bele szoktam futni. Nagyon vizuális típus vagyok. Szóval általában igen, így vagy, megáll a csapat, és akkor ott készül is a fotó, irányítom őket, oda mennek, felmásznak. Sokszor kérek hát olyan dolgokat, amit nem biztos, hogy meg lehet csinálni, de ugye azt én abból a pozícióban nem biztos, hogy látom, azt már nekik kell mindenkinek eldönteni az egyéni képességeihez, hogy fel tud-e oda mászni, veszélyes-e, vagy nem.
1: Most, hogy téged hallgatlak, azt kell, hogy mondjam, hogy ezek nagyon jó fejemberek lehetnek, ezek a te barátaid,
2: abszolút, vagy barlangásztársaid. Néha én is meglepődök rajta, hogy egyrészt mennyi türelmük van, másrészt pedig, hogy mennyire bele tudnak állni ebbe, és mennyire tudnak segíteni. Igen. És hát bányákba járok nagyon sokat most az elmúlt években, felhagyott bányákba főleg, és ott meg elkezdtem makro témákat is fotózni, mert egyszerűen sokszor azt érzem, hogy bányában a makrovilág az sokkal diverzebb, sokkal látványosabb, mint barlangban. De nyilván barlangban is megvan ez. Ráadásul ugye UV-ban sem említettük, hogy egyébként a szerves anyagok is világítanak, tehát akár az állatok és gombák is, és hát ez is sokszor a makrotéma a bányába. És hát a makrotéma az nekem sokkal több idő, mint egy ilyen nagyobb teres fotót elkészíteni, nem mindig általában. Szóval a csapatom meg csak azt látja, hogy semmit fotózom, úgyhogy egész elképesztő, hogy ebbe is segítenek, és végig ott vannak mellettem, és hát most már 12 éve.
1: Említetted a műsor első részében, hogy nagyon formálta a te személyiségedet a barlangászat, nagyon sok mindent megéltél, és arról is szó esett, hogy azt mondtad, hogy itt nincs digitalizáció, itt nyilván nem nézegeted az e-mailjeidet, nem kapod az SMS-eket, semmi nem tereli a figyelmedet el arról, ami ott van, vagy ott történik a jelenben, vagy szóval itt lehettek olyan dolgok, amik a te jó közérzetedet, a személyiségedet abba az irányba formálták valóban, aki most vagy. Voltak olyan emlékeid, amik maradandóak, és azt mondod, hogy sok mindenre megtanítottak?
2: Hát igen, mégis ez egy folyamat, úgyhogy nekem, ami talán az első, vagy az elejétől a nagy tanulság, az a természetközeliség, és hogy amikor az ember közel van a természethez, és itt hát amikor a kövek körülveszik sokszor nagyon-nagyon szűken, akkor ugye annál
1: nincs is
2: geológus
1: más.
2: Annál közebb nem lehet a kövekhez. Szóval számomra ez igazán idilli helyzetek lehetnek, de hogy, tehát, hogy amikor csak a természet van, és nincs ez a digitális zaj, és ez a modern világnak ez a sok információja, amire sokszor nincs is szükségünk, akkor az alapból egy ilyen lecsendesedés, egy sokkal tisztább valóság szerintem, pláne amikor az emberi kapcsolatok is felértékelődnek, és hát amikor az ember kitett környezetbe, vagy olyan helyre kerül, ahol nincs internet, nincs telefon, tehát hogyha baj van, akkor csak a társaira számíthat, és ezt így meg is éli, akár a törökországi baleset kapcsán, ami 2 éve volt, és egy amerikai barátom majdnem a kezeim között vérzett ellent, 1000 méter mélyen, akár utána 2 válficamon volt külföldön nekem is. Ez nagyon jó tapasztalás volt, hogy én hogy reagálok a különböző stressz helyzetekre, hogyan tudom ezeket kezelni, tehát amikor ténylegesen helyzet van, akár mással kapcsolatban, akár a saját testemet hogyan tudom úgymond irányítani, vagy hogyan élem meg a saját sérülésemet egy kiszolgáltatott helyzetbe, hiszen én is az első válficamomat 200 méter mélyen Romániába sikerült összehozni, tehát onnan még ki kellett menni. És ezek nekem egy nagyon jó tanúság arra, hogy amikor bármi történik így az élet más területein, akkor tudom, hogy hogyan reagálok rá. Tehát például, hogy én nem vagyok pánikolós, és ezt honnan tudná az ember, hogyha nem élte volna már át, hanem nagyjából tudom, hogyha történik valami, akár egy baleset helyzet, akkor én ott nagyon nyugodtan fogok reagálni, mert egyszerűen azt a stressz helyzetet nem akkor fogom megélni, hanem akkor marad a letisztultság, a higgadság, és majd akkor kiélem a stresszt meg az összezuhanást, amikor
1: majd
2: már
1: lesz
2: nyugodt környezetben leszek.
1: Igen. Igen, nagyon érdekes. Megtanít arra, hogy az erőforrásaidat hogy oszd be,
2: igen,
1: hogyan összpontosítsd, és hogyan terheld saját magad.
2: Igen, de ez abszolút ugyanígy van, amikor lemenjünk több napra a föld alá, amikor lent alszunk, és ugye az elején kérdezted, hogy mit viszünk magunkkal. És itt hozzá vagyunk szokva, hogy bármire szükségünk van, csak kiugrok a boltba és megveszem, vagy hát ezt meg ezt, mikor utazik valaki, ugye, hogy akármennyi bőrt sem elég.
1: Hogyne.
2: És hát amikor lemegy az ember barlangász, és mondjuk a barlangban van 2 fok, vagy van 4 fok, és lent fog tölteni egy hetet, akkor utát kell gondolni, hogy mit fogok enni egy hétig, de minden napra, milyen energiaforrásra lesz szükségem, nem azért, hogy nem tudom, tudjak csetelni egész nap, mert nyilván nem lesz kivel, de hogy a lámpákat fel tudjuk tölteni, hiszen a teljes sötétségben a fejlámpák azok nagyon fontosak, és hogy legyen elég aksi, legyen meleg, tudjunk melegíteni valamit, legyen gázfőző, legyen meleg ruha, hogyha esetleg átázik, átnedvesedik, és legyen hálózsák, polifon, plusz a tevékenységhez szükséges felszerelés. Én ugye fotós vagyok, nekem ez még 10-12 kiló fotós tud.
1: Pluszba,
2: igen. De aki kutató, aki mondjuk fúrót visz le, aki térképez, rengeteg vasat ugye a kötéltechnikai beszereléshez, tehát az már mindenkinek az egyéni plusz felszerelése, ami mondjuk még kell a kutatáshoz. Tehát ezeket át kell gondolni, hogy felesleges dolgoknak ott nincs helye. Ott tényleg csak az, amire valóban szükségünk van. És akkor le is tisztul minden rögtön.
1: Úgy van, mint ahogy az élet egyéb területén, igen, is. Azt számoltad el, hogy egy évben mondjuk te hány órát töltesz barlangba, vagy most említetted a bányákat is nem olyan rég, szóval mennyit vagy a mélyben?
2: Én ezeket számoltam az elejétől, de sose összesítettem, annyira összesítettem még körülbelül a napokat, így a 12 év alatt körülbelül 3 évet voltam barlangba. Ebbe a bányák nincsenek benne.
1: Az nagyon komoly. És akkor most megszólal bennem a turisztikai érdeklődő, hogy vendégéjszakát lehet-e a barlangban tölteni?
2: Hát, vendégéjszakát szerintem idehaza nem, ugyanis idehaza lent aludni barlangokban nem lehet, ugye turisztikai célzattal rengeteg barlang látogatható, akár csak ahogy én szoktam hívni a nyakkendős turistáknak, hogy öltönyben, nyakkendőben is végig sétál, úgyhogy nem lesz koszos, akár úgy, hogyha valaki egy kicsit az extrémebb módját szeretné kipróbálni a barlangászatnak, de úgy gondolja, hogy nem egy tanfolyamot kezd el, csak mit tudom én, szeretnék kipróbálni, milyen csúszni, mászni, akkor arra is van lehetőség, akár itt Budapesten, akár az ország különböző részein, de ugyanakkor nagyon sok barlangász tanfolyam indul itt Budapesten, és ráadásul a tanfolyamoknak az első túrája általában ilyen ingyenes és ilyen becsatlakozó túra, hogy bárki,
1: kecs,
2: ezt az ott kerestem, igen, szóval bárki kipróbálhatja, és ott tapasztalt barlangászok fognak figyelni az emberre, hogy ne halljanak meg. És hogyha valakinek ez kedvet csinált, akkor utána be is iratkozhat a tanfolyamra. Aha.
1: Mit ajánlasz? Hogyan készüljön fel egy ilyen kezdő barlangász, aki nem maradott a barlangba természetesen, mert segítik őt, szóval mivel készüljön? Ugye te azt mondtad, hogy téged azért ott váratlanul ért minden azon az első alkalmon.
2: Hát én mindenkinek azt ajánlom, hogy vigyen váltóruhát, ugye, amit én nem tettem meg annó, de hogyha itt mondjuk a Pálvölgyi barlangba, vagy a Pálvölgyi Mátyáshegyibe befizet egy ilyen overallos túrára, akkor ott adnak neki overallt, tehát ott a cipő az, ami tapadjon, és ne csúszós cipőbe menjen, mert ott a sajátját kell viselni, de ott adnak neki kobakot, sisakot a fejére, fejlámpát is, egy kesztyű esetleg még nem árt, meg réteges öltözet, de mivel egy 10 fokosak a barlangok, igazából 10 fokban mozog az ember, van alatta egy polárpulcsi, meg egy póló, az overall alatt az teljesen elég. Szóval itt nagyon még nem is kell erre felkészülni, ha valaki egy ilyen tanfolyami előtúrára menne el, akkor meg vigyen váltóruhát, és hát a gumicsizma a legjobb egyébként a lábra, könnyű tisztítani, meg jól tapad, de hogyha nincs, akkor valami bakancs, vagy recés talpú cipő, és hát a többit meg, hogy sisakot adnak, vagy vinnie kell, fejlámpát adnak, vagy vinnie kell, ezt nyilván meg kell beszélni azokkal, akik szervezik a túrát.
1: Kültéri bányákba talán könnyebben eljutnak az emberek, nem? Tehát kőfejtőkbe, vagy ilyen bauxitbánya, ahol külső fejtések voltak, lehet, hogy az is érdekes lett, vagy nem is tudom, hogy be szabad-e menni.
2: Hát biztos, hogy érdekes, meg ugye sok látogatóközpont is, tehát ugye például a Gánti bauxitbánya azért az egy nagyon szép hely, és az látogatóközpont, tehát oda be lehet menni, meg azért egy külfejtés, például itt a Rudabányai tó, vagy itt a Megyerhegyi tengerszám, ami egy nagyon szép turisztikai célpont. Mondhatnám úgy is, hogy tájsebb, hiszen a bányákra ezt szokták mondani, de egyébként meg, ha jól tudom, az ország legszebb helyének is választották őket valamelyik évbe, szóval el lehetne dönteni, akkor most tájsebb vagy a legszebb helyeink, de ezt szerintem, ha valaki elmegy, akkor döntse el magának. Vagy nagyon szép és egy nagyon ikonikus hegy az Esztramos hegység, ami Észak-Kelet-Magyarországon van, Bódva-Rákó és Bódva-Lenke között, és ez egy nagyon sok mindent magába foglaló hegy. Van benne is bánya, és a tetején is bányáztak, tehát van egy bányaudvara. Nagyon sok barlangot feltárt a bányászata, és olyan flórája van, ami endemikus, csak arra a helyre jellemző a hegynek a kitettsége miatt. Ja, és már Via Ferrata pályát is építettek oda. Szóval, hogy aki ilyen céllal akar, például oda elmegy, akkor ott azon a hegyen nagyon sok mindent ki tud próbálni, a barlangokba is le tud menni, mert van turisztikai.
1: Szóval van akkor mit látni, megnézni Magyarországon is a barlangászni vágyóknak. Azt mondd meg, hogy milyen típusú embernek ajánlod, milyen személyiségtípusnak ajánlod.
2: Én bárkinek ajánlanám. Csak inkább azt válassza meg, hogy ha mondjuk valaki klausztrofóbiás, akkor menjen el először a Baradla barlangba. Én vittem le klausztrofóbiás barátnőmet egész szűk helyekre is, csak az egy fokozat volt. Tehát, hogy nem rögtön oda vittem, hanem felépítettem neki egy ilyen túrasort, és fokozatosan hozzászoktattam a szűk helyekhez, és nem volt gond. Tehát, hogy teljesen jól viselte az egészet, de úgy, hogy 100 méter kúszás volt a 30 centis helyen. Tehát...
1: Most azért egy picit kirázott a hideg, és a barátnőt helyébe képzeltem magam, de biztos, hogy óriási élmény volt. Ági, én itt a beszélgetésünk alatt végigfigyeltem a nyakadban, van-e, ha jól látom, egy tűzománc denevér, jól látom?
2: Ez egy denevér, de ez kókusz és kagyló, héj.
1: Akkor majdnem jól láttam, igen, de legalább a denevér a stimmel.
2: Így van, ezt én csináltam még pár éve, jó pár éve. És ugye a denevér az a barlangászoknak a szimbóluma, egy ilyen szimbóluma állata. Elhagytam az előzőt, az egy karabinerbe volt egy denevér, a karabiner ugye az a számomra az a medál, az azt jelentett, amikor megtanultam beszerelni kötéllel a barlangot, tehát elvégeztem egy ilyen vizsgát, ugye nálunk oktatási rendszer van, nagyon sok képzési fázis van, mint egy iskolába, hogyha beiratkozik az ember, és azt elhagytam, és utána csináltam ezt.
1: Jó, szóval fontos, hogy legyen veled egy
2: denevér. Nem mindig van velem, de igen.
1: Biztonságot ad.
2: Biztonságot ad, így van, identitást ad.
1: Nagyon szépen köszönöm, Ági, a beszélgetést. Én azt mondom, hogy megint közelebb vittél engem mindenképp a barlangászathoz, és nagyon bízom benne, hogy a minket hallgatókat is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm szépen, és aki teheti, menjen el, nézze meg a kiállításokat, amik ott vannak, hát az még egy kis kedv csinálónak jó lesz neki.
1: Tehát még egyszer, a Magyar Természettudományi Múzeumban látható a kiállításod egészen március 31-ig.
2: Így van.
1: Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál, és kedves hallgatók, nektek is köszönöm szépen a figyelmet, aki visszaszeretné hallgatni ezt a mai beszélgetést, vagy bármelyik korábbit, az keresse a Spotify-on az Egy Életem csatornámat. Búcsúzik a műsorvezető, Babi Keditet hallottátok, és egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt várok rátok. Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
3: Sziasztok, Reisz Gábor vagyok, ti a Rádió Café 98.0-át hallgatjátok, és hallgassátok tovább.

0: Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babik Edit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás, és a földszinti éttermekben még kedvezményt is kapsz. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
6: Újabb 23 szervezet fizette vissza az NKA-tól kapott támogatást. Elindult az új Bubi. A becslések szerint Ukrajna és Oroszország 2 millió katonát vesztett a háborúban eddig. A napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják, de jelentős csapadék sem ma, sem holnap nem valószínű. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. Délutánonként 29-31 fokot mérhetünk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Augusztus 15-ig terv készül arra, hogyan lehet csökkenteni az egészségügyi várólistákat. A szaktárcának meg kell határozni a szükséges kapacitás bővítés mértékét és módját, a tárgyi feltételeket, valamint ezek költségvetési forrás igényét is. A kormány ígérete szerint 2027 végére a fekvő betegellátásban legfeljebb 6, a járó betegellátásban 2 hónapra fogják csökkenteni a várólistákat. Újabb 23 szervezet fizette vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatást, így a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiuma által szétosztott 17 milliárd forintból már 2 milliárd 380 millió került vissza önként a kasszába, ahogy korábban az Index is megírta, Kisgrófó és Muri Enikő is visszaszolgáltatta a pénzt, de más celebek egyelőre nem követték őket. Elindult az új Bubi. A fővárosi közbringa rendszerben 800 elektromos rásegítésű bicikli is forgalomba állt. Ezeket havonta 3500 forinttól élhetjük el, a klasszikus kerékpárok pedig havonta 2500 forinttól indulnak. Ezért az ügyfelek utazásonként 30 perc díjmentes használatot kapnak, feloldási díj nélkül vehetik igénybe a szolgáltatást, és akár 2 kerékpárt is bérelhetnek egyidejűleg. A következő 2 hétben tesztidőszak zajlik. A becslések szerint Ukrajna és Oroszország 2 millió katonát vesztett a háborúban, a halálos áldozatok száma már meghaladja a 500 000-t. A washingtoni stratégiai és nemzetközi tanulmányok központ szerint az orosz hadsereg körülbelül 1,4 millió fős veszteséget szenvedett, ebből a halálos áldozat 400-450 ezer lehet. Ma éjszakától pótlóbuszok járnak a vonat.

0: Adtak helyet Budapest és Veresegyház között július 19-ig. A vágányzár ideje alatt néhány éjszaka további változásokra is kell számítani, mert a budapesti nyugati pályaudvar felső vezeték hálózatának karbantartását is elvégzik a szakemberek. A munkák idején háromféle MÁV busszal tudnak az utasok a fővárosba eljutni, ezek Újpest központig közlekednek, így közvetlen átszállást biztosítanak a hármas metróra. Elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth díjas színművész, a Jászai Mari díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész 83 éves volt, több mint 120 filmben és televíziós produkcióban, köztük az Üvegtigrisben nyújtott felejthetetlen alakítást, és rendezőként is sikeres volt.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Szombaton a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol sem várható. Az ország nagy részén élénk lesz az északi-északnyugati szél. Hajnalban 8-17 fokot mérhetünk, napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap helyenként futó zápor, esetleg zivatar is kialakulhat, marad az élénk szél és a 25-31 fok közötti hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
3: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Ez itt a Zsebrádió.

0: A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
1: Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papahoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csodalény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon, hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montgyörjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, a húszosabb én melegítő tornacipő. Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
2: Itt az idő, hogy azt is elmondjam, hogy milyen az, amikor a felnőttek ugyan megtanulnak valamit, csak elfelejtik. 1986. június 2-án történt az Irapuatói katasztrófa. Értségre semmi ok, bár tudom, hogy elég ádázul hangzik ez az Irapuató meg a katasztrófa, de nyugi, nem kell feketébe öltözni, nem kell összegyűlni az udvaron, és nem lesz igazgatói beszéd sem, ugyanis annak ellenére, hogy ilyen vad neve van, ez egyáltalán nem egy történelmi esemény. Ez az esemény ugyanis semmi másról nem szól, mint hogy a magyar válogatott egy futva a világbajnokságon kikapott 6-0-ra az oroszoktól. Akik akkor még szovjetek voltak, és ha őszinte akarok lenni, akkor a szovjetség sokkal nagyobb katasztrófa volt a magyar nép életében, mint ez a foci meccs. Szóval, összesen annyi történt, hogy a magyarok, akik ügyesen kijutottak és kifocizták magukat a világbajnokságra, azt gondolták, hogy ők a osztály legszebb csaja, ők a legügyesebb focisták a környéken. Csak arra nem gondoltak, hogy egy világbajnokságon még további 15 osztály van, és előfordulhatnak sokkal szebb csajok is. Így volt az oroszokkal is. Aznap, amikor kikaptunk, csend borult az országra. Senki nem akart beszélgetni. Aztán nehezen, de aludtak rá egyet, és másnap reggel vadul elkezdtek egy felelőst keresni, aztán amikor megtalálták, akkor az a felelős, szerencsétlen azt mondta, hogy azért kaptunk ki, mert túl sok spagettit ettek a focistáink. Be egy szó, ezt a kamut mondták. Óriási.
3: Úgy meg jobban menjen a munka,
4: mi lesz, ha nagy leszel?
5: Felelős. A felelős az a személy, akié a felelősség. Felelősséget vállalni nem csak munka lehet, hiszen már gyerekként is megtesszük, amikor vigyázunk a tesónkra, elkísérjük a nagyit a fodrászhoz, mert hiába van nagyon közel, de egyedül már nem tud biztonságosan sétálni. Sőt, felelősséget vállalunk magunkért is, amikor megígérjük otthon, hogy mindig körülnézünk a zebránál, mielőtt lelépünk. Ez eddig rendben is van. Ám olyan fajta felelősség is létezik, amikor hivatásszerűen kell azt vállalnunk. Függetlenül attól, hogy éppen a mi döntésünk következménye valami rossz, vagy nem. Ha mi vagyunk az eset felelős beosztású felnőttje, akkor bizony nekünk kell elvinni a balhét. Bár ilyenkor helytállóbb a bűnbak kifejezés. Felelősséget mindig vállalj a családodért és a szeretteidért. De ha egy mód van rá, bűnbak inkább ne legyél.

0: Zsebrádió. Csak tanulhatsz tőlünk.
1: 1913. június 1-én álltak forgalomba az első budapesti taxik, és azóta is hasítanak a városlakók nagy örömére, de a történetük sokkal izgibb. De mi is az a taxi? Ez egy olyan jármű, kérem szépen, amely embereket szállít ide-oda, ezt mindenki tudja. De a lényege az, hogy oda visz, ahová akarod, és nem függ egy simpártól vagy menetrendtől az utazásod, mint a villamosnál vagy a busznál. A neve a taxaméter szóból ered, ami egy olyan berendezés, ami kiszámítja a megtett útból, hogy az utasnak mennyit kell fizetnie. Hivatalosan azt mutatja, amennyi utat megtettél, de vannak trükkös taxaméterek állítólag, amelyek némi változtatás mentén más számokat mutatnak, mint amit tényleg megtettél, úgyhogy időnként észnék el. Az első taxik igazából a konflisok és különféle lovas kocsik voltak, amiket csak úgy leinthettek a gazdag urak és hölgyek, hogy a fogadóból mondjuk hazafuvaroztassák magukat a kastélyukba. De taxi például a riksa is, amit főleg a keleti országokban lehet megtalálni, amikor egy ember gyalog húz egy kis kétkerekű kocsit, vagy mostanában inkább biciklivel húzza, ilyeneket a pesti utcákon is lehet már látni. És annyi van belőlük, hogy csak na.
2: A banja, maharadja, halandja?
3: Fura felnőttek, még furább mondásai.
4: Dunát lehet vele rekeszteni. Ez a mondás arra utal, hogy valamiből annyi van, hogy még a Duna folyót is el lehetne vele rekeszteni, vagyis abból a bizonyos dologból olyan sok, de olyan sok van, hogy a Duna medrét egy szakaszon kitöltené és megállítaná a Duna folyását. Ami, lássuk be, nem kis teljesítmény a sok egyforma dolog részéről, hisz egy 6500 köbméter per másodperces vízhozamú folyóról van szó. A 6500 köbméter, meg annyi víz, amennyivel 32 kádat tudnánk megtölteni másodpercenként. Tehát, ha rettentően sok valamid van, akkor Dunát tudsz vele rekeszteni. Ez érthető. Na most viszont az kérdés, hogy ehhez mit szólnának a fekete-tengeri vízgazdálkodási szakemberek, ugye?
5: Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küldd el nekünk, és mi elmondjuk neked.
6: Üzenem azoknak a felnőtteknek, akik sutyiban hallgatják a Zsebrádiót, hogy jól teszik.
1: Az első autós taxik, képzeljétek, Londonban elektromos autók voltak. Csendesek, gyorsak és nem pöfögtek büdös füstöt. Aztán jöttek a benzines autók, telepöfögték a világot, most meg szépen lecserélik őket megint elektromosra, nem is értem, minek kellett ez a 100 év szünet. Minden esetre az első pesti taxikat a Magyar Automobil Részvénytársaság, vagyis a Márta, a Rudgyanta árugyár vezérigazgatójával, a Mercedes-Benz céggel versenyezve indította el. Akkoriban még úgy állt a helyzet, hogy lesz egy menő magyar autómárka, de aztán persze a Benz lenyomott minket, Rudgyanta ide vagy oda.
7: Na most ezt nem értem.
1: Ja, hogy mi ez a Rudgyanta? A rugalmas gyanta, vagyis a gumi. Azt hittem, ez világos.

0: Mama, ugye megmondtam, hogy visszamegy a bitcoin? És visszament.
1: Sárkány ölő Szent György. Induljunk ki abból, hogy ez egy úgynevezett tartalmi név, és van egy pacák, akit Györgynek hívnak, és megölt egy sárkányt, és ezért szentté avatták. Ez így lenne logikus. Angliában ez a sárkányölő Szent György annyira népszerű, hogy a Szent György ünnep pontosan ugyanolyan menő és fontos, mint a karácsony. Ebben az esetben logikus lenne, hogy sárkányölő Szent György egy angol, aki legyőzött egy angol sárkányt. Nézzük meg ezt a mondatot úgy, mintha Panni néni mondaná, hogy melyik az alany, meg melyik az állítmány. Húzzuk alá. Tehát nézzük meg tartalmilag ezt a mondatot. Nagy figyi, sárkány. A sárkányról mindannyian tudjuk, hogy egy veszélyes élőlény, ami elég ritka, általában gonosz, páratlan darab feje van, és egy hűs le szokta győzni. A páratlan darab fejhez még az is hozzátartozik, hogy vannak olyan sárkány típusok is, akinek ha egyet levágsz, akkor kettő nő a fejére, ilyenkor páros lesz a feje, de ha még egyet levágsz, akkor persze visszaállunk a páratlanra. Ismereteink szerint a sárkány általában zöld és lángot tud fújni, anélkül, hogy megégetni a nyelvét. Sárkányok Kínától Angliáig léteznek, ezt onnan tudom, hogy le vannak rajzolva, benne vannak a mesékben, a történetekben, a filmekben, sőt, minden nyelvben van rájuk szó. Na.
0: Na most már kezdek kíváncsi lenni.
1: Tudnotok kell, őszintén mondom, és nincs de. Nincs csúriban a kezem, sőt, a lábujjaim sincsenek titokban csúriban, amikor azt mondom, hogy én hiszek a Mikulásban, a nyusziban, és még egy csomó mindenben, de meg kell mondjam nektek, hogy ezek a sárkányok valószínűleg nincsenek. Nem is voltak. Illetve voltak, csak nem sárkánynak hívták őket, hanem dínóknak.
0: Wow!
1: Mint azt mindannyian tudjuk itt a zsebiben, a dínók nagyon-nagyon régen kihaltak, mert a fejükre esett egy meteorit. Igen ám, de azt is tudjuk, hogy betemette a csontvázakat a föld, és itt jön a fordulat. Sárkányok azokon a vidékeken élnek, ahol régen dínók éltek, és a csontvázok voltak, a csontvázok ott volt a föld alatt. Voltak a régi emberek, akik egyszer csak ástak, túrtak, fúrtak, vagy földcsúszamlás volt, ez az, és véletlenül kiásták egy nagyon régi dínó fejét, a bazi nagy fogakkal, meg azzal az ijesztő kinézettel. Miután régen nem voltak természettudósok, tudjátok, meg archeológusok, meg paleontológusok, akik meg tudják mondani egy darab salakról, hogy az egy Brachiosaurus bokacsontja. Sőt, azok az oldalzsebes nadrágban járkáló űrgék sem voltak, akik ecsettel kapirgálják a földet, sőt, Szent Györgyi Albert sem volt. Szóval akkor azt hitték a döglő dinókról, hogy ezek bizony sárkány, koponyák. Úgy látszik, a régi felnőtteknek sokkal, de sokkal jobb volt a képzelőjeleje, mint a mostaniaknak, ezért pikpak kitaláltak a kocsmában, gondolom, sárkányos történeteket, és akkor ezt a sárkány dolgot lezártok. Jó? Ennyi. Dinófej, mi ez? Sárkány, sárkány, tényleg sárkány, igen, tüzet úgy fognak, bla bla bla. Na, sárkány lezárva. Oké, akkor most jöjjön a Szent György. Aki ugye angol, hiszen Angliában imádják, és saját ünnepe van, sőt, még a zászlón is rajta van.
0: Na most már tényleg kezdek kíváncsi lenni.
1: Na, hát gondolom senki nem fog meglepődni, ha azt gondolom, hogy a Szent György egyáltalán nem volt angol, sőt, sosem volt Angliában, nem is tudott Angliáról, hiszen amikor ő élt, akkor még nem is volt Anglia. Bizonyára kiváló ember volt, és az értékén semmit nem csökkent az, hogy a mai Törökország területén született, Kappadókiában, és két fontos dolog történt vele. Az egyik az az, hogy a történetek szerint lekardozott egy irtózatosan büdös állatot, amiről azt hitték, hogy sárkány, és biztos, ami biztos, a helyiek annyira féltek ettől az irtózatosan büdös állattól, hogy bárányokat, később nagy figyi, tiszta dili, lányokat tettek ki neki, hogy inkább egye meg őket, csak ne jöjjön közelebb. Na, ezt kardozta le ez a György úr, aztán elment a Római Birodalomba katonának, ahol a keresztény hite miatt mártír lett.

0: Zsebrádió. Hallgass a sorok között.
1: Képzeljétek el, kedves Zsebrádió hallgatók, hogy 1932. december 9-én megalakul Spanyolországban a második köztársaság. Tudom, se köpni, se nyelni nem tudtok a hír hallatán. Én is pont így voltam ezzel, amikor meghaladtam. Ennek ellenére próbáljuk meg, amilyen ránk jellemző zsebtudományos módon megvizsgálni ezt az információt. Mit állítunk? Hogy megalakult a második spanyol köztársaság. Aha, értem. Nem értem, de értem. Mi alakult meg? A második köztársaság. Miért? Az első hol van? Elveszett? Vagy elvették, vagy elmúlt? És egyáltalán mi az a köztársaság, és miért van belőle kettő a spanyoloknak? Remek kérdések! Előjáróban csak annyit mondok, a spanyoloknál mi, magyarok, jobban állunk, mert mi már a harmadik köztársaságunkat tapossuk. Nos, akkor nézzük ezt a köztársaság dolgot. A köztársaság a két ismert államforma közül az egyik. Alapvetően kétféle államforma létezik, a monarchia, amiben uralkodó, vagyis a király az államfő. Ha szabad király épp nincs a közelben, akkor a feladatait más is elláthatja, de őt kormányzónak hívják. A királlyá válás egy elég komplikált dolog, de ami a legfontosabb, hogy csak az mondhatja magáról, hogy király, akit megfelelő ceremóniák kíséretében megkoronáznak. És még van egy nagyon fontos része a királyságnak, az uralkodót nem megválasztják erre a tisztre, hanem megörökli az illető az anyukájától vagy az apukájától, vagy bármi egyéb rokoni szálon keresztül. És ha már egyszer valaki királlyá vált, akkor nem kell 4 évente választásokon győzködni az embereket, hogy ő milyen jó király, hanem király marad élete végéig. Legrosszabb esetben elzavarják, de ez mostanában nem szokott megtörténni. Öröklés és koronázás hiányában csak kormányzó lehet az ember, de az is nagyon szép feladat. Minket azonban a köztársaság érdekel, úgyhogy lássuk. A monarchiával szemben a köztársaságban nincs uralkodó. Az ilyen államformában az államfő legtöbb esetben a köztársasági elnök, de természetesen vannak ettől eltérő megnevezések is, mint például simán csak elnök, vagy dózse. Ami picit olyan, mint a zsője, de teljesen más.
2: És most kapcsoljuk az okostelefon.
3: Zsője. A zsője nem más, mint egy kényelmes, párnázott szék. Régebben, de nem nagyon régen, hanem még a szülei gyerekkorában is, a színházak és a filmszínházak, vagyis a mozik nézőterén 3 féle ülési lehetőség volt. Szék, zsője és a páholy. A szék már nézőtéri szék volt, de egy borítás nélküli fából készült ülő alkalmatosság. Ezzel szemben a zsője párnázott szék volt, ezáltal drágább volt az ide szóló mozi vagy színházjegy. A kényelem csúcsát a páholy jelentette, ami lényegében egy néhány fotellel ellátott kis helység, amely a színház vagy a mozi emeleti részén volt, és a legjobb rálátást biztosította a színpadra. Mivel a zsője és a páholy ára ellenére kelendő volt, lehetett zsője vagy páholy bérletet is váltani huzamosabb időre.
1: A köztársaság, mint kifejezés, a latin res publica, vagyis a közös ügy szóból ered. Úgyhogy, ha azt halljátok valakitől, hogy republikánus, akkor azt kell tudni róla, hogy ő nagy köztársaságpárti. A köztársaságot, mint államformát az ókori rómaiak találták ki, tehát nem csak az iskolákat, a kórházakat, a közbiztonságot, a vízvezetéket köszönhetjük a rómaiaknak, de még a köztársaságot is.

0: kell más dimenzió. Ha szól, a zsebrádió.
1: Összefoglalom a tanulságot. Kappadókia. Jó neve van. Vulkanikus terület volt, úgyhogy azok a helyi városlakók valószínűleg egy jó büdi, kénes, gejzírtő, büdös gyíkot gondoltak sárkánynak, mert az ilyesmi igen büdös, a másik pedig az, hogy a sos ember sose menjen olyan helyre katonának, ahol másnap a csapatnak szurkolnak mindő. Szóval ez a György úr nem csinálta ezt jó. Az ember nem megy olyan társaságba, ahol egész más dolgokat hisznek a világról, mert előbb-utóbb vita lesz. A vitából meg mártír lesz. 3. Az angolok oda vannak ezekért a sárkányokért, de oda vannak az Arthur királyért is, pedig őt se találják sehol. Meg oda vannak az olyan menő kajákért is, mint például amikor darált bagolyarcot tálalnak krokodil vesével, és keresztbe tesznek rajta egy pitypangot, és van a szakács, és akkor mondja, hogy így. De ennek ellenére, hogy szeretik az ilyen kajákat, és a tévében is mindig ezt főzik, minden reggel véres hurkát esznek babbal.
2: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Hétfőn újra várunk mindenkit.
3: De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrot két fő étkezés között.
1: Belát nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
2: A mögöttünk lévő hét makrogazdasági eseményeit fogjuk átbeszélni, kalauzunk pedig Szabó György Mátyás lesz, az OTP Global Markets üzletkötője. Szervusz, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok!
2: No, hát vegyük sorra, hogy mely adat ütött a legnagyobbat az mögöttünk lévő héten, és milyen irányba taszajtotta a piacokat, befektetőket, szakértőket?
3: Főként adatok Amerikából és egyébként Európából érkeztek. Egyébként kicsit kiemelném azt, hogy itt az elmúlt időszakban talán minden az iráni háború körül forgott és kisebb jelentőséget szenteltek egyébként a makrogazdasági tényezőknek, és Trumpnak a kommentje is segítettek egyébként ezeknek az értelmezéseibe. Kicsit azt érzem, hogy most újra célkeretbe kerültek ezek az adatok, szóval ilyen szempontból érdemesebb most ezt vizsgálnunk. A amerikai oldalon az ADP volt az első, ami egyébként publikálásra került.
2: Az mi is?
3: Az itt megmutatja, hogy a privát szektorban mennyivel nőtt a munkavállalók száma, és egyébként ez egy jó előrejelzés a NFP-re, és ez kivételesen a NFP csütörtökön volt, hiszen
2: az micsoda?
3: Az pedig a non-farm payroll, ami pedig igen. Így van.
2: Az meg a mezőgazdasági idény munkások nélkül számított munkaerőpiaci adat az Egyesült Államokban. Imádjuk!
3: Pontosan. Igen, igen. Egyébként nagyon fontos, mert egyébként mind a Fed ugye vizsgálja ezeket az adatokat, főleg az NFP-t, így a kamatok.
2: És ugye azt mondtad is, hogy csütörtökön jött, tehát már tudjuk ezt az adatot, pedig pénteken szokták közzétenni.
3: Így van, minden hónap első péntekén szokott jönni az NFP. De szóval a lényeg egyébként annyi, hogy volt az ADP esetében volt egy 120 ezeres korábbi adat, és nagyságrendileg egyébként az is volt a várakozás. Ehhez képest valamivel gyengébb adatot láttunk, ilyen 98 ezeres növekedés környékén, oktatási szektorom és egy egészségügyi szolgáltatási szektorból jöttek az adatok. Ami viszont fontosabb volt, az az, hogy az NFP 113 ezeres bővülést várt a piac, ehelyett 57 ezerrel bővültünk, ami némi gyengébb munkaerőpiaci adatsornak számít, és egyébként egy, csak így zárójelben megjegyzem, hogy a korábbi adat a 172 ezer volt, a 129 ezerre módosították, tehát az is így gyengébb lett. Ami ilyenkor egyébként így az NFP-vel párhuzamban megjelenik, az a munkanélküliségi ráta. Ez viszont javult, hiszen 4,3% volt a korábbi adat, a várakozás is annyi volt, és jelenleg 4,2%-os értéket kaptunk. Amit ebből le tudunk következtetni egyébként az az, hogy a Fed számára megint úgymond egy kisebb időt tudtak nyerni, hiszen ez nem feltétlenül a kamatemelés irányába indítja el a Fedet, annak ellenére egyébként, hogy elkezdtünk olyan adatokat látni, hogy azért a Fed idén még kamatot emelhet.
4: Hogyan mozgott? Nem, mondd. Aztán majd
2: igen, és hogy Donald Trumpnál is tart még a kegyelmi idő az új jegybank elnökkel kapcsolatban?
3: Hát,
2: nem nagyon kritizálta, ugye? Pedig hát Jerome Powell-t állandóan csesztette szegény.
3: Igen, igen, tehát hogy nagy valószínűséggel fognak érkezni szerintem olyan kommentek, hogy inkább lazább monetáris politikát kellene végrehajtani Fed oldaláról, de ugye az inflációs nyomás az a Fedet azért nem fogja ezt engedni ilyen könnyen. És nyilván az energiárak, hogyha javulnak, ami egyébként az eurózónában látszott is, hiszen az eurózónai infláció volt főkeresztben ezen a héten, ott 3,2% volt a korábbi adat, és egyébként az elemzői konszenzus 3%-os értékre számított, és 2,8%-ot kaptunk, aminek a fő indoka az volt, hogy az energiárak estek, tehát hogy ilyen szempontból egyébként ez is majd segíthet a Fed részére, de a Fednél az elegatósabb most az inflációnak a mértéke.
2: Az LKB, mert ott meg az európai gazdaság hát köszönő viszonyban sincs az amerikai gazdaság teljesítményével. Ott bármiféle kamatpolitikai újragondolás várható az LKB-tól? Vagy egymásra vár LKB. A Fed és az LKB?
3: LKB oldalán, hogy egy kicsit visszanézünk még itt a június előtti eseményekre, akkor az látszódott, hogy nagyságrendileg egy vagy kettő emelést árazott a piac. Ugye LKB emelt is egy 25 bázispontot, de egyre jobban az érzés jön, meg információs jön, hogy idén már nem valószínű, hogy az LKB kamatot fog emelni. Uh-huh. És míg a Fed pedig ugye Kevin Warsh, ahogy debütált, mindenki a lazább monetáris politikai irányra számított, ennek ellenére egyébként a kamatpálya előrejelzéseiben inkább az látszik, hogy októberig nagy valószínűséggel emelni fog a Fed. Tehát ebből csak megnézzük az euró-dollár keresztet, a júniusi kamatdöntések előtt 1.16-os szint környékén kereskedték, és ez az átcsoportosulás a Fed kamatemelés irányába a dollár erejére hajtotta a vizet, és most egyébként 1.14.52-n áll az euró-dollár, ami 1.14 alatt is kereskedték, és a tegnapi NSP adat és a munkaerőpiaci adatsor után láttunk egy ilyen 50 pippes gyengülés dollár szempontból.
2: Oké, hát azért minket leginkább a forint érdekelt, ugye kamatot vágott a Magyar Nemzeti Bank, régóta vártunk erre, kicsit aztán gyengült is a forint ennek hatására, de ma már mintha ennek nyoma se lenne.
3: Igen, tehát júniusban meglépte itt az első, és elmúlt időszakhoz képest az első vágást, 6%-ra csökkent ugye az alapkamat mértéke, és ezen kívül amúgy az MNB még további kettő vágást prognosztizál szeptemberig, és szeptemberben majd az infláció függvényében újra gondolják azt, hogy hogyan is folytassák ezt a kamatvágási periódust. Ami szerintem látszik, hogy azon kívül még egy kamatvágást fogunk tudni látni idén. És eddig arról tudtunk beszélni, hogy a forint folyamatosan erősödik így lassabb ütembe. 350 alatt is járt az euróforint kereszt, ami ugye kamatvágás óta egyébként 357-ig tudtunk gyengülni, úgymond az euróval szemben. De a dollárnak a gyengülése némi teret adott most arra, hogy visszaérkezzünk így a 354 környékére. Jelenleg a euróforint keresztet 354 forint 5 filléren kereskedik, a dollár forint keresztet pedig 309 forint 15 filléren.
2: Uh-huh. Mit várunk az MNB-től, legyen ez az utolsó kérdés még az évre, lesz újabb kamatvágás?
3: Én szerintem igen lesz. Uh-huh.
2: Ránk fér mondjuk.
3: A 6%-os alapkamat és az, hogy 1,8% körül mozog az inflációnk, szerintem az bőven ad teret arra, hogy kamatot vágjunk. És egyébként, hogyha meg azt nézzük, hogy az MNB-ben mondjuk még benne van 1-2-3 kamatvágás idénre, az LKB meg inkább kamatokat tartani fog, a Fed meg esetleg emelni, akkor, hogyha az év második felére nézek, akkor azért volatilitást jobban látok majd az euró-forintban és forintos devizapárokban.
2: Uh-huh. Oké, okay. Nagyon szépen köszönjük az ismereteket, akkor jó munkát és jó pihenést a hétvégére.
3: Köszönöm szépen, további szép napot mindenkinek.
2: Szervusz, minden jót. No kérem szépen, akkor az elmúlt percekben heti makrogazdasági összefoglalónkat hallhattátok Szabó György Mátyással, az OTP Global Markets üzletkötőjével.
1: Belát nagyon és
0: uzsonnak a mat, a millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3.49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Jön a nyár. Irány a lupa.
0: Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Július 6-án hétfő este 6-tól szabad levegős zenei tréning a Pesti alsó rakparton, a Viadukt bárban. Korlátlan zenefogyasztás, stílus megfelelés nélkül Budapest első számú Dunaparti teraszán. Selector MK, an Original és Rob, a Long Track rezidense a Rádió

0: Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes? Választ hűsítő kedvenceidet a Top Ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Morrissey koncert július 12-én a Barba Negrában. Egy generáció hangja. Jegyek livenation.hu. Morrissey koncert Budapesten. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
1: Jó napot kívánok! Budapesten a Budakeszi úton a Labanc út közelében egy rövid szakaszon a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert egy műszaki hibás jármű foglalja el az útpályát. Nehéz az előrejutás a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli út előtt, mert gázvezeték javítás miatt lezártak egy sávot. Távfővezeték felújítás miatt a Tóth-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot, így torlódik a forgalom a Dózsa-György úton a Hősök terétől. Telítettek a sávok a Tököli úton és a Kerepesi úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, az Andrássy úton és a Balcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, a Károly körúton az Asztória felé, valamint a pesti alsó rakparton a Szent István parktól az Országházig és az Erzsébet híd a Lánchídig. Akadozik az előrejutás a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként, továbbá az M3-as autópálya fővárosi szakaszán a Szerencs utca közelében. Kovács Botond, PKK Info.
2: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
0: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
3: Memory, memory, memory.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: A nulláról kellene újjáépíteni a magyar közbeszerzési rendszert. Október 22-én hozzáférhetővé válnak az ügynökakták, még mindig több tízezer embert keresnek a venezuelai kettős földrengés után. A napsütést időnként gomoly felhők zavarják, de jelentős csapadék ma is holnap sem valószínű. Élénk néhol, erős lesz az északnyugati szél, délutánonként 29-31 fokot mérhetünk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Nem kell brutális megszorítás, de túlzottan erős deviza sem, vélekedik Oszkó Péter. A volt pénzügyminiszter a KSH legutóbbi adatai alapján értékelte a kormányzati szektor több mint 2000 milliárdos első negyedéves hiányát, szerinte a kamatkiadások csökkentése, a gazdasági növekedés és a korrupció visszaszorítása elegendő lehet a helyzet stabilitására. A nulláról kellene újraépíteni a magyar közbeszerzési rendszert. Az integritás hatóság megállapítása szerint a meglévő szabályok nem képesek leszorítani az árakat és csökkenteni a korrupciós kockázatot. A dokumentum 322 oldalon át elemzi a helyzetet, nagyrészt a problémákat sorolva. Például, hogy a jog meg sem követeli azt, hogy egy közbeszerzés elindításakor készítsenek kiíró becslést az árról. Az ellenőrzések pedig nem vizsgálják azt, hogy a becsült érték, a beszerzési konstrukció vagy az elért ár megfelele a piaci realitásoknak, emeli ki a HVG. Október 22-én hozzáférhetővé válnak az ügynökakták, az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén hozzák nyilvánosságra az elmúlt rendszer egyes titkosszolgálati iratait, az úgynevezett hatos kartont és a mágnesszalagok nem minősített leíró adatait, a nyilvánosság nem jelent válogatás nélküli adatközlést. Balatoni árszintekhez közelítenek a Dunakanyarban lévő ingatlanok, a vízparti házak és nyaralók 700 ezer és 1,4 millió forint között vannak négyzetméterenként, igazodva a budapesti újépítésű lakások 1,5 millió forint feletti átlagárához, berül ki az OTP ingatlanpont elemzéséből. Elindult a Gyesev 11 darabos új Intercity motorvonat flottájának gyártása, a járművek várhatóan 2028 nyarára állnak forgalomba, jelentette van közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Facebook oldalán jelezte, az 5 részes, óránként 160 km-es sebességre képes járművek a Sopron-Budapest és Szombathely-Budapest vonalakon biztosítják majd a Gyesev Intercity szolgáltatását. Még mindig több tízezer embert keresnek a venezuelai kettős földrengés után. A halálos áldozatok száma mintegy 2600-ra emelkedett, több mint 12 000 sérültet ápolnak. A romok közül eddig több mint 6400 embert sikerült kimenteni. A kormány 200 millió dolláros újjáépítési alap létrehozását is bejelentette, a Nemzetközi Valuta Alappal együttműködve.
0: Időjárás a Rádió Cafén.

0: Szombaton a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol sem várható. Az ország nagy részén élénk lesz az északi-északnyugati szél. Hajnalban 8-17 fokot mérhetünk. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap helyenként futó zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Marad az élénk szél és a 25-31 fok közötti hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

0: Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Kettes számrendszer, Behumi Dórival és Veres Dórival. Schmeringer Marci van velünk itt a stúdióban. Szia, Marci!
2: Szia!
3: Sziasztok, hello!
1: És azt mondjuk, hogy jó reggelt, mert hogy ez egy kora reggeli felvétel, legalábbis nekünk egészen korai. És csodálkoztunk, hogy neked korod, és hát szakmád ellenére ez a 9 órás kezdés, ez egy teljesen megfelelő időpont volt.
3: Jó, átszoktam most erre, járok boxolni, most egy 4 hónapja, és az mindig reggel van, és általában reggel szoktam menni, most ilyen 7-kor is mentem, meg 7:30-kor, meg ilyen nagyon korai órákban, úgyhogy most így átszoktattam magamat erre, hogy normálisan alszok, normálisan kelek.
1: Egészséges zenész vagy?
3: Egyébként
1: bármilyen ellenmondásos is.
3: Nem iszok alkoholt se, most a kávét is tej nélkül iszom, normálisan kajálok, normálisan alszok, ilyen hiperfókuszú vagyok, készülök a parkra, és most ilyen teljesen így átállítottam mindent. Volt fél éve egy elég nehéznek mondható időszak, és akkor utána elhatároztam, hogy sok mindent rendbe fogok hozni, és ez már annak az eredménye, hogy sok mindent rendbe hoztam.
2: Akkor ezek szerint ez egy ilyen sztereotípia, amit most mi, a mi korosztályom gondol a mostani 20 évesekről, hogy szeretnek későn kelni, kicsit szét vannak csúszva.
1: És így tudnak csak alkotni.
2: Rájuk kell szólni, hogy szedjék össze magukat, mert amiről te beszélsz, az abszolút egy tudatosság. Ez egy nagyon
3: tudatos vagyok. Én világéletemben az voltam, de azt hozzá kell tenni, hogy én azért azt gondolom, vagy mondhatom azt, hogy egyébként nyilván az ilyen nehéz időszakokból, vagy az ilyen szétcsúszottságból, akkor abból lehet jó dalokat írni. Szóval nyilván ezért ez a kettő hozzátesz, meg a művészet az sosem egy olyan dolog, ami általában a szép dolgokról íródik, úgyhogy azért ezt nyilván megadom, de közben, hogyha ilyen intenzitással csinálja az ember a dolgait, akkor meg muszáj valamilyen tudatosságot ebbe az egészet beleépíteni, és én most már azért 5 éve ezt csinálom, most így 24 éves vagyok, most arra ez tényleg az életem lett így minden szempontból, ez egy ilyen létforma, vagy egy ilyen életstílus, nem is tudom, minek mondanám, hogy tulajdonképpen itt ezt csak úgy tudod jól csinálni, hogyha tényleg jól vagy közben, és nem segít az, hogyha szétszered magadat, és ezt megtanultam én is, hogy nyilván nem fog tudni úgy jól dolgozni, hogyha egyébként én nem vagyok jól, és a másik, ami meg ezzel kapcsolatosan fontos, hogy én meg kell, hogy tanítsam magamnak, vagy ez mindig egy tanulási folyamat, de hogy az, hogy én rosszul vagyok, az nem azt jelenti, hogy jó dalokat fogok írni, tehát hogy nem kell a kettőt annyira összekötni, hogy csak akkor fogok tudni jót alkotni, hogyha én egyébként rosszul vagyok, mert nyilván ez egyfajta sztereotípia, hogy egyébként a művészet az úgy működik, hogy a rossz dolgokból, vagy a negatív élményekből, nem tudom, a szerelmes számok azok úgy
1: íródnak, hogy azt szakítani
3: kell. A szenvedésből lesz minden, ami jó. Na ezt azért valahogy le kell építened magadban, máskülönben egy ilyen mártír üzemmódban leszel egy életen keresztül, és azért az a környezetednek rettentően kellemetlen. Úgyhogy én ezt most próbálom valahogy leépíteni magamban.
2: Az jutott eszembe egyrészt most is, amikor hallgattalak az elmúlt egy percben, illetve amikor készültem erre az adásra, és utána néztem, és hallgattam a dalaidat, meg a veled való beszélgetéseket meghallgattam, és most, ami megütötte a fülemet, hogy már öt éve vagyok ebben a szakmában.
3: Az én életemhez mérve sokan.
2: De most félre ne értsd, egyáltalán nem pejoratív, mondom ezt az 5 évet, mert közben, amit megmondasz, az valóban egy komolyabb tapasztalatról beszél. Tehát, hogy miután azért valamennyire kollégák vagyunk, vagy hát teljes mértékben kollégák vagyunk, azért én elmondhatom, hogy ezt a fajta tudatosságot, vagy élettapasztalatot, az mondjuk az én kortársaim, vagy mi nem 5 év alatt szedtük össze, hanem mondjuk kellett hozzá mondjuk a duplája. Az tény, elkezdtem, mit tudom én, 10 éves koromban tanulni, belekerültem a szakmába, mit tudom én, amikor lediplomáztam, és akkor onnan még volt egy jó pár év, hogy mondjuk leessen a tantusz, hogy mit kell ehhez
1: de
2: csinálni.
1: De valóban ez is volt a mondás régen.
3: Fölgyorsultak a dolgok.
2: De pont ezt akarom mondani, hogy szerinted ez a te sztorid, hogy ennyire gyorsan történnek a dolgok, hogy veled ennyire történtek gyorsan a dolgok, vagy pedig ez egy ilyen mostani korosztály.
3: Hát nem tudom, azért ez nyilván én mondjuk érezhetem ez gyorsnak, de közben meg azt is érzem, hogy vannak olyan kisebb vagy nagyobb sztárok is egyébként, akik meg egyik napról a másikra töltöttek meg arénákat. Szóval van olyan, aki hétfőn még... Nálam? Hát nekem azért az 5 év. Én 2022-ben pont most játszottam egy jótékonysági koncerten, ott az a koncert volt. 2022. december 21-én, az 3,5 éve volt, 156 jegyet adtunk el a Dürer kertben, az 3,5 éve ezelőtt volt. Szóval ahhoz képest most a parkban 11 ezeren lesznek, úgyhogy ez így gyors, hogy 3,5 éve vagy 4 év mondjuk, de hogy én tudom, hogy mi a játszani, nem tudom, 150 fős helyen, vagy 200 fős helyen, vagy 500 fős helyen, és hogy így megjártam mondjuk ezt a ranglétrát, ami olyan szempontból tök jó, hogy tudom értékelni a dolgokat, meg tudom hova tenni a dolgokat, meg volt egy nem tudom, ez a 4-5 év, amíg ez úgymond egy kicsit ilyen organikusan és így exponenciálisan fejlődött, és hogy ebből adódóan egyébként sokkal felfoghatóbb, meg megemészthetőbb is volt mondjuk nekem, mint annak, aki mondjuk nem tudom, föltölt a YouTube-ra egy dalt, befut vele, és 2 hét múlva arénát csinál. Az biztos, hogy sokkal nehezebb megemészteni, úgyhogy én mondjuk nem érzem azt, hogy mondjuk ez nagyon gyors lett volna. Én úgy érzem, hogy tökre az idejében történt minden, akkor, amikor annak történnie kellett. Van egy halom olyan dolog, amit régen nagyon akartam, és addig nem kaptam meg őket, aztán amikor meg már nem akartam most, akkor meg már megkapom őket, szóval mondjuk nem tudom, szakmai elismerések, vagy bármi olyan dolog, amivel így összekötöttem az én saját értékemet, és egyébként azáltal az önértékelésemet is. Amíg ez foglalkoztatott, addig ezek a dolgok nem jöttek el, most, hogy már csak azzal foglalkozom, hogy én jól legyek, meg jól csináljam a dolgomat, meg egy kicsit így befele fordulva csináljam a dolgaimat, azóta meg ezek a dolgok mind megtörténnek maguktól. Úgyhogy szerintem nem volt az olyan gyors, meg ez, most úgy beszélünk erről, mint hogyha ez egy ilyen kész valami lenne, hogy akkor én már befutottam. Ez a befutás is egy olyan dolog, hogy mi a befutás, hogy most akkor, ha 5000 ember jön el a koncertre, az már befutás, vagy ha 10 jön el, akkor az a befutás. Igazából nem tudom, akkor felismernek az utcán, akkor az már befutás, vagy nem. Szóval hát ezek mind olyan dolgok,
2: hogy... A mostani állapotot azért meg lehet fogni egyrészt az 5 évvel ezelőttihez képest, másrészt pontosan egy évvel ezelőtt az Indexnek nyilatkoztat 2025-ben, hogy milyen jól haladnak a dolgai, de hát, hogy az igazi nagy dobás az lenne, az egy park lenne. És most ugye az apropója, hogy beszélgetünk az, hogy
1: július 16.
2: Július 16-án lesz a parkos koncerted, tehát igazából ennél nem sokkal később kellett, hogy bebukolják a koncertedet, mert ugye a parkban nem egyik pillanatról a másikra kerül.
3: Hát,
2: jó,
3: az inkább jó, ősz-tél, valamikor, jó, amikor elkezdtük.
2: Legalább egy 1,5 év is eltelt.
3: Igen.
2: Szóval azért mondom, hogy oké, hogy ez nem egy helyben álló dolog, de azt lehet mondani, hogy aki saját jogon mondjuk csinál egy Budapest parkot, az azért eltart, tehát ott tart valahol a
3: Igen, pályára. én is ezt érzem, hogy ez egyébként már egy olyan valami, ami után azért azt lehet mondani, hogy na, akkor igazából így megérkeztünk, vagy megérkeztem. Ezt én is érzem, meg nyilván ez egy kézzelfogható valami, ráadásul ez tényleg egy ilyen minden alkotó, vagy minden zenész életében egy első park, az azért nagyon nem mérföldkő. Szóval ez én is így élem meg. Csak hogy nehéz ezt így számszerűsíteni, hogy akkor ez mi is ez
1: most
3: a befutás.
1: Most már befutása, vagy nem. Inkább nem az ebben a lényeg, hogy megtartani ezt a szintet.
3: De.
2: És hát vagy innen hova lehet tovább menni, de most nem szaladjunk
3: hát
2: ennyire.
3: Hát bőven van hova.
2: Jó, a Wembley-ben még tovább lehet.
3: Ja nem, hát nyilván van még egy halom lehetőség Magyarországon is, meg tényleg arénáktól kezdve minden van, úgyhogy így nem, ettől nem félek, hogy nincs hova menni, meg az, hogy azt akarom csak mondani ezzel a számszerűséggel, vagy akkor a megtartással kapcsolatban, hogy ez, nem ez a cél, hogy akkor 11 ezeren legyenek, vagy 18 ezeren legyenek, vagy 25 ezeren. Nyilván ezek nagyon jó dolgok, csak hogy egy bizonyos nézőszám fölött igazából ez már csak matek, meg akkor hány ilyet tudsz eladni, ez már csak kicsit ilyen rekordhajhászás, de közben ennek a szép része az tényleg az, hogy itt vagyok tök fiatalon, és abból élek, amit szeretek csinálni. És hogy ez igazából akkor a befutás, vagy a sikerességnek a mérőszáma, hogy kvázi nekem nincsen egy polgári másik munkám, amiből egyébként fenn kéne tartanom magamat ahhoz, hogy különben zenélhessek, hanem van egy olyan lehetőségem, hogy tök sok ember szereti, amit csinálok, ebből adódóan én csinálhatom azt, amit szeretek. És akkor igazából azt gondolom, hogy megtartani is valahogy így kell, hogy én csak csinálom szépen normálisan tovább azt, amit egyébként én jól csinálok és szeretek csinálni, vagy szeretek csinálni és jól csinálom, és akkor valószínűleg csinálhatom ezt örökké, mert hogy nekem igazából a célom az az, hogy mindig ezt csinálhassam, és ne kelljen más csinálnom, mert hogy én ezt szeretem csinálni, és ebben érzem jól magamat, és azt gondolom, hogy ebben is vagyok amúgy kvázi a legjobb, vagy magamhoz képest biztosan. Úgyhogy én ebben próbálom ezt mérni, meg ennek a megtartását is ebben próbálom mérni, hogy kicsit ki tudom zárni ezt az ilyen rekordhajhászást, meg ezt a részét, hogy akkor nekem még fejebb, ami nyilván ott van bennem, mert hogy ez kell ez a fajta versenyszellem ahhoz, hogy egyébként megnyomjad, akkor egyébként ezt lehet csinálni úgy, hogy meg is tartja az ember szerintem, meg azt, hogy ésszel.
2: Nézzük azt, hogy honnan jött ez a fajta hozzáállás, tudatosság, meg egyáltalán a zene iránti szabadságod, meg tehetséget, hogy akkor egy kicsit evezzünk vissza Pécsre.
3: Na, igen.
2: És nézzük meg, ez igaz, a Dóri olvasott valami.
1: Szerintem már lehet, hogy a Telexafterben mondtad, már nem emlékszem, hogy hol, mert valóban, de hogy valami olyan mondatba futottam bele, hogy te a Lovasiék társaságában gyerekkorodban valahogy belekeveredtél a Lovasi Andrásékéba, mert hogy a nagymamádék voltak egy társaság, de ez nagyon rossz. Mert ez egy generációval följebb van mi nekünk az agyunkban.
3: Már hogy a Lovasiék vagy a mamámék?
1: Nem, hát a nagymamádék, hát úgy gondolnánk, hát hogy a szüleid korosztálya a Lovasi.
3: Ja, hát figyelj, a Bandiék szerintem ilyen 60 pár évesek, mamáik meg ilyen 70 pár évesek, szóval nincs olyan nagy különbség, szerintem egy ilyen 8-10...
2: Szerintem nincs még 60 éves.
1: Úristen, most gyorsan megnézem, mielőtt szavarba egyetően mondanánk valamit.
3: Igen. Na mindegy, szóval ilyen 8-10 év lehet köztük, szóval nincs sok, és Pécsen volt egy hatalmas...
1: Egyébként 59 éves.
3: Viszont nincs olyan sok köztük.
1: Ugye mi erre érzékenyek vagyunk, hogy 50 valamennyivel.
3: Pécsen volt egy jó nagy társaság. Egy jó nagy társaság volt Pécsen, tényleg ilyen mindenkinek a barátja volt, és akkor jártak össze grillezni, meg minden, és nekem semmilyen kapcsolatom nem volt velük különben azon túl, már hogy az egész társasággal, meg a Lovasiékkal sem, azon túl, hogy egyszer egyébként az egyik ilyen valamilyen rendezvény alkalmával egyébként pont 13. születésnapom körül mamával lekerültem a La Garden stúdióba, ahol ott volt a Kispál, meg a Lecsó, meg a Lovasi, meg mindenki, és 13 évesen nekem ez még nem jelentett semmit, nem tudtam még azt, hogy ők kicsodák, meg micsodák, de az volt az első ilyen találkozásom valami ismertebb zenésszel igazándiból. Meg hát alapvetően a Fishing on Orfű, mert mi az Orfűn nőttünk fel, és igazából az az egyetlen szívfájdalom, hogy ott még sosem játszottunk, és ez
2: még
3: egy ilyen...
2: Még sosem az elmúlt 6 évben.
3: Hát de már mindenhol játszottunk, szóval szerintem. Már az összes magyar fesztiválon, a Fezenen kívül, ott se voltunk még, meg a Fishingen, de szerintem minden más fesztiválon kvázi már majd, hogy nem ott voltunk, ami ilyen országosan ismertebb fesztivál. Nyilván
1: hát egy csónakról úszál be egy gitárral.
3: Ja, lehet. Közben voltunk ott, nem tudom, 14-5 éves korunktól, szerintem 10-szer, vagy minden évben 8-10-szer ott voltunk, sátraztunk, amikor látott mentünk, úgyhogy ja, én ott nőttem föl, nekem sokat is jelent nagyon, meg Orfű is önmagában, meg amúgy Pécs is. Sokkal jobban szeretem Pécset amúgy, mint Pestet. Igazából csak azért élek itt, mert itt történik minden. Szeretem ezt a várost, különben meg így megszerettem már, de azért sok minden hiányzik onnan, szóval én nem bírom ezt a nyüzsgést. Most is azon gondolkozom, hogy most meg költözök majd november-decemberben el a mostani lakásom, hogy hova menjek, és így totál abban vagyok, hogy valahova kimegyek a francba, onnan úgy csak kell bejárnom igazából, csak koncertezni tök mindegy, hogy honnan járok. Ha be kell jönnöm, akkor azt úgy is tudom, mikorra
2: hát
3: kell bejönnöm.
2: Hát akkor vissza kell menni Pécsre, van is Pécsről nyomta egy csomó időt.
3: Tudom, de hát ő is itt van fönn, ha jól tudom. Úgyhogy messze van, az 2,5 óra, és ezt minden nap nyomni azért.
1: De egyébként annyira egyetértek veled, Pécs szerintem az egyik leggyönyörűbb város
3: nagyon
1: Magyarországon.
3: Nagyon szeretem.
1: Igaz, hogy az elmúlt években, hát mesélhetnénk egy csomó mindent, amikor poszt arra te lehet, hogy nem is emlékszel, színházi fesztiválra,
3: igen,
1: hát
3: nagyon szikra. De már, emlékszem, tudom, hogy volt.
1: Tehát, hogy egy nagyon pezsgő kulturális élet volt ott régen, és ha jól tudom, azért nyilván az elszegényedéssel, mert hogy sajnos Pécsre is jellemző volt.
3: Hát semmilyen támogatást nem kapott a város az elmúlt
1: X évben. Igen, egy ellenzéki város volt.
3: Változni fog.
1: Meg hát egyetemi város, érted, szállt ott pezsgésnek kéne lennie.
3: Hát egyébként meg is van a pezsgés, nyilván csak nem elég mondjuk csak az egyetem, tehát ipar az kvázi nincsen.
1: Igen.
3: És azért régen még ott volt, nem Uránváros, meg az Uránbánya, minden ott volt, addig azért ment. Most így, hogy csak az egyetem van, így igazából a külföldi diákok, meg a belföldi diákok azok, akik életben tartják a várost. Hiányzik onnan valami.
1: Jöjjünk vissza Pécsre, jó? A szünet után, mert ebben még szerintem is egy csomó minden van, meg a te indulásoddal kapcsolatban. Méringer Marcival nem sokára folytatódik a kettes számrendszer.
0: Rádió Café.

0: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a kettes számrendszer. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádiókafé útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
3: Apa, ma te mesélj!
4: Jól van, gyere!
1: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
0: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
4: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, Ethio jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
4: Eszkimó csika, eszkimó csika, eszkimó csika, eszkimó csika.
0: Tandem, színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
5: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Vérpesdítő tempót, tiszta érzelmeket és őserőből születő cigányzenét hoz nekünk a Parnograszt július 15-én a Budapest Parkba. Gyere és töltsük meg a parkot örömmel a nyár egyik legtáncosabb estéjén. Parnograszt július 15. Jegyek budapestpark.hu.
7: MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás. És a földszinti éttermekben még kedvezményt is kapsz. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le! A világbajnokságon a gólokért szurkolunk. A sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Folytatódik a kettes számrendszer itt a Rádiókafé, Méringer Marci, énekes dalszerző a vendégünk. Miért nevetsz ezen?
9: Jó hallani, amúgy szeretem, hogy
8: ez
9: így
8: jó,
9: vagyok.
8: Ez jó, hogyha így mutatlak be?
9: Igen, amúgy meg most már valahogy én is elhiszem ezt végre magamból, úgyhogy most jó hallani. De régen nem tudtam soha hova tenni.
8: Énekes dalszerző.
9: Szépen, most már lehet így hívni engem.
8: Igen. Az előző szedben Pécsről kezdtük, vagyis hát ott fejeztük be a beszélgetést, mert ugye a pécsi vagy, és folyamatosan vágysz vissza Pécsre. Mennyire ismered a pécsi nagyoknak a munkásságát, vagy mikor kezdtél, ha megismerkedtél ezekkel a
9: pécsi nagyok alatt
8: meghatározó zenei
10: hát Kispál és Sobors, 30Y.
9: Bárgzol, ugye Punani Masszív is mondjuk, akkor
10: egyébként őrület. Van ott valami jó énektanár vagy zeneiskola?
8: Gondolod, hogy ez onnan jön, Dórikában.
10: Egy jó szolfés óráról?
8: Egy jó szolfés óráról.
9: Na, azt nem szerettem.
8: Nem mondod.
9: Igen, amúgy jártam gitártanárhoz is, meg jártam szolfésre is, meg jártam egy halamilyen dolgra, de egyébként ezeket mind kihullott mindről kihullottam idővel, vagy ott hagytam mindent.
8: És mondták neked, hogy nem lesz belőled semmi?
9: Hát azt hogy nem mondták, azt nem nagyon mondták, hogy nem lesz belőlem semmi, meg én azért biztos megsértődtem volna, és visszadumáltam volna. Nagyon önérzetes gyerek voltam, ami nem biztos, hogy jó, meg hatalmas igazságérzetem voltam, otthon mindenre megkérdezték a véleményemet. Fel ne tudja miért, most így felnőtt fejjel azért az jó, mert van egyfajta ilyen, hát az igazságérzet az megmaradt, meg van önbizalmam is, amit most már egyébként azért szépen így a helyére tettem szerintem magamban.
10: Mert hogy érted, lehúztad, vagy föl?
9: Hát, szerintem inkább az van, hogy amikor az embernek még nincs semmilyen fajta tartalom mögötte, akkor az önbizalom az általában inkább ego, vagy valami olyan, amit nem tud feltétlenül alátámasztani. Én most már úgy élem meg azokat a dolgokat, amiket mondok, meg csinálok, hogy ezeket azért mondom, vagy csinálom, mert tényleg úgy gondolom, meg tényleg tudom, hogy mit csinálok. Szóval, hogy bennem most már van egyfajta tudatosság akkor ezzel kapcsolatban is, hogy úgymond az én önbizalmam, amit mondjuk, nem tudom, sugárzok, vagy amit mondok, az már tényleg belülről ered, és nem akarok többnek vagy kevesebbnek tűnni, mint ami vagyok. Azért azt mondjuk 16-18 évesen mondjuk egy gimnazista gyerek valószínűleg nem így csinálja, mert még gimnazista gyerek, és még fogalma sincsen semmiről.
10: Viszont azt hiszi, hogy mindenről.
9: Szóval, viszont most azt hiszi, mondod, hogy minden túl, tudod. És azt hittem, hogy mindent tudok. Valószínűleg 5 év múlva megint azt fogom gondolni, hogy amiket 24-5 évesen mondtam, az hülyeség volt. Vagy egyébként remélem, hogy nem fogom ezt gondolni, viszont biztos, hogy még ehhez képest is fejlődni fogok, máskülönben azért nagy bajban lennénk.
8: Na ja. Térjünk vissza akkor a
9: pécsiekhez.
8: Nem tudjuk, mennyire önbizalommal fűtött pécsi
9: nagyokhoz. Hát sokokat ismerem személyesen is, sokakkal voltak ilyen érdekesebb találkozásaim. Aki van, jó vagyok.
10: Nem, bocsánat, ez mit jelent?
9: Beg Zolival találkoztam egyszer 14-5 évesen, azóta már találkoztam vele többször, meg volt egyszer egy közös ilyen beszélgetés estünk is Pécsen, ilyen BTK-s beszélgetés estünk, de vele találkoztam egyszer 14-15 évesen az Ördökatlan Fesztiválon, igen, Ördökatlan Fesztiválon, és a Mucsi Zoltán művész úrral volt. Ketten ültek egy asztalnál, és meg összeszedtük a bátorságunkat 14-15 évesen, hogy meg kéne őket hívni egy fröccsre. Hát az alkoholt sem adták ki nekünk, ugye? De hogy azért megpróbáltunk. De hogy valahogy szereztünk, nem tudom, pár fröccsöt, és akkor oda akartunk menni, azért, hogy hát, ugye a művész urakat, hogy meg oda mentünk hozzá, hogy felbátorodva, hogy az a művész urakat szeretnénk meghívni egy fröccsöt. De akkor még innen is gyerekek voltunk, szóval még nem így zenéltünk így. És akkor így néztek ránk, és a Mucsi csak annyit mondott, hogy hát, hogy mi nem iszunk alkoholt, de hogy az aprót azt ide az asztalra vigyétek le. Ezt mondta, és ez volt az első találkozásom velük. Azóta egyébként Mucsival nem találkoztam. Hát nevettünk. Persze, hát vettük a lapot. Ott találkoztam a kis Tibivel is először, bár neki nincsen pécsi vonatkozása, de ő is ott volt azon a fesztiválon, az egyik borozóba találkoztunk vele. A Punanisokkal is találkoztunk már többször, meg így mióta már így benne vagyunk a zeneéletben, az ott pláne többször.
10: De van egy ilyen összekacsintás, hogy hello, mi a pécsiek?
8: Pécsi összekacsintás?
10: Igen, igen.
9: Hát,
10: van egy pécsi pacsi?
8: Pécsi pacsi!
9: Nincs. Akivel ez megvan, az a Dávid, a Marsalkó. A Dávid az, aki amúgy így az összes pécsi figura közül a legközelebb áll hozzám, meg aki a legeslegtöbbet segített, úgymond, vagy aki így mondhatom, hogy felkarolt mondjuk az elején. Velük voltunk játszani Pécsen, az egyik sportcsarnokban, még a legelején, tehát az ilyen 4 éve vagy 5 éve voltunk velük, hát fogalmunk nem volt semmire. Emlékszem arra a koncertre, van is egy-két felvételünk róla, hát nagyon, nagyon kemény. Velük voltunk először a parkban, ott is ugyanígy, tehát az kegyetlen, tehát vannak felvételeim azokról a napokról.
10: Mint előzenekar?
9: Aha, tehát meg ott, hogy mi azt hittük, hogy nem tudom, hogy mit hittünk, hogy mit csinálunk a Budapest Parkban, de hát egy év után velük ott játszottunk, és hát még közel sem zenéltünk úgy, meg közel sem azzal a hozzáállás, vagy a hozzáállás megvolt, csak hogy azzal a tudással, mint amivel mondjuk most állunk egy parkhoz, voltunk velük egy halomhelyen így játszani, és igazából például a pici bácsival is az ismerettség az a Dávidon keresztül jött, mert én tudtam, hogy ő ismeri, és rajta keresztül kerestem meg pici bácsit, meg dolgoztak együtt, de ez nem most volt. Szóval Dáviddal van egy ilyen napi kapcsolatom, vagy egy ilyen közelebbi kapcsolatom inkább, mint a többiekkel.
10: Én ezt a Pécset az azért nem le, hogy mondj egy olyan helyet Pécsen, ami a kedvenced, lehet, hogy mások nem is tudják, ahová mondjuk szeretsz visszajárni, vagy tudod, egy ilyen jó pécsi helyet, ami a tiéd.
9: Hú, hát akkor mondok kettőt. Az egyik, hogy kocsmázni.
10: De milyen kocsma reklámra gondoltam.
9: Ezt muszáj elmondanom, mert csak oda járunk, van a Bluff nevű
10: azt
9: kocsma.
10: Hittem, ami helytetőt fogsz.
9: Nem, az a másik.
10: Jó.
9: Mert amúgy én meg hegyi gyerek vagyok, szóval a kocsma az a blöff, mi csak a blöffbe jártunk, szembe a színházzal, a bal oldalán van ilyen régi klasszikus kis igazi kocsma. Szóval
10: remélem legjobb. Színház után mentél oda mindig.
9: Szerettem színházba járni mindig, úgyhogy ez adott. A másik pedig a meccseken a bükkös tető felé az egy ilyen utca igazából, de az már az ilyen leges-leges legutolsó utca, és mindig ott mászkáltam a kutyával, és ez meg tényleg egy ilyen gyönyörű erdőszéli utolsó, az Erdész utca, én arra felé nőttem fel, ott konkrétan ott van az erdei tornapálya, és ott semmi nincs. Egy-két ház van, meg ott azért így nagyjából beépült, de hogy ott tényleg az én helyem, ott nyugalom van.
10: Úgyhogy és mit jelent, hogy hegyi gyerek vagy?
9: Hát én a hegyen nőttem fel, mindig
10: ott laktunk. De ez miben más, mint aki a főtéren nőtt fel?
9: Hát, hogy ilyen természetközeli, és télen hatalmas hó van, mindig csicserednek a madarak igazából, és olyan, tehát ilyen klasszik vidéknek éltem ezt én meg, hogy mondjuk állatokat nem tartottunk, de hogy nem tudom, ott voltak a róka jött éjszaka, meg a vaddisznó, meg a szarvasok, szóval ott mész fel a hegyre, ott konkrétan tele van mindig minden állatokkal. Pécsen azért jellemzően feltúrják az embernek a kertjét a vaddisznók, úgyhogy hát ilyen vidéki feeling, és ezt én nagyon szerettem.
10: De a szüleid ugye vendéglátósok, tehát nektek volt egy
9: voltak
10: ilyen...
9: régen, most már tök mással foglalkoznak.
10: De hogy igazából a lényeg az, hogy senki nem zenélt?
9: Senki. Senkinek semmilyen szintű művészi előélete nincsen.
10: És akkor te?
9: Hát anyukám azért művészetkedvelő, szóval meg apa is, csak anya így aktívabban. Szereti a festészetet, apa meg nagy rockzene hallgató, meg nagy rockzene kedvelő volt, meg sokat jártak koncertre is. Voltak apa az összes olyan koncerten volt, ami érdemes volt ott lenni, szóval, hogy a Rolling Stones-on át a Queen-en keresztül mindenen. Talán Pink Floyd az egyetlen, amin nem volt, de amúgy minden máson volt kb. Úgyhogy ő ezt imádta, meg a barátai is, és ez a zene szeretet, ez talán tőle jön, a művészet az talán anyától, úgyhogy így szerették ezeket a dolgokat, csak nem gyakorolták egyáltalán.
10: De arra emlékszel, hogy mi az, amikor így először elgondolkodsz egy zenén, hogy úristen, ez valami nagyon jó, és lehet, hogy én is ezt akarom?
9: Hú, de jó kérdés. Hát én arra emlékszem, hogy egyszer, hát ilyen 12-13 évesen voltunk nagymamáméknál ebédelni, és én ott így bejelentettem, hogy hát, hogy így gyerekek, hogy én így zenélni fogok, és hogy nem tudom már, mi volt akkor, hogy az ének iskolája ment a tévébe, és hogy én ebben a műsorban el akarok menni, mert hogy higgyék el, hogy én zenész leszek, és hát az annyira távol állt mindenkit, hogy mondták, hogy jó van, ez egy gyerek, majd akkor ez a zenéjen, persze, csak, és akkor korábban jártam gitártanárhoz, de nem azt mondom, hogy komolytalanul, csak hogy nyilván, ahogy így a legtöbb gyerek így elkezd zenélni, hogy valamit zenéljen, hogyha elkezdi, de senki nem gondolta, hogy ebből mondjuk itt tényleg lesz valami, vagy ez tényleg nálunk otthon, szerintem ezt nagyon sokáig most senki nem vette komolyan. Tök normálisan, mert most ha azt mondja, nem tudom, a gyermeket, hogy na figyeljetek, én már pedig nem tudom, híres zenész leszek, és ez lesz a munkám, akkor azért így azt fogják mondani a szüleit, hogy jó, a kisfiam, persze, amúgy meg azért tanuljál valamit, mert...
11: Legyen rendes szakma.
9: Legyen egy rendes szakma. Én már előre várom azokat az osztálytalálkozókat, ahol megkérdezik tőlem, hogy én zenélgetsz még? Zenélgetsz. És akkor majd úgy leszek, ja, ez zenélgetsz. Igen, mindenképpen azt úgy fogják megkérdezni, már előre
11: de
9: várom.
11: Figyelj, olyan iramban zajlik veled minden, hogy amikor mész az osztálytalálkozóra, mert teljesen magától értetődő lesz, hogy te
9: most lesz zenélgetsz. Az első. Hát. Most az 5 éves osztálytalálkozom, az most idén
10: és kell. És ők se gondolták rólad?
9: Jó kérdés, azért gimnáziumban már nagyon nyomtam, de hát ott is azért még hát az egy gyermeki dolgokat
10: csináltunk. De minek szántak téged? Vagy te miben voltál jó?
9: Igazából abban voltam jó, amit éppen aktuálisan szerettem, szóval amelyik tanárt szerettem, és amelyik tanára jobban voltam, arra az órára nagyon szerettem felkészülni. Egyébként a történelmet, meg a magyar órát, azt mindig nagyon, nagyon szerettem, de jó voltam matekból, és megfogadtam magamnak gimnáziumban, hogy biztos, hogy nem megyek olyan egyetemre, ahol matekozni kell, aztán elmentem közgázra. És akkor egyszer ott hagytam a közgázt angolul, mert ezt angolul csináltam, de nem visszamentem, hogy jó, akkor most megcsinálom, mert mégiscsak akkor kell egy diploma, és ott hagytam magyarul is utána. Szóval végül is az utolsó évben ott hagytam magyarul is.
10: Utolsó évben hagytad ott? Akkor nincs is diplomád.
9: Nincs.
10: De nem baj.
9: Nem tudom, hogy baj-e, vagy nem baj.
10: Nem csak, hogy utolsó évben otthagyni az
9: nagyon nagy hiba, meg vétek, én tudom, igen. De már egy éve passzív voltam, meg előtte is már egyenitalrendbe csináltam, akkor nem tudom hány tárgyam elmaradt, szóval azért ezt nekem ebben az élethelyzetben befejezni, úgyhogy ráadásul Pécsen csináltam, nem az, hogy nehéz, hanem hogy kvázi lehetetlen, tehát hogy azért mégiscsak egy egyetem, és arra mégiscsak oda kell figyelni. Ezt nem tudod megcsinálni, úgyhogy félig ülöd meg a lovat. Meg lehet csinálni, csak nem biztos, hogy érdemes, úgyhogy 15 évig meg lehet még csinálni, úgyhogy megvannak a kreditjeim. Úgy vagyok vele, nagyon egyszerűen levezetem ezt az egészet tényleg, hogy az van, hogy zenélés, és ez az egész szituáció, amiben én vagyok, ezt én megkaptam az élettől, ezt most lehet csinálni. Ez nem egy olyan dolog, ami megvár. Ha én azt mondom, hogy most ezt én nem csinálom teljes erőbedobással, akkor simán lehet, hogy nem azt mondom, hogy ennek leáldoz, mert azt most már azért nem hiszem, de az, hogy ezt ilyen intenzitással és ilyen jól csinálhassa az ember, ehhez nagyon-nagyon sok energiát kell beletenni. Az egyetem meg egy olyan dolog, ami ott
10: amiben
9: van.
10: Szintén.
9: 650 éve ott van a PT-je, vagy 680 éve ott van a PT-je. Szerintem, hogyha 10 év múlva akarom befejezni, valószínűleg még akkor is ott lesz.
11: Ugye az is lehet, hogy 10 év múlva kiégsz, mert
9: és visszamegyek és befejezem.
11: És akkor azt gondolod, hogy most inkább egy
9: de nagyon nagy dilemma volt bennem is. Szóval hatalmas dilemma volt az, hogy igazából ez az első ilyen megélésű élményem, hogy kvázi van egy A-terv, és azzal megyek, nincs B-terv, nincs az, hogy nem tudom, átgondolom még egyszer, nem. Teljes rübedobással egy dolgot csinálok, és minden mást elengedek, és ebből adódóan van egy olyan élményem, hogy kicsit ilyen mentőv nélküli ilyen bázisugrás, hogy akkor én leugrottam, és kész. És egyébként meg nagyon jól esett, és nagyon sok szempontból felszabadított. Ettől függetlenül, hogyha egyszer szükség lesz rá, akkor még mindig be tudom fejezni. De kell ez, és kellett ez szerintem az, hogy én ezt elengedjem, ahhoz, hogy ezt viszont úgy tudjam csinálni, hogy tényleg akkor csak ez van, mert akkor ez egy kicsit ilyen túlélő üzemmód, hogy nem tudsz visszafordulni, és ez szerintem nagyon, nagyon sokszor az emberek félnek meghozni ilyen döntéseket, amikor ez egy olyan dolog, hogy itt nem fordulhatsz vissza. És nekem az olyan élmény, hogy nem tudok visszafordulni, ezt eldöntöttem, és akkor most már muszáj csinálni.
11: És ilyenkor azokat a hangokat kizárod, amik mondjuk akár a szüleid, vagy nem tudom, hogy ők mennyire óvtak ettől, hogy elengedd ezt a mentővet kvázi, ami még egy évet jelentett a diplomáig. Tehát ilyenkor már nem is vagy befolyásolható? Tehát azt mondod, hogy hát ezt a döntésemet
9: magas gyerek vagyok.
11: Meghoztam, vagy ők már ezt tudják természetesen rólad, és nem is próbálnak meg másik útra terelni.
9: Anyukám nagyon szerette volna, nyilván a szüleid azok azért alapvetően szeretnének biztonságban tudni szerintem. Szóval szerintem a diploma meg a szakma az egy olyan dolog, ami ad egy biztonságot, és azért ezt tökre megadom. Viszont mostanra azért már látják, hogy ez mi, ez az egész zenélés. Szóval amíg mondjuk nem ilyen intenzitással zajlott ez, addig azért anya is úgy volt velem, hogy hát, hogy kisfiam, azért így féltelek, de tőled, amikor így mindig ilyen felismerései vannak, mert ez olyan aranyos, hogy akkor voltak nem tudom, az akvában két nap alatt 2500 ember, és akkor mondta nekem, hogy hát, hogy ők már azért nem a haverjaidnak, hogy így... És akkor én mondtam, hogy anya... Mondtam,
10: de, ki, nagyon sok haverom van.
9: Ja, és mondtam, és nagyon, nagyon ez egy kedves de felismerés, mert tudod, régen az volt, hogy eljöttek a család, és családnak a haverjai, meg a nem tudom ki.
10: Marcika, felép, gyertek el!
9: 500 embert, még össze tudsz hozni 500 embert úgy, hogy hát a haverjaid, tudom, mindenkinek az egy 100 fő, a család az még 100 fő, 200 embert érdekel, utolsó 100-nak beesik, azért úgy megvan, tudod, az 500 embert még összehozol valahogy, és de amikor már ilyen több ezer fős tömegeknek játszol, akkor így hát mondjuk már én nem a haverjaid, és akkor így mondtam, hogy hát anyukám, hogy ilyen sok haverom nincs, és azért mióta az van, hogy ilyen sok haverom nincs, tehát mondjuk 11 ezer embert összehozni a parkra, ennyi haverom már nem lehet. És akkor igazából mióta látja, hogy ez mekkora méretet öltött, és hogy ez micsoda, azóta úgy teljes messzélességgel áll nekem mögött az egész mögött, és semmilyen szinten nem hátráltatnak, sőt, egyébként mindig mindenben segítettek is. De az biztos, hogy nagyon nehéz szülőként is ezt elfogadni, hogy a gyerekednek az a munkája, hogy nem tudom, az éjszakai életben ül a buszba, ráadásul nekünk ugye volt tök komoly buszbalesetünk is, szóval mindig paráznak is, hogy évben megyünk több 10 000 kilométert.
10: De ez a nagy számok törvény alapján többet nem fog előfordulni.
9: Hát reméljük. Ja, a villám kétszer nem csak ugyanoda, azt mondják.
11: Igen. Engem az érdekel, csak még egy ebbe a szedbe még nem tudom beleférni. Nézek a kolléganőmre.
10: Hát, kolléganő, ha tudna számolni. Na Marci, tessék, 32-ből 18.
9: 32, 18, 14.
10: Jó, akkor még belefér, Dori.
11: Még pont 2 perc belefér. Figyelj, csak hogy engem ez a pillanat érdekel, amikor nem a jól béthez szól a nóta szólt nálatok az ebédnél, hanem a énekiskolája. Amire tehát, hogy nem tudom, x éves voltál.
9: Nem illottam be egyébként.
11: Tehát, hogy szerinted neked mi volt az az érzés, és ami kimondotta veled ezt a mondatot? Tehát ezt fel tudod idézni? Hogy mi mondatta ki veled ezt a mondatot, hogy na már pedig én ezt fogom csinálni?
9: Őszintén szóval egyáltalán nem. Tehát egyáltalán nincs ilyen megvilágosodás pillanatom. Sokkal inkább volt bennem egy közléskényszer, és az van, hogy szerintem nekem nem is feltétlenül a zenélés az elsődleges, vagy az a legfontosabb ebben az egészben, hanem a közlés, meg az, hogy bizonyos dolgokat így dolgozok föl, meg így tudok elmondani. Nincs egy ilyen pillanat, hogy na, akkor én már pedig zenélni fogok, ez egy organikusan kialakult bennem, és ami viszont bennem volt mindig, az, hogy el akarok mondani dolgokat, meg hogy valami jót akarok csinálni azzal a lehetőséggel, amit kaptam, és ezt valami jó vagy nemes célra akarom felhasználni, kvázi mint a hírnevet is, hogy ezt a fajta rivaldafényt, ezt lehet tök jó dolgokra használni, és van az embernek egy ezzel kapcsolatos felelőssége, amit mondjuk nem tudom, az elmúlt másfél-két évben például az egész zeneipar felhasznált arra, hogy kiálljon dolgok mellett, meg dolgok ellen. És bennem inkább ez volt meg mindig, hogy egyébként ez egy olyan lehetőség, amivel én tehetek valamit, ez az egyik, a másik meg az, hogy azokat a dolgokat, amiket mondjuk nem tudok kimondani, vagy feldolgozni, azokat ebben viszont meg tudom élni. Minden egyes dalban valamit fel tudok amúgy dolgozni, és rengeteg mindenben ez segít, és az is kiderült, hogy ez másoknak is segít.
10: Egyébként még az anyukádnál akartam ezt pont kérdezni, igen, hogy akár egy rendszerellenes, vagy egy ilyen szabadabb szájú dal, vagy mondjuk amik ilyen nagyon intim érzelmi életről, vagy szexuális életről szóló dalaid. Szóval ezekre például ilyenkor hogy a szüleid hogy reagálnak?
9: Húha, hát az első, azt a féltés az első, azért főleg ezeknél a rendszerkritikus daloknál.
11: Kisja, erről mégsem kéne azért.
10: Igen, de most tényleg, mint anya gondolkodom erről, hogy hát nyilván az ember tiszteli a gyerekének a művészetét, meg a szabadságúságát, de azért csak van erről egy
9: hát az egyik, hogy nem tudok mit csinálni, ez az egyik.
10: Ezt húzd ki, ezt a szót, kisfiam.
9: Igen. Amúgy volt ilyen, hogy mondta, hogy hát, hogy ezt már így lehet, hogy nem kéne, meg hogy ezt már így lehet, hogy sok. És akkor mindig azt mondom, hogy hát, hogy anyukám, hogy lehet, hogy sok, de hogy akkor ez valószínűleg nem neked szól, és hogy végül is nem neked íródik, úgyhogy...
11: Ne hallgassad.
9: Igen, hát, hogy amelyik tetszik, azt hallgassd, amelyik nem tetszik, azt ne hallgassd. Igazából, ami mondjuk, nem tudom, szerelmi élet, vagy szexuális élet, vagy bármilyen, akár olyan bulisabb sztori meg ilyenek, azokra most nyilván olyan szinten
10: nem... kérdezed meg a véleményét.
9: Nem kérdezed, csak most mit mondja rá? Jó van, fiam, csináljad. Igazából, ami mondjuk nyilván a parább része, az nyilván tényleg az ilyen politikai töltetű dolog.
10: Attól parázol inkább, hogy mit szólnak a szüleid, hogy a politikai töltetű
9: dolog? Hát nem, hanem inkább az, hogy milyen atrocitások érhetnek akár engem, vagy akár őket. És most már így utólagosan egyébként nyilván ennek tök jó lefolyása van, mert változtak a dolgok, meg hogy ezek a dalok úgy tűnik, hogy célba értek, de hogy mondjuk én azért abban az időben, amikor ezeket így tényleg így beleálltam ebbe, akkor nem nagyon gondoltam bele például abba se, hogy mondjuk ez a Mehringer név, amit én viselek, úgymond, mint alkotó, ezt egyébként ők viselik a saját életükben is, mint családnév. Szóval, hogy úgymond ezek a dolgok, ezek őket is utol fogják érni.
10: És volt bármilyen atrocitásuk?
9: Nem, hál' Istennek nem. Szóval negatív élményük nem igazán van ezzel, de hogy például ezt átgondolhattam volna, és ezt például nem gondoltam át. De ők meg inkább úgy voltak vele, hogy hát őket nem zavarja, ők csináljam, és ez nagyon király, és persze nyilván ebben is támogattak, de hogy azért attól nagyon féltettek. Szóval azért egy jó pár olyan beszélgetésem volt mondjuk anyámmal, hogy hát, hogy fiam, mondjuk ezt a politikai részét most már így nagyon vigyázz magadra, most már tényleg olyan vizeken jársz, ahol azért veszélyes vizeken evezgetsz, és hát nyilván igaza volt, szóval tényleg nagyon veszélyes vizeken evezgettünk.
10: De ettől vagy korunk Petőfi Sándora, vagy hát, hogy mondtad?
9: Ez megtisztelő ez a kijelent.
10: Dori szerint a magyar Petőfi Sándor.
9: A magyar Petőfi Sándor? Hát sok mindenben inspiráló személyiség.
11: Hát figyelj, vissza fogunk térni egyébként ez a Petőfi Sándor kérdésre.
9: Na, jó.
11: Telkemes híreket kell sugárizni itt a Rádiókafén. Úgyhogy Mehringer Marcival jövünk vissza a hírek után a kettes szemrendszerben, maradjatok velünk.
12: Rádiókafé. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a kettes számrendszer. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Égigérő hangulatot ígér nekünk a Kowalski meg a Vega július 11-ére a Budapest Parkba. Üvölthető igazságok és kortárs himnuszok fognak sodorni minket a csillagos ég alatt. Kowalski meg a Vega július 11 Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
2: Július 6-án hétfő este 6-tól szabad levegős zenei tréning a Pesti Alsórakparton a Viadukt Bárban. Korlátlan zenefogyasztás, stílus megfelelés nélkül Budapest első számú Dunaparti teraszán. Selector MK an Original és Rob a Long Track rezidense a Rádió Café színeiben. Garantált tartalom. No film.

0: Egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat a Rákóczi hídon Budára a Budai híd főnél a külső sávban. A Budakeszi úton a Labanc út közelében egy rövid szakaszon a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert egy műszaki hibás jármű foglalja el az útpályát. Nehéz az előrejutás a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli út előtt, mert gázvezeték javítás miatt lezártak egy sávot. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot, torlódik a forgalom a Dózsa-György úton a Hősök terétől. Telítettek a sávok a Rákóczi úton a Blaha-Lujza tér közelében, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, a Károly körúton az Asztória felé, valamint a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól az Országházig és az Erzsébet hídtól a Lánchídig. Akadozik az előrejutás a Nagykörúton és a Hungária körgyűrű szakaszonként, továbbá az M3-as autópálya fővárosi szakaszán a Szerencs utca közelében. Kovács Botond, BKK Info.
1: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
2: Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Korszerűsítik a vízi közműveket, megnyitják az ügynök aktákat, lovas terápiával gyógyítanak. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Országos vízi közmű fejlesztési program kezdődik. Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, a hálózat állapota miatt több ezer milliárd forintos fejlesztésre van szükség, mert az ivóvíz 20-30%-a már a vezetékekben elvész. A program része lesz a vízmegtartás, a kapacitás bővítés, egy új klímatörvény és a mezőgazdaság alkalmazkodását segítő intézkedés csomag is. Ősszel mindenki számára megismerhetőkké válnak az ügynök akták. A kormány új törvényjavaslatot nyújtott be az állambiztonsági iratok feltárásáról. A tervek szerint az első dokumentumokat október 22-én teszik közzé. A nyilvánosságra hozatal nem jelent válogatás nélküli adatközlést. A feltárásban történészek, levéltárosok és jogászok is részt vesznek. Visszaáll a megszokott működésre a jégkármentesítő rendszer. Az üzemeltetéséhez állami forrás áll rendelkezésre. A talajgenerátorok újra bekapcsolhatók, narancssárga riasztás esetén is, hogy szélesebb körben segíthessenek csökkenteni a jégeső okozta károkat, közölte az Agrárkamara. A rendszert június 3-án állították átmeneti működési rendre, emiatt az csak a legkockázatosabb helyzetekben, piros riasztásnál indul el. Lovasterápiás táborokban segítik a sérüléssel élő gyerekeket. Csaknem 80 autizmussal élő, tanulásában akadályozott, mozgássérült, látás-hallássérült, vagy éppen pszichés problémákkal küzdő gyermek kap célzott, személyre szabott fejlesztést. Az első tábor a pozitív gondolkodás és kommunikáció fejlesztéséről szólt, de számos más területet is érintenek, mondta rádiónknak Bozori Gabriella, gyógypedagógus lovasterapeuta, a Fóti Lovasterápiás és Oktató Központ vezetője.
4: Lesz egy olyan táborunk, ami a pszichológiai lovasterápiás alapokra épül. Itt a résztvevőknek az önállóságát, éhatékonyságát szeretnénk fejleszteni. A kisebbeknek készülünk egy olyan táborral, aminek a fantázia neve ez a fókuszban a ló. Mindenféle tevékenység szerepel majd a tábor programjába, ami a lovakhoz köthető. És aztán lesz egy táborunk.
3: Délután még érkezhetnek záporok, felhőszakadással kísért zivatarok térségünkben, ezt követően csökken a csapadékhajlam. A légmozgás estig többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, később már megerősödhet a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul, késő estére 26 fok valószínű. Holnap egy újabb hidegfront hatására ismét eső érkezik, a Dunántúlon ehhez viharos szél is társul, 30 foknál nem lesz több. Szombaton felhős, szeles idő ígérkezik.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
2: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

0: kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a kettes számrendszer Behumi Dórival, Veres Dórival, és Méringer Marci, a dalszerző, énekes a vendégünk továbbra is. Beszéltünk Pécsről, a pályakezdésről, de valahogy én mégiscsak megfejteném azt, vagy megkérdezném tőled, hogy szerinted a sok rajthoz álló közül te hogy lettél befutó? A zenével foglalkozó fiatalok sokan vannak.
2: Nagyon sok, egy nagyon pici iparág ez.
1: Mivel emelkedtél te ki?
2: Azért nehéz ezt megítélni, mert nyilván saját magadat megítélni az sokkal nehezebb objektíven, mint mondjuk másokat. Mondhatom azt, hogy a munka, tehát hogy a végtelen mennyiségű munka és a munkamorál az, amit szerintem bennem megvan. Nem gondolom, hogy tehetségesebb lennék bárkinél egyébként. Van mondani valóm, szerintem az a legfontosabb, az egész alkotó életben az a legfontosabb, hogy legyen mondani valód. Szerintem a hosszú távú zenélés, vagy a hosszú távú alkotásnak ez a legeslegfontosabb, talán nulladik pontja, hogy legyen mit mondanod, és hogyha nincs, akkor azért általában az van, hogy idővel ki fogsz kopni. Szóval talán ez az egyik, ami megkülönböztethet. A másik pedig tényleg az, hogy nem tudom, 5 éve 365 napot dolgozok ezért. Nem ismerek igazából nemet, nem ismerek olyat, hogy nem lehet, nem ismerek olyat, hogy ezt nem tudjuk megcsinálni, és egyébként a saját fejemben átkattintottam valahogy az évek alatt ezt, abba, hogy én bármit meg tudok csinálni. Nem azt jelenti, hogy tényleg bármire képes vagyok, csak az, hogy ha ezzel a mentalitással állok az élethez, hogy bármit meg tudok csinálni, és azt én elhitetem saját magammal, akkor ez tényleg így lesz. Szóval a rengeteg meló, a mentalitás és a mondani való, ezeket mondanám. Nem azt, hogy a zenéhez hogy állok hozzá, vagy az alkotáshoz hogy állok hozzá, mert annak számomra van egyfajta nemessége, meg egyfajta ilyen feljebb valósága, de szerintem az mindenkinek megvan, aki ezzel akar foglalkozni. Én ezeket mondanám, szerintem ez sem feltétlenül különbözik annyira más szakmáktól. Nagyon-nagyon kell akarni, és nagyon sok pofont kell kibírni, meg nagyon sokszor kell elviselni azt, hogy nem te vagy a legjobb, meg aztán utána néha fordul a kocka. Sok akarat és idő.
3: Volt olyan minta előtted? Egy korábbi generációból, akinek láttad előadó, vagy dalszerző, vagy zenekar, hogy esetleg ilyen pályát akarok befutni?
2: Ez a fajta hozzáállás az abból jön, hogy apámon is azt láttam, hogy minden, amit elér, vagy minden, amit egyébként megteremtett, azt rengeteg munkával kapta meg. És a munkamorál szerintem tőle jön. Az, hogy mondjuk a zenélésben kinek a pályát akarom bejárni, azt meg sok egyáltalán úgy tudnám megfogalmazni, hogy amikor voltunk koncerteken, akkor emlékszem, hogy megvolt az élmény, ahogy így minden apró kicsi részletét, ahogy nézem a koncertnek, az volt bennem, hogy volt bennem egyfajta inkább egy ilyen irigység, hogy fú, hát én is ott akarok állni, és fú, és egyébként ez megmaradt, szóval hogy most már az irigység része az kikopott, az már nincs meg, viszont ha nézek egy koncertet, akkor nem tudom koncertként nézni, hanem úgy nézem, hogy mi az, ami jó, mi az, ami rossz, mi az, amit máshogy kéne csinálni, mi az, amit én is úgy volna így csinálni, szóval gyerekkoromban meg ez úgy volt meg, hogy néztem egy koncertet, és az volt bennem, hogy hát ezt én hogyan lehet oda eljutni. Hát emlékszem, hogy láttam ilyen A38-as koncertfelvételeket, és nem tudtam olyan felfogni, hogy lehetne azt megoldani, hogy az A38-on játszunk. Tehát, hogy nekem az egy olyan dolog volt, hogy el kell menni játszani, hogy ez mennyire menő, hogy egy hajó. És akkor itt ilyen tök apró hülyeségek különben, de hogy ez nagyon megvolt, hogy mindig bármit néztünk, azért is fishingre is azért mentünk, mert az összes koncertet néztük, délutántól ott voltunk, nem tudom, hány Ivan and the Parazol koncerten voltunk, pont most beszéltem az Ivánnal. Mi gyerekkorunkban egymásnak vannak rajtunk, rólunk felvételek, ahogy Ivan the Parazol koncerteken félmeztelenül ugrálunk a Fishing on Orphan, és benne vagyunk a fishinges felvételekben, és találkoztam az Ivánnal, és múltkor mondtam neki, mondom, ember, nézzétek vissza a felvételeket, ott vagyunk 15-6 évesen, amikor nyomjátok a, nem tudom, ilyen sátras színpadon, és ott vagyunk a tömegben, és ja, ez volt meg, hogy egyszerűen valahogy muszáj oda kerülnünk, és hogy oda is fogunk. És aki meg ezt elhitte velem együtt, egyébként oda is került. Szóval van két srác, akikkel a nulladik ponttal együtt nyomjuk, és ők kibírták ezt az 5 évet velem.
1: Hajtanod kellett őket?
2: Akit hajtanunk kellett, az kiesett. Akit nem kellett hajtani, az maradt. Egymást hajtottuk. Ez tényleg ilyen élet-halálharc, meg itt az van, hogy ezt vagy akarod, vagy nem.
1: Élet-halálharc?
2: Hát az, hát konkrétan az első, nem tudom, pár év, az halál szenvedés. Tehát, hogy nyilván élvezed, de hogy egyébként ülsz általában egy elég rossz és olcsó buszban, ami nagyon kényelmetlen, mész vele rengeteget, lehet, hogy nincs benne klíma se, amúgy magadnak pakorod a rohadt nehéz hangszereidet, utána egyébként valószínűleg tök rossz körülmények között játszol nagyon kevés embernek, Szóval nem az a megélésed, hogy neked mennyire nagy király vagy, és hogy mennyire, és nem dől elé, szóval, hogy nem tudom, kapsz egy koncertél 100 000 forintot, ami pont elég volt az úti költségre, meg arra, hogy akkor nem tudom, még egy hangosítót jó esetben kifizessetek, és akkor ezt így csinálod mondjuk évekig.
1: Idáig sokan eljutnak. Ilyenkor kell egy rendszerváltó dalt, vagy beszólós dalt megírni?
2: Há, de hogy
1: tehát
2: is.
1: Mi a recept?
2: Mi írtunk rendszerváltós dalt.
3: Csak akkor, hogyha van utána rendszerváltás, ez csak akkor mi?
1: Hát ja, nem, mert persze, a lázadás,
2: meg ugye ez kifizetődik, igen. Ja, nagyon kifizetődött, persze. Nyilván sok embert érdekelt, meglepő. Írtunk ilyen rendszerkritikus dalt előtte, szerintem 3-at vagy 4-et, ami senkit nem érdekelt, még gyerekfejjel is, és fönn van az összes YouTube-on, úgyhogy évekkel ezelőttről. Kutyát nem érdekelte egyébként. Most érdekelt mindenkit, de talán azért is, mert sokkal aktuálisabb volt, meg talán azért is, mert mondjuk jó dal volt.
1: De most ezt arra az életet hívod annak az áttörésnek?
2: Hát áttörésnek. Nem, mert van olyan dalunk, amit szerintem sokkal nagyobb áttörés volt. Ez olyan szempontból volt áttörés, hogy eljutott olyan rétegekhez, akikhez korábban semmi más dalunk nem jutott el, mert olyan dolgokról szólt, ami mindenkit érdekelt.
1: Más akkor. Korosztályhoz is eljutott.
2: Aha,
1: szóval szerintem előtte
2: is.
1: Fiatalok voltak, akik igazán hallgattak, és talán
2: igen,
1: szerintem
2: igen.
1: Mi is akkor ismertünk meg.
2: Szerintem nagyon sokan, meg nagyon sokan
3: engem
2: abban az időszakban.
3: Engem most a fiatalokhoz soroltál?
1: Igen.
2: De hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy akkor onnan valahogy előrelépjél, szerintem kihasználni mindenfajta lehetőséget, mert az sok van, kihasználni a social media adta lehetőséget, a TikTokot, bármilyen hülye hangzik, utáltam a TikTokot, de közben 0 forintból tudsz magadnak tök nagy elérést csinálni, az embereknek megmutatni a zenédet, kell rengeteget fejlődni személyesen, tehát hogy meg kell tanulnod beszélni, a gondolataidat közvetíteni, meg kell tanulnod valaminek az élére állni, embereknek valahogy mondani valamit, mert tulajdonképpen akkor fog egy közönség hozzád kapcsolódni, hogyha ők kapnak tőled valamit. Tehát jól zenélni, meg pár dalt megírni, szóval nagyon sokan tudnak. Az, hogy az embereket érdekelje az, hogy te mit gondolsz, az, ami mondjuk így meg tud különböztetni, és azért Magyarországon, akik ilyen nagyon jól menő artisztok, azok mind olyanok, akik valamit közölnek.
1: Egy dolgot hagytál ki szerintem, és erről én szeretnék veled beszélni, hogy és nem szabad elcsúszni. És az nem. Van, hogy a korosztályodban vannak páran, vannak egészen rémisztő példák is, reméljük
2: vannak.
1: Nem végzetes példák, akik általában a pici hírnév után drogokkal, piával, féktelenséggel el tudnak csúszni. Ebben a szakmában ez nagyon benne van, mind a ketten tudnátok
2: persze.
1: Erről beszélni szerintem. Te hogy úsztad ezt meg?
2: Jó, most ha bármiben belecsúsztam volna, akkor szerintem most arra azért már elkezdődött volna, vagy már úgy belekóstoltam volna ebbe. Szerintem az van, hogy egyfelől ez általában valaminek a pótlása. Azt például tökre megértem, hogy egy koncert, ami egy olyan élmény, ott van x ember, legyen több száz vagy több ezer ember, fönn vagy a leges legnagyobb magasságba, és talán beülsz egy sötét buszba és zötyögsz haza. Ez mondjuk egy tök jó szemléltető eszköz arra, hogy milyen szintű különbségek vannak mondjuk így
3: a megélésben,
2: igen, vagy milyen amplitúdóval működik ez az egész, hogy a legmagasabban vagy utána meg a legmélyebben, és hogy ezt amúgy tök nehéz kezelni. De ezt tökre lehet balanszolni szerintem. Csak az van, hogy a legtöbben nem akarnak foglalkozni saját magukkal, meg a legtöbb ember amúgy az önismerettel sem nagyon szeretne foglalkozni. Másfelől egyébként az van, hogy van ennek egy ilyen romantizált része, hogy azt gondoljuk, hogy nem tudom drogozni, meg inni, meg szétcsúszni, az egy tök menő dolog, és akkor ezt így el lehet adni, és van ennek egy ilyen iparos romantizálása szerintem, ami amúgy nyilván nem igaz, szóval, hogy szarul lenni nem jó, ez milyen érdekes dolog, és szerintem az számít nagyon, hogy milyen emberek vannak körülötted. Hál' Isten, nekem nagyon rendes brigádom van, a zenekar is nagyon rendes, a stáb is, és a menedzsment is, de ez mind azért van így, mert én is rendes vagyok, és őket gyűjtöttem magam köré. Szóval bennem van egyfajta tudatosság ezzel kapcsolatban.
1: De sokszor kell nemet mondani? Tehát azért én látok
2: persze.
1: Magam előtt backstage-eket, más zenekarokkal találkozásokat,
2: hát,
1: szóval, hogy az ember ilyenkor izomból kell, hogy végigtolja azt, hogy nem, köszi, nem kérek.
2: Persze, de most nem tudom, mennyire lehet elő nyilván ilyen nyíltan beszélni, lehet. Hát nyilván láttam mindent, amit lehet látni, tehát hogy semmi sincs távolabb egy karnyújtásnál, hogyha ezt mondhatom össze. Tehát, hogy alapvetően bármi, amit szeretnék, az igazából így megtörténhetne 2 óra múlva. Csak nem hiszem, hogy ez a módja annak, ahogy élni kell, meg azt gondolom, hogy én nagyon szeretek élni, nagyon szeretek alkotni, meg nagyon szeretem ezt az egész életstílust is, de hogy igazából itt a motivációk különböznek szerintem sokaknál. Szóval akinek az a motivációja, hogy ő keressen sok pénzt, és aztán elrobbanthassa valami hülyeségre, az ezt fogja csinálni. Akinek meg az a motivációja, hogy egyébként alkothasson, meg jó dolgokat csinálhasson, az meg úgy fog gondolkozni, hogy ahogy mondjuk én gondolkozom. Azért beszélek ilyen kicsit ilyen rébuszokban erről az egészről, mert nem akarok amúgy senkit nevesíteni, meg nem akarok senkinek, senkivel úgymond belerúgni még egyet, vagy bárkibe egyébként belerúgni, csak hogy ez, én azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy egy bármelyik ember életében is, ez döntés kérdése, hogy hogyan bánik a saját szervezetével, a saját pénzével, meg a saját
1: hírnevével,
2: vagy akkor nem tudom, ki az, aki és mit fogyaszt. Mindenkinek a maga döntése, csak mindennek megvan a következménye, és ezek a dolgok, ezek benyújtják a számlát. Nem ezek a dolgok motiválnak engem, hogy tehát ez nem tudom, ez nem én vagyok. Van, akinek ez működik, nekem sosem működött. Kizárólag döntés kérdése.
3: Igen, csak te a 24 éved megkérdőjelezhetetlenségével és szigorúságával tekintesz a világra magad körül, és a tudatosságával, ami tökéletes, de nem mindenki jön olyan helyről, hogy megtanuljon, mert legyen eszköze arra, hogy mindig a legjobb döntéseket hozza.
2: Ez kétségtelen.
1: Igen, ez valószínűleg a kerek önbizalmad, amit valószínűleg otthonról hozol.
2: Ez egy jó felvetés egyébként.
3: És ezt nem félre ne értsd, tehát, hogy ezt egyáltalán nem kötekedésből mondom, csak inkább tapasztalatból mondom, és nem mentségként mondom, tehát nem arra mondom, hogy aki szétszúcózza magát, annak az a mentsége, hogy ő honnan jön, mert egy bizonyos kor fölött már mindenkinek van egy puttonya, és akkor rajta múlik, hogy mit pakol bele.
2: Igen.
3: De azt azért tegyük hozzá, hogy nem mindenki olyan szerencsés, hogy milyen mintákat lát otthon, honnan
2: ez
3: jön,
2: kétségtelen.
3: Mit tanítanak meg neki. De ezzel egyáltalán nem akarom elvenni a te hihetetlen pozitív hozzáállásodat, vagy annak az elismerését, mert ezt
2: értelek,
3: nagyon jól hallani.
2: Én azt maximálisan megértem.
3: És amikor én a munkásságodat néztem most, és megnéztem a klipjeidet, és utána néztem, akkor nekem is ez volt tökéletesen az első benyomásom, hogy ez a fiú nagyon sokat dolgozott azért, hogy elérje azt, ahol éppen most tart. Tehát, hogy ezt senki nem mondja kétségbe, csak azért mondom, hogy van az éremnek másik oldala, hogy nyilván nem kell senki azokért felelősséget vállalni, akik szétcsapják magukat egy backstage-be, de nem mindenki ugyanazokkal az eszközökkel tud.
2: Ez kicsitán, nem is, és erről van szó egyébként, hogy én nem is hibázhatok ezért senkit, viszont ez végsősorban egy munkahely is, egyébként ez az egész zenélés, és hogyha te ezt hosszú távon szeretnéd csinálni, akkor, hogyha kapsz olyan lehetőségeket az élettől, hogy te ezt csinálhatod, akkor ezt szerintem bármilyen háttértől függetlenül érdemes jól használni. És én tudom, hogy más mintákból jön mindenki, ez kétségtelen, csak hogy láttam olyan már csodát ebben a világban, és gondolom, ti is láttatok már egészen sok mindent backstage-ekben, vagy bárhol. Mindig mindenre lehet nemet mondani, meg mindig mindenre lehet igent is mondani, és félretes nehézségként szeretek szórakozni, csak van az a része, ami még a szórakozás, és van az a része, meg már inkább ez az ilyen dekadens, vagy az ilyen destruktív romantizálása ennek a szétcsúszásnak, és szerintem attól viszont jó, hogyha távol maradsz, meg jó, hogyha nem akarod ezt eladni egyfajta ilyen termékként, hogy jó, ez a szétcsúszás, hú, ez nagyon király.
3: Hát meg sokan... nem is a termékként, bocsáss meg, igen. Hanem hogy legitimizálod azt, hogy csak úgy lehet alkotni, és csak egy ihletett állapotba kerülni, és hogy az a rock and roll, amikor
2: szerintem a rock'n'roll is kinőtte már ezt. Szóval, hogy a rock'n'roll is már túl van azon a részén, amikor ez volt a menő, és szerintem a rock'n'roll is megfejlődte már azt, hogy a rock'n'roll már nem az, hogyha te meghalsz drogtúladarolásban, hanem a rock'n'roll az nagyon
1: ez generációs ügy
2: szerintem igen,
3: az,
2: igen.
3: Abszolút.
2: Amúgy az egész generációm szerintem egyébként sokkal tudatosabb, mint mondjuk akár korábbi generációk, de ennek van egy olyan hátulütője is, hogy közben egy tök fekete fej generáció, hogy vagy az van, hogy ilyen nagyon ambiciózus valaki, és nagyon szeretne sok mindent elérni, és megalkotni, és megcsinálni, vagy egyébként tényleg ilyen teljes nihil. És én valahogy nem látok ilyen középutat, hanem pont azt látom, hogy azért, amilyen felgyorsult a világ, és azért amennyi behatás és lehetőség van, és egyébként ugyanannyi rossz dolog is, vagy azon, hogy valaki úgy dönt, hogy hát akkor már pedig én egyébként ezzel valamit kezdek, vagy pont emiatt van úgy vele, hogy amúgy minden tök
3: minden
2: mindegy.
3: Uh-huh.
2: És akkor amúgy tényleg minden tök mindegy. És
1: van egy járás?
2: Szerintem van, de azért nehéz. Szóval én nem tudom elképzelni azt, hogy én otthon dögöljek, és azon gondolkozzak, hogy semminek sincs semmi értelme.
1: Inkább fordítva gondolom, hogy látod.
2: A nihilből?
1: Aha.
2: Fú,
1: nagyon nehéz kihúzni embereket, igazából
2: nagyon,
1: saját
2: meg
1: maguk
2: valakibe
1: tudják.
2: Ambíciót nevelni, vagy ambíciót belerakni valakibe, hogy ez hogy lehet, ez egy nagyon jó kérdés. Ez szerintem hát nagyon nehéz, nagyon nehéz az átjárás, az biztos.
3: Hát ez az, amit otthonról hozol sajnos. Tehát, hogy
1: meg a barátokból, az barátoktól.
3: Hát barátoktól, de
2: a közeg.
3: Hogy hova keveredsz. De abszolút ez fölírható.
2: De közben ez sem feltétlenül igaz. Igen, nekem is van egy halom olyan ismerősöm, aki tudom, hogy
3: tudod,
2: mennyire rossz erről
3: jön. Egy jó tanár, akár.
2: Tehát, egy ember elég
3: ehhez. Menjünk aztán szerintem úgy tovább, hogy egy kicsit így konkretizáljuk ezeket a munkákat, amiben éppen vagy, és aztán beszéljünk arról is, hogy ez a park, ez miért lesz másmilyen,
2: jó,
3: mint az előzőek, amiken már részt vettél, Budapest Park.
1: A zene után.

0: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a kettes számrendszer. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Te mit teszel a jövő pozitív alakításáért a saját környezetedben? Egyéni példáddal inspirálj másokat is. Keresd fel a dm@együttajövőért.hu oldalt, és mutasd meg mindenkinek. Akár a nyereményjátékban is részt vehetsz. DM. Együtt a jövőért program. Jelentkezz még ma!
2: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
3: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkama, Whitaker, Dali Borovú Granye, és még sokan mások az ország első Pszichedelik Orsvok fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámori Kastélyban.
2: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
4: Szervusztok, kedves hallgatók! Folytatjuk Méringer Marci dalszerző énekessel a beszélgetést itt a kettes számrendszerben, Behumi Dóri, Veres Dóri. Beszéljünk az új albumodról, beszéljünk a közelgő park koncertedről. Szabadság szerelem címet adtad az albumnak, és valahogy van is egy fotód, ami elkezdett elmémesedni, és Petőfi Sándorral azonosítanak rajta. De egyébként tényleg a Fizimiskád egy 21. századi Petőfi.
5: Köszönöm. Nehéz erre mit mondani, meg arra is, hogy azonosítanak vele. Ez az egész sztori nyilván úgy indult, hogy én használtam különböző verseit különböző dalokban, de maga ez a kép, meg ez a mém, ez meg úgy jött, hogy nekünk van egy plakátunk, ami a parkos koncertnek is a plakátja, amin én így háttal így nézek, így kinézek, így magam mögé, és valaki ez alá, a poszter alá bekommentelt egy ugyanilyen képet, vagy egy illusztrációt Petőfiről, ami egyébként echte hasonlít a két kép így egymásra, igen. De hogy ebben semmilyen fajta szándékosság nem volt, azon túl, hogy miután ezt bekommentelte valaki, és mi ezt láttuk, és tök sokan belájkolták, és ezt megosztottuk mi is, hogy hú, hát ez milyen király, ez így
4: igen,
5: van.
4: Igen, ezt elmesélted a Telexen is, de hogy
5: ebből... Ezt így vitték, hogy
4: de nem akarsz erre építeni?
5: Nem tudom, ez kicsit egy olyan dolog, hogy építeni rá, olyan szinten persze építettem rá, hogy használom ezeket a gondolatokat és verseket, és hogy ezt az egész 48-49-es szabadságharcot, ezt akkor valahogy összevontam,
6: egy ami ilyen... Húztál,
5: igen, ilyen intellektuális forradalmunk akkor, amit mondjuk nevezhetünk úgy, hogy hál' Istennek így mondjuk fizikai erőszak nélkül lement ez az elmúlt 2 vagy 4 év, és mindezt bármilyen tudom, egy vércsepp nélkül már amennyire lehet ezt mondani, bár én azt gondolom, hogy azért, hogyha fizikai erőszak nem is volt ebben az egészben, azért
6: sokan szenvedtek.
5: Sokfajta, másfajta agresszió volt ebben, igen. Mindegy, lényeg, hogy ez lement anélkül. Ilyen szinten vonok azért valamilyen fajta párhuzamot, meg olyan értelemben is, hogy mondjuk nagyon nagy dolgok egyébként, vagy a fontos dolgok, azok nem változtak az elmúlt 170 évben sem, szóval azok a gondolatiságok, amiket ezek a versek átadnak, azok ugyanannyira aktuálisak most is. Akár a szabadságszerelem, akár a szeptember végén, akár bármelyik vers, amit egyébként, bár ez a kettő, amit én egyébként így aktuálisan használtam az elmúlt 2 évben, ezeknek a tartalma ugyanúgy aktuális, ezt akkor használom, oké. Okay. Viszont azért Petőfi Sándor az egyik legnagyobb magyar költő volt valaha, és én magamat azonosítani vele azért nem szeretném, nem tudom, ez kicsit soknak gondolnám, hogyha én ezt mondanám saját magamról, tudod. Ettől függetlenül nagyon jól esik, hogy akkor azt látják bennem a fiatalok, hogy egyébként akkor őt mi úgy kezeljük, mint a magunk költőjét. Ez megtisztelő, és ez tök jó. És egyébként igen, ha szabadságszerelem nevezem el a lemezemet, akkor nyilván valahogy azonosulok ezzel az egész gondolattal. Azt gondolom, hogy az elmúlt két évet tökéletesen jellemezte annak a versnek a miensége, és egyébként az én dalaim, amiket én rátettem erre a lemezre, azok pedig tökre illenek ebbe a koncepcióba.
6: Mindjárt folytatjuk a lemezről is részletesen a diskurzust, de mi volt az, amit te mondjuk gimnazistaként megéltél ezzel a rendszerrel kapcsolatban, vagy a mostani életünkkel kapcsolatban, ami oda vezetett, hogy
4: haragos lettél,
6: hogy ezt dalokban ki akartad fejezni. Mi volt az a leginkább zavaró a te vagy a családod életében, vagy a közérzetedben?
5: Hát az első és legfontosabb...
6: tulajdonképpen.
5: Igen, az első és legfontosabb az, hogy a maximálisan ebben az idézőjeles rendszerben szocializálódtam, én nem is ismerek más, tehát én 8 éves korom óta volt a Fidesz, most ez 16 év, akkor voltam 8 éves. Szóval technikailag miután én az eszemet tudom, én nem is ismertem mást. Ebből adódóan nagyon nehéz egyébként bármi máshoz viszonyítani, nekem abban is tök nehéz belegondolni, nem Orbán Viktor a magyar miniszterelnök. Én ilyet sosem mondtam, mi volt a világ, nem mondhattam, mert ez így volt. Nagyon-nagyon jól esik kimondani, hogy ő már soha többet nem is lesz, úgyhogy hála Istennek. Ez így alakult. Nem tudom, hogy mi zenészekhez hány százalékot tehetünk hozzá, de remélem, hogy jó sokat. Én azért büszke vagyok arra, hogy ha mondhatok ilyet, hogy ez egy ilyen tökös brigád, hogy ilyen sokan azt mondták a gyerekek, már pedig mi ezt csináljuk. Ez azt jelenti, hogy azért nagyon sok zenésznek van vér a pucájában.
4: De volt ebben vajatok egyébként klub visszamondások?
5: Hát nekünk mondták le koncertünket, olyanokról is tudod, hogy milyen helyekre miért nem hívtak
6: miért nem
5: meg.
6: Inkább.
5: Szóval már gondolati szinten sem merült föl, amúgy Petőfi TV. Előtte éveken keresztül jártunk oda, és az elmúlt 3 évben már senkit nem is hívtak oda. A régi brigád, aki ott dolgozott, akiket én nagyon szerettem, és nagyon sokat dolgoztunk velük, rengetegen a Park FM-nél vannak, vagy más rádióknál, vagy más tévéknél vannak, a régi Petőfis arcok. Most hirtelen behívtak a lemez miatt a Petőfi TV-be, bementem, és mondtam nekik, hogy srácok, én nem gondoltam volna, hogy a Szor az életről, meg a szabadságszerelem lemezről fogok veletek beszélgetni, úgyhogy 3 évig nem hívtatok be, és meg is kérdeztem tőlük, hogy mondom, ki volt kapcsolva a telefon, vagy mi történt.
4: De ezt adásba kérdezted legalább?
5: Azért nem, mert a két műsorvezető, aki ott ül,
4: nem tehet róla.
5: Ugyanúgy, ahogy ti, valószínűleg, ha titeket most felkérdeznélek valami ilyesmivel, nem tehetnétek róla. Lehet, hogy szerkesztitek is a műsort, de hogy azért az egy elég nagy infrastruktúra ott, ahol föntről valamit megkaptak. Viszont a szerkesztőket én megkérdeztem, nem tudom, hogy ott hogy megy ez egyébként, de nem akartam a műsoron belül kellemetlenkedni, éppen eléggé elvicceltem egyébként magát az adást, tehát éppen elég sok utalást tettem arra, hogy egyébként mi is történik itt, tehát én adásban mondtam, hogy hát nem gondoltam, hogy itt fogok erről beszélgetni veletek, meg hogy elég régen jártam, viszont nyilván mondtam, hogy hallom olyan dolgot, amiből tökéletesen érthető volt, hogy mi a helyzet. Ettől függetlenül azokat szeretném erről megkérdezni, akik amúgy ezért felelősek, a másik meg, hogy én megadtam nekik most azt a bizalmat, hogy én bementem oda, de ha ugyanazok az emberek fognak ott ülni, akik egyébként szembeköptek egy egész szakmát éveken keresztül, akkor biztos, hogy nem fog bejárni oda. De nem csak én, hanem biztos, hogy senki nem fog bejárni oda, mint valaki, aki ad magára egyébként, mert hogyha 3 éven keresztül amúgy toltak ránk, és most hirtelen megváltoztak a körülmények, mert ezt mondták benne is, hogy mondom, ki volt kapcsolva a telefon, és akkor mondták, hogy hát, hogy megváltozott a világ, és hogy most új világ van, és mondom, hogy értem, hogy új világ van, csak hogy ez nem így működik, hogy egyébként úgy csinálom, mintha mi sem történt volna, mert azért történt egymás. És mondom, oké, egyszer bemegyek oda, amúgy is tök vicces, hogy a szabadságszerelemről ott beszélek, tehát az önmagában egy paradoxon, amit nem is értem, hogy lehet, mondom, megadom ezt a bizalmat, de innentől kezdve azért nem így fog működni, hogy hívnak, én megmegyek. Hát, hogyha azok az emberek fölállnak, meg bocsátot kérnek, akik felelősek az elmúlt időszakért, és jön egy új branch, kvázi, akik tiszta lappal kezdhetnek, vagy egy másik név alatt egyáltalán, szóval vagy valami más jön, akkor azt mondom, hogy persze, elkezdhetünk tiszta lappon akkor együtt dolgozni, de ez tudja, hogy nem fog bejárkálni azokhoz az emberekhez, akik egyébként gyakorlatilag, hogyha nem lett volna a kormányváltás, most ugyanazt a propagandát köpnék, amit eddig.
6: De én tökre meg vagyok ettől zavarodva, ettől a helyzettől, hogy kéne egy ilyet kezelni. Hogy tudjátok, mit mondok? Mint állampolgárnak, hogy kéne ezt a fajta változást kezelni. Hogy vagy évekig volt egy szituáció, és napok alatt megváltozott a helyzet. helyzet, és napok alatt az történt, hogy figyelj, egy csettintésre úgy csinálunk, mint hogyha semmi nem volt. Tehát, hogy mintha nem is történt volna, mint hogyha a Méringer Marcit nem tekintettük volna, vagy bárki mást levegőnek, és innentől kezdve meg természetesen hátba veregetjük, és örülünk neki, hogy itt van a stúdióban. Tehát ezt hogy kéne állampolgárként, vagy művészként, vagy bárkiként kezelni?
4: Hát egy jó popcornnal szerintem végignézni, ahogy ez most így végig...
5: Kicsit egy kivárós még ez szerintem.
4: Ez még egy köztes állapot, amiben most vagyunk.
5: Szerintem ők, akár a szerkesztők, akár az összes közmédiás dolgozó, most aki tudja, az menti valahogy a bőrét, vagy valahogy próbál ebben a szakmában egyfajta relevanciát találni, de közben egyébként szerintem teljesen fölösleges, szóval bárki, aki ehhez asszisztált, és bárki, akiről mondjuk tudjuk, hogy ehhez asszisztált, ő nyugodtan kereshet szerintem egy teljesen másik iparágat, és egy teljesen másik szakmát.
4: Igen, és ez nem büntetés, vagy ez leszámolás, mert egy csomóan így élik meg, nem. Ez egyszerűen így korrekt gyerekek.
5: Persze,
4: szóval...
5: meg hát elviekben ők minden megszektek, ami ebben a...
4: De közben is tudod, amikor csinálod, hogy nem biztos, hogy ezt kellene.
5: Hát nekem ez a legnagyobb szívfájdalmam, hogyha most másról alakult volna ez az április 12, akkor most ugyanezt folytatnák, amit egyébként addig csináltak.
4: Viszont akkor ezt feléd is kérdezem, ha most ez nem történt volna meg, ami megtörténik, akkor nyilván lenne egy jó adag ügy, amiről zenét írhatnál, vagy szövegeket alkothatnál. Kicsúszott a talaj a lábatok alól, akik szerették
6: kicsúszott
4: ezt a forradalmi...
6: A
4: igen, kvázi a téma.
5: Hála Istennek, hogy kicsúszott. Az, hogy egy zenésznek a politikáról kell írnia, pont arról van szó, hogy ez nem azért csinálja az ember, mert annyira szeretné, hanem azért, mert ez veszi körül, és ebből adódóan csinálja, és hogyha újra körülvesz majd, akkor majd újra csinálom, akár a Tiszáról, akár
4: és akkor addig a szerelemről?
5: A pártról, vagy bárkiről. Hát lehet azért mi egymásról írni, szóval hogy most azért, mert ebben az időszakban engem ezek a dolgok érdekeltek, meg 20 évesen mi is érdekelne, ha egyébként, hogyha nem a politika, meg a szerelem, meg a körülöttem lévő világ. Másról nehezebben tudnék dalt, persze.
4: Mondjuk most pont abban a gondolom szünetben vagy, amikor megalkottál egy lemezt, most ki fogod élvezni, végig koncertezitek a világot vele, és igen, akkor most nem kell ezen gondolkodni, de mondjuk mitől egy év múlva megint elérkezik az alkotó folyamat eleje.
5: Hát
4: ülsz egy papír előtt, és mi fog érdekel? Most mi érdekel?
5: Most éppen aktuálisan ez egyáltalán nem. Szóval, aha, hogy ilyenkor így kitolsz magadból minden olyan dolgot, ami benned van, és utána várakozol, és én azért nem is adok ki gyakran lemezt, vagy nem is akarok gyakran kiadni lemezt, mert azt gondolom, hogy meg kell élni dolgokat ahhoz, hogy legyen miről szólnod egyáltalán. Örülök, hogy 24 éves koromtól talán reménykedhetek abban, hogy 10 év múlva ott fogunk tartani, mint Lengyelország, és haza tudok menni, nem 4-es főről a Pécsre vonattal, úgyhogy van rajta klíma, meg egy normális büfékocsi. Szóval ez sokkal jobban érdekel engem az, hogy normálisan éljünk itt, és az embereknek legyen pénze koncertjegyre, akkor mondhatom ezt, és akkor ilyen tök könnyű példa, hogy ne az legyen, hogy 500 forinttal drágább a jegy, akkor az ember már nem veszi meg a koncertet, mert úgy van vele, hogy ezt nem engedheti meg magának. Igen. Ez sokkal jobban érdekel, mint hogy én még írhassak még egyszer azért. Tehát most megírok majd 100 másik slágert, előtte is írtunk olyan dalt, amit meghallgattak több millióan, aminek semmi köze a politikához, úgyhogy ettől nem félek.
4: Még azt akartam, hogy ez a szabadság szerelem, ez egyben egy sorrend is neked? Szabadság az első, második a szerelem?
5: Hát, ha nagyon őszinte vagyok, akkor igen. És azt gondolom egyébként, hogy az a szerelem, amiben egyébként nem vagy szabad, az nem is lesz jó szerelem. Szóval az a szerelem, amit téged lekorlátoz, az nem az a szerelem, amit keresel. Legalábbis én nem azt a szerelmet keresem, mert én le vagyok korlátozva. Értem ezt úgy, hogy egy igaz szerelemben és egy neked való szerelemben te még jobban érzed magadat, mint egyedül. És nem rosszabbul érzed magadat, mint egyedül a szabadságodban, hanem még szabadabbnak érzed magadat. Úgyhogy igen, ilyen értelemben fontosabb nekem a szabadság. A szabadság és a szerelem szerintem nem a szingliség és a kapcsolati lét különbsége, hanem sokkal inkább ilyen ideológiai kérdés.
6: 18 szám van a lemezen, ez most
5: jó sok.
6: Figyelj, a Szűcs Krisztián volt nálunk itt a múlt héten, aha, és írt egyébként egy nagyon jó novellás kötetet, és a novellás kötetében írja, hogy úristen, ezek a szerencsétlen 90-es évekkor minden album olyan rohadt hosszú volt, körülbelül van egy ilyen kivétel, hogy most ez újra kezd divat lenni, hogy ilyen sok számot raktok fel egy albumra?
5: Két okból csináltam, az egyik, hogy nagyon sok demónk volt, ami összeillett. Másod soron meg az van, hogy én pont azért, mert mindenki 4 dalos, meg 6 dalos lemezeket csinálgattam valahogy, és ennek nyilván egyébként ilyen nézettség maximalizálás hatása is van, hogy minél kevesebb dalt adsz ki egy lemezen, annál többször hallgatják meg azt a keveset, és minél többet, annál inkább eloszlik a figyelem. Tehát ez nyilván nem egy jó marketing eszköz sok dalt csinálni. Én meg úgy vagyok vele, hogy pont azért mások máshogy csinálják, én így fogom csinálni. Nekem 6 dal az nem egy nagy lemez, az egy EP, az egy szösszenet 6 dal. Nyilván legyen 6 tök jó dal, inkább mint 18 közepes dal, de szerintem ezen lemezen van 10 nagyon jó dal, 4 közepes dal, meg 4 olyan dal, amit szerintem nem annyira értenek az emberek, mert nem olyan magyaros, nagyon nyugati világ, és az ilyen meg akartuk csinálni, mert nekünk tetszett.
4: Mondd ezeket, azok melyikek? Most itt én így fogom meghallgatni, hogy értem-e.
5: Hú, hát akkor megnyitom gyorsan.
6: De miért? Azt se tudja, hogy milyen számok vannak a lemezén.
4: Nem, egyszerűen nincs tisztában vele.
5: És tökre kondicionálható a hallgatóság, és tökre nem az van, hogy van egyfajta igény, amit neked ki kell elégítened.
4: Jaj, nagyon
5: és akkor,
4: nem.
5: És akkor én, na most akkor nekem is nem tudom, kell csinálnom 6 szar trap dalt, vagy ugyanolyan dalt, mint bárkinek, mert akkor azt fog menni, hanem az van, hogy én csinálok dolgokat, és akkor azok az emberek, akik ezzel tudnak kapcsolódni, azok majd hallgatni fogják. Az van, hogy nem úgy működnek az emberek, hogy vannak dolgok, amik érdeklik őket, és minden más meg lepereg, hanem tőled azt fogja őket érdekelni, ami tőled igazi, és én ezt nagyon, nagyon hiszem, és ha nekem 18 dal tetszik egy lemezen, akkor ráteszem a 18 dalt. A nagy baj vele az az, hogy nem fér rá egy bakelitre, úgyhogy 2 kell csinálnunk, dupla lemezt, úgyhogy dupla lemezes bakelit lesz, de legalább teszünk rá még 4 bónusz tracket, úgyhogy a bakelitán 22 dal lesz.
6: Ebben akkor a borítóba egy csomó képet lehet rakni, dupla bakelit.
5: Hát az nagyon más.
6: Kihajtható.
5: Hát az nagyon menő, hogy jól néz ki, kirakod a szobádba, meghallgatod.
6: Mondjuk kell hozzá egy lemezjátszó, meg
5: hát
6: egy erősítő.
5: Vagy nem. Van, aki csak megveszi azért, mert hogy meglegyen a bakelit, és megveszik. Tényleg. Persze, mert ez egy nézegeti. Emlék. És én azt gondolom, hogy ez egy erekje, és én biztos megvenném a kedvenc artistomnak a bakelitjét. Menő. Magyar vagy külföldi?
4: Mindkettő.
5: Hú, hát ha magyar és nagyon régi, akkor azt mondom, hogy akkor az LGT, igen. Bár egyébként pici bácsinak én sokkal jobban szerettem a nem LGT-s dalait. Ha kicsit közelebbi és magyar, akkor a Punani, mert én a Punanin nőttem fel, és nekem Pécs miatt az volt az etalon. Ha meg aktuális magyar kedvenc, akkor meg az Ádi, a Betonfi, ő a külföldi? Kedvencem. Külföldi és nagyon régi, akkor Rolling Stones, apámnak az volt a kedvence. Van is olyan Stones-os pólója, ami 30 éves, és kinvette a koncerten, és én hordom. Ha kicsit közelebbi, és ilyen mai dolog, akkor meg 1975, ez brit ilyen pop, vagy rock, vagy nem is tudom, minek mondanám.
4: De érdekes, és akkor te műfajodból nem is mondasz.
5: Ami micsoda, az én műfajom.
4: Most ne hozz ez
5: jó kérdés,
4: zavarba.
5: Nem? Szóval,
4: hát te mit mondasz?
5: Ez külföldön alter pop, úgy hívják. Nem magyar alternatív rockzene, tehát nem úgy alternatív, hanem ez nem az ilyen klasszikus billboard pop zene, tehát nem az ilyen billboard top hits, hanem alter pop, ezt úgy hívják. Ilyen Magyarországon nincs, ha lehet ilyet mondani, én nekem ez egy olyan megélés, hogy nagyon sokáig azt éreztem, hogy nem tartozok sehová, mert nem olyan zenét csinálok, mint a Jude Law, vagy a Betonfi, vagy a Carson Koma, vagy mondjuk a Dash, szóval nem az van, hogy csinálok hip-hopot, vagy ilyen slemes hip-hopot, vagy nagyon alternatív rockot, amik mondjuk nagyon mennek itt, de hogy az ilyen klasszikus nyugati popzene, vagy az ilyen intelligens popzene, az nem nagyon van. Minden vagy alternatív, vagy nagyon hip-hop. És ebből adódóan, mivel én nem vagyok egyik sem, nem nagyon van kihez hasonlítani engem, ebből adódóan én azt gondolom, hogy nem is nagyon van konkurenciám. Ami régen olyan szempontból tök rossz volt, vagy én ezt így élem meg, hogy nem tartoztam sehová, nem tudtak hova besorolni, és emiatt ez egy ilyen partalanságot okozott. Most én ezt úgy élem meg, hogy viszont most kialakítottam valami olyat, amihez viszont lehet kapcsolódni, és majd mindenki, aki ehhez hasonlót csinál, azt majd hozzám fogják tudni hasonlítani, vagy azt fogják mondani, hogy olyasmit csinál, mint én. Mondani valóval teli, intelligens, dallamos popzenét akarok csinálni, amit meg tud hallgatni az én korosztályom is, de lehet, hogy még egy kicsit idősebb korosztály is egy-két dalt. Mostanra ezt megtaláltam. Meg kell újulni, és Magyarországon ez se jellemző. Itt az van sajna, hogy az ember egyszer befut, és akkor az, amíg kitart, addig úgy nyomja, és akkor igazából ennyi, és nem tudnak megújulni az alkotók, mert minden arra megy ki, hogy a lehető legrövidebb idő alatt a lehető legtöbb pénzt ki tudsz szedni egy projektből, amikor már nagyon nagy vagy. És akkor az van, hogy amikor meg már nem megy, amit csinálsz, akkor meg ki kéne találni valami újat, és ez már legtöbbeknek nem megy. Külföldön megcsinál egy produkció, mondjuk 5 nagy lemezt, és a közepén konkrétan műfajt váltanak. Tehát itthon meg ez nincs. Én biztos vagyok benne, hogyha most csinálunk még egy nagy lemezt, az lehet, hogy még ilyen popos valami lesz, de hogy utána tudti, hogy valamilyet fogunk csinálni, ami akkora őrültség, hogy senki nem fog rá számítani. Tehát simán lehet, hogy azt mondom, hogy 3 hónapra kiveszünk valami stúdiót a Balatonon, lemegyünk, és csinálunk egy olyan rocklemezt, hogy semmi nem lesz, csak rockzene.
4: Az énekhangod egyébként alkalmas?
5: A rockzenére?
4: Akármire?
5: Hát szerintem sokkal alkalmasabb a rockzenére, mint igen? bármi másra. Aha. Uh-huh. Hát ez a rekedtség, meg ez az ilyen, ez nem, uh-huh. nem reggel ilyen, hanem ez mindig ilyen.
4: Te mindig tudsz reket lenni.
5: Hát jó, ez egy ilyen gyerekkoromban is ilyen volt. Ez mindig gyerekkoromban is ilyen volt.
4: Nem reggelre kezdtettem.
5: Nem.
6: Akartad elmenni a parkot?
4: Jó, hát akkor az zárjuk le a reket Méringer Marci.
5: Reket Méringer Marci, igen, és július 16-án sok szeretettel várom mindenkit az első önálló Budapest parkos koncert. Hatalmas előrelépés és ugrás egyébként, szóval az Aqua Nagyhal az 1250 fő, az egyébként a legnagyobb, amit addig csináltunk, abból igazából csináltunk duplát, szóval akkor az akkor 2500 ember, de ez mondjuk egy nagyhalhoz képest, ez majdnem 10-es szorzó.
4: Akkor anyukád szóval az összes barátjának szólt.
5: Anya minden barátjának szólt, igen. Ők is kérdezgetik, hogy milyen lesz, és az az igazság, hogy nem nagyon tudok nekik mit mondani, mert szerintem nekik is egyfajta felismerés lesz, ami furcsa felismerés lesz, hogy ez tényleg rettenetesen sok ember, és nekem is ez a megélésem, hogy pár ezer fős tömegeket tudom, hogy kell kezelni, 1000 embert tudom, hogy kell kezelni, ez viszont annyira sok ember, ezt a koncertet is teljesen máshogy kell felépíteni, dramaturgiailag tök máshogy kell összerakni azt, hogy ez mondjuk 2 órán keresztül érdekes legyen, itt olyan színpadtechnika és show van, hogy ezen most majdnem 20-an dolgozunk, ott a helyszínen kb. 50 ember fog dolgozni, ez egy akkora valami.
6: Hány órás koncert lesz? 2?
5: 110 perc, úgyhogy közel 2 óra.
6: Aha, csak közel azért, mert a parban, nekem az a tapasztalatom, hogy az a legnehezebb, ugye 10-kor abba kell hagyni 10:00-kor, tehát az azt jelenti, hogy július világos közepén van. Tehát ez a gond, azzal, ez egy nagy probléma, hogy még majdnem még egy órát naplemente világos van.
5: Szép, okay, az nagyon.
6: Igen, de akkor a színpadképet nehezebb megcsinálod, a lámpákat nem tudod használni.
4: De hallottad, hogy nincs olyan, hogy nem tudom.
6: Nincs ilyen, látod,
4: hogy ezt mondta.
5: Nagyon jó lesz, tényleg. Nagyon
4: hamarabb
5: nagyon
4: leviszik
5: lesz
4: a napot, jó?
5: A napot is le fogjuk ülni.
6: Július 16-án előbb megy le a nap. Rendben, köszönjük. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Méringer Marci volt a vendégünk. És ne felejtsétek el, hogy ezt a beszélgetést vasárnap ugyanebben az időben meghallgathatjátok. Sziasztok!
4: Sziasztok!
5: Köszönjük szépen!
4: Na.
5: És én is köszönöm.
7: Rádió Café. Van barátod.

0: kettes számrendszer. Veres Dóri és Behumi Dóri műsorát hallottátok. És bármikor újra megtehetitek a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
3: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
0: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfőzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
4: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Július 6-án hétfő este 6-tól szabad levegős zenei tréning a Pesti Alsórakparton, a Viadukt Bárban. Korlátlan zenefogyasztás, stílus megfelelés nélkül Budapest első számú Dunaparti teraszán. Selector MK an Original és Rob a Long Track rezidense a Rádiókafé színeiben. Garantált tartalom. No fillers, just killers. Július 6-án MK és Rob a Pesti Rakparton, a Viadukt Bárban. A minőségi zenét kedvelők társasága újra találkozik. Ezúttal Budapest ikonikus Dunaparti szórakozóhelyén, a Népszigeten, a Kabinban. Július 3-án pénteken este 6-tól George Mihály játsza eklektikus napnyugtás szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök este a Rádiókafén. És most élőben is. Július 3-án a Kabinban. A 4. kerület Zsilip utca újpesti vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
0: Morrissey koncert július 12-én a Barba Negrában. Egy generáció hangja. Jegyek livenation.hu. Morrissey koncert Budapesten. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.

Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Pesti úton befelé a Cinkotai útnál, sávlezárásra kell készülni. Műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat a Rákóczi hídon Budára.

0: Kínától délre, illetve a Szélkámán tér környékén. Az Útinform információi szerint lezárták az M0-ás autóutat a déli szektornál Szigetszent Miklós térségében a korlátozott látási viszonyok miatt. A villamospálya karbantartása miatt szombattól a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé lezárják a két belső sávot, sáv elhúzással a két külső sáv járható, és nem lehet a Salgó-Tarjáni utcába jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárják a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányúsítják a Brühl-Alfréd utcától a Hungária körútig. A Salgó-Tarjáni utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. Kovács Botont, BKK Info.
1: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
2: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
3: Memory.
4: Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Rengeteg lakásbiztosítást cseréltek le tavasszal. Tanszergyűjtő akciót hirdetett a Református Szeretett Szolgálat. Elhunyt Szilágyi Tibor, Kossuth Díjas színművész. Binnári Eszter vagyok. Pörgött az idei lakásbiztosítási kampány, mintegy 311 ezer szerződést cseréltek le tavasszal az ügyfelek, ebből 146 ezret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át. A jegybank összefoglalója szerint az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 0,3%-kal, így március végén 64 ezer forint körül volt. A kampány egyértelműen élénkítette a versenyt, az idei cserék módosítások száma ugyanakkor csak 78%. Volt a tavainak. Már szedik a korai és középérésű kajszi barackokat, a hazai termés fele friss fogyasztásra, a másik fele feldolgozásra kerül. Magyarországon csaknem 5500 hektáron termesztenek kajszit, az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér, mondta rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
6: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy kevésbé érte, és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a területet. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén, Bács-Kiskun megyében vagy Borsod-Abaúj-Zemplénben ott nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlag termés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonló számítunk, esetleg 7-8 ezer tonnával.
5: Idén is meghirdeti tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretett Szolgálat. A Radírozzuk ki a különbséget kampánnyal a rászoruló gyerekek iskola kezdését segítik évek óta. Iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszerelést várnak általános és középiskolásoknak. A karitatív szervezet augusztus 10-éig fogadja az adományokat országos irodahálózatukban. Elhunyt Szilágyi Tibor, a Kossuth és Jászai Mari díjas színművész rendező, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja volt. Számos színpadi szerepe mellett sok filmben és tévésorozatban nyújtott feledhetetlen alakítást. Szilágyi Tibor 83 évet élt. Továbbra is napos időnk lesz, néhol egy-egy zápor kialakulhat. A délutáni 27-33 fokos csúcsok után késő estére 18-24 fok közé hűl a levegő. A hajnal friss lesz, 12-17 fok várható. Holnap sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen, csapadék nem lesz. Többfelé megélénkül a szél, általában 25 és 30 fok között alakulnak a maximumok. Vasárnap változóan felhős napos idő lesz, néhol kialakulhat egy-egy zápor zivatar, 25-31 fok várható.
4: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 3, 2, 1, 0. A stúdióban a három gigász, a három afrodiziákum, a műsorvezetők, akik többen vannak, mint azok, akik szeretik őket. Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hölgyeim és uraim! Ez itt a Talpon

0: Szeretettel köszöntjük a Rádió Café hallgatóit, ez itt a talponálló Zolival, szia!
1: Hello, hello!
0: Luca nincsen, most kettesben vagyunk itt Zolival, úgyhogy ilyen férfias adás lesz ma. Mindig ez az érzés, most is csoportban megbeszéltük előtt, hogy ez az hányós viccek, pukis viccek és hangos büfögés adásban, hisz nincs itt a női
1: energiák, pontosan.
0: Így van.
1: És kicsit ki lehet ereszteni a pocót, tudod, nem kell így behúzva tartani.
0: Én azt szoktam csinálni, hogy nekem amúgy ilyen nagyon kis picike pocakom van, tehát hogy én azért azt gondolom, hogy jó formában vagyok, de hogy egy ilyen nagyon kis pici, de pont akkor, ahogy így a pólón keresztül azért már látszik, hogy így van. Mm-hmm. És hogy azt szoktam csinálni, de mivel hogy még nagyon pici, ezért így az alsómat így följebb szoktam húzni, és így az alsónak a gumia pont annyira nyomja le, mintha semennyi pocakom nem lenne. Szóval nekem ilyen kevés van, de ez viszont frusztrál. És ezért mindig így trükközgetni szoktam, hogy amikor kötősgatya van rajtam, pont úgy kötöm meg, hogy így a hasamat ilyen fűzőként lenyomja.
1: Wow. Eset.
0: De mondom, ugye a bendőm méretét jól jellemzi, hogy a alsógatyám gumia egyébként le tudja nyomni. De igen, most még erre sem kell figyelni, hogy Luca nincs itt.
1: Nagy szerencse ez.
0: Fogadjunk, hogy te se fújtad be magad adás előtt.
1: De, hát azért ilyen időben még, ha bár áll az égnek, azért most már nem az van, mint a hétfői adásban volt.
0: Így van.
1: Mondjuk, ami azért kifejezetten kellemetlen idő volt.
0: Még. Mondjuk annyi idő azért nem telt el a hétfői óta nekünk most itt, mert hogy rögzítve van ez a mai adás, szóval felvételről vagyunk. Szerda van most, amikor ezt beszéljük, úgyhogy ezen a hallgatóink talán meglepődnek, azok viszont talán kevésbé, akiknek ugye éppen ez élőbe kimegy a kafén szerda délután, mert rosszul állítottam be a keverőpultot, és az éppen zajló hírek alatt elkezdünk dumálgatni Zolival, hogy mekkora hasam van.
1: Így szóval... van, meg figyelj, igazából hasonló hírértéke lenne a kettőnek.
0: Igen, azért vannak néha olyan hírek itt az MTI tollából, amiket lehet, hogy felülmúl egy picit ez a kis alsógatya gumis téma. Na mindegy, úgyhogy ja, szerdán vagyunk, és pénteken megy le ez az adás, viszont ugye ezt mindig elmondjuk ilyenkor, hogy semmit nem módosítunk, tök ugyanolyan, mintha élőben lennénk, szóval általában az igazán vállalhatatlan dolgok az ilyen adásokban történnek, mert hogy nem az van, hogy kivágom, hanem úgy vagyok vele, hogy na jó, akkor mit most nem élőben vagyunk, elengedem magam, de közben ugyanígy megy ki majd adásba is, ergo aztán, mivel nem vágom, valami vállalhatatlanság következik be a rádió adásban.
1: Igen, ez veszélyes. Kifejezetten veszélyes, amikor felvesszük az adást.
0: Ez veszélyes. Csak hogy egy régi klasszikust idézzünk, ami még a szignálunkban is benne van egyébként. Na mi újság veled, Zoli, mesélj egy kicsit, mik történnek mostanság.
1: Rég volt ilyen, de idefelé jövet gondolkodtam egy
0: akkor
1: témán.
0: Hát, Zoli, ez szignálért kiállt.
2: Az Animal Cannibals óta tudjuk, hogy veszélyes az út hazafelé. Ha viszont a Rádió Café az úti cél, Zolit egyedül a filozófiai panteonba való felemelkedés veszélye fenyegeti. Zoli idefelé. Szabad gondolatok jegyzéke a talponállóban.
0: Na, mennyivel másabb érzés így elkezdeni egy történetet, Zoli? Tehát, pontosan. Mi történt veled idefelé? Mi gondolkodtál
1: idefelé? Idefelé, ugye általában a telefonomat nyomkodom, és feldobott egy videót arról, hogy hogyan néz ki egy puzzle verseny.
0: Puzzle verseny.
1: Igen, és igazából
0: hát nem is... nem az a dolog, amit úgy időre szoktak.
1: Pontosan, és ez is fogott meg bennem, úgy általánosságban ugyan sokszor, vagy a témához képest meglepően sokszor előjönnek ilyen fura szakmáknak a versenye itt az adásban, meg már beszéltünk, például volt a sírásó verseny, volt, amikor aludni kellett, tehát sok versenykategóriáról beszéltünk már, de hogy azon gondolkodtam el, hogy basszus, tényleg szinte biztos, hogy mindennek van valamilyen versenye.
0: Aha, tehát, és hogy... utána néztél?
1: Nem, így kifejezetten nem a időrövítsége miatt.
0: Gyűjtéssel
1: érkeztél. Nem, erről van szó, de...
0: Véletlenül sem raktam bele egy másodperccel sem több energiát ebbe az adásba, mint szoktam.
1: Nehogy azt hitt, hogy bármi...
0: a kötelező minimum.
1: Így van, és mégis milyen jól meg vagyok, még itt dolgozom. De hogy... Hogy mi vajon miben indulnánk? Én ezen gondolkodtam, hogy nekem mi lenne az. Tehát én például az, hogy milyen különböző dolgot tudok ketchuppal enni. Én egy ilyen versenyben biztos elindulnék, és valószínűleg meg is nyerni.
0: Egyébként igen, ez elég valószínű, de néha ilyen gusztustalan kategóriába is átcsúszol.
1: Tehát, mi hogy... az, hogy gusztustalan? Minden jó ketchuppal.
0: Hát azért ebben nem vagyok teljesen biztos, hogy az esküvői tortán, ami kicsit stracciatellás, azon azért
1: jó, amúgy mondod... nyilván ilyenről nincs szó.
0: Gondolom, de... jó, nyilván édesre nem kell az ember, de hogy például nem tudom, van mondjuk egy natur palacsinta, ami még elmehet Lekváros és Portobágyi irányba is, és tudsz olyat csinálni, hogy mondjuk csak a palacsintába belenyomsz egy két csikket csapot?
1: Nem, ilyenről nincsen szó, tehát ezért ennyire szentségtöréseket nem követek el. Na de még visszatérve az eredeti témára, hogy tényleg, hogy vajon az ilyen nagyon fura szakmáknak, hogy nem tudom, például azok az emberek, akik tudod mondjuk az ilyen nagy villanypúznák, az mossák le, hogy vajon nekik is van ilyen versenyük?
0: Hát azóta, hogy én műsorvezető voltam egyszer egy állványépítő bajnokságon, na, most tavasszal, azóta én már bármit el tudok képzelni, és az a durva, hogy ezen kicsit így mosolyog az ember, aki laikusként hallja, hogy állványépítő bajnokság, és közben odamész, és rendesen egy sport van belőle összerakva, vagy olyan szabályrendszer, olyan feladat, olyan körülmények, mondják, hogy tényleg úgy érzed, hogy kicsit így keresztezi egy kevéssé ismert olimpiai sportág és a TV2 régi Nagy vagy című műsorának a hangulatát, amikor ilyen iskolások versenyeztek egymással, és nem tudom, ki tud a legmagasabbra fölépíteni sörösre kezdből egy tornyot, meg átevezni egy gumicsónakban egy medencén. Tehát hogy nagyjából így ezenek a világa ötvöződik általában az ilyenekben, ezt tapasztaltam ott ezen a állványépítőn is, és ja, abszolút el tudom képzelni, hogy tényleg bármi ilyesmi. Tehát ha a nyakamat rátenném, hogy létezik ablaktisztító verseny például. Összeretkeznek egy ablakot, és akkor valaki odajön, és időre kell, tökéletesen. És aztán jön a bíró, megmondja, hogy akkor mennyi van-e időbüntetés, nyilván letörlik az ablakot, és utána mondjuk az időbüntetéseket megnézi, hogy oké, rendben, ha csíkos maradt egy helyen az 5 másodperc időbüntetés. És akkor így kiadják.
1: Ugyanez, hogy én nem gondoltam volna például, nyilván azt tudjuk, hogy vannak főzőversenyek. De hogy például vannak...
0: Ez engem olyan nagyon nem döbbentett.
1: Igen, hogy vannak például steak főzőversenyek, és van egy ilyen világszervezet.
0: Ez ami azért meglepő, mert az sütni szokta.
1: Igen. Ez a SCA, azt hiszem ez a Steak Cooking Association, vagy valami ilyesmi. És ennek van egy ilyen nemzetközi szabályrendszere, amivel, hogyha úgy szervezel versenyt, akkor lehet gyűjteni ilyen nemzetközi versenyzésre feljogosító pontokat, meg ilyen szabad kártyát, és az egész így megvan koreografálva, hogy igen, akkor vannak a bírók, igen, akkor a verseny elején át kell venned egy ilyen hungarocell dobozt, csak abban adhatod le a steaket, ha nem veszed át, kizárnak. És hogy mennyire minden ilyen versenynek meg van szervezve, tényleg a szabálya meg minden. Ugyanez volt nekem, ami egy ilyen, hát egy nagy nyúlüreg volt egy-két napig az életemben, a különböző favágó versenyek.
0: És ezeket egyszer bedobta a TikTok, és aztán onnantól
1: fogva
0: meg...
1: Nem is TikTok, még ezen YouTube-on találtam meg, és egyébként ennek nemrég volt Magyarországon itt a döntője, azt hiszem a Városligeti tónál, vagy valami fordulója a világkupának, ugye? És ez tényleg úgy néz ki, hogy van többfajta versenyszám, van olyan, hogy amikor láncfűrészsel, amikor baltával mennek, és azt hinned, hogy hát ki kell vágni egy fát. De nem, olyan, hogy előtted van egy ilyen nagy fatöng, de egy 2-3 méteres, és így fel kell másznod a tetejére, úgy, hogy beleütsz egy ilyen éghelyet, beleraksz egy falapot, arra ráállsz, ezt megcsinálod még egyszer, és akkor a tetején kell levágni belőle egy darabot ebből a nagy farútból. Meg az, hogy ki tud gyorsabban x darab ilyen fakarét levágni egy láncfűrésszel, meg ilyenek, és akkor vannak ott taktikák, technikák, és
0: hogy ilyen vastag fa korongot, vagy nem tudom,
1: az ugye mindenkinek standard, nem, hogy hogyan áll neki, hogyan mozgatja a láncfűrész például a fában, minden ilyen.
0: Engem valahogy az ilyen versenyeknél kicsit jobban izgatnak az ilyen Guinness rekordok, amikor nem az van, hogy összejön mindenki, hanem az, hogy van egy ember, és azt mondja, hogy akkor én most egy Guinness rekordot meg fogod dönteni. Tehát például volt egy fickó, aki nem tudom, 23 órán keresztül freestyle rappelt folyamatosan, és akkor jött egy magyar srác, Veres Robi MCDC, és akkor ezt megdöntötte. És akkor erre kiment a, nem tudom, Focus Reportot forgatni, oda mentek MCDC rajongói, ugye ez még azokból az időkből származik, amikor még voltak neki ilyenek, és akkor közösen megnézték, és nem tudom, kiült valami plázának a teraszára, és akkor elkezdte nyomni, és 24 órán keresztül mondjuk folyamatosan freestyle rappelt. És na, nekem ezek azok, amik úgy igazán tetszenek, de legyen ez tényleg bármi. Amikor azt mondják, hogy oké, rendben. Mennyi most a palacsinta rekord? Ha már a palacsintáról beszélünk, most pont nemrégiben olvastam egy ilyen hírt is, hogy lesütöttek nem tudom 70 ezer darab palacsintát valami magyar településen, most mondtam, hogy random számot. És akkor megnézzük, hogy oké, a rekord 69.700, akkor ez esetben nekünk kell csinálnunk 70.000-et, és meg lesz miénk a Guinness rekord. És rászervezek egy programot, megcsinálják a logisztikát, vagy csak ennyibe befejezem a gondolatot utána, hogy egyszerűen biztos, megcsinálják a logisztikát, tehát biztos, hogy meg lesz, ott adom, csak oda kell menni, és meg kell csinálni. És akkor ott eldöntötte a település, mit tudom én, Kerepes vagy Bogyiszló, hogy akkor most nekünk lesz egy Guinness rekord.
1: Győrvár volt egyébként ez a település, egy 600 fős falu, és 50.000 palacsintát sütöttek meg február 14-én.
0: Na, valamiért úgy emlékeztem, hogy ez mostanában volt, de akkor februárban.
1: Ja, úgyhogy, de hát azért nézd, ezek szerintem jók, meg ebből van egy hír, ez össze tudja kovácsolni a közösségeket. Nyilván, hogyha kárba veszik az étel, az nem szerencsés.
0: Hát azért nem gondolom, hogy kárba veszik.
1: Valószínűleg ráépítettek egy kampányt, igen.
0: Olyan közösség összegyűlt ott, hogy mindenki beküld egy néhányat, tehát hogyha nem tudom, csak 5000 ember odajön, akkor az fejenként 10. Tehát azért az már talán hozható.
1: Te miből mennél versenyre?
0: Na igen, és ezért hoztam be ezt, hogy én nem, versenyt nem tudom most hirtelen mondani, viszont nekem például, nekem az ilyen Guinness rekordok azok, amikből így van olyan, amit azt gondolom, hogy meg tudnék dönteni. Így például pont a Veres Robi MCDC-nek a példájából kiindulva, nekem ez az egyhuzamban történő folyamatos rádió műsorvezetésből van világ, van Guinness rekord, és én ennek utána néztem egyszer, hogy valami csávó szintén egy ilyen 20 akárhány órán keresztül. De dumált
1: végig folyamatosan? Vagy...
0: Igen, és akkor az volt, hogy voltak vendégei, és mindig mással csinált interjút. És volt valami ilyesmi, és én ezt láttam, és elgondolkodtam, hogy igazából én ezt szerintem meg tudnám dönteni. Szóval, hogy így mondjuk 25 órát ülni valahol, és folyamatosan beszélgetni más izgalmas emberekkel, és tényleg be van osztva, hogy mondjuk van 20, vagy van 50 darab interjú, rohadtul más típusú emberekkel, tehát hogy ott mondjuk ott ülök 25 órán keresztül, fél órás interjúk vannak, és akkor ott a macska kozmetikustól kezdve a kamionsofőrön keresztül egészen a konyhásnéni.
1: Az astronautából olyan sok embert nem tudnám meghívni.
0: Hát vagy pedig nem érteném, hogy mit beszél, mert nem magyar. Ez a másik opció egyébként. Szóval igen, én ezt így el tudom képzelni, hogy ebben is sikerülne valami Guinness rekordot dönteni, csak az a baj, hogy ezzel kapcsolatban meg lehet, hogy az van, tudod, hogy ha már szignálokat vagy két zenét bejátszol, az már pihenőidő, az már nem ér. És azért egy húzamba megállás nélkül az meg már kicsit nem.
1: Szerintem ennek megvannak a szabályai. Amúgy az ilyen Guinness rekord döntések szerintem érdekesek, főleg, hogyha egy kis ember csinálja, tehát nem az van, hogy tudod, hogy amikor ilyen...
0: Ez rám van.
1: Nagy sportolókról van szó. Nyilván az is egy fantasztikus teljesítmény, de amikor így az utca emberek kitalálja, hogy most nem tudom, egy adott Lego készletet kirak a leggyorsabban a világon, mert ő ezt szereti csinálni.
0: Én leszek az egységnyi idő alatt legtöbb üveggolyót lenyelt ember.
1: Amiren én gondolkodtam, még idefele jövett, hogy milyen versenybe szállnék bele, és ami biztos, hogy van, az ilyen mondjuk sátorállító verseny. Ez a standard nagyjából, amit mindenkinek van ilyen fesztiválokon látni, kiválasztani egy adott...
0: A kidobhatós, kiveszed a tokból, kidobod, kezd, és erre egy egész napos programot ráhúztak.
1: Nem, hanem tényleg, ami azért egy kicsit komplexebb munka, meg még amire vissza akartam utalni, hogy ez a puzzle verseny, ez többfordulós volt, tehát volt egy elődöntő és egy döntő, és hogy valószínűleg lehetne az, hogy és a döntőben meglepődött, hogy egy köralakú puzzle-t kellett kirakni.
0: Ezt mondjuk tényleg, ja, persze, hiszen hogyan puzzle-öztem gyerekként én is? Mindig figyeltem arra, hogy először a sarkokat megkeresem, aztán a széleket, de ez menő, hogyha csak kör.
1: Na és ugyanez lehetne a sátrasnál, hogy az elején tényleg még valami egyszerű, és utána a második körben valamilyen komplex katonai sátrat kell egyedül felállítani.
0: 8 személyes családi dupla falu sátor, külső szúnyogháló, vagy belső szúnyogháló és külső esővédő.
1: Igen, ilyeneket.
0: És ráadásul a teraszon lévő kertészékeket is neked kell összerakni.
1: De ott kifröccsenteni a fehér székeket.
0: Én nem úgy gondoltam, hanem mit tudom én, az ilyen IKEA-s bútorokat, a kerti bútorokat ott össze kell rakni, vagy nem tudom, jüszkös kerti bútorot össze kell rakni, és ráadásul még kint kell, hogy gőzölögjön egy friss bogrács, gulyás, és még azt is te rakod össze. Tehát a teljes programot neked kell.
1: Szerintem ez szórakoztató lenne.
0: Viszont nem marad időnk a napzenéje rovatra, ami pedig nagy kár lenne. Hát ugye dübörög a VB folyamatosan, és egyébként elég nehéz dolgunk is van, bevallom most ebben a mai adásban, mert hogy ugye szerda van, és így kb. Mindig a VB aktuális eseményeivel kezdünk ilyenkor, mert most a csapból is ez folyik, és most meg nem beszéltünk erről, hiszen már 2 napok később hallottok minket. Úgyhogy gondoltam, hogy kicsit úgy VB-zzünk, hogy a napzenéje rovatba emelem ezt be, mert hogy még nem beszéltünk egyetlen szót se Shakira és Burna Boy Daj Daj című közös VB daláról. Mert hogy a 2010-es dél-afrikai VB-nek ott volt a Waka Waka, az ugye ott egy legendás szám volt, ellenben Shakira most a második visszatérése, vagy pontosabban a visszatérése alkalmával, most talán nem kap akkora média figyelmet, és gondoltam, hogy beszéljük át, hallgassunk a számot, és beszéljük meg, hogy vajon ez jogos, vagy nem jogos. Úgyhogy Shakira és Burna Boy a 2026-os világbajnokság, futballvilágbajnokság hivatalos himnuszával, a Daj Daj-jal, itt a napzenéje rovatban.

0: Shakira és Burna Boy közös Daj Daj című VB himnuszokkal, amit jó sokszor hallhat az, aki kint van az Egyesült Államokban, TV közvetítésben, kicsit kevesebbszer játsszák le, teszem hozzá, talán szerencsére. Hogy tetszett, Zoli?
1: Először is nyilván nem a videóklip egy számnak az elsődleges lényege, de hogy tud valami ennyire olcsón kinézni, ami ennyire sok pénzből készül, de tényleg, tehát hogy így nem tudom, ki látta már ennek a klipjét.
0: Hát Zoli, erre most tudnék mondani példákat, az a helyzet. Vannak bizonyos vasútállomások, illetve nem tudom, vadászlesek, vajákról ez elmondható.
1: Na mindegy, de hogy nagyon-nagyon fura, egy kicsit, mint hogy ezt kapkodva rakták volna össze. Nekem olyan, hogy jó van, srácok, akkor itt a zöld háttér előtt most vergődjünk egy picit. Maga a szám is, nyilván tényleg, ha van valami, aminek nem kell sokról szólnia, meg a legnagyobb lőzungokat el lehet benne lőni, az egy VB himnusz. Tehát, hogy én itt nem akarok semmit azt, hogy hát igen, itt lehetett volna egy kicsit benne több a, nem tudom, a különböző szociális osztályok ellentétére való utalás. Tehát nyilván semmi ilyet nem várunk el egy ilyen számtól. De hogy valahogy én nem érzem azt, hogy ez így vinne magával, és akkor ezt így énekelni tudna egy ilyen stadion, már csak a représz miatt se.
0: A représz az valóban nagyon indokolatlan, ugyanakkor azt mindenképp pozitívumként kell felhozni itt a Shakiráék mellett szerintem, hogy tök bátor dolog futballhimnusz írni ózás nélkül.
1: Tehát ez így van.
0: Nagyon-nagyon ritka.
1: Bátor dolog, de kell-e bátornak lenni? Szerintem ez egy indokolt kérdés ezt feltenni, mert tényleg azt meg kell állítani, hogy Shakira még mindig nagyon tud táncolni, de valahogy az egész klipben volt valami fura. Szerintem meglepően sok AI-t használhattak hozzá, vagy csak béna volt a grafikus, valamint van egy ilyen undorító effekt így a kép szélén, ami egy kicsit így elmossa a dolgokat.
0: Amikor már bekönnyezel, annyira tetszik neked.
1: Így van,
0: valahogy
1: így van.
0: Ezt akarja átadni.
1: Maga a szám, hát az meg most így olyan, amilyen mondom, így ilyen nagyon-nagyon középszerű. Tehát, hogy még nincs is az, hogy tudod, így legalább meg lenne csinálva direkt olyanra, hogy ilyen vírusszám legyen, amit, hogyha elkezd játszani a rádió, mindenki felkelt, hogy ó, Istenem, már megint ez, de azért meghallgatod. Én sokkal jobban örültem volna, hogyha legalább ilyet csinálok, és akkor van ez a nyár, ez a 20-26 nyara, ez erről szól, utána soha többet elő nem veszi senki ezt a számot, mert nyilván lehetett volna egy vakavakát is, amit a mai napig egyébként játszanak a rádiók.
0: Azért az a több szempontból egy szerencsés együttállás volt, hogy az ekkorát ment.
1: Az biztos, de letagadhatatlanul nagyon jó szám volt szerintem.
0: 10-es skálán mondd, mert közben itt kiszaladunk az adásidőnkből.
1: 10-es skálán ez nekem egy 5, de csak azért, mert a videóklipben jól táncolt a Shakira.
0: Hát ez tudod a zene mellett, az érvként, hogy a klipben Shakira jól mozgatja a csípőjét. Oké, 10/5-ben is írtuk Shakirának és Burna Boynak a VB himnuszra, a talpon álló napzenéje rovatának legendáriumába. Mi most elmegyünk egy kicsit reklámozni, és utána pedig érkezünk vissza, lehet, hogy még zene is lesz. Ez majd legyen meglepetés.
2: Köszönjük szépen! Na de mit szól ehhez a Rádió Café hajójának zenei kormányosa? Pallos jogának egyedüli birtokosa? Cyborg Templár!
3: Na ezt nem.
2: Rádió Café. Van barátod.

0: Rádió Café. Csillebércen, az FM 98-as frekvencián.
1: Sziasztok, Pásztor Anna vagyok, az Amnena Barbie zenekarból, ez pedig a Rádió Café.
2: Nincs egy tízesed esélyig.
3: Nem gyűjtöttünk elég PET palackot, le vagyunk égve.
2: Le.
3: Tudjátok, mi következik.
2: Mi tagadás?
3: Maradjatok velünk, utána folytatjuk.
2: Megadom. Egy szó megadom. Addig éljek.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Elnézést. Elnézést.
4: Nem bírsz bemenni.
2: MZKT.
4: Tessék.
2: MZKT.
4: Ja. Aha. Angolul léci.
5: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
3: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
5: Angolul létszi.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Hangos, nyers, kompromisszummentes. Egyik legőrültebb koncertzenekara hamarosan Budapestre érkezik. Az Idols július 8-án első önálló koncertjét adja a Budapest Parkban. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
6: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a Top Ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ez itt a Talponálló, a Rádió Cafén.
7: Ez még mindig a Talponálló. Zolival kettecskén vagyunk itt a stúdióban felvételről. Szia, Zoli!
8: Hello, hello, nyomjuk, nyomjuk.
7: Mit csinálsz ezekben a pillanatokban, amikor pénteken hallgatszódik ez az adás, amit mi szerdán veszünk fel?
8: Balatonon vagyok.
7: Oj, de irigyellek, te jó ég!
8: Bizony, ráadásul egy olyan nyaralóban, ami konkrétan...
7: Ami nem a tiéd, szétverheted!
8: Nem is
7: üvöltve
8: ez...
7: fogok hányni a nappali közepén.
8: Na jó, ha már ebbe így belementünk, egy olyan nyaralóban, ami nem túl fancy, tehát nincs az, hogy tulajdonképpen vigyázni kell nagyon a falra, egy ilyen régi, egy tisztes szoci nyaraló, de szépen felújítva meg nincs ez a dohos szag. És ami a legfantasztikusabb dolog, hogy van a nyaraló, van egy fölút, és utána a strand.
7: Oh.
8: És ez a legnagyobb szabadság mindenek felett, de tényleg. Tehát tudod, nincs ez, hogy jó, akkor most össze kell pakolni a strandra, mert indulunk, és nem tudom, még akkor is a 20 percen a strand, még akkor sem mész vissza. Akkor sem, de itt meg tényleg az, hogy ó, benn maradt a törölköző, hát akkor másfél perc és visszaugrom érte. Csodálatos.
7: Az a baj egyébként az ilyen vízparti nyaralásokkal számomra, hogy sokszor megesik velem az, hogy így lusta vagyok bemenni a vízbe. Szóval ott vagyok a vízparton, és nyilván, mivel hogyha bemész a vízbe, akkor az jár egy kis tököléssel. Átöltözöl, naptejezel, bemész a vízbe, beleszoksz, mert azért valószínűleg hűvösebb, mint ami így igazából kellemes lenne. Benn vagy egy kicsit, az addig jó, utána kijössz, csuron víz és naptej keveréke vagy, utána azt letörlöd, tetkes lesz a törölköződ, rátapad a fű a lábadra, azt mire megszárogatod, aztán fölveszed rá a száraz zoktit, vagy legalább egy papucsot, de aztán még vigyázol, amíg a strand és a szállás között így mész végig a fűben, hogy ne szálljon be egy méhecske a lábujjaid közé a papucsnál, tehát hogy így ilyen mindenféle ilyen elképesztő tökölés van-e körül a projekt körül, még hogyha pedig fekszek az árnyékba, nyilván jó belegondol ebbe, hogy mennyire lennék most a vízbe, de annyival nem lehet jobb, hiszen köríti ez a hatalmas nagy vergődés, ellenben nyilván, mivel a napom 95%-át nem a vízben töltöm, ezért valószínűleg azt is kellemessé tettem, tehát akkor sem szenvedek a tűző napon. Úgyhogy számomra ez az egyik probléma, hogy gyakorta így gondolkodom, és azon kapom magam, hogy a balatonparti nyaralás harmadik napján vagyunk, és egyszer voltam a vízben.
8: Meg amblok fürödni.
7: Az meg a másik kérdés. Hiszen ugyanúgy meg kell törölközni, és a többi.
8: Ezt én ezzel
7: most
8: nem
7: már érted
8: egy...
7: a mindennapjai problémáit.
8: Miért kéne megtörölközni, rohadt meleg van. Kijössz a vízbe, megszállsz 5 perc alatt, nem az, hogy más órákat kell a vízben tölteni, egy kicsit lehűlsz, nem tudom, labdáztok a srácokkal, kijöttök.
7: Ja, ezt szokták mondani a barátaim is egyébként, csak hát valószínűleg akkor van némi nemű mentális defektusom, mert hogy általában nem tudnak meggyőzni. De egyébként mondom, imádok így vízbe lenni, meg a másik, ami viszont ennek az ellenpontozása, amikor mondjuk véletlenül legurul már egy-kettő csapolt sörna, akkor megállíthatatlan vagyok.
8: Na, olyan vagy, mint a fater, aki kihevült testtel ugrik a 30 centis Balatonba.
7: Ennyi ez, igen, fejest. Ennyi eszem egyébként van, hogy ilyen dolgokra figyelek, hogy nem tudom, nem ugrunk be felhevült testtel, meg hogy óvatosan megyünk be, és nem törjük ki a nyakunkat, miközben vízbe ugrunk. Tehát ilyen dolgokra azért figyelek, szép. De hogy úgy értem igazából, hogy a többiek mondjuk azt mondják, hogy most eljöttünk egy programra, ahol éppen mondjuk nem fürödni terveztünk, mondjuk mit tudom, én csak egy példát felhozok, vagyunk valahol a Balatonparton, és azt mondjuk, hogy átmegyünk Badacsonyba borozni egy kicsit. Uh-huh. És ülünk, borozgatunk, és meleg van, és meglátjuk a hullámokat, és már egy kicsit leérkezik az a borocska a szervezetembe, és abban a pillanatban azt mondom, hogy oké, nem érdekel, hogy nem haszunk fürdőgatyát, akkor bemegyünk alsónadrágban, akkor sprint előre, nem baj, majd leveszem, és leszek csak a rövidgatyába alsó nélkül hazafelé a vonaton, és sprintelek be, és nem bírnak megállítani. Szóval nálam valahogy így átkattint, tehát ugye azt érzem, hogy oké, most buli van, az így átkattint bennem valamit, és az egyik végletből a másik végletbe teleportálok.
8: Érdekes, nálam ez nincsen, nálam megszokott lenni tényleg az a...
7: Úgyis egész, mint egy normális ember.
8: Délelőtt egy óra vizezés, délután egy kicsit több vizezés, és egyébként meg az árnyékban levés, sütögetés a kertben ezek. Ez az ilyen nagyon-nagyon standard, de tényleg kikapcsol. Még kicsit unatkozni is szoktam szándékosan.
7: És Orfűn voltak ezek a nagy fürdőzgetések, vagy ott ez nem erről
8: szól? Orfűn annyira meleg volt, ilyen... annyira meleg volt, hogy így volt fürdés, de hogy így... Tehát nyilván egy fesztivál, amit csinálsz, a nagy buli után próbálsz minél tovább aludni, na most nem tudtál, annyira meleg volt a sátorban, még árnyékban is, hogy
7: ilyen... ilyenkor az ember felkeresi, nem tudom, ulti programot, vagy a filmklubot a fesztiválon.
8: 9-10-ig aludtunk, és akkor utána volt egy kis fürdőzés, meg este, meg így délután voltak például filmvetítések, és ezt jó is, hogy mondtad, mert ezt be akartam hozni, hogy megnéztük az Itt érzem magam otthon című magyar ilyen
7: Lovasozi Molnár Áron.
8: Igen, filmet, és így nem értettem, hogy Molnár Áron miért nem színészkedik többet, ahelyett, hogy kínos YouTube videókat gyártana, és egyébként hozzá kell tenni, hogy ez az elmúlt másfél éves tevékenységére már nem igaz, de mondjuk a korábbi aktivista tevékenységére igen.
7: Nagyon döcögősen indult a Molnár Áron közéleti karrierje.
8: Igen, de szerintem színésznek fantasztikus, de tényleg, tehát hogy szerintem generációjának egyik legjobb színésze.
7: Abszolút így gondolom én is, tehát hogy nagyon sok, tehát hogy sok olyan magyar színész van, aki az érdemei minden elismerése mellett azért nagyon sokszor kapja ugyanazt a karaktert, ami nem feltétlenül az ő hibája, lehet, hogy inkább a rendezők hibája, de azért legtöbbször most, ha megnézed, a, nem tudom, a Nagy Sanyi azért nagyon sokszor hasonló karaktereket kap. Általában a Nagy Ervin az a, nem tudom, macsó karakter. Játsza.
8: Hát a férfi főhős.
7: Igen, igen, igen. És ugyanúgy ott van Csányi Sándor, általában Csányi Sándort játsza. Tehát, hogy azért ez így szokott lenni. És ez nem az ő hibájuk, ez a rendezőknek a döntésén múlik. Na, a Molnár Áron az nagyon szélsőséges skálán képes egyébként nagyon magas színvonalú játékra. Tehát ő ha a vicces haver a társaságban, azt is hozza és autentikus, hogyha ő az abszolút pszichó, a beteg, bolond állat, azt is hihetetlen jól hozza. Nagyon jól hozta a drogost a Toxikómában. Elképesztő, hogy tényleg milyen széles palettán dolgozik ez a srác.
8: Így van, és ami szerintem színészeknél egy kihívás tud lenni még így extrán, hogyha mondjuk megnyilvánul közéleti dolgokban, hogy akkor ugye nagyon sokat kapsz az ő nem színészényéből. És akkor így látod civilben mozogni, és még nehezebb az, hogy a vászorról neked ne az az ember jöjjön le, és nála viszont egyáltalán nincsen ez. Úgyhogy én mindenkinek ajánlom azt a filmet egyébként. Hát nyilván nem a legkönnyebb film, de semmi olyan durva dolog nincs benne. A emlékeim nem csalnak, ami miatt ne lehetne az, hogy...
7: Legalábbis
8: hogy
7: a 20. percig, amíg még nézted, és nem mentél tovább sörözni, addig legalábbis nem történt semmilyen.
8: Így van, és ami még szerintem az egy nagyon-nagyon jó dolog a játékában az, hogy nem azt látod, hogy valak, hogy egy színházi színész próbál filmszínészkedni, hanem egy filmszínészt látsz.
7: De és ő színházból indul? Én ezt nem tudom.
8: Ezt én se, de igazából nem is számít. Az a lényeg, hogy tud váltani. Tehát tudom, hogy játszik színházban is jelenleg, de hogy ő honnan indult pontosan, azt nem tudom. De hogy nagyon sokszor az van magyar filmeknél, hogy tudod, ilyen nagyon színpadias mindenki így a filmászon, mert nyilván egy színpadon így nagyobb gesztusok kellenek, másabb hangsúlyozás kell.
7: Hát ez ugyanaz, mint hogy a néma filmekben az eltúlzó színészi játék, nyilván azért, mert ott az volt az eszközöd arra, hogy megmutass minden színházban, nem tudsz arc közelít úgy igazán előadni a negyedik karéinak. Úgyhogy
8: ja, főleg, ha mondjuk valami, másként. Nem tudom, még valami műszakális van rajtad, vagy ilyesmi. És nála meg nincs ez, és szerintem szerintem ez rendesen ritka a magyar filmeknél, mert mindenki olyan pátoszos akar lenni nagyon sokszor, meg annyira megmutatja, hogy igen, most veszi a kamerát, úgyhogy most ő megmutathatja, hogy nagy színész, és nagyon sokan ebbe buknak bele, és ez nagyon, nagyon jó volt látni a... Szerintem tényleg élet egyik legjobb szerepe volt ez.
7: Na, reméljük hallgat minket Molnár Áron, ezúton is gratulálunk neki a dologhoz, illetve a különböző pénzösszegeket, amiket ezért úgy gondolja, hogy megéri átutalni a talpon álló számlájára, azt nyugodtan megteheti, mert ennyit még egyszer sem promóztunk egy színét se egy húzamban.
8: Az elején azért jó beszóltunk szegénynek.
7: Micsoda?
8: Az elején azért beszóltunk szegénynek.
7: Már a karrieri elején? Nem is egyszer. Arra emlékszem legalábbis. Na, viszont nem erről akartunk beszélgetni, hanem hát olvastunk egy hírt, ami nekem nagyon izgi egyébként. Egy Kiskunhalas környéki nő lesz így a főszereplője a sztorinak, és hát lényeg a lényeg, ő nagyon sok ilyen apróbb szabálysértést elkövetett. Nem volt a legjobb barátja a törvényeknek, szabályoknak, mondhatjuk így, és volt erre neki egy nagyon jó taktikája, hogy hogyan tudja megúszni a büntetést, így aztán pedig újabb kis kihágásokat elkövetni. Ez a taktika pedig nem más volt, mint sem, hogy hát a húga adatait adta meg mindig, mikor igazoltatták, meg gondolom nagyon hasonlított rá, vagy ilyesmi, el akarta kerülni a bíróságokat és a büntetést, ezért mindig megadta a saját húga adatait. 2 évvel ezelőtt közlekedési szabályok megsértése miatt igazoltatták, akit és ekkor már őt körözték, ezért gondolta, hogy hú, hát ebből ki kell jönni valahogy, mert ha már köröznek, akkor valamit meg kell oldani, és döntött is, gyorsan a húga adatait adta meg, így a rendőrök helyszíni bírsággal elengedték őt. Ám, de ha színét, hogy itt vége a dolognak, a bírságot a húgának kellett volna befizetni, aki erre csak később eszmélt rá, mikor sorozatos elmaradások miatt elzárásra változtatták az ítéletet. Tehát nem csak az volt, hogy ha akkor nő a pénzösszeg, hanem gondolták, hogy akkor bezárják a hölgyet. Egy évvel később aztán bekötött biztonsági öv nélkül utazott az eredeti hölgy, 20 000-re büntették, természetesen ismét a húga adatait adta meg.
8: Nyilván.
7: A húga, hát mi más csinált volna? A húga megint nem fizetett, így a NAV behajtási eljárást indított, és ekkor állt össze a nő húgának a történet, hogy valójában sorozatos, tehát sportot űz abból az ő nővére, hogy az ő nevével és adataival takarózik. Egyébként korábban már ilyen ügyek miatt kapott felfüggesztetet a hölgy, és hát most az ügyészség a próbaidőn lévő nőt hamis vádvédségével, valamint közokirat hamisítással is vádolja, tehát valószínűleg ebből már letöltendő lesz ezen a ponton.
8: Ki csinál ilyet? Mármint, hogy...
7: Kíváncsi voltam, hogy az a nagy levegővétel hova vezet. Mégis ki művel ilyet?
8: De hogy tényleg, tehát az, hogy a húgának, ez az egyik kérdés, ami felmerült bennem. A másik pedig az, hogy ilyenkor a rendőrök nem kérnek személyit, vagy ez így bemondásra megy.
7: El tudom képzelni, hogy volt nála egy személy, volt nála a húga személyéből, tehát hogy...
8: De hát ez nem olyan, hogy többet kinyomtatnak a személy. Ez nem az, hogy neked lehet egy útleveled, aztán még kérsz másik hármat, hogy nehogy, ha elveszítenéd, legyen pót.
7: Hogyha van nekem egy személyigazolványom, amiről aztán bemegyek a rendőrségre, most nem feltétlenül akarok személyiséglopásra ötleteket adni, csak hogyha mondjuk én nekem 2 személyigazolvány kell a sajátomból, akkor bejelentem a rendőrségen, hogy én elhagytam az enyémet, ezután pedig kapok erről egy jegyzőkönyvet, ezzel a jegyzőkönyvvel bemegyek a kormányablakba, megkapom az új ideiglenes személyemet, majd kiküldik a rendeset. Ezután az én valójában el nem hagyott személyigazolványom, az csak egy akkor fog kiderülni, hogy nem valódi, hogyha mondjuk...
8: Ha jön egy rendőr, elkéri és beírja a kis gépébe.
7: Ha megnézi a rendszerbe, de hogyha most éppen egy felületesebb rendőr van, simán tudom kezdeni, csak megnézi a szemét, aha, igen, ez tényleg, hát ez ön valóban.
8: De bírságot szabott ki rá.
7: És akkor ilyenkor minden esetben
8: nem
7: meg
8: tudom,
7: kell nézni?
8: Ezt nem tudom, de számomra ez nagyon fura, vagy akkor itt valami nagyon el van szúrva a rendőrség informatikai rendszerében. Jó, nyilván nem ez a hírnek a lényege, de hogy nekem egyből ez volt az, ami így beugrott, hogy van ez, vagy hogy jön ez ki.
7: Szerintem nem lehetetlen az, hogy legyen, jó, ha hát ez megtörtént egy hasonló eset az ő húgával, mondjuk, mint amit most elmondtam, hogy elhagyta a szemét, mégis megtalálta, stb., berakta a fiókba utána, és akkor mondjuk, ez abszolút egy valid forgatókönyv szerintem, hogy egy ilyen történt, és azt mondta, ó, megtaláltam a szemét, de már jön az új, na mindegy, emlékbe rakom a fiókba, a nővére pedig rájött arra, hogy hát egyébként felfüggesztettem, van, most valamivel ki kell jönni, jó, a vész esetére elrakom azért azt a személyigazolványt. És ha mondjuk nagyon hasonlítanak, hát most a közvetlen ismerőseink között is vannak olyan ikerpárok, akiknek szerintem, ha csak pusztán, nem tudom, 5 évvel ezelőtti fotója van rajta egy igazolványképen, nem feltétlen mondanád meg idegenként, hogy ők nem egy
8: is. Nyilván nem is az, csak tényleg ez, hogy maga hogyan kerül oda a személy. De nem is, szerintem nem a technikai része az érdekes ennek a hírnek, hanem a pszichológiai része.
7: Hát, hogyha azt nézem, hogy ilyenkor mindig megpróbálom megérteni azt, aki a rohadék a hírben. És ebben nagyon-nagyon nehezen találom egyébként. De és valószínűsítem, hogy valami olyan, tehát 2 opció van. Az egyik az, hogy az ment az ő fejébe, hogy ja, mit érdekel ez engem, egy dolog a lényeg, hogy én ne kerüljek börtönbe, a húgom majd elviszi a balhét, lehet, hogy észre se fogja venni, vagy elsikkad, vagy elévül, vagy mit tudom én, valahogy megoldódik. Így gondolta, és az elsődleges számára az a saját önmagának a megmentése volt. A másik opció meg szerintem az volt, hogy mondjuk ő már annyit segített ennek a testvérének. Ő az egész gyerekkorukban, általános iskolában osztálytársak voltak, mert hogy kicsi a korkülönbség, vagy mit tudom én, vagy évfolyamtársak voltak, mindig ő adta meg neki a házit, mindig ő nyomta át, hogy mentette meg a balhékból, amikor berúgták focilabdával a tesiterem ablakának az üvegét, aztán az egyetemen levizsgázott helyette, amikor éppen online oktatás volt. Tehát, hogy el tudom ezt képzelni, hogy ilyenbe voltak, és azt mondta, hogy na jó, tudod, mit rohadjál meg, most nekem szükségem van erre, egyébként is tele van a tököm veled, mindig kihúztalak a slamasztikából, akkor itt az ideje annak, hogy egy kicsit te is törlesszél nekem. És volt egyfajta ilyen elbillent, tehát hogy ki mennyit rakott egy bizonyos kapcsolatba, úgy érezte az illető, hogy el van billenve, és akkor emiatt aztán úgy döntött, hogy oké, rendben, akkor rúgjuk ezt vissza az alapállásába, ezt a libikókát.
8: Ez is lehet, hogy valami konfliktus volt náluk, és direkt meg akarta szivatni.
7: Hát az meg annyira, tehát hogy kicsi az esélye annak, hogy pont akkor történik egy nagyon nagy konfliktus,
8: de
7: és te nagyon bosszút akarsz.
8: Héten, hanem ez egy ilyen nagyon hosszú.
7: Ja, hogy egyszer lenyúlta a férjét?
8: De jó, azért nem... Te...
7: Szerintem hibáztassuk az áldozatot. Én azt gondolom, valójában kezdem megérteni ezt a nőt. Én azt gondolom, hogy meg is érdemelte a sorsát. Kár, hogy nem ő kapta a letöltendőt. Remélem, sikerül helyette neki bevonulnia.
8: Ez nem egy mentséget akarok keresni, csak egy harmadik okot. Tehát, hogy nem az van... Én szerintem lehet találni egy idézéles arany középutat a között, hogy mondjuk igen, összevesztek azon, hogy kieszi meg az utolsó almát előző héten, meg a között, hogy lenyúlta a férjét. Tehát, hogy e között azért lehetnek mélyebb konfliktusok is.
7: Ha 0% a problémának a megette az almádat, a 100%-a lenyúlta a férjedet, akkor hány százaléknak kell lenni a te fejedben ahhoz, hogy az ő adatait add meg, mikor letartóztatnának?
8: Nyilván ez függ az embertől is, hogyha ilyen nagyon kicsi gyász, akkor én el tudom képzelni 20-30-ra.
7: Tehát, hogy már a 20-30-as százalékos
8: mi szinten? Nagyon sokszor túl sokat nézünk ki az emberekből, de én ezt olyan értelemben értem, hogy tényleg így, és ez gyakran előjön, hogy emberek nem gondolkodnak kettővel továbbra. Tehát kimondanak, megtesznek valamit, és nincs meg az bennük, és tudom, hogy ez nagyon elképzelhetetlen, akik nem így léteznek, de hogy kimondanak valamit, vagy megtesznek valamit, és utána nincs mögötte a gondolat, hogy oké, de milyen utána? Hanem nem, én ezt most megcsinálom, és akkor utána ugrunk egyet, jön a következő dolog. Ez olyan, hogy igen, éhes vagyok, oké, eszem, oké, szomjas vagyok, oké, iszom, nem tudom, és csak utána jön a következő dolog. Nincs az, hogy mondjuk megvan tervezve, akár csak egy 5 lépcsős történés sorozat. És nagyon sokszor szerintem az ilyen helyzetekben konkrétan ez üt be, hogy jön az ötlet, hogy hát bemondom a húgomét, de lehet, hogy még csak konfliktus se volt, semmi nem volt. Csak jött ez az árva gondolat, utána azt nem követte semmi más, ezt nem előzte meg semmi más, csak ez az egy pont létezett a péridőben annak az embernek a fejében, és megtörtént, és kimondta. És utána meg a következő az volt, hogy oké, megúszta.
7: Ez már múltkor is bevált. Ez innentől fogva meg már egy tökéletes megküzdési stratégia volt számára.
8: Igen, úgyhogy szerintem ezt nagyon sokszor elfelejtjük, de vannak emberek, akik így élnek. És mindentől függetlenül bárhol szembe találkozol velük, bármilyen melóhelyen, bármilyen, akár vezetői szinten is.
7: Nekem igazából most egy nagyon nagy probléma jutott eszembe ennek az egész hírnek a kapcsán, pedig az, hogy nekem 3 húgom van. Tehát, hogy ezt így nem tudnám egyszerűen sehogy, mert neked legalább öcséd van.
8: És még hasonlítunk is egyébként.
7: Ti még hasonlítottok is, igen, a húgaimmal egymásra. Nem. Szóval Zoli meg az öcsők hasonlítanak valamelyest, de most én érted, Péter, 180-nal ment az autópálya mellett, nem tudom, gyorsítósában. Péter, dehogy is, mutatom a személyigazolványomat. Dóra! És akkor így nézd. Aha, jó, rendben. És tudod, mi a jó, hogy 2026 van, és egy tök PC világ, tehát erre egy szót se szólhatna a rendőr valójában. Azt mondaná, hogy ön nekem nem tűnik nőnek, nem-e? Hát én pedig annak érzem magam. És ezt így teljes mértékben látom magam.
8: Én nem akarok beléd kötni, de te hol szocializálottál az elmúlt 20 évben? Mert hogy nem Magyarországon, az biztos, hogy te ezt feltételezed, hogy egy ilyen beszélgetést le lehetne folytatni.
7: Azt mondod, hogy ez a PC vonal azért ez egy rendőrség rajtaütés során kevésbé van még jelen?
8: Én úgy gondolom.
7: Túl sokat nézek ki a MeToo-ból, és
8: igen,
7: a
8: igen, igen, így van.
7: Meg lehet ezt magyarázni? Bárhogy. Tehát van az a pillanat, ami után így leülnek ketten, és akkor így kijössz a böriből, leülted a 3 évet, a testvéred egyébként kijön, vagy testvéred egyébként mondjuk odajön, mikor el kell vinni téged kocsival, mert mégiscsak a testvéred, és akkor így talisztok, és akkor hello, szia, mostanában volt valami bírságod esetleg? Tehát, hogy ezt így nem feltétlen látom, hogy ezt így hogy lehetne kibeszélni utána, vagy így megdumálni. Hogyan
8: szerintem
7: lehet egy...
8: Szerintem az, hogyha 3 évről van szó, az... az lehetetlen. Most, hogyha ilyen kisebb szabálysértés vagy ilyesmi, még azt szerintem azt meg lehet, meg talán el lehet felejteni így az idővel.
7: De nincs az, mint kisgyerekként, hogy üss vissza. Tudod, amikor így, nem tudom, véletlenül megvered a tesódat, és akkor nem tudom, nekem nem történik, mert húgaim vannak és fiatalabbak lényegesen. Szóval ez csak az utóbbi 2-3 évben alkalmazom ezt a taktikát. Hogyha úgy érzem, hogy a verbális eszközeim elfogytak. Hárman vannak, a túlerő náluk van, súlyban még jó vagyok. Szóval, hogy nem is tudom, mit akartam mondani. Ja igen, hogy kisgyerekként vannak testvérpárok, akik mondjuk bunyóznak, és aztán az egyik megüti a másikat, és akkor mondja, hogy ne mondd el anyáiknak, inkább üss vissza. Nem lehet, hogy itt is van valami ilyesmi?
8: De ott a másik olyan értelemben elégtételt vesz, hogy oké, de hogy az egy rövid lejáratú dolog. De itt, hogyha mondjuk valaki esetünkben 3 évet elvett az életedből, mert a te nevedet mondta be, neked az már nem segít.
7: De nem
8: segít,
7: az ül le. Most nem azt mondom. Azt mondom, hogy akkor történik a nagy beszélgetés, amikor kijött a böriből az, aki egyébként csalt és a húga nevét mondta be.
8: Ja, hogy jó, én azt hittem, hogy...
7: Kiderült, megtörtént, jó. Nem az ült be a börtönbe.
8: Akinek bemondták a nevét. Tudom, csak azt hittem, hogy egy ilyen konfliktust akarsz felül. Aha.
7: Tehát, hogy megkapja a méltó büntetését, leüli, és hogy utána meg lehet-e beszélni.
8: Őszintén szóval most mit, hogy figyú, ilyet többet ne csinálj, mert ez van belőle. Tehát, hogy...
7: Ez nem valami szép dolog, na menjünk, együnk egy fagyit.
8: De most érted, na, mint, hogy most mind beszél meg azt, hogy na ígérem, a legközelebb csinálod, akkor meg leülöm én, de azért ne nagyon csinálj ilyet. Tehát, hogy ne, nyilván nem. Most ha valaki ilyen kretén volt...
7: Na mindegy, tökre, tudod, mi érdekel ebben a hírben? Mindig az, hogy megszólaltatnak ilyen szakértőt, meg a szomszédot, meg a rokon, meg a nem tudom kit. Itt a testvér, akinek a neve be lett mondva.
8: De megszólalnál ebben a helyzetben?
7: Szerintem igen.
8: Tehát érted, szerencsétlen, még az ág is húzza, van egy ilyen kretén nővére, és akkor még ez összejön.
7: Érdekelne, hogy mi van benne ebben az emberben. Akár csak az, hogy mondjuk ne hozzák nyilvánosságra a nevét, meg semmi ilyesmi, csak hogy így mondjál, hogy mi volt a körítés.
8: Amúgy igen, ez érdekes lenne biztos.
7: Ez egy tök izgi interjú lenne. Ha hallgat most minket, jelentkezzen a talpon állónak a különböző elérhetőségei. A következő adásban belekészítünk itt beszélgetést. Na, elmegyünk most hírezni, meg zenélni, meg ilyesmi kötelező körökre, és utána pedig innen folytatjuk a következő hírünkkel. Maradjatok velünk, 5-ös fogat rovat is lesz majd az adás végén, ezt már azért mondom már most, mert ugye péntekenként fel vagy írás szokott lenni, de hétfőn megértem, hogy nem kihagytuk a 5-ös fogatot, csak megcseréltük, úgyhogy az jön a mai adás végén, úgyhogy én nem folytatom.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Rádió Café. Kőbányán, az FM 98-as frekvencián. A talpon állóban a valósággal történő bármi nemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a

0: megjelenése a Rádió Café színeiben. Garantált tartalom. No fillers, just killers. Július 6-án MK és Rob a Pesti rakparton, a Viadukt bárban.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Áramhálózati és okosmérős fejlesztésekhez lehet pályázni. Új villamos vonal épül a fővárosban, műemlékfa templom éget le Erdélyben. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megnyíltak az energetikai pályázatok. 500 milliárd forint áll rendelkezésre uniós forrásból áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre, közölte közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István rámutatott, ezekkel a beruházásokkal több megújuló energiát kapcsolnak a rendszerbe, így biztonságosabb lesz az ellátás és csökken Magyarország kiszolgáltatottsága. 2030-ra a jelenlegi teljesítmény másfélszeresét lesznek képesek kiépíteni. Új villamos vonal épül uniós pénzből a fővárosban. A Szent Gellért tér és a Budafoki út között járnak majd a szerelvények a Műegyetem rakparton keresztül. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, aláírta a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Vitézi Dávid szerint várhatóan még az ősszel elindulnak a közmű kiváltási munkák, és jövőre már a nagyobb építkezés is kezdődhet a teljes nyomvonalon. Megvan az év fagylaltja. Az idei versenyen 5 kategóriában 72 fagyit értékelt a zsűri. A fődíjat a budapesti Mikrokozmos fagyizó Szólea Fantázia nevű alkotása nyerte el, mondta rádiónknak Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnöke.
3: Egy tejmentes kókusz szorbé, gyömbéres kurkumás mandarinos variegátóba, amiben még egy kis júzú és ananász is került, kókuszos ropogóssal is megszólta a fagyit, trópus ízvilág nyert. Egy ilyen versenyre mindenki egy picit próbál előrukkolni valami izgalmas alapanyaggal. Az összes Magyarországon őshonos gyümölcsöt is felhasználták, a som vagy a vacamóca volt különlegesebb, a balzsamecet és a nyári szarvasgomba is belekerült egy-két fagyiba. Egy ehető erdő kategóriát is hirdettünk, a luckpúderig vagy a luckéregig tölgymakot is tettek a fagylaltba, úgyhogy ez egy nagyon kreatív kategória volt.
2: Szinte teljesen leégett egy 17. századi értékes fa templom az erdélyi Máramaros megyében. A műemléképület vélhetően egy heves vihar miatt gyulladt ki hajnalban, és bár a tűzoltók megfékezték a lángokat, a kár jelentős. A Szent Illés templom Máramaros megye épített örökségének fontos történelmi emléke. Vizsgálják az esetet a hatóságok. Továbbra is napos időnk lesz, néhol egy-egy zápor kialakulhat. A délutáni 27-33 fokos csúcsok után késő estére 18-24 fok közé hűl a levegő. A hajnal friss lesz, 12-17 fok várható. Holnap sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen, csapadék nem lesz. Többfelé megélénkül a szél, általában 25 és 30 fok között alakulnak a maximumok. Vasárnap változóan felhős napos idő lesz, néhol kialakulhat egy-egy zápor zivatar, 25-31 fok várható.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 3,

fröccs újra töltve, mosdó letudva, a stúdióban továbbra is a három afrodiziákum. Peti, Zoli és Luca. Ez itt még mindig a Talpon álló.

0: Sofia.
1: Itt vagyunk Zolival, ketten még mindig felvételről, de azt akartam mondani, hogy felvételről, de élőben. Hát bolond vagyok, hogy lennék élőben? Most mondtam, hogy felvételre vagyunk. Szia Zoli!
2: Hello, hello!
1: Sziasztok, kedves hallgatók! Jó, hogy itt vagytok még akkor is, amikor mi épp nem. Mert hogy akartam még mesélni egyet, mégpedig az, hogy így az utóbbi időben, az utóbbi napokban, hát én kiköltöztem a Szabadság térre konkrétan. Tehát, hogy ott van ez a nagy szurkolói zóna, és egyrésztről imádom azt, hogy egy tök ingyenes szolgáltatás, és nagyon sok szempontból csodálatos oda kimenni. És azért merek most itt ennek promót csinálni, mert tényleg ez nem egy fizetős szolgáltatás. Persze vannak körbe különböző vendéglátó egységek, amik azért megkérik az árát a portékának adott esetben, nem mindegyik persze, de van,

0: Igen, és lehet kapni ott, nem tudom, sört, meg kaját, meg ilyesmi, de a lényeg, hogy a Szabadság téren tulajdonképpen az egész Szabadság téren, a nagy füves rész, az egy ilyen meccsnéző placnak lett megcsinálva, és a két szélén, az északi és a déli végében van egy óriási nagy ilyen ledes kivetítő a Szabadság térnek, óriási hangszórók, körbe a vendéglátóegységek, középen van még egy ilyen egység, és egyébként pedig két irányban nézik az emberek a meccset. Olykor az is megesik egyébként, hogy ketté oszlik a tömeg, és az egyik csapat szurkolója az egyik kivetítő nézik, a másik csapat szurkolója a másikon. De az utóbbi
1: meg összefutna.
0: Igen, igen, és aztán pedig agykirály katonáttal játsszák le azokat a konfliktusokat, amik bennük maradtak. De és akkor ilyen hatalmas nagy hangulat szokott ott kibontakozni, és egyszerűen valami csodálatos, de valami nagyon-nagyon sok szempontból. Egyrészt az, hogy ez egy ingyenes program, és vannak biztonsági örök, de senkit nem zavar az, hogy különböző hajléktalanok például oda jönnek és meccset néznek. És ez szerintem csodálatos, mert egy hatalmas kültéri plac, és nem arról van szó, hogy azt mondják, hogy jó, már pedig itt fogyasztó vendégek lehetnek, nyugodtan oda jöhetsz azzal a cuccal, amit magadnak vásároltál máshol, és azt ott akarod elfogyasztani, ez csak egy plusz dolog, hogy nézheted a meccset a Szabadság téren. Mindezek mellé pedig tényleg az, hogy nagyon, majdnem minden meccsen, amin ott voltam eddig, és tényleg azért merek erről így beszélni tendenciózus, és tendenciáját emlegetve, mert tényleg minden második nap kint vagyok a téren, és megnézek akkor egyből kettő vagy három meccset. Nagyon sokat vagyok ott.
1: De miért a hajnali meccseket is adja?
0: A hajnaliakat nem, az ilyen legkésőbbi, amilyen éjjel 1-2-kor kezdődik, azt már nem, de mondjuk ha 11-kor kezdődik a meccs, azért azt még leadják szóval végig. Szóval ja, így. És annyira szívet melengető látni azt, hogy itt tényleg mindenkit összekapcsol ez a foci VB, és az ellentétes érzelmű szurkolók ott vannak egymás mellett, és jól érzik magukat. A különböző korosztályok közül mindenki egyért és egy mindenkiért, és a különböző nemzeteknek a képviselői is, és erre is ki akartam futtatni amúgy, hogy nagyon durva, hogy kb. Minden részvevő országnak van szurkolója Magyarországon, aki az adott nemzethez tartozik. Mm-hmm. Mindig kijön az aktuális nemzetközi kontingens, és mindezek mellé csak tényleg ez a mindenki egyként most futballszurkolóként van jelen, ebbe illeszkedik bele nekem az, és a hajléktalanok is oda jöhetnek és nézhetik a meccseket, és ennek tökre örülök.
1: Ezt én is tapasztaltam, voltam hétfőn a Grundon, nagyon fontos, hogy nem alkoholt fogyasztani, és éppen a brazil-japán meccs volt, és voltak ilyen, tehát így összegyűltek brazilok is, meg japánok is tényleg, jöttek a nemzeti mezben, és látszott, hogy a nemzetekhez tartozó emberek, és ott szurkoltak végig.
0: De annyira durva belegondolni Budapestnek így a világváros mi voltába, hogy ez mennyire igaz, és amúgy nem gondolnád, mert amúgy mire gondolsz arra, hogy jó, itt vannak mondjuk, nem tudom, aki itt van Budapest, egy körúti estén, 90%-ban mondjuk, mit tudom én, magyar, 8%-ban részeg brit, és akkor a maradék 2% meg így innen-onnan pár ember.
1: Ez még 15 éve így volt.
0: Én kb. Így képzelném el, a mai napig pedig azért járok az éjszakában rendesen. És az viszont, hogy
1: egy az elefánt... éjszakai életből ismert F. Péter.
0: Így van. Vizovicki László volt munkatárs. Szóval, hogy egy elefántcsontparti válogatott meccsén kín van egy 10 fős elefántcsontparti kontingens. Kín van holland-svéd meccsen, például mikor még a csoportban ott voltunk, rohadt nagy holland szurkolótábor, de embertelen sok, legalább egy 60-70 holland ott volt, ami ahhoz képest, hogy hollandok Budapesten, ahhoz képest sok, és egységesen szurkoltak. Ugyanúgy meg voltak a svédek is. Utána cserélődött a dolog,
1: következő turisták, meccs. Azért 60-70 turista, holland turista Budapesten.
0: De azt gondolnám, hogy szét vannak szorva másfél milliós városban. Tehát, hogy nem az
1: jó, hát nem hiszem, hogy cseppet nézik meg.
0: Oké, de az, hogy nem gondolom, hogy szurkolói csoport
1: milyen szép ez a 16. kerület.
0: Igen, megnézik. Hát a kedvencem a közvágó hír. és tényleg az, hogy egy kuraszaói szurkolóval összetalálkozni. Meg tegnap is tényleg, vagy most belefutottam ebbe, pedig igyekeztem időtlenül mondani, de mindegy, amikor ezt felveszünk, akkor az előző napon kint voltam, és akkor is a rengeteg elefántcsontparti drukker és szurkoltak, és ment, hogy Côte d'Ivoire.
1: Kicsit ilyen sziget hangulat, nem?
0: Abszolút, tényleg egy ilyen nemzetközi olvasztó tégelyé vált a Szabadság tér, és mindenkinek javaslom, hogy menjen ki, mert annyira átadja a VB hangulatát, mint amennyire kevés dolog.
1: Hajrá.
0: Azt gondoltam, hogy erre kicsit ráfűzöl, hogy mennyi külföldi van Budapesten, meg minden, de ne,
1: én szerintem ezt szépen lezártuk, jöhet a hír.
0: Jó, az Zoli, rám vezessed akkor, legyen, amit szeretnél. Én nem állok közéd és a hír közé. Mert hogy Mexikóba kalauzoljuk el a kedves hallgatóinkat, most előbb Kiskunhalason voltunk, most Mexikóba megyünk, úgyhogy ez most tulajdonképpen a világ minden szép táját megnézzük itt egy rövid időn belül. Egészen pontosan Mexikón belül Lago de Moreno, ezen a településen leszünk. Ez az ország középső részén van, tudtad?
1: Nem, de már nagyban ízítom a Google Maps-t.
0: Na, csak azért mégis csak lássuk, hogy oda tudjunk helyezkedni a Street View alapján az utcákra, és hát nagyon furcsa dolgok történnek ebben a Lago de Morenóban. Mert hogy a helyiek elkezdtek egy férfire Batmanként hivatkozni. De ennek nem ám az az oka, hogy ő egyébként jelmezben járkál az utcán, meg nem tudom, milyen gyerek zsúrokon ott van, és akkor ott produkálja magát, mint ahogy volt egyszer annó szó egy ilyen pókemberről, aki nem tudom, könyvelő vagy mi volt, és akkor megváltoztatta a karrierét, és a világ leghíresebb ilyen pókember imitátora lett. Szóval nem erről van szó, hanem csak szimulán vett mellett a Bece neve, mert hogy egy férfi feltételezett motortolvajokat kötöz szigetelő szalaggal villanypóznákhoz. Nem az van, hogy észreveszi és fölhívja a rendőrséget. Nem az van, hogy meglátja és akkor odaszól, hogy ennyi bennye. Nem az, hogy videót készít és kirakja a közösségi médiára, hogy ezzel az emberre vigyázzatok. Ő elkapja a motortolvajt és kikötözi egy szigszalaggal a villanypóznához, majd ott hagyja. Elfogja a tolvajokat, a szájukat leragasztja, és ezután, ami különösen tetszik, nem azt mondja, hogy csak kikötözöm, hanem még meg is alázom, macska bajuszt rajzol.
1: Ez különösen tetszik nekem.
0: Ő a motor tolvajokra kikötözi a szájukat, kikötözi őket, beköti a szájukat, macska bajuszt rajzol rájuk, és a homlokukra írja Filc tollal, hogy tolvaj. Ezután az általuk ellopott motort is ott hagyja mellettük, hogy így is megszégyenítse őket, tehát, hogy oda mennek a motorért az eredeti tulajdonosok, és hát azt látják, hogy ott van a tolvaj mellette oda kötve az oszlophoz. És hát a rendőrség már nagy erőkkel keresi ezt a férfit, mert nem annyira tetszik nekik ez az önbíráskodás, amit őszintén nem értek, hogy miért. Minden esetre ez a bizonyos állam, ez köztudottan egy kartelek által uralt terület, ahol így eléggé mindennapos a bűnözés, és a hatóságok ezért vagy leterheltek, vagy meg vannak kenve. Ennek ellenére ez a férfi azt mondta, hogy akkor itt valakinek kezébe kell venni az igazságszolgáltatást, és ő azt gondolta, hogy neki ez így az eszköze. Úgyhogy ennek a figyelembe vételével érdemes értékelni ezt a férfit, akit a helyiek csak a Batmanként emlegetnek. Na, mit szólsz ez a bizonyos Batmanhez? Hogy értékeled az ő tevékenységét?
1: Nyilván az önbíráskodást itt ebben a talpon álló nevű műsorban elítéljük.
0: A magad nevében beszél. Szerintem abban az esetben, ha valaki ártott neked, durrahat az állas. Én így gondolom. Ez az én határozott álláspont. Nem vicceltem.
1: Rögtön nekem azt jutott először eszem, amikor olvasom ezt a
0: cikket. Gyomros durradja. Igen?
1: Hogy hogyan értesül a lopásról? Mert ugye nem az, hogy az ő motorját lopják el, hanem ott hagyja a tulajdonosoknak a motort, amit elloptak.
0: Aha.
1: Ez az egyik.
0: Ebben én bele sem gondoltam, de nagyon igazad van ebben. Honnan tudja? Lehet, hogy ebből 10 kikötözött emberből 6 a valódi tulajdonos volt. Ez az én motorom. Azt mindenki mondhatja. Mutasd a forgalmit. De nincsen forgalmia még, mert nem tudom, ez is ez van.
1: Ott
0: van
1: Mexikóban fejtett.
0: Mexikóban vagyunk. Itt bárki csak vásárolt a piacon egyet. Nem. Mutasd meg a forgalmit. Nem mutatod? Oké, kikötözd.
1: A másik kérdés pedig az, hogy mi van, ha ő egy karteltag, és igazából ezért védett, ezért tehet meg ilyeneket. Hogy más karteltagoknak, vagy más bűnözőknek, akik lehet, hogy ilyen bűnözői csoportoknak a tagjai, azokkal így elbánik.
0: De ha meg karteltag, akkor nagyon tetszik, hogy nem tudom, sorozat tűzzel tart leszámolásokat az utcán, mint ahogy mondjuk egy karteltől vagy egy maffiától elvárná az ember. Elvárná, talán ez nem biztos, hogy jó megfogalmazás volt, de ahogy számítaná.
1: Hogy számon kérné a kartelt.
0: Igen, szóval, hogy számítanál arra, hogy egy kartelet lerendezi, hanem egyetlen macskabajusz rajzolás van. És ez nekem tetszik, és tök menő lenne, hogyha ez az élet több területén is megtörténne, hogy mondjuk, ha ő valóban egy kartelnek a tagja, és ő tényleg mondjuk szeretné vagy megállítani ezt a dolgot, hogy az ő csapatuk legyen a legerősebb, vagy pedig szimplán csak nem tudom, védelmi pénzt szednek a lakosságtól, és egyébként ez is a része adott esetben, most tényleg csak itt filozofálgatunk, akkor nekem ez nagyon tetszene, hogy a macskabajusz rajzolásra áll át a kartel. Mert akkor innentől fogva minden olyan társadalmi csoport, vagy embercsoport, aki egyébként eddig erőszakos megoldásokat alkalmazott, mostantól máshogy döntenél a dolgokat. Két radikális futballszurkolói csapat, akik mondjuk rühelik egymást, Újpest és Fradi drukkerek, nem kimennének bunyózni a Városligetbe, vagy nem tudom, a Monori erdőbe azért, hogy ott ne lássa őket senki, mert hogy egyébként tudjuk, most nem feltétlenül Újpest Fradi, hanem úgy egyébként van egy ilyen, ez az Usztavka nevezetű dolog, amikor szurkolói csoportok 10-10 megbeszélt keretek között és megbeszélt szabályrendszerben találkoznak, összeverik egymást, és utána pedig aki győzött, az kirakja büszkén, hogy na, mi nyertünk. Tehát ilyen történik. És gondolj bele, hogy mondjuk ők is ezen a macskabajszos példán felbuzdulva azt mondanak, hogy oké, rendben, akkor most egy szólánccal döntjük el akkor, hogy melyik csapat a királyabb. Vagy éppenséggel téli időszak van, és azt mondják, hogy rendben, most már nagyon durván beszóltatok a nagy legendáinknak, felgyújtottátok a zászlónkat és megtapostátok a mezeinket, úgyhogy egy hógolyó csata. Lássuk,
1: ez a Mexikóban szerintem ez kivált kép ritka lehetne mondjuk.
0: Jó, a hógolyó csata Mexikóban az valóban kicsit kevésbé, de egyébként tényleg az, hogy ilyen kedves gesztusokkal, vagy ilyen kedves kis mókás játékokkal eldönteni, az nekem nagyon tetszene.
1: Ez egy kicsit azt tudom elképzelni, mint ami a kínai-indiai határon van, hogy ott ugye nagyon feszült a helyzet, és ezért ilyen nagyon-nagyon fura ilyen őrségváltások hatások vannak, amik így kicsit elveszik az élét a dolognak.
0: Mire gondolsz ez alatt?
1: Hát ilyen nagyon-nagyon fura, szertartásos mozdulatok. Ezt nyilván nehéz rádióban leírni, hogyha egyszer valaki akar látni egy ilyen...
0: Valaki ott jár, akkor gondolósan lesz éve Zoli.
1: Igen, vagy YouTube-on keressen rá. Most ezt én is megteszem.
0: De ugye rituális dolgok történnek ott, hogy így megmutassák, hogy ki a nagyobb király?
1: Igen, igen. Nem is az, hogy ki a nagyobb király, hanem hogy így ne az legyen, hogy ilyen pattanásig feszült a dolog.
0: Egyébként ez kifejezetten érdekes szerintem.
1: Bocsa, elnézést kérek, India és Pakisztán között van ez a nagyon furt, nem India és Kína, India és Pakisztán között van egy ilyen nagyon...
0: És hát... egymást tűnök táncmozdulatokat mutatnak, és ezzel próbálják jelezni, hogy ki éppen a helyi Jani.
1: Igen, meg ilyen nagyon furt, tehát ez egy turista látványosság most már, de eredetileg nem ezt a célt szolgálta.
0: Na, de ez nekem alapvetően tetszik. Uh-huh. És tök menő lenne, ha ez mondjuk Magyarországon is így lenne adott esetben. És Zolit, hogy mutatja nekem a videót, tényleg ilyen rituális törzsi táncokat csinálnak ilyen beöltözött emberek, és ezzel mutatják a másik oldalnak a határ túloldalán, hogy már pedig nekünk jobb a csípő mozgásunk, mint nektek. Ez mennyire jó, mikor így lehet eldönteni egy konfliktust?
1: Valóban. És tudod, az lenne, hogyha ilyen nagyon komoly konfliktus van, akkor jó, nem az van, hogy tényleg nem tudom, csap le csacsi meg ilyenek, hanem elővesztek valami nagyon bonyolult társast, amiben nincsen semmilyen random faktor, és akkor oké, akkor most, vagy nem is az, hogy nem kell nagyon bonyolultak lennie, oké, akkor most a katánt az összes kiegészítőjével szombat este leszámolás.
0: Egyébként, ha belegondolsz, valahol a foci az ezt szolgálja egy kicsit. Uh-huh. Mert hogy ugye ezt már többször beszéltünk, hogy ugye alapvetően van egy ilyen igénye az embernek, hogy a törzsiségből fakadóan, hogy az én törzsem az jobb, mint a másiké. És onnantól, hogy egy darabig ez ment háborúval, és vérrel írták ezt a dolgot, még egy idő után pedig átálltunk arra, hogy akkor a sport és a labda, és az az érzésem, hogy na, Magyarország jobb, mint Románia, ahhoz nem kell, nem tudom, bevonulni Kolozsvárig, hanem érted, egy foci meccsen, ha 2-1-re nyerünk, akkor ez az érzés megvan. És valahol egyébként ez ennek a felnagyított verziója.
1: Hát igen, meg nyilván országon belül ez egy kicsit más, mert ott akkor már így az országon belüli törzsekhez tartozunk, ugye akár csak az ilyen klubfoci
0: országos. Hát akik összeverik egymást a Monori erdőben, amit mondtam az imént.
1: Igen.
0: Amíg nem hallgatják meg ezt a mai adást, és tudják meg, hogy hógulyózni is van lehetőség.
1: Pontosan. De azért szerintem összességében jobb az ilyen békés, meg hát a foci VB-n is mit látunk, tehát hogy ott, amikor a japán szurkolókat a mexikóiak imádják, vagy amikor igen. Talán 2 éve az EB-n volt az a trend, hogy ilyen különböző kajás beszólások mentek nemzetek között.
0: Ja, amikor volt ez, igen, hogy az olaszokat az albán szurkolók úgy hergelték, hogy ketté törtek előttük spagetti tésztákat.
1: Így van, meg ilyenek. De aztán abból egy egész trend lett, és így többen is beszóltak egymásnak így nemzetek között. Szóval szerintem ez sokkal aranyosabb, meg szellemesebb.
0: Annó volt olyan, nem tudom, talán magyar-olasz meccsen, hogy kirakták a magyar szurkolók, hogy a mi mamáink jobban főznek.
1: Szóval... igen, igen.
0: Na, de ez annyira jó, mikor egy ilyen konfliktusos helyzetet meg tudsz oldani egy ilyen gyermeki módon.
1: Így van, és egy kicsit eltértünk az eredeti témától, de szerintem nyilván hülyén néznek ki, de pont emiatt lehet jobban visszafognák magukat a politikusok. Tehát mondjuk az lenne, hogy nem tudom, például amikor olvastam még nemrég egy cikket, hogy 2 gyerek verekedett, és úgy oldotta meg az igazgató, hogy vagy kirúgja őket, vagy 1 órán át fogniuk kell egymás kezét a suli udvaron.
0: Hát ez igazán kedves, de hogy jönnek ide a politikusok?
1: Na az, hogy mondjuk a politikusoknak is tudnák, hogyha valami konfliktusba kerülnek, akkor utána így kell megegyezni.
0: Á, tehát hogy nekik is kézzel fogva kell ülniük egy órát.
1: Mondjuk, most csak mondtam valamit, igen, így van.
0: És ott ül egymás mellett kézzel fogva, nem tudom, a toró meg a vitézi, és akkor tudod, ülnek, fogják egymás kezét, és így néznek el így a másik irányba. Nem igen. Néznek a másikra, de fogják egymás kezét, mert ezt mondta Forsthofer Ágnes, hogy csak így szabad. Ezt a konfliktust már pedig így fogjátok megoldani. És kérje bocsánatot tőle. Bocsánat. Nem hallottam.
1: Rendesen gondolnád, hogy mit csináltál.
0: Bocsánat. Jó, most már mehetünk az udvarra?
1: Ne, még 55 perc van.
0: Igen, na, ezt teljesen így látom. Na, te neked egyébként mi általában a konfliktus megoldási működésed, vagy drive-od? Mert ugye ez szerintem mindenkinek kicsit más. Van, aki most nyilván, ami a legkevésbé jó, amikor nem tudom, valaki agresszívá válik, és lögdösődni kezd, vagy ilyesmi, de hogyha valaki mondjuk bulizni jár, fesztiválokon kevésbé, de mondjuk egy buliban, éjszakában, a városban, ott azért benne vagy, nem tudom, belekötnek az emberbe, vagy bármi.
1: Ja, hogy így azt hittem, hogy ilyen hosszabb távon gondolsz.
0: Nem, az ilyen jellegűeket, ezeket hogy simítod el?
1: Áll az ének egyébként, én így komoly ilyen utcai konfliktusban egyébként még nem kerültem. Én hiszek abban, hogy az erőszak a humánum halála, tehát, hogy meg tényleg ki tudja, milyen alakokkal kerülsz össze.
0: Meg Zolinak olyan híre van az éjszakában, hogy nem mernek belé kötni.
1: Hogy
0: mindenki ismeri. Te, az ott láttad a Zolit? Igen, az a sepphelyes arcú.
1: Az, persze, igen.
0: Átmennek az utca túloldalára.
1: Én baba bőrömmel, az a sepphelyes arcú vagy.
0: Szóval neked nem nagyon volt még ilyen?
1: Nem, szerencsére nem.
0: Mert én általában nekem erre megvan.
1: Kiprovokálom.
0: Általában kiprovokálom, utána megpróbálom az első ütést bekapni, hogy utána feljelenthessem, és utána nagyobb pénzösszegeket keresek a polgári peres eljárásban. Általában ez szokott történni.
1: És ezt megélhetés szinten csinálod.
0: Így van, szerencsére már arcra felismerem, hogy ki az, akit bele lehet húzni ebbe a tulajdonképpen szkembe, amiből én élek. Nem erről van szó. Nem, nekem általában, hogyha ilyen jellegű sztori történik, és hát ugye azért legyünk összíték, nekem ütti való fejem van.
1: Az biztos. Egyik ismerősöm apja még annól látott a szerencsekerékben, és azt mondta, hogy igen, egy ilyen kicsit pofán vernélek fejedbe. Így jellemző.
0: De azért ott a karakterem miatt volt. Tehát, hogy ott tudod, ez az ilyen nagyon műzé, oda teszem magam fiatal srác, hogy ott azért ezt hoztam abban a műsorban, tehát nyilván ezért. Ott azért visszanézve azt a műsor pár évvel később kicsit én is megütném magamat. De hogy komolyra fordítva a szót, azért nekem volt már, hogy így belém kötöttek, vagy ilyesmi, és tudod, ilyenkor én mindig az vagyok, aki így hátrébb teszi a férfiú önérzetét, és akkor inkább azt mondom, hogy na jó, figyelj, beszélj meg, jó, tudod, engedd el, gyere, vendége vagy egy csörre. Tehát, hogy én inkább ez, hogy ígyunk valamit, ne foglalkozz vele, na, de engedd el tényleg, itt a pia, gyere, meghívlak. Tehát, hogy én így szoktam ezeket elkerülni most, aztán ez ne az legyen a hallgatóink számára, hogy ezt meghallják, hogy én ezt így oldom meg, és oda
1: jönnek a rádió elé.
0: Belém kötni, tehát ez nem így történik minden esetben, csak mondjuk, hogyha ilyen nagyon vészes ez, nem lehet az, hogy tényleg elsétálsz, mert mondjuk jönne utánad az illető, de nem akarsz bunyóba keveredni, nekem általában ez a legyünk haverok, öreg, ne szórakozz ezzel, kit érdekel, igazad van, engedjük el, meghívlak, és tehát általában ez szokott működni, és egyébként talán ez egyel még jobb, mint hogyha nem tudom, leállnék bunyózni a öt kert teraszán.
1: Hát az biztos, meg akkor kitiltanának, ugye?
0: Az meg a másik, az pedig ki akarja, hogy egyel kevesebb szórakozó hely legyen Budapesten, hova beengednek. Így is van elég. Na, elmegyünk most egy kicsit, milyen most? Reklám jön meg, zene jön, és utána pedig ötös fogat rovatunkkal. Innen folytatjuk.
2: Rádió Café. Van barátod.

0: A talpon állóban a valósággal történő bármi nemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
3: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
5: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Azt hittétek, hazamentünk? Nincs akkora szerencsétek. Ez itt még mindig a talponálló.
6: Itt vagyunk még mindig Zolival kettecskén felvételről, szerdán rögzítjük a mai adást, de tulajdonképpen ha van rovat, aminél ez rohadtul mindegy, hogy élő vagy rögzített, az az ötös fogat, mert az általános jelenségekre szokott reflektálni.
7: Így van.
6: De amúgy van ennek egy szignálja, úgyhogy legyen ez mondjuk.
0: Öt kiadóhely. Három műsorvezető. Egyetlen toplista. Nulla objektivitás. Egy csendes kisváros, ahol több ezer ember egyetlen listára vár. Ötös fogat a talponállóban.
6: Majdnem azt mondtam, hogy záporozhatnak a kérdések, de nem, mert az a fejvagyírás rovatban szokott lenni.
7: Zavarodva, Peti.
6: Teljesen szanaszét vagyok. Ez az időhurok, amiben itt belekeveredtünk, ez sajnos nagyon rossz hatással van rám. Lehet napszúrást is kaptam, plusz ráadásul eltereli a figyelmet, amelyet semmit itt nézünk a műsor közben. Na de, mindegy is. Ötös fogat rovatunkban minden alkalommal egy teljesen szubjektív toplistával jelentkezem, és hát ez általában mindig úgy van, hogy így eldöntöm előre, hogy melyik legyen az, amit így behozok. Viszont most egy kicsit előre dolgoztam, és előre elkészült három darab lista is.
7: Hoppá.
6: És arra gondoltam, hogy most így legyen az, mint az ilyen kvíz műsorokban, tudod, amikor amikor így van egy témakör, de nem tudod, hogy mi lehet a kérdés mögötte. Most bedobom neked a három lehetőséget témakörbe, és amit válasz, az azt a listát fogom most
7: jó,
6: prezentálni.
7: Jó, jó.
6: Na, a három témakör a következő. Pénzügyek, férfiasság, és rohadékságok. Ez a három témakör. Melyiket választod?
7: Legyen pénzügyek. Ez egy ilyen komoly adás.
6: Ez egyébként kevésbé lesz komoly ennek ellenére.
7: Ajajajajaj,
6: mert
7: igen.
6: Hogy a top 5 költséghatékony magyarkodást hoztam most el a mai ötös fogatról. De nagyon fontos, hogy nem akarom egyrésztről ez nekem egy nagyon-nagyon jól körül határolható dolog, és majd remélem, hogy ez érezhető lesz majd a listán is. Mert itt nem azt akarom, amikor valaki, tudod, szemétkedve egy kicsit más lehúzva előre tör és érvényesül és pénzügyi előnyre teszert, nem ilyet akarok, de közben azt sem akarom, hogy jaj, nem tudom, gyűjtögetem a PET palackot és 50 forintokra visszaváltom, mert abban meg nincs benne az a kis raffináltság. Tehát, hogy én olyanokat akartam itt összegyűjteni, amik így teljesen legálisak, tök oké, hogyha csinálod, viszont mindeközben azért kell hozzá egy kis gógyi, egy kis magyaros raffinéria, hogy ezt te tudjad alkalmazni, vagy eszedbe jusson egyáltalán.
7: Láthatlanban erre azt mondanám, hogy én olyan dolgokra számítok itt, amik tudod így valóban hoznak valamennyi pénzt, de igazából közel sem annyit, mint amennyi energiát beleraksz. És hogyha valamiben meg rendesen beleraknád a melót, valószínűleg sokkal jobban járnál.
6: Meglátod, hogy mindjárt, hogy mennyire. Uh-huh. Van olyan egyébként, amire ezt rá lehet húzni, de szerintem ennél sokszínűbb a dolog. 5. helyen végzett a top 5 költséghatékony magyarkodás top listámon, az a pont, amelyet úgy hívnak, hogy ajándékba kapott bor tovább ajándékozása. Mert hogy ezzel ugye nem lesz meg a plusz pénzed, ellenben valahol mégis, hiszen nem kell költened arra, hogy te ajándékozz egyet. És szerintem vannak családok, ahol ugyanaz az egy üveg, nem tudom, 5 puttonyos bor, az a harmadik különböző család tagnál van, mert megkapja, a névnapra odaadja, ó, de kedves, köszönöm, totál személytelen ajándék, kevés személytelen, talán a húsfürdő dezodor parfüm trió, az, ami még egy kicsit ennél is személytelenebb, tehát, hogy bárkinek jó ajándék, és ezért sokan gondolkodnak úgy, hogy akkor ezt továbbadom, és én többször is találkoztam már ismerőseim között olyanokkal, akik így nyilván én nálam egy kicsit idősebb korosztályban szokás egymásnak, nem tudom, bort ajándékozni, hogy átmész egy vacsorára, de hogy többször találkoztam már ezzel, hogy valaki megkapja az üvegborát, és ott vagy legyen ez nem csak egy bor, hanem valami más ajándék, de leginkább borral van, megkapja, és utána úgy van vele, hogy oké, ezt nem nyitjuk ki, ezt felveszük a szekrény tetejére, de nem annyira nagyon láthatóan, hát ha még tovább lehet esetleg
7: passzolni. És szerintem ez itt egy kulcsmondat, egy picit kitérő ehhez, hogy szerintem úgy lehet bort vinni, hogyha tudod, hogy azt megbontjátok aznap este. Vagy hogyha valaki tényleg szereti a borokat, de egy általánosságban tényleg nem az igazi. És mondtad, hogy családok közt keringenek borok, szerintem országosan keringenek borok. Uh-huh. Ugye a Bödöcsnek van egy olyan olyan jelenet, ami pont erről szól, hogy több ezer hektó megromlott tokai asszú kering tulajdonképpen Magyarországon, mert az jó bor, azt nem isszuk meg, felrakjuk a padlásra, és ott rohad. És szerintem egy picit hasonló van egyébként a pezsgőkkel is, úgy általánosságban, valamint a bombonnal, a konyak meggyel.
6: És az a fajta bombon, tudod, amit így ajándékba kaptál, te is tovább ajándékozod, és amikor kibontod, akkor látod, hogy már ilyen fehér réteg van rajta, de nem az a penész, hanem amikor kicsit már ilyen porhanyós lesz.
7: Megszikkad a csoki, vagy nem is tudom, hogy mondjam.
6: És borzasztó, és tudod, hogy ez már a harmadik, te már a harmadik ember vagy, aki kapta.
7: Így van, és igazából szerintem tök fölösleges. Tényleg egy jó bort, hogyha a rászáll az idő, meg megkapod, most így továbbadni, az tök nagy lútri, hogy most szereti-e az illető, vagy sem.
6: Hát igen, de közben pedig, hogyha nincsen rajta, kedves egészségedre, nem tudom, szóval, hogyha meg nincsen rajta az, hogy nem tudom, kellemes keresztelőt kívánok Zoltán, akkor nyilván továbbadható. Hát, tehát alapban nem mondhatod meg. Meg ez nem jár le úgy. Tehát ha van egy 2016-os borod, akkor az 2017-ben és 2027-ben is továbbadható.
7: Hát borfüggő, mert például egy rozét azért nem 2 éves rozét, már nem feltétlenül adsz tovább.
6: Hát csak akkor már vörös bornak, mert kicsit besötétedett. És meg ezt tudom elképzelni. 4. helyen végzett a top 5 költséghatékony magyarkodás top listán. Az a pont, amire azt gondolom, hogy mindannyian jól ismerünk, vagy önmagunkon keresztül, vagy pedig más ismerősünkön keresztül, a mindenből 10-et enni a trófában, addig, amíg meg nem éri. Tehát, hogy a trófea itt igazából ilyen, mint a Nutella, tudod, hogy egy ilyen köznevesült főnév, vagy személynév, vagy milyen tulajdonnév, ezt kerestem. Szóval általában az ilyen all-inclusive, vagy nem all you can eat éttermekben, vagy éppen akár mondjuk ezt le lehet szűkíteni arra is, amikor a gyors étteremben a korlátlan italfogyasztás.
7: Igen, amikor kettő esne jól, igazából, tényleg, meg még ha utána ott maradtok beszélgetni egy harmadik, de nem, bedelni kell.
6: 6-ot megiszol, pontosan. Mert tudod, hogy oké, innentől pluszba jövök ki. És ugyanúgy, mint a bornál, itt sem kerül plusz forint a zsebedbe vagy a bankszámládra, de egyszerűen azt érzed, hogy oké, én most tulajdonképpen jó dílt csináltam. És ez így költséghatékony volt.
7: Igen, ez abszolút megvan, mert meg szerintem a magyar néplélekben ennek a plécsárda a legjobb leírója, hogy milyen legendája van. És most én nem akarok pereskedni a plécsárdával, szóval mindegy is, de hogy ott az nagyon jól megmutatja, hogy mennyivel fontosabb az, hogy sok legyen, mint hogy jó.
6: Én voltam már a plécsárdában, és én nagyon finom rántott gombát ettem ott.
7: Tök jó, de hogy tényleg ott sokkal inkább az, hogy az a mentalitás, hogy amit megeszek az enyém, az senki el nem veszi tőlem.
6: És egyébként ennek is mennyire érdekes, hogy mennyire megvannak a történelmi okai, ha belegondolsz. Tehát amikor az a nép, aki úgy nőtt föl, hogy padlás kisöprések vannak, hogy tényleg az van, hogy ha valamit kicsit félreteszel magadnak, hogy jó lesz az még későbbre, hát azért nem olyan biztos, nem tudom a helyzet így politikailag, vagy vezetésileg, vagy bármi, és akkor az lehet, hogy még elviszik tőlem. Szóval tényleg az, hogy az vagy, amit megeszel. És ez nagyon-nagyon erőteljesen él a magyarságban, és milyen durva, hogy ez tényleg, amikor így, tehát érdekesebb lenne szerintem a magyarság történelmi traumáiból következő ma is ismert szokásokat olyan irányból fölfesteni, hogy mondjuk végignézni a magyar történelmet, és pontról pontra mellé írni, hogy mik azok, amik ebből következnek. De szerintem ez így nem lehet csinálni, vagy csak nagyon hosszan lehetne, és ezért van az, hogy általában a másik irányból tudjuk ezt közelíteni, hogy oké, itt van ez a dolog, amit mi csinálunk, mi az a történelmi trauma, vagy éppen csak egy hatás, vagy benyomás, ami érte a magyar társadalmat a történelem során, és abból eljutottunk valahova. És tényleg ez az út, ez abszolút működik, hogy eljutunk onnan, hogy hányásig zabálok az all you can eat-be, eljutunk a padlás kiseprésekig.
7: Igen, és szerintem az egy nagyon fontos ilyen alap élet filozófiai felfogás, hogy azért élek, hogy egyem, vagy azért teszem, hogy éljek. És amúgy ez meglepően sok embernél szerintem az előbbi.
6: Melyik volt az előbbi?
7: Tehát, hogy azért élek, hogy egyem.
6: Aha,
7: tehát,
6: igen.
7: Hogy mindent abban...
6: És mi volt a másik fordítva, ugyanez?
7: Igen. Tehát, hogy tényleg az, hogy az definiál mindent, hogy majd ott milyen jót fogunk enni, ott majd mennyit fogunk enni, és nem az van, hogy ez csak egy ilyen része a napnak, ami persze tök jó, én is tökre szeretek nagyokat kajálni, de szerintem nem szabad, hogy csak ez határozza meg.
6: Én egyáltalán nem vagyok ilyen hatalmasakat kajáló típus, tehát nálam ez nem egy feltétlenül olyan mértékben élvezeti faktor az életemben, mint amennyire másoknak az. Tehát, hogy sokszor úgy vagyok, hogy azért eszek, hogy ne legyek éhes.
7: Na, igen.
6: Viszont ennek ellenére magam is találkoztam már ezzel a dologgal, miszerint mikor életemben először nagyjából 17 évesen egy all you can eat étteremben jártam, sose felejtem el, telezabáltam magam, gondoltam, hogy ho-ho, hiszen még a long drinkek is ingyen vannak, ingyen nyilván kifizettük már, de akkor meg ingyenek éreztem, beszlopáltam egy kancsó vörösbor, utána kihánytam az egészet, amit addig elfogyasztottam, és azt mondtam, hogy hát így nem mehetünk ki üres hassal az all you can eatből. Picit pihentem, ittam egy kis hideg szódát, hogy rendben legyen a gyomrom, majd ismét felkerekedtem és beszerző körútra indultam, hogy újabb 4 különböző adag főételt megegyek, és még egy kancsó borral lezárjam az estét. Úgyhogy manapság már nem így szoktam működni az éttermekben, ellenben akkor 17 évesen életemben először majdnem olyan voltam tényleg, mint a Tragédia című novellában, amikor tudod, a haláláig eszik a szegény ember.
7: Igen,
6: ez voltam én.
7: Igen, igen. Hát ez velünk jár, meg szerintem ezt időnként meg lehet csinálni, hogy tényleg azt mondjátok, hogy oké, akkor megyünk most az All You Can Eat büfébe, akkor erre rákészülök, kicsit kevesebbet ebédelek, hogy akkor meg lehessen csinálni. De ezzel szerintem még alap hát nincs semmi gond, de amikor tendenciózusan van, ez az valóban probléma.
6: Harmadik helyen végzett ezzel már dobogós a top 5 költséghatékony magyarkodás top listámon az a pont, melyet úgy hívnak, hogy a növésben lévő gyereknek előre megvenni a ruhát akciósan. Szóval én nekem vannak barátaim, ezt egy konkrét barátom mesélte, hogy ez vele megtörtént több esetben, hogy volt egy nagyon akciós ruhadarab, és ugyanabból a ruhából megvett neki az apukája 3 különböző méretet. Egyet, ami most jó, egyet, ami jövő nyáron lesz hordható, és még egyet, ami majd még egy nyárral később. És tulajdonképpen ugyanazt a ruhát hordhatta, csak amikor kinőtte az egyiket, már fölvehette a másikat.
7: Én, mint olyan ember, aki ha talál egy ruhadarabot, akkor azért a élete végéig ragaszkodik, ezt teljesen megértem. Tehát, hogyha te megtalálod mondjuk azt a cipőt, ami érzed, hogy jó, még a cipő a speciális, mert ha nem úgy nő a lábad, hogy pont belenő, akkor... akkor az problémás lehet. De ha tényleg neked van egy olyan pólód, amihez nagyon ragaszkodsz, akkor szerintem teljesen reális az, mondjuk egy kisgyerekként látják rajta a szüleit, hogy nagyon ragaszkodsz hozzá, akkor simán lehet az, hogy vesznek belőle egy nagyobbat. Szerintem ezzel nincs gond, ha elmegy abba, hogy nem az van, hogy csak egy-két ruhadarabnál, vagy ha valami tényleg olyan fantasztikus deal van, hogy tudod, ez nem tudom, egy gyönyörű ing, ami tényleg ballagásra, március 15-re... október 6-án mindenre jó, karácsonyra, utána templomba menni, mindenhova jó, és nagyon...
6: Jelmezbálba is legalább 4 különböző variáció van, hogy hogyan viselhetnéd
7: azt. Nagyon fes vagy benne, és azt mondja anyukát, hogy tényleg fantasztikus áron van, és akkor megvesz előre pár, szerintem ez érthető, amikor tényleg az van, hogy hú, most az okni nagyon olcsóan nem tudom hol, akkor vegyük meg az egész családnak előre a következő 10 évre.
6: Én egyszer kaptam így pólót egyébként, már ilyen fiatalként, tehát ilyen 18-19 éves koromban, hogy volt egy ilyen nagyon speckó mintájú póló, ami nekem elképesztően tetszett, és karácsonyra nekem konkrétan faterom rendelt belőle, tudta, hogy ez most nem tudom, Kínából vagy valahonnan rendeli, nem valószínű, hogy ugyanez a póló ez elérhető lesz kisebbekben, és megvette nekem SS-ben, meg MS-ben is. Aha. Gondolta, számított arra, hogy majd a jövőben nem tudom, kicsit még nyúlok, és akkor megvásárolt MS-be is, és milyen jól tette, mert most már csak az MS-et tudom viselni.
7: Egyébként MS-e méreted?
6: Igen.
7: Milyen apró vagy?
6: Nem vagyok apró, magas vagy, 187 cm-es daliás férfi ember vagyok, csak kis vékonyka. És szeretem azokat a pólókat,
7: amik
6: az...
7: haspólók.
6: Hát igen, tulajdonképpen, hogy az adás elején emlegetett kis pocimat lássa a környezetem. ne tudnak, hogy micsoda fütyögéseket kapok a Kodály köröndön. Szóval, MS-eket hordok.
7: Na, hát ezt örülök, hogy megbeszéltük, de amúgy
6: én irreleváns információk rádió műsorban.
7: Szerintem ezzel nincs probléma egyébként, ha valaki ezt csinálja, tényleg amíg ez nem tendenciózus, egy-kétszer ez simán belefér.
6: Már is a második helyezetnél járunk. Döbbenetes tempóban és léptekben haladunk.
7: Na.
6: Második helyen végzett a top 5 költséghatékony magyarkodás top listán az a pillanat, amikor meg akarsz venni valamit használtan, de megírod az eladónak, hogy köszönöm, még más ajánlatokat is nézegetek. Ez szerintem az egyik legszenzációsabb taktika online vásárlás esetén. Akár legyen szó itt Vintidről, jobbfogásról, Facebook Marketplace-ről, akármiről, egyszerűen mindig beválik szinte az, legalábbis én tapasztalatom szerint szinte mindig beválik, hogy amikor valakitől megkérdezed, hogy na ez akkor ilyen és olyan állapotban van-e, mennyibe kerül, mit tudom, mond valamit, és erre mondod, hogy hát köszönöm, gondolkodom rajta, mert még lényegesen olcsóbbakat is láttam, és megnézem, hogy azoknak mi az állapota. De valahogy úgy földobni, tehát hogy már elég sokat érdeklődni a dologról, tudod, hogy kicsit így fentes, hogy amúgy lehet, hogy megveszem, és akkor, de azért úgy állítani, hogy nem olyan biztos az, hiszen voltak jobb ajánlatok. És hogyha ezt bedobod, akkor én állítom neked, hogy 10-ből 6-szor ki fogsz tudni alkudni egy jobb árat.
7: Szerintem abban az esetben, ha már régóta fent van a hirdetés, hogyha ez egy friss hirdetés, meg a hirdető tisztában van azzal, hogy mennyit ér, ez kevésbé működik.
6: Szerintem elég ritka az, hogy valaki úgy árul dolgokat, hogy úgy ténylegesen bízik abban, hogy ő a valós árat meg fogja kapni. Én legalábbis, most lehet, hogy tök hülyeséget beszélek, de én a magam részéről úgy vagyok ezekkel a dolgokkal, hogy ha én valamit meghirdetek, akkor, és ez nagyon-nagyon ritkán fordul elő, talán életemben egy kétszer, ha megtörtént, vagy háromszor, de mindig úgy voltam vele, hogy csak szabaduljak meg tőle. Értékesebbnek tartom annál, mint sem, hogy kirakjam az utcára, azért jó lenne valami pénzt látni belőle, de szeretnék mi hamarabb túl lenni ezzel az egész hercehurcán, hogy most engem hívogassanak, és ajánlatokkal bombázzanak, és kérdezősködjenek. És ezért aztán én abszolút belemennék fordított esetbe ebbe, valaki azt mondaná, hogy oké, rendben, árulod ezt az Xbox játékot 13.000 forintért, figyú, ugyanezt láttam 9-ért is, de az kicsit messzebb van, ha 11-ért odaadod, elvegyek értem még ma. Oké, rendben, öreg, itt találkozunk fél óra.
7: Jó, ez megint más, de például én most a hétvégén szembesültem egy olyan helyzet, hogy valaki árult 100.000 forintért egy fejhallgatót, és ott is ott alkuttak, mert is 92-re sikerült eladni, de azért, mert már több mint egy éve hirdették, és csak emiatt engedtek belőle.
6: Fú, amúgy hirdetőként milyen rossz lehet ez a sok-sok ilyen alkudozós telefonhívás, most itt belegondoltam.
7: De telefonhívás az nem, tehát én ezt csak csetem vállalnám be.
6: Én egyszer hatalmas hibát követtem el ilyen téren. Ugyanis van egy weboldal, nem mondom be a címét, arról szól, hogy te beregisztrálsz, és vagy valamilyen melós vagy, vagy pedig valamilyen szolgáltatást szeretnél rendelni. Aha. Ez most itt kőművestőn, műsorvezetőn keresztül fodrászik bármi lehet, de hogy te felrakod, hogy igen, én ezzel foglalkozom, és akkor böngészheted nyugodtan a hirdetéseket, vagy éppen te kirakhatod, hogy na nekem ez a konkrét problémám, szeretnék bekötni egy konnektort, és törödörödörödö, és akkor erre jelentkeznek a melósok. Tehát, hogy ez oda-vissza egy ilyen melós Tinder kb. És én itt beregisztráltam, és nem olvastam el kellőképpen, hogy én most nem az weboldalnak adom meg a saját adataimat, amik a regisztrációhoz kellene, hogy engem validáljon, hanem éppen egy nyilvános profilt hozok létre. És kiírtam egy valami kis minimál melót, hogy szeretnék elvégeztetni a lakásba, és kim volt a telefonszámom is. 3 napon keresztül napi 40 hívás érkezett egymás alá licitáló mesteremberektől. Utána lemondtam, és végül nem is csináltam semmit. Szóval azóta lókvélik ez a konnektor.
7: Hát de azt hogy... elhiszem, ez kegyetlen. Meg onnantól, hogyha kirakod egy bármilyen internetes felületre a számodat, onnantól kezdve vége.
6: És végül az első helyezett elérkezett a top 5 költséghatékony magyarkodás listámon. Az én kedvencem, ami nem egy olyan nagyon nagy volumenű, nem egy hatalmas nagy összeg megspórolására alkalmas, de ez foglalja össze nekem ennek az egész listának az eszenciáját, amikor egy icipicit rafkós vagy, és ebből egy valami hasznod előnyöd származik. Ez pedig nem más, mint zárás előtti fél órában menni a pékségbe, per pizzériába, per kenyérlángosért a majálison. Egyszerűen mindig beválik. Zárás előtti fél órában ott van nekik egy rakás olyan dolog, amit ki kell dobniuk. Rájuk rohadt, megszáradt, kidobják. 10-ből 9-szer, ha egy majálison, a zárás előtt, az utolsó koncert után oda megyek, hogy na, 2005 a kenyérlángos, 1500-ért elviszek kettőt. Gond nélkül odaadják. Gond nélkül. És ugyanez a pékségbe, amikor már így összecsomagolják kis zacskóba, 3 péksütit egy zacskóba.
7: De ha marad? Szerintem ebben az a kritikus, hogy egy, amit mondasz, hogy egy majálison, ez működhet a standosoknál. De egy pésében ott már azért tudod, nagyon tudják a napi rutint, hogy jön ki, mennyit kell csinálni, és inkább kevesebbet csinálna.
6: Én azt gondolom, hogy ez alapvetően működik, és egyébként most pont a nyugati pályaudvar környékén az egyik elég frekventált része lévő pékségben, ez konkrétan megtörtént, oda mentem zárás előtt, és megkérdeztem, és amúgy teljes járt, csak már látom, hogy 10 perc múlva zártok, és át fog száradni az összes cucc. Tudod, hogy vigyél belőle kettőt egy járán. Oké, király, köszönöm. És érted, semmiben nem telik, egy kérdés, és onnantól kezdve simán benne van a
7: papírba. Ez tényleg működhet. Meg amúgy csomószor az emberek elfejtik, hogy lehet alkudni, tehát hogy nem tudtam, te azt tudtad. Tehát nem tudom, hogy te tudod, de hogyha mondjuk ilyen tényleg jó pár százezer forint értékben vásárolsz mondjuk több gépet egy ilyen nagy elektronikai áruházban, tehát mondjuk akár egy lakást szerelsz fel, akkor már lehet alkudni ott is.
6: Zseniális.
7: És tényleg ott nyilván akkor vannak ott eladók, és mondod, hogy szeretnél valami mennyiségi kedvezményt, mert az, hogy éppen felszerelsz egy lakást x millió forint értékben.
6: Így van, szenzációs.
7: Úgyhogy sose felejtsünk el alkudni.
6: Így van.
7: Jó, nyilván nem az kell, hogy a napi bevásárlásnál a szupermarketben.
6: 169 a barackos ivójókort, 149-nél lesz többet, nekem nem ér. De ez azért nem. Hogy értékelnéd a listát, Zoli?
7: Tetszett, szerintem voltak. Jó, beszélgettünk róla. Nem olyan kirívók voltak, nem annyira polgárpukkasztó dolgok, de egyet tudok érteni bizonyos dolgok.
6: Bezzek, hogyha az elején a választáskor a rohadékoskodás top listát kérted volna. Legközelebb az jöjjön?
7: Legyen.
6: Még meglátjuk. Mert hogy ennyi volt már a talponálló, találkozunk legközelebb, ez a legközelebb pedig hétfőn lesz majd, ha minden igaz. Ezt nem tudom még megmondani nektek pontosan, hogy ez most egy milyen adás lesz, mert el tudom képzelni, hogy annyi interjút csinálok véletlenül itt a fesztiválokon, ahol járni fogok majd, hogy abból tudunk majd valamit csinálni. Aztán az is lehet, hogy élőben vagyunk, érdemes követni a talponálló rádió Instát pont ezért, mert ott aztán minden ilyesmiről lehet majd tudni. Egy biztos adás az lesz hétfőn is, úgyhogy hallgathatok majd bennünket, és várunk is titeket majd, hogy így tegyetek. Talponálló Spotify oldalán minden adás frissen megvágva, még ropogósan melegen elérhető, úgyhogy oda is érdemes fölmenni, ahogy meg hallgassatok sok rádiókafét, meg nézzetek meccseket a szabadságtéren.
7: Így van. Hello.
6: Sziasztok!

0: diákbeteg, nekem meg túl nagy a szívem.
1: Sziasztok, Mohai Tamás vagyok, és én is a Rádió Café 98.0-át hallgatom.
2: Ez volt már a talpon álló. Búcsúzik a három afrodiziákum, Peti, Zoli és Luca. Az elvonási tünetekre melegen ajánljuk a talpon álló Spotify oldalát. Ha pedig tetszett az adás, bármikor a vendégeid vagyunk egy kis fröccsre a Szilágyi borozóban. Találkozunk legközelebb!

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
3: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
0: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfőzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Operencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
3: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Már az első hangból felismered. LP július 7-én a Budapest Parkban ad koncertet. Lost on You, One Last Time és további ikonikus slágerek, amelyek élőben szólnak igazán nagyot. LP Budapest Park július 7. Jegyek a livenation.hu-n.

0: Pesti rakparton, a Viadukt bárban. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: A kánikulák átvészeléséhez kapnak segítséget az állatmenhelyek. Milliós bírságot kaphat egy cigarettacsempész, tüzek tombolnak Dél-Franciaországban. Villányi Eszter vagyok. A hőség hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy a kánikula program keretében egyenként 120 ezer forint értékben kapnak árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmazó egységcsomagot az állatmenhelyek és ebrendészeti telepek. Gajdos László rámutatott, az állatvédelemben most az a legfontosabb feladat, hogy hatékony és biztos hűtést nyújtsanak az állatoknak. Gond volt a szamócákkal, a fogyasztóvédők 6 héten át vizsgálódtak nagybani piacokon, hipermarketekben, zöldség-gyümölcsüzletekben, útmenti árusoknál, több mint 480 helyen jártak. A vizsgált mintegy 540 tétel tizedénél találtak hibát. A legtöbbször hiányos volt a jelölés, illetve az árusok nem tudták igazolni, honnan származik a gyümölcs. Gyakran előfordult, hogy magyar termékként kínálták a Romániából származó szamócát. A hatóság eddig 3,5 millió forint bírságot szabott ki, és 2,7 tonnányi gyümölcsöt vont ki a forgalomból. Cigarettacsempészre csapott le a NAV. Több mint 300 doboz török zárjegyes cigarettát találtak a pénzügyőrök egy Törökországból Németországba tartó kamionban az M5-ösön. Az 1 millió forint értékű árut lefoglalták, jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indul eljárás. Az elkövető mintegy 1 millió 300 ezer forintos bírságra számíthat. Napok óta tüzek pusztítanak Dél-Franciaországban, ezreket kellett evakuálni, egy kemping porig égett, a nyaralókat és a dolgozókat kellett kimenteni a területről, 3 tűzoltó meg is sérült. Tegnap összesen 26 erdőtüzet oltottak egyszerre a Dél-Francia területeken, ezen a nyáron már 8700 hektár égett le. A második legmelegebb június volt hazánkban az idei. A középhőmérséklet országos átlagban 22,5 Celsius fok volt. Ez 2,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek átlagát a Hungaromet adatai szerint. A mostaninál melegebb csak 2019 júniusa volt. Derült idő marad, csapadékra már nem kell számítani, és a szél is mérséklődik. Késő estére 18-24 fok körül alakul a hőmérséklet, hajnalra 12-17 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen, csapadék nem várható, erős lesz az UV-sugárzás. Többfelé megélénkül a szél, általában 25-30 fok között alakulnak a maximumok. Vasárnap változóan felhős napos idő lesz 25-31 fokkal, néhol kialakulhat egy-egy zápor zivatar.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kultúrrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kultúrrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádiókafén.
1: Köszöntjük a Rádiókafé hallgatóit, ez itt a Kulturrali Pár Julcsival és Mezei Dániellel, és kultúrával foglalkozunk szinte állandóan, de néha a kultúra egyik, nekem nagyon fontos része, a sport is megjelenik ebben a műsorban. Hogy viszonyulsz ehhez, Julcsi?
2: Nekem is fontos a sport, de csak mint felhasználói szinten, illetve nem igaz, mert azért nézni is szoktam. Most például a téli olimpiában viszonylag sokszor belekapcsolódtam, nagyon szeretem a korcsolyásokat nézni.
1: Én is néztem a téli olimpiát, viszont olyan vendégünk van, aki úgy nézte a téli olimpiát, hogy ott volt, és ráadásul hivatalosan is ott kellett, hogy legyen, mert hogy ő a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára, az olimpiai bajnok, Fábián László. Milyen felvezetés szartam.
3: Fantasztikus volt. Én egész közelről néztem valóban az olimpiát, de nagy örömmel.
1: És Lindsay Van Bukkeset láttad?
3: Hát ugye az csak televízión keresztül láttam, mert én a milánói csapat irodán voltam, odaosztottam be magam. Onnan azért próbáltam több helyre is eljutni, de azon a napon Lindsayt nem láttam élőbe, de nem nézett ki jól. Sajnos televízión keresztül sem.
1: Egyébként én bevallom, elég keveset néztem a téli olimpiát, de azért néztem több dolgot, ezt pont láttam. Az élettől elment a kedvem, hogy mondani szokták, tehát ez egy olyan bukás volt, hogy nem nézett ki jól, igen, csak téged tudlak idézni. Laci, azért szeretünk volna meghívni ebbe a műsorba, mert úgy gondolom, hogy a sport és a kultúra nagyon szorosan kapcsolódik egymáshoz, és azon belül egy külön kaszt, ha lehet így mondani, az olimpiai mozgalom, az olimpizmus eszménye. Te hogy látod, mint aki 18 olimpián voltál, ezt jól mondom?
3: Igen, téli-nyári olimpián együtt, igen. Hát részben versenyző, részben turista, részben pedig nagyképűen részben szakember.
1: Igen, szóval, hogy te hogy látod ezt, ezt csak így mondják, vagy valóban van ennek nagyon komoly és méltó töltete?
3: De nem kérdés, ugye az olimpiai játékoknak az a egyszerűsége vagy szépsége, hogy ugye 4 évente rendezik meg, tehát nincsen minden nap olimpia, nincsen minden nap Mákos Guba, ezért nagy-nagy várakozás előzi meg mindig, amikor étlapra kerül abban az évben mondjuk az olimpiai játékok, akár téli, akár a nyári, akár ifjúsági olimpia is, mert én úgy gondolom, hogy annak is most már szakmailag komoly értéke van, de a lényeg az, hogy várja a világ, labdarúgó világbajnokság, ugye ezek azok az események, amik nem minden nap kerülnek, nem mindennapos NB1-es meccs van, vagy épp egy sportlövő magyar bajnoksága, honnan egyébként most éppen jöttem.
1: Tényleg?
3: Igen, az is, de ezek is izgalmasak a maguk helyén, az egész sport étlapnak, hogyha maradunk ennél a hasonlatnál, a megfelelő helyén találjuk őket, és ennek a főétele valóban az olimpiai játékok, ugye kevés multisport esemény van, ahol több sportág, 200-206 országa jelen van, ez mindenféleképpen izgalmassá teszi, tehát valóban egy külön polcon van.
2: És melyik oldalon volt, vagy jobb állni? A rajtvonalnál, vagy pedig a szakértői gárdában?
3: Más, teljesen más, ugye értem szerint a kettő. Amikor az ember a rajtvonalon áll, akkor el se tudja képzelni, hogy egyébként a háttérben milyen fantasztikus munka folyik, meg milyen több tízezer ember dolgozik azon, hogy az olimpia abban a pillanatban jól működjön, de előtte már 7-8 évvel meg a szervezés jól működjön, nem beszélve a különböző infrastruktúrális fejlesztésekről, ami megint hatalmas nagy feladat. Szóval más egy sportoló, ugye azt látja az olimpiai faluban, hogy amit előbb is mondtam, 206 ország, mondjuk a mi időszakunkban a 80-as Szöul olimpián, olyan hiszem 135 vagy 137 ország volt, de már az is egy más dolog, mint mindig ugyanazt a 105 tusázot látni, mint amit egy világbajnokságon, vagy világkupa versenyen lát az ember. Hát az hatalmas dolog, hogy Carl Lewis sétál szemben az étkezdében, vagy a Dream Team éppen megy a buszon, és látjuk integetnek. Szóval az nem mindennapos történet volt, és szerintem ez ugyanez. Hát kiléptem valamelyik nap Párizsban, a második nap a csapatirodáról, és Rafa Nadal sétált a vállán. utána teniszfelszereléssel, akit ugye a televízióban talán jobb esetben egyszer-egyszer valamilyen élő eseményen láthattam játszani.
1: De annyira kopaszodik, mint hogy látszik a tévében?
3: Ne, nagyon helyes, sajnos. Nincs esélyünk, Dani. Nincs esélyünk.
1: Nekem már rég nincs.
3: Nincs esélyünk, tehát más kávéhez.
1: Ugye itt a kultúrával való kapcsolathoz egy picit visszakanyarod, és ilyen szempontból érdekes lehet, hogy te 18 alkalommal voltál az olimpián, mert láttad a szervezést, láttad a rendezést ilyen-olyan oldalról az utóbbi időben, ugye abszolút látod a rendezést és annak a fontosságát, hogy festészeti, szobrászati, irodalmi, zenei versenyek is társultak. Most lehet, hogy sokan azt mondják, hogy jó, hogy ez már nincs, de szerintem egyébként nem jó, hogy nincs, mert pont azt a kapcsolatot, ami a sportban megvan, a sport eszményében megvan, azt valahogy vissza kéne hozni, és próbálják is, tudom, hallom.
3: Hát persze, valóban ezek a kézzelfogható versenyszámok, ugye ebben nekünk is van olimpiai aranyérmünk, Hajós Alfred ugye a sportuszoda terveivel elnyerte ezt annak idején.
1: Ugye ez a Margit-szigeti sportuszoda.
3: Akkor valóban ennyire szoros volt a kapcsolat. De azt kell mondjam, hogy az olimpiai játékoknak a fejlesztése, amire előbb egy mondatot mondtam, hogy az infrastruktúra fejlesztés, vagy a helyszínek megtalálása, hogy hol legyenek az adott versenyek. Hát most ha tényleg nem megyünk messze, csak kizárólag a párizsi olimpiáról beszélünk. Hát a világ örökség részei, azokat Concord tér, a Eiffel-torony és környéke, a Grand Palais.
1: Hát ez egészen fantasztikus.
3: És ez mind a kultúrának akár több száz éves vagy ezer éves része.
1: Nekem egyébként, bocs, hogy a szabadba vágok, az külön tetszett, hogy a modern részt, Párizsnak ugye legendás a modern negyede, és hogy oda is kivittek eseményeket.
3: Igen, fantasztikus. És hát ha meg még a jövőről beszélünk, akkor a Párizsnak azt a részét, az ottani 8. kerületet fejlesztették, ami elmaradt volt, és azt pedig úgy fejlesztették, hogy fölhozzák arra a színvonalra, ami a Párizsnak a átlagos színvonala, és ott is legyenek olyan maradandó értékek, ami hosszú távon segíti az akár az életet, de természetesen a sportot is ezen keresztül.
2: Tehát mondhatjuk azt, hogy egyébként egy nemzetnek, egy országnak egy óriási lehetőség akár az önmagába vetett hitében, az identitásában, az infrastruktúrális fejlődésében az, hogy egy olimpiát megrendez, vagy egyáltalán ennek a rákészülése, a pályázat beadása.
3: Már maga a részvétel, tehát hogyha ott van ez a 200-206 ország, az, hogy egy olimpiára kijutott, az szerintem az egy olyan kommunikációs nemzetösszetartó, hogy még maga dolgokat mondjak, dolog elő, ami természetesen a magasabb sportkultúrával rendelkező országoknál mindenféleképpen izgalmas. De már az a tény, hogy gondolkoznak országok, városok, ugye általában hivatalosan városok nyerik el a pályázatot, vagy a rendezési lehetőséget. Tehát azon, hogy hogyan lehetne megrendezni egy olimpiát, és ugye ez nem csak arról szól, hogy lesz-e kréta, nem tudom én, fölvonalazzuk a pályát, lesz-e versenybíró, lesz-e eredmény, dobogó, vagy ilyesmi, nem, hanem ennél sokkal mélyebb, sokkal nagyobb a közlekedéstől kezdve, az egyéb infrastruktúra fejlesztésen át, a közbiztonság, sok-sok dolgot végig gondolnak ilyenkor a városok, természetesen az országok, és ezekből már jönnek ki olyan pozitív fejlesztési vonulatok, amik az adott helyszínt fejlesztik, még akkor is, hogyha nem lesz ott olimpia. De természetesen az olimpia, egy nagyon jó példa a Japán. Ugye 2020-ban lett volna a tokiói olimpia, és ismerjük a japán precizitást, az eltökéltséget, elszántságot, mindent, ami pozitívum a munka területén, az ott nagyon erős, és 21-re áttették az olimpiát, ami komoly pénzügyi plusszal járt a japán szervezőn, a japán országnak. És mondták, hogy de most belerakjátok azt a még 1-2 milliárd dollárt, amit most így kimondva nem egyszerűen hangzik, de egyébként. És azt mondták, hogy igen, És azért, mert azok a fejlesztések, amiket az olimpia miatt megcsináltunk, az amúgy is megcsináltuk volna a következő 15 évben, de ezt most megcsináljuk 2 év alatt. És azt a 15 évet fölgyorsítjuk. Hamarabb jön abból a fejlesztésből ide a fejlődésünk különböző területeken, mint hogyha szép lassan, apránként ezt megcsináltuk volna. Az olimpia ebből a szempontból egy nagyon jó katalizátor az adott városnak, országnak, sőt, akár a térségnek is, tehát egy európai térség, ami ugye mi itt élve viszonylag nagynak gondolunk, de hogyha belegondolunk, hogy Oroszország nem tudom hányszor mekkora, vagy Amerika mekkora, tehát ehhez képest az adott térség, tehát Európának hatalmas fejlődést is jelenthet.
1: Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára, korábbi kiváló olimpiai bajnok ötösázó a vendégünk, és a sport, az olimpiai mozgalom és a kultúra kapcsolatáról beszélgetünk. Aki járt már Lozánban, és gondolom te jártál, nekem is volt szerencsém ott járni az IOC főhadiszállásán, az talán ott tudja a legjobban kézzel fogni, hogy mennyire komoly, egyrészt egyébként az üzleti világgal, másrészt a kultúrával és a kapcsolata az olimpiai mozgalomnak. Mert hogy úgy érzem magam, vagy úgy éreztem magam, minthogyha a Louvre-ba járnék, vagy egy nagyon komoly múzeumban járnék. Tehát, hogy van egy nagyon sajátos patinája mindennek, és utána azon gondolkodtam, most így a műsor kapcsán, hogy végül is ez is nagyon fontos, amit elmondtál, de hogyha visszatekintünk az elmúlt évtizedek olimpiáira, akkor a megnyitó ünnepség minden országnak, minden városnak, de hát itt főleg az országnak a kulturális megmutatkozás. Meg akarja mutatni, hogy milyen. Most Párizsban ebből azért volt is botrány egy kicsit.
2: Hát inkább egy megosztó performance-t láthattunk, a megnyitóra gondolsz, feltételezem. Mert abszolút. Én arról igazából vagy nagyon pozitív, vagy nagyon negatív vélekedéseket hallottam. Minden esetre a foglalkozás elérte a célját, tehát az emberek szerintem elképesztően sokat beszéltek erről a performance-ról, és valószínűleg azóta is, igen.
3: Valóban egyébként, hogyha nagyon-nagyon visszamegyünk, ugye azt mondják a sport, hogy a testkultúra, ugye? Hát a sportnak ez a igazán hivatalos, szép megfogalmazása. És ugye már az ókori görögök is a sportoló test, az megjelent csomó műalkotásban, szobrokban, ugye leginkább, de aztán mondjuk esetleg a vásznon is.
1: Sőt, itt hagyj mondjak egy nagyon érdekes dolgot, hogy én pont most olvastam nemrég, de aki olvasott Mikael Váltárit tudja, hogy például a nagy misztérium helyeken Görögországban a beavatási szertartásnak a felkészülése az egy testkulturális felkészülés volt. Tehát Delfiben ott előtte sportoltak, hogy utána eljöjjön
3: abszolút,
1: a beavatás.
3: Hát abszolút, tehát ezért mondom, hogy a keveset vagy sokat hangoztatott mondat, hogy a sport a kultúra része, ez egyértelmű, tehát több ezer éves kultúrája van annak, hogy a sportnak ott van a helye valóban ebben a fogalomkörben, és ez valóban megjelent, és az, hogy Lozánban visszatérve a bevezetődre ennyi mindennel találkoztál, ez valóban annak köszönhető, hogy megihleti az embereket, a sporton kívül élőket is, művészeket is, a kultúra egyéb részeit, és még a zenét is, tűzszekerek, vagy akármi,
1: híres. Jó, nem tudja ezeket.
2: Igen, mondtad, hogy én nem tudom ezeket.
1: Csattogó lepkét sem tologattál.
2: De azért az ember visszamenőleg is építi.
3: Szóval én azt gondolom, hogy valóban igen, és az, hogy Lozánban az olimpizmus szíve, nevezzük így, ezt is nagyon fontosnak találjuk, de úgy gondolom, hogy azért egy csomó országban ez szintén ugyanígy jellemző, de ott, hogy Lozánban ez elég sűrűn találkozunk vele, nem csak a múzeumban, hanem az utcán is, köztereken is, meg mindenhol, ez szerintem ez egy fontos dolog.
1: És ráadásul, ez csak így a guide része, hogy állítom nektek, hogy a legolcsóbb kávézó Lozánban az IOC központban található terasza, onnan ott van az egész tó előtte, de pazart panoráma. Én nem találtam ennél olcsóbb helyet a városban, tényleg.
3: Ami az volt nagy szó. Svájc, igen, ez nem feltétlenül, de lehet, hogy ez így van, igen.
1: És azt mondják, mi volt a véleményed a Párizsi Olimpia megnyitójáról, hogy egy nem annyira kellemes kérdést tegyek föl? Most mind magánember, mint a MOB főtitkára.
3: Én nem tudom, hogy szerencsés helyzetben voltam, vagy sem, majd eldöntitek, mert hogy én egy hajón vártam arra, mint a magyar csapat vezetője, hogy a Szajnán megérkezzünk a főtribün elé. 4 órát ücsörögtünk ezen a hajón, szakadó esőben, és amikor már minden reményt feladtunk, és azt mondtuk, hogy most már itt vége van, tehát itt most már kutya mindenki rongyázott, teljesen, akkor egyszer csak kiabáltak, hogy most integessetek a bal oldalon, mert megérkeztünk a nem tudom hova, nekünk olyan 30 másodperc jutott a megnyitóból, és csak utólag filmen, tehát a tévé felvételek alapján láttam a különböző performanszokat. Én valószínűleg a csatlogos lepke korából való old school-os versenyző vagyok. Nekem a milánói visszafogott, de mégis olasz, és mégis európai megnyitó százszor közelebb van a szívemhez, de ez senkit nem...
2: Ez egy szubjektív.
3: Így van, senkit nem akarok egyik vagy másik oldalra állítani, vagy megszólni, mert valóban, hát kinek a rövid haj tetszik, kinek a hosszú haj tetszik, nekem speciál a hosszú jobban tetszik, de ez így van.
2: Mondjuk igen, egyébként pont így a Párizs kapcsán, és akkor talán lehet, hogy nem is érdemes erre több időt fecsérelni, de talán olyan szempontból izgalmas volt, meg eredményes tényleg ez a performance, hogy egy picit ezekben a megnyitó ünnepségekben benne vannak azok a fajta néplelkek, amik azoknak a nemzeteknek a hozzáállása, aki éppen a megrendező ország, a megrendező város. Hát Párizs ilyen szinten univerzális és széles spektrumon gondolkozik a kultúráról, szerintem azért ez egy izgalmas perspektíva.
1: Annyira igaz, amit mondasz, mert az egyik legjobb barátom, barátaim, egy pár, akik Franciaországban jártak egyetemre, Párizsba konkrétan, és utána ott is dolgoztak 8 vagy 10 évig, és utána költöztek haza Magyarországra, és amikor én feldúltam, fölhívtam a barátnőmet, hogy láttad ezt a megnyitót, azt mondta, hogy hát mind csodálkozott, a franciák ilyenek. A franciák ilyenek, ők így gondolkodnak a világról. Máshogy, mint mi Közép-Európában, máshogy, mint egy észak-európai.
2: És ezt pontosnak is tartják kommunikálni kifelé, hogy másfajta nézőpontok is vannak, igen.
1: Innen fogjuk folytatni hamarosan. Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára, a vendégünk. A Kulturalit hallgatják itt a Rádió Café.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Café. Van barátod. Még ne menjetek el. A Kulturrali folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
0: Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.
3: Folytatódik a Kulturrali Rádió Cafén, vendégünk pedig Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára, olimpiai bajnok öttusázó. És ahogy így az előző részben beszélgettünk a test kultúrájáról, illetve a kultúra és a sport viszonyáról, eszembe jutott az is, hogy egy olimpia kapcsán nem feltétlenül csak a nézőknek, az érdeklődőknek, a rajongóknak a kulturális segítése, vagy a sportkultúrába való behelyezése az egyik célunk, természetesen a magas fokú sport teljesítményen túl, hanem talán fontos lehet az is, hogy a sportolók hogyan tudnak valóban beleszövetelődni abba a kulturális szférába, aminek ők nagyon-nagyon fontos képviselői lesznek, azon túl, hogy elképesztő testi teljesítményt, fizikai teljesítményt nyújtanak évről évre. Uh-huh. Hogyan tudják például a Magyar Olimpiai Bizottság, vagy bármilyen intézmény a magyar sporton belül, vagy a világ sportolóit hogyan tudják ebben segíteni?
4: Hát azért nagyon nehéz ez a feladat. Ugye az olimpia szintjén a sportolók, pláne abban 3-4 hétben, amíg az olimpia tart, adott helyen, tehát most ez Párizs, vagy Milánó, vagy később Los Angeles, igazából nem foglalkoznak avval, hogy hol vannak. Mm. Nagyon jó példa erre az, amikor a Rozsavegyi Pista bácsi, a híres világcsúcs tartó atléta futó volt az edzőnk, és Párizsban voltunk vele pont egy versenyen, és akkor mondtuk, hogy Pista bácsi, most van egy fél napunk, kimegyünk, megnézzük Párizsban, amit csak lehet, és hogy jön-e velünk. És mondta, hogy ő nem megy, mert ő már volt 20-szor Párizsban. Hú, mondtuk, hogy Pista bácsi, de jó, hogy tetszett lenni, akkor merre menjünk, mit nézzünk meg, mit tetszett látni? Azt mondja, hogy ja, ő csak a salakot. Igazából a sportolónak ott abban a pillanatban az olimpiával kapcsolatosan az majd, hogy nem mindegy, hogy hol van. Persze ennek élettani, nem mindegy, hogy keleten, persze. Tokió, vagy Los Angeles, vagy Európa, ez
5: csak olyan miért sem.
4: Á, például, á, bára,
3: hát meg az is eltolom.
4: Bára, igen, leginkább.
3: Az, a klíma is feltételezem azért.
4: Így van, de természetesen mi azért próbálunk segíteni. Ugye azt feltételezzük, hogy azért a sportolók zöme tudja, hogy hova megy. Tehát azt, hogy mondjuk, hogy Párizs, vagy Róma, vagy Milánó, vagy Tokió, akkor azért ők tisztában vannak. Szoktunk ki apró kis kulturális tényleg segítséget adni, hogy mégis hol vagyunk. Inkább a népről, tehát nem feltétlenül arról, hogy ha Milánóban vagy, akkor a Szkálában mindenféle. Tehát ilyen mélységek.
3: Nem is nagyon van ideje.
4: Nincs valóban. Annyi van a salakon kívül, azért annyi van, hogy hálaiknek eltörölték azt a szabályt az olimpián, hogy 48 órán belül, aki befejezte a versenyt, annak haza kell menni. Volt ilyen, Rióba ez egy nagyon vacak döntés volt, de így volt. Így azért szoktunk hagyni lehetőséget az olimpia után a sportolóinknak, hogy esetleg valóban közelebbről megismerkedjenek az adott várossal.
5: Nekem van olyan emlékszem Laciról, hogy Pekingbe valahol találkoztunk a bevásárlás közben, ahogy sétáltunk. Ja. Igen, de
4: hát ott a tiltott város, meg egyebek, azért ezeket meg kell nézni. Akkor már sportvezetőként voltam ott, tehát nekem kicsit talán több esélyem volt, de valóban, hogyha a sportoló úgy gondolja, akkor szoktunk neki adni 3-4 napot, hogy még ott valóban vagy a kötelező, vagy a kevésbé kötelező dolgokat megismerje. Menjen ki az olimpiai faluból, legyen egy, nem tudom én, egy jó sajtos, nem tudom én, ételt, amit a franciák imádnak, akár egy pacalt, mert azok is szeretik, pacal leves. Vagy nézze meg azokat a szép tereket, szép sétahelyeket, vagy a templomokat, vagy amit. Szóval erre azért szokott, és van is igény rá. Tehát én ezt nagyon, nagyon önmel látom, hogy a sportolóink örömmel mennek. Persze van-e azért kötelező feladat, mikor kell visszaérni, meg egyébek, de ez azért működik.
5: Egy érdekes fordítás lehet talán, hogy elvárható egy sportolótól, aki ugye az egész élete munkáját akarja ott megmutatni, és a tehetségét kívánja megmutatni azon a versenyen, hogy ő valamennyire úgy menjen oda, hogy ő mondjuk egy ország, egy közösség, Magyarország kulturális nagykövete is egyben.
4: Én azt gondolom, hogy amikor arról beszélünk, hogy magyar csapat, ami ugye most egy fél, 5 év, 6 év, 7 éve, 8 éve újra a szlogenünké vált, az nem azt jelenti csak és kizárólag, hogy van 180 sportoló, meg mondjuk 150 szakember, hogy ezek mi egyforma felszerelésben vagyunk, és akkor mi a csapat vagyunk. Nem, valóban az is nagyon fontos, hogy sportszakmailag ismerjük egymást. Természetesen nem kell a súlyemelőnek tanácsot adni a vívónak, vagy a vívónak az úszónak a szakmai, de mégis ismerjük egymást, és tudjuk egymás értékeit. Együtt sírunk, együtt nevetünk, ez szerintem szintén nagyon-nagyon fontos, és az valóban, az egy kiemelt pont, hogy úgy kell viselkedni, hogy ő ott Magyarország, ő az az egy személy Magyarország, tehát hogyha bemegy a öltözőbe, a versenypályán, kimegy a pályára, étkezdébe, úgy eszik, ahogy kell. Szóval ezek fontos dolgok, de én azt gondolom, hogy ebben a korban, amikor már olimpiára készülnek a versenyzők, akkor a jelentős részük, meg a szakemberek is tisztában vannak abban, hogy mit is jelent azt magyar csapatnak lenni. Ebben nem nagyon van problémánk, hála Istennek, erre tudunk büszkék lenni, és hát próbáljuk úgyis a felszereléseket is úgy alakítani, próbálunk egy kicsit mi is kitűnni a nagy zajból, hogy látszódjon, hogy mi magyarok vagyunk, és hát ezt a viselkedéssel megpróbáljuk meg kicsit erősíteni.
3: Igen, ez az én fejemben egy ilyen edukációs folyamatnak talán a része, hogy kialakul a sportolóban az az attitűd, hogy nem csupán, és ez egy idézőjeles, csupán egy sportágat, önmagát, hanem egy teljes nemzetet kell, hogy képviseljen, és nem csak a sport teljesítménye, hanem a viselkedése, a kommunikációja által. Erre is kapnak kapaszkodókat, például, hogy egy nyilatkozatban, tehát azért nem feltétlenül a sportoló, nem feltétlenül a szavak embere. Mégis az első pillanatban bármi is történjék a színen, a versenyhelyzetben, az orra alá van dugva egy mikrofon, hogy nyilatkozzon.
4: Ez kettős történet, amit most kérdezel, vagy amit mondasz, ebben két rész van. Egyik az, mint ahogy a színházban is a színész azért dolgozik, hogy megtapsolják, ugye? Tehát az egy fontos, vagy ha nem tapsol, hogy halkabban tapsol, akkor abból értsen.
3: Hát a visszajelzésekből dolgozunk.
4: Így van. Ebből kifőleg a sportolónak is az a fontos, hogy odafigyeljenek rá. Odafigyeljenek rá, és otthonról kapjon üzeneteket, nem csak a családjától, hanem esetleg szurkolók, rajongóktól, a szakmától. Hát és akkor nem beszélek arról, hogy ugye megvan az a fantasztikus dolog, ami esetleg egy színházi előadásban nincs meg, hogy amikor ott vagy a színpadon, akkor eljátsszák a magyar himnuszt. Tehát ez azért, én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és hogy a sportoló ezt érezze, hogy az ő sikere vagy bánata, az másoknak is siker vagy bánatot jelent, és ezt én úgy gondolom, hogy ezt átérzik. Tehát kell a színházba, kell a taps, a sportolónak is kell a figyelem. Tehát mindenféleképpen, és szerintem a mi előadásunk, a sportoló előadásnak a fő értéke ugyanaz az figyelem, mint ami a színházban a nézők részét, tehát hogy megvan ez a figyelem. Tehát magamnak versenyezni se rossz dolog, és hogyha jó vagyok, akkor úgy viszonylag tudok boldog lenni tőlem, meg ha nem vagyok jó, akkor is jó vagyok, tehát ez egy másik feladat, de ez már csak a 60 fölöttieknek van meg, de a lényeg az, hogy odafigyelnek ránk, és ez egy nagyon fontos dolog a mi előadásunkban. A másik rész, hogy ezt szavakba is kell önteni. Ugye ezt látjuk, hogy ebben a rettentő fölgyorsult világban, ebben a média zajban, a social médiától kezdve a direkt interjúk, akár rádió, akár televízió, akár írott sajtó, itt azért valóban észnék el, és ebben van feladatunk. Bármennyire is felnőtt emberekről beszélünk, van feladatunk, nem is kevés, és ezen próbálunk is dolgozni. Egyik legfrissebb a média bizottsága a Magyar Olimpiai Bizottságnak, most lassan egy 4-5 éve felfrissült és felgyorsult itt is a munka és a feladat, és az egyik fő feladatunk már az ifjúsági korosztálynál, ifjúsági olimpiánál, vagy Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválnál, ez olyan 14 éves kortól 17-18-20 éves korig, hogy tanfolyamokat tartunk nekik. Arról is, hogyha kérdeznek, akkor hogy válaszoljál, mire figyeljél oda, de ami a még fontosabb, ugye ma már a kommunikáció pláne ezeknek a fiataloknál szerintem 90%-ban a social felületek mennek, és hogy ott hogy jelenjél meg, mi az, ami elvárt, mert ez nem csak magadról szól, mert azokról is szól, akiknek te az előadást csinálod, ahogy az előbb mondtam. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és ebben foglalkozunk, és ebben komoly mennyiségű munka van, és én szerintem nem két nap, mire ezt végigmegyünk, mert mindig új sportolók jönnek, új feladatok vannak.
3: És új generációk,
4: más kultúrával. Régen elég volt, hogyha az IVI-ben amin még mindig fönn vagyok, valami miatt nem kapok semmiféle értesítést, most mindegy, majd valahogy hát egyszer sikerül, de a lényeg az, hogy annál most azért gyorsabb a világ.
5: Próbálom felidézni a gyermekkori énemet, és azon gondolkodtam, hogy hallgatalak benneteket, hogy országimás szempontjából egy sportoló, egy világszerte ismert sportoló mit jelent. Tehát, hogy én mondjuk Michael Jordanre, hogyha visszaemlékszem, akkor mit hoz ő nekem az Amerikai Egyesült Államokból, egy Colin Edwardsra visszaemlékszem, mit hoz nekem az angolokról, egy Wayne Rooneyra visszaemlékszem, mit hoz nekem az angolokból, és hogy egy mai gyereknek, egy fiatalnak mit hozott mondjuk Szilágyi Áron. Az ő egészen elképesztő sportkarrier, vagy Nagy Titi, aki szülés után visszament és olimpiát.
4: Megint szült, és megint visszament.
5: Igen, tehát hogy ezek szerintem kifele-befele egyaránt üzennek, tehát azért a világ sportja, a világ közössége az ismeri a kiemelkedő tehetségű sportolókat, és egy országról szerintem sokkal erősebb képet ad egy kiemelkedő tehetségű sportoló, mint egy, már bocsánat, Jócsi, egy elismert híres zenész, mert hogy a nézettség az 100 milliós különbség.
4: Igen. Én szerintem ebben egy kicsit mi vakok vagyunk, mi ketten, nagyon sportban vagyunk, szerintem azért vannak tudósok, vannak színészek, vannak zenészek, akiket most kapásból tudnánk sorolni egy csomót a világból.
3: Kulturális jelenségekkel lehet azért szerintem a sportot mérni, mert azért az nagyon-nagyon széles szegmest ölel fel, hogy mondjuk jó, most persze, tehát mondjuk a foci, tudom, hogy nem olimpiai kontextus, de hogy mondjuk egy úszást, egy bármilyen olimpiai sportágot azért szerintem sokkal többen megnéznek, mint egy opera előadást. Még akkor is, hogyha...
4: Hát nem vagyok benne biztos. Az opera előadás lehet,
5: opera mondjuk pont nem biztos, hogy opera.
4: Igen. Lehet, hogy 1500-2000 néző van a nézőtéren, de az mondjuk
5: Sydney-től
4: 10 évig, igen. És 10 éven keresztül
3: igen,
4: némi túlzása minden este
3: tévés közvetítések is vannak.
4: Megtölti.
3: Nem tudom, hogy az egy időben egy irányba koncentráló, fókuszáló emberek száma az a sport, tehát hogy egy olimpiánál van, ami meghaladja-e bármi. Hogy egy meccset, vagy egy...
4: Super Bowl.
3: Oké. Okay. Igen, de hát...
4: Igen.
5: Hát meg a cricket egyébként, igen. Ha már nézettségbe.
4: Amerika top 10 legnézettebb televíziós műsora, 10 Super Bowl döntő.
5: Igen,
4: és ebben mindenféle sorozat, mert minden benne van. 10 Super Bowl.
3: De még mindig sportnál tartunk.
4: Igen.
5: Picit, hogyha fordíthatunk a beszélgetésen, akkor az elején említettem a felvezetésben, Fábián Lászlóval, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkárával, olimpiai bajnok Ötösházával beszélgetünk, hogy egy olimpiai pályázat, és akkor többször szóba került az infrastruktúra, a kulturális megmutatkozás, stb. És egy választási kampányban vagyunk, és szerencsére nem téma az olimpiai rendezés. Ennek én bevallom, nagyon örülök, mert ez azt jelenti, hogy most jelenleg nagyon sokan fontosnak tartják, hogy esetleg legyen Budapesten olimpia. De én arra lennék kíváncsi, hogy szerinted kulturális megmutatkozásban, mondjuk, ha volna egy magyarországi olimpia, akkor ez mit hozhatna, mennyivel lenne ismertebb Bartók, mennyivel lenne ismertebb Krasznahorkai, mennyivel lenne ismertebb Karikó Katalin, vagy éppen Fábián László ötöses olimpiai.
4: Hát ez utóbbit ezt már nem lehet tovább fokozni. Ez olyan mélyen van, hogy ez már lehetetlen előhozni, de marha jó példa, bocsánat a kifejezésért, de jó példa az, hogy miest odaítélnek egy városnak, egy nemzetnek egy olimpiai játékokat, abban a pillanatban többszörösére növekszik az érdeklődés az adott város, és adott, ilyen értelemben adott nemzet irányában. Még akkor is, hogyha Franciaországról, vagy Amerikai Egyesült Államokról beszélünk, ahol amúgy is magas az érdeklődés, de egy Magyarország tekintetében, ahol azt kell mondjam, hogy európai régióban szerintem úgy viszonylag ismertek vagyunk, világban már talán kevésbé, de abban a pillanatban több tízszeresére növekszik az érdeklődés, és ez nem csak abban látszik meg, hogy azonnal meg ötszöröződik a turisták száma, 7-8 évvel az olimpia előtt már. Abban a pillanatban mindenhol, hogyha ezt lehetne mérni, hogy hány kattintás történik másnaptól kezdve, bármilyen lehet. Bartóktól biztos, kezdve országház, ez egy hatalmas ugrást mutatna, és ez folyamatosan fennmarad az alatt a 7-8-9 év alatt, amíg az olimpia nem megy. És akkor de ez nem azon a vége az olimpiának, és másnap zúgy visszaesik ugyanoda, ahol volt, nem, mert hogy ez a több százmillió ember, nekem már a fejében van az, hogy Magyarország, Budapest. És amikor elő kell hívni akár egy zenei, vagy egy építészeti dolgot, amit ő nem is látta élőben, csak az interneten megnézte, hogy a zeneháza milyen gyönyörű, és kiderül róla, hogy több száz nemzetközi díjat nyertünk vele, hogy az országház Európa a második legnagyobb parlamentje, szóval a Duna, a fekvés, a Balaton, szóval, ami nekünk néha már sok, hogy a Csikós meg a Gulyás, ugye, de ez több százmillió ember, milliárdoknál is akár elérheti, ott marad a fejében, és azonnal nem egy szürke felület, hogy most merre is van, azt mondom, Trinidad mellett van Magyarország, vagy merre, hanem azt pontosan be tudják kalibrálni, és minden értékével együtt be tudják.
5: Gondold el, nem tudom, te emlékszel rá, vagy mennyire emlékszel rá, a Laci abszolút emlékszik rá, hogy a barcelonai olimpia mit hozott a katalánoknak, mit hozott a spanyoloknak.
4: 92-ben 34 évvel ezelőtt.
5: Egy olyan turizmus dömpinget, ami azóta is tart. Most ugyanez lenne szerintem egy közép-európai olimpia esetében is, hogy az adott város, az adott lokáció, az egyszer csak világ. Mert jó hely vagyunk, hát látod, hát így is rengeteg a turista, gondoljuk el, hogy akkor mi lenne, és az már csak egy költségvetési része, vagy egy számtan, hogyha ezt elkezdett számolni, és Laci ebben jobb, mint főtitkár, 8-10-15 évre, akkor lehet, hogy kiderül azért összességében, hogy nem is olyan drága egy olimpiai rendezés.
4: Hát, hogy a bevételek valóban, még egyszer mondom, nem feltétlenül csak a turisztikai bevételek, hanem az a korábbra hozott fejlődési lehetőség, ami megint esetleg pénzben mérhető, üzleti befektetésektől kezdve a gyorsabb közlekedés, ami annak az előnyeivel járhat, megspórolt üzemanyagtól kezdve, most a legegyszerűbb, legtriviálisabb dolgokról beszélek, tömegközlekedés. Szóval ezek mind olyan dolgok, hogy azonnal pénzre válthatóak.
5: Itt a beszélgetés végén engedd meg, Gyurcsi, hogy fordítsunk Laci, te is, hogy megkérdezzünk meg egy olyan embert, aki nem sportból jön, mert ugye te is, én is sportból jövünk. De Gyurcsi zeneművészetét végzett, abszolút kulturális közegben él. Te mit gondolsz a sportról, hogy mi azt mondjuk, hogy a kultúra része? Te mit gondolsz erről, vagy a körülötted lévők mit gondolnak erről?
3: Hát én most csak a saját szülővé válásomon keresztül tudom ezt legjobban megfogni. Én nekem sajnos a zene miatt gyerekkoromban kimaradt a heti vagy a napi rendszerességű sport, de mind a két gyerekemnek ott van az életében, és egy olyan elemként, amit nem lehet letenni. Tehát az nem egy szabadon választható dolog, hogy sportolunk. Ugyanannyira zenészként, hogy a zenét sem lehet letenni, és az sem egy szabadon választható dolog. Tehát ezt a fajta holisztikus szemléletet, amit igazából mind a ketten körbejártatok meg, amit én is hiszek és vallok, hogy a test és a lélek és a mentális magasan funkcionálásunknak az egysége az egymástól elválaszthatatlan, és ennek nagyon is része a sport.
4: És nagyon is közel van egymáshoz. Uh-huh. Tehát a zene, a ritmus,
3: egymás segítő.
4: Hát nem beszélve arról, hogy nekem nagyon komoly törés az életemben, amikor 6 éves koromban nagyon-nagyon tehetséges vadászkürtös kisgyerekként azt mondták, hogy vagy vadászkürt, vagy úszás. És most már nem fog megtudni, hogy jól döntöttem-e. Szerinted, Dani?
3: Mondjuk Albert Schweitzer.
5: Én emlékszem rád, és azért nem voltál egy olyan rossz öttusázó.
3: Albert Schweitzer is 40 évesen kezdett el orgonázni, ennyi. És viszonylag jól ment neki az előtte és az utána karrierje is. Tehát...
5: Hemingway meg hány évesen kezdett írni?
4: Előtte, utána én vagyok a fogyókúrának a... Csak én az előtte.
5: Nagyon szépen köszönjük ezt a valóban jó beszélgetést. Éppen Lacival nem tudom, hogy szeretett kivel a humorérzéket. Tehát vele jó beszélgetni.
3: Ezt csak aláhúzni tudom.
5: Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
4: Köszönöm a meghívást.
3: Önök a Kulturalit hallgatták itt a Rádió Cafén. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszont hallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pál Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicalia, high life, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
3: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
5: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi.
6: Már az első hangból felismered. LP július 7-én a Budapest Parkban ad koncertet. Lost on You, One Last Time és további ikonikus slágerek, amelyek élőben szólnak igazán nagyot. LP. Budapest Park július 7. Jegyek a livenation.hu-n.
7: Július 6-án hétfő este 6-tól szabad levegős zenei tréning a Pesti Alsórakparton, a Viadukt Bárban. Korlátlan zenefogyasztás, stílus megfelelés nélkül Budapest első számú Dunaparti teraszán. Selector MK a Original és Rob a Long Track rezidense a Rádió Café színeiben. Garantált tartalom. No fillers, just killers. Július 6-án MK és Rob a Pesti Rakparton, a Viadukt Bárban.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Áramhálózati és okosmérős fejlesztésekhez lehet pályázni. Már szüretelik a Kajszi barackot, tanszergyűjtő akciót hirdetett a Református Szeretett Szolgálat.

0: 2030-ra a jelenlegi teljesítmény másfélszeresét lesznek képesek kiépíteni. Pörgött az idei lakásbiztosítási kampány, mintegy 311 ezer szerződést cseréltek le tavasszal az ügyfelek, ebből 146 ezeret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át. A jegybank összefoglalója szerint az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 0,3%-kal, így március végén 64 ezer forint körül volt. Már szedik a korai és középérésű kajszi barackokat, a hazai termés fele friss fogyasztásra, a másik fele feldolgozásra kerül. Magyarországon csaknem 5500 hektáron termesztenek kajszit, az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér, mondta rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
1: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy kevésbé érte, és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a területet. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén, Bács-Kiskun megyében vagy Borsodaba-Üzemplénben ott nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlag termés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonlóan számítunk, esetleg 7-8 ezer tonnával.
0: Idén is meghirdeti tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretett Szolgálat. A Radírozzuk ki a különbséget kampánnyal a rászoruló gyerekek iskola kezdését segítik évek óta. Iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszerelést várnak általános és középiskolásoknak. A karitatív szervezet augusztus 10-éig fogadja az adományokat országos irodahálózatukban. Derült idő marad, csapadékra már nem kell számítani, és a szél is mérséklődik. Késő estére 18-24 fok körül alakul a hőmérséklet, hajnalra 12-17 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Csapadék nem várható, erős lesz az UV-sugárzás. Többfelé megélénkül a szél, általában 25-30 fok között alakulnak a maximumok. Vasárnap változóan felhős napos idő lesz 25-31 fokkal, néhol kialakulhat egy-egy zápor zivatar.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
4: Nem tudom, Misa, pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni, ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
4: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak.
5: Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 hold támogatója az Erste.
6: Jó estét kívánok mindenkinek, sziasztok! Hogyha péntek este 9 óra, akkor jelentkezik a 100 hold című műsor, én Bejszer Alinda vagyok. Ez az a műsor, amiben gyerek és ifjúsági irodalommal foglalkozunk, kortárssal és klasszikussal, magyarral és külföldivel. Ma például nem magyarral, hanem a lengyel kortárs gyerekirodalom lesz itt a terítéken. Itt van már két vendégem, Körner Gábor, aki rengeteg lengyel gyerekirodalmat fordított, és Győri Hanna, aki meg sok-sok könyvet szerkesztett, és egyébként a Kreatív Európa program projektmenedzsere. Mindjárt velük kezdünk.
2: Esti kakaó, természetesen betűs bögrében. És akivel megisszuk.
6: És ahogy mondtam, ez itt a 100 hold című műsor, és itt ül velem szemben Győri Hanna, aki könyveket szerkeszt, illetve a Kreatív Európa program projektmenedzsere, és Körner Gábor, aki sok-sok lengyel gyerekirodalmat ültetett át magyar nyelvre. Sziasztok!
7: Szia!
8: Szia!
6: Az egy kérdés bennem, hogy látszódik, hogy a lengyel gyerekirodalom az egy ilyen nagyon karakteres, megfogható irodalom, mert izgalmas témákat feszeget, mindegyikről fogunk beszélni, csak hogy most ebben van valami robbanás, vagy valahogy kiemelkedik a kelet-európai vagy európai piacról? Mit gondoltok?
8: Igen, de ezt kifejtem, jó?
6: Jó.
8: Szóval a lengyel gyerekirodalom az a fő

0: Tényleg a vizuális kultúrájában nagyon-nagyon különleges az amúgy sokféle és különleges kelet-európai gyerekirodalmon belül is, és ez nem csak egy jelenkori fejlemény, hanem egy hosszú évtizedes fejlemény és tény, és a témáiban pedig elég sokféle. Azt gondolom, hogy abban mindegyik gyerekirodalom sokféle most már. Talán a lengyeleknél ez egy régebbre visszanyúló folyamat és egy bátorság, amivel a témákhoz hozzányúlnak.
1: És szövegileg milyen a lengyel gyerekirodalom?
2: Hát nekem nagyon izgalmas volt, mert én nagyon sokáig nem fordítottam gyerekirodalmat, egész egyszerűen azért, mert, és ezt talán érdemes elmondani, hogy a rendszerváltás után nagyon sokáig semmi nem jelent meg. Tehát amilyen népszerű volt, vagy hát úgy is lehet fogalmazni, hogy ezt nyomták nyilván a rendszerváltás előtt a baráti irodalmakat általában, nyilván. És a gyerekirodalomról van szó, akkor a baráti gyerekirodalmakat. A rendszerváltás után évtizedekig egyáltalán nem jelent meg semmi, talán egy-két csekkönyv, ilyen kisvakont, meg nem tudom, de azok is inkább ilyen retro, vagy ilyen nosztalgia jelleggel. Lengyelből semmi. Én évekig irigyeltem azokat a mit hollandos fordítóbarátomat, aki időről időre megbízást kapott gyerekkönyvekre.
1: Nyilván ez egy politikai sajátosság volt akkor.
2: Igen, hogy... hát valószínűleg egyszerűen ciki volt Kelet-Európa sokáig, vagy azt gondolták a könyvkiadók, nem tudom, ezt Hanna erősítse meg, vagy cáfoljon meg, talán azt gondolták, hogy a rendszerváltás után, hogy most ilyen szép színes szagos nyugati könyveket kell kiadni.
1: Hát igen, volt 5 évtized a szomszéd barátokra, most akkor jöjjenek a nem szomszédok, igen. És még nem barátok, vagy nem tudom, úgyhogy, így tudom elképzelni.
2: Úgyhogy én nagyon sokáig nem is építettem arra, hogy itt gyerekkönyv fordítása szóba jöhetne, és nem is.
1: Tehát én
2: felnőtt irodalmat fordítottam. Igen, és akkor valahogy egyszerűen nagyon érdekes volt megfigyelni, hogy így körülbelül így a pandémia táján egyszer csak megkerestek kiadók, és párhuzamosan több kiadó, és én először azt gondoltam, hogy esetleg ugye általában ez úgy szokott menni, hogy egy nemzeti irodalom elkezdi támogatni a könyveit, és akkor valahogy úgy hirtelen sok jelenik meg. De igazából nem. Tehát a lengyel könyvintézet már hosszú évek óta támogat gyerekkönyveket is.
1: Tök jó, minden esetben most van, ezeknek karakteres nyelvük van? Onnan indult a kérdés.
2: Igen. Hát nincs igazán összehasonlítási alapom, mert ugye más más irodalmakból nem fordítottam, illetve ukránból fordítok még, egy-két gyerekkönyv ott is becsúszott az utóbbi időben. Inkább tematikailag nagyon izgalmas.
1: Tehát melyikkel kezdjük? Gábor, melyik a kedvenced?
2: Őszintén szólva az Ancsa.
1: Ez egy Ancsa, avagy Vázlatok tüsszögő svájci sapkával. Ancsa, avagy Vázlatok tüsszögő svájci sapkával. Amúgy nyelvtörő, tehát mondjátok utánam. Jó, ezzel gyorsan elmondom a hallgatóinknak, hogy azt hiszem az 50-es évekbe repít vissza minket. 60-as évekbe repít vissza minket a kötet. Egy kislány kalandjairól szól. Van benne sok klasszikus, tehát mondjuk félrehallások, vagy ez az, de amúgy a korra jellemző, nem tudom, berendezéssel például, tehát megismerünk belőle, nem tudom, a motorfajtát, vagy autófajtát, meg egy csomó mindent, ami akkor még volt, ma meg már nincs. Hát például én emlékszem arra megdöbbenésemre, hogy benne van, hogy felvernek tojáshabot, és hogy ez egy milyen hosszú, bonyolult folyamat, és úristen, tényleg, volt olyan, hogy nem a gép csinálta. Szóval ilyen átütő pillanatokat tud okozni ez a kötet. De egyébként tényleg gyönyörű, ahogy mondtad, a Hanna, tehát hogy van egy ilyen kicsit narancssárgás, májva színű világa, ami nagyon izgalmasan vissza-vissza korba. Na de miért ezt neveztétek meg, mint kedvencet?
2: Én nekem azon túl, hogy ez volt az első komolyabb, már hosszabb, és nem csak ilyen alapvetően képes könyv, amit fordítottam, azon, ezen túl azt tartottam borzasztó izgalmasnak, hogy látszólag egy ilyen egyszerű ötlet, hogy menjünk vissza az időben. Igen. És hogy egy ma feltehetően nagymamakorú nő elmeséli a gyerekkori emlékeit, és ezen keresztül valahogy feltárul ez a korszak, amit azért lehet érezni a könyvön, hogy a 60-as évek az annyira nem nosztalgikus emlékeket ébreszt a lengyelekben, mint talán Magyarországon egy picit több nosztalgia él bennünk a kádárkor iránt. Itt ez egy kifejezetten szürke, kellemetlen.
1: Igen.
2: Világ, de és közben egy borzasztóan izgalmas világ egy mai gyerek szemével.
1: Mondjuk például az is benne az aranyos, hogy a nagymama szedi a ribizlit, és akkor a kislány meg fönn van a fán, Ancsa, és akkor azt hallja, hogy mennek arra az emberek, és mindenki mondja, hogy hagyjon is fenn, és lejön is megkezdeni, hogy miért mondják neked, hogy hagyjál is a ribizlibokról ribizlit. Nem azt mondják, hogy adjon Isten. Ez olyan, mint a Szárnyati Géza malac, vagy nem tudom, hogy ilyen jó gyerekfélrehallás is van benne. Ezt most csak azért
2: igen,
1: mondom, hogy nem szürke.
2: Megharcoltam ezzel a szóviccel, ez azért sokáig tartott, mire találtam valami olyat, ami működik is talán magyarul, mert a lengyel az, már nem emlékszem őszintén szóval, de valamilyen nagyon jól működik, tényleg félrehallható.
1: De hagyjon is fenn, adjon Isten, az nagyon jól működik.
2: Hát remélem, hogy örülök, hogyha úgy van. Úgy látjátok. Hát igen, szóval ebben a könyvben elég sok egyébként ilyen hát félrehallások is, meg ilyen szóviccek voltak.
1: Igen, például 11. fejezet.
2: Igen.
1: És itt egy kis csillaggal jelölve, hogy Ancsa mindig csodálkozott, hogy miért 11-et mondunk, és nem 11-t. Nevezzük ezt a 11. fejezetet úgy, ahogy Ancsának tetszene. Oké? Ez például lengyelül hogy van? 11. Mert így gondoltam, az általam ismert nyelveken az 11, tehát hogy rendesen 11.
2: Jedenásse, de most vissza kéne emlékeznem, hogy mi is volt. Nem ott ugye az a probléma, hogy hát ez egy nyelvtani, ebben most belemehetünk, de
1: szóval
2: a 10 számokat máshogy képezik, mint aztán a 20-30-as, stb. És ezzel játszik. Mindegy.
1: Nem, tehát, csak hogy, izgalmas. Igen. Fordítólag ezek nagy pillanatok. Neked, Hanna, miért ez volt, amit mondta, hogy kedvenc? Nem kedvenc?
0: De szeretem az Ancsát, de nekem nem ez a kedvencem, ez a Gábor kedvence. Hát nekem nagyon nehéz választani, de azt hiszem, hogy ha választanom kell, akkor se tudok választani, de az Apa üvegét és a Kamilt nagyon-nagyon szeretem.
1: Uh-huh. Jó. És ne is menj tovább, mert akkor mondjuk, hogy mi ez. Az Apa üvege, hát azért az egy sokkoló sztori. Itt az alkoholfogyasztás az, ami a családban komoly problémákat okoz, de ez elképesztően érdekesen van elmesélve, szóval nem, most nem a dülöngő apára kell gondolni, aki összeveri a családot, ez ennél sokkal komplexebb, megküzdés a függőséggel, és mindez vizuálisan is benne van a kötetben. Egy zöld üveg lesz a főszereplő, és képzeljétek el, kedves hallgatók, hogy lapról lapra egyre több zöld szerepel, míg nem a fehér lapból teljesen zöld lap lesz az alapja a könyvnek, ugye ez jelzi a függőség elhatalmasodását. Nehéz téma egyébként, nagyon nehéz ezt jól megfogni szerintem fiataloknak.
0: Igen, ez valóban egy nehéz téma, és azt is írtuk a hátára, hogy családi, tehát ez nem egy önállóan olvasós, hanem inkább egy beszélgetés indító könyv, és a szöveg az egy nagyon-nagyon egyszerű, minimalista szöveg, ahol a gyerek szereplő perspektívájából látjuk azt, hogy mi történik a családban. Ez azért fontos, mert hogy egy hozzátartozó szempontja van itt a fókuszba helyezve, és nem maga a függőnek a szempontja, ami azért ritkább az irodalmi művekben, és mindezt egy olyan képi narratíva kíséri, ami gyakorlatilag önmagában elmeséli a történetet egy sokkal egyszerre absztraktabb és konkrétabb, tehát egy szimbolikusabb szinten, ahol valóban a zöld szín szimbóluma nagyon fontos, az, hogy az üveg szája az holdá válik az egyik képen, amit lát az üveg az a bezártsággá válik, amikor belekerül az apa, tehát nagyon szépen végvisz, és utána ugye a záróképen, ahol ezt a függőséget sikerül leküzdeni, vagy legalábbis egy időre zárójelbe tenni, ott is a boldog családon is megmaradnak ilyen zöld foltok, tehát megmutatja, hogy ez igenis örökre hat a család életére. Úgyhogy ez szerintem egy nagyon-nagyon különleges grafikájú könyv.
1: Olyan megrázó, az, bocsánat, csak felidézem ezt a pillanatot, hogy a gyerek szemszöge, és hogy egyre kijebb költözik a nappaliból, vagy szóval, hogy mindig a nappali közepén játszott, és ahogy ez a történet elkezd elindulni az apával, egyre távolabb kerül a gyerek földrajzilag is, tehát fizikailag az apától, már a szoba sarkában, már csak, szóval, hogy így nagyon érdekes, ahogy ezt a mese érzékelteti a távolodást.
0: Igen, és az is nagyon fontos, hogy kell valamiféle segítség ahhoz, hogy vissza tudjon illeszkedni az egész család a társadalomban, nem pusztán az apa, és hát azért is fontosnak tartom ezt a könyvet, mert ahogy a lengyel társadalomban is komoly problémát jelent az alkoholizmus, a magyar társadalomban is ez egy eléggé komoly problémát jelent, amiről szerintem manapság most már egyre több szó esik.
1: De pont ezen gondolkodtam, hogy azért szó esik, de úgy leginkább felépülők beszélnek erről, de nagyon kíváncsi lennék, hogy hazavisze egy ilyen könyvet valaki.
0: Elég kevesen visznek szerintem haza ilyen könyvet. Ez az a fajta könyv, amit inkább szerintem iskolai, vagy esetleg civil szervezeteknél való használatra nagyon jól lehet alkalmazni, és egyébként Lengyelországban ennek nagy hálózata is van, és egy picit visszakapcsolnék ahhoz, hogy a lengyel irodalom hogy robbant be egyébként nem csak Magyarországon, hanem az egész világon. Egyrészt igen, tehát van egy nagyon komoly irodalompolitika mögötte a Lengyel Intézettel, ami régóta csinálja ezt, viszont amikor sikerült nyugaton áttörniük, tehát egy kis varkabetűvel a pár lengyel szerzőnek, és a magyar kiadók látták, hogy ez ott működik, akkor érkezett vissza hozzánk egy kis Péttel, hogy akkor esetleg ezt mi is kipróbálhatnánk, de ehhez tényleg szükséges az, hogy a Lengyel Intézet mind pénzzel, mind információval, mind személyes kapcsolattal mögé áll a külföldi kiadóknak is, és a lengyel irodalom közvetítőknek, tehát ügynököknek, kiadóknak nagyon sokféle módon, és Lengyelországon belül is a könyvtári terjesztés az nagyon komolyan van véve, tehát egy nagyon nagy meló.
1: Skandináviában is egyébként.
0: Igen.
2: Még csak annyit hozzátennék érdekességképpen, hogy én most pár hét múlva utazom Krakkóba, ahol 4 évente tartanak a lengyel irodalom külföldi fordítóinak egy nagy összejövetelt, olyan 200-250 fordító. Nagyon vicces, ahogy brazilok és japánok egymással lengyelül beszélnek. És annyira komoly olyan hangsúly helyeződik a gyerek irodalomra, hogy ez egy külön workshop, mit különböző témákban rendeznek. Workshopokat meghívnak, írókat, irodalmárokat. És ez sőt, a gyerekirodalmon van egy külön képregény workshop is, ami hát nem feltétlenül csak gyerekirodalom persze, sőt, talán nagyobb részben nem, de az is tulajdonképpen egy ilyen érdekes, tehát hogy a klasszikus irodalmi témákon túl ez abszolút integráns része ennek a munkának, amit ez a könyvintézet végez.
1: Ide teszünk egy felkiáltójelet, hallja meg, akinek meg kell hallania ezt a történetet. És mindjárt folytatjuk egy pici szünet után, mert még nagyon sok könyvről kell beszélnünk, úgyhogy ti sem menjetek messzire. Tehát Győri Hannával és Körner Gáborral folytatjuk a lengyel kortárs gyerekirodalomról való beszélgetést.

Sziasztok, én Balázs Andi vagyok. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét a 98.0-án. Van barátod?

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Még ne menjetek el! A 100 hold folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
1: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Vérpesdítő tempót, tiszta érzelmeket és őserőből születő cigányzenét hoz nekünk a Parnograszt július 15-én a Budapest Parkba. Gyere és töltsük meg a parkot örömmel a nyár egyik legtáncosabb estéjén. Parnograszt július 15. Jegyek budapestpark.hu.
5: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkaba, Whitaker, Dali Borovogranje. És még sokan mások, az ország első Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámori Kastélyban.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Aki bújt, aki nem, megyünk. 100 hold Vejszer Alindával.
6: Ahogy az első felében a műsornak már elkezdődött, a lengyel gyerekirodalomról beszélgetünk. Eddig beszéltünk egy olyan kötetről, ami évtizedekkel visszarepít minket egy mai nagymama gyerekkorába, és hát nyilván annak a kornak a tárgykultúráját, meg problémáit tematizálja, meg egyébként azt, hogy beszélgessenek a fiatalok az idősebbekkel, ami egy előző műsorunkban ugye egy fontos téma volt egy héttel korábban. És beszélgettünk az alkoholizmus, hogy arról, hogy az alkoholizmus hogyan jelenhet meg, például a gyerekeknek vagy családoknak szóló irodalomban, mind vizualitással, mind szöveggel. De ugye ez egy társadalmi tabu boncolgatása, hogy az alkohollal mit kezdünk. Ugyanakkor például itt van a kezemben a Kamil, aki a kezével lát. Az én kisfiam például erre nyúlt rá nagyon gyorsan, és nagyon elkezdte izgatni, hogy mi történik ezzel a vak kisfiúval. Mert hogy Kamil egy vak kisfiú, akivel természetesen egy csomó kaland történik, meg ő is próbál ugyanúgy gyerek lenni, mint a látó gyerekek. Több-kevesebb sikerrel, mert azért élik őt balesetek is, de közben meg valahogy az az ember érzés, hogy ezt a Kamilt így mindenki szereti, hogy érdekes dolog ez, hogy nem tudtam eldönteni, hogy ez most a lengyel társadalom ennyire jól áll a hátrányosabb helyzetű vagy fogyatékkal élők problémáihoz, vagy ez egy fiktív valóság, és hogy nem ennyire jó fejek a lengyelek se, de mert itt mindenki nagyon, nagyon rendben van, ahogy beleáll ebbe, hogy a Kamilnak megkönnyítse az életét.
7: Azt hiszem, hogy nem áll olyan borzasztó messze a valóságtól. Nyilván persze egy gyerekkönyvben nyilván nem lehet ezt minden árnyalatát kibontani ennek a problémának, de azt hiszem, hogy a lengyelek sokkal inkább Nyugat-Európát idéző módon viszonyulnak az ilyen.
6: De hogy korosztály is.
7: Általában talán az egyház szerepe is nagy ebben, és egyáltalán a család szerepe nagyon komoly Lengyelországban, és ezt lehet látni, szóval láttam kerekesszékes gyerek csoportokat turista látványosságoknál, stb. Tehát, hogy erre nagyon komoly módon odafigyelnek ezekre a kérdések, hogy egyáltalán nem véletlen vagy.
6: Nem, olyan érdekes van benne egy jelenet, ahol saját korosztály vagy picit idősebbek kezdenek el agresszívabban fellépni a lassan haladó vak Kamillal szemben, és amikor rájönnek, hogy ő vak, akkor nem csak, hogy elhallgatnak és kapitulálnak, hanem még be is veszik a saját játékukba, és fociznak vele, és segítik. Ezt nagyon érdekesnek találom. Lehet ez persze edukatív is.
3: Nagyon érdekes, hogy ezt mondod, mert nekem meg pont, hogy az volt, hogy elolvastam a könyvet, és azért van benne jó pár konfliktus helyzet, van. És attól ijedtem meg, hogy ez nem lesz-e sok a magyar olvasóknak, hogy nem csak az egész egy ilyen rózsaszín felhőkön lépkedünk történeten, bizony vannak akár durva konfliktusok is, amikor valaki hülye meg bunkó, és azt is rendezni kell tudni.
6: De kultúrát rendezik, módon. Tehát mindig rendezik.
3: Igen, igen, ez így van. Viszont ami miatt én nagyon-nagyon szeretem ezt a könyvet, egyrészt szerintem egy kis nagyon jók a rajzai, és nagyon jók a sztorik, tehát nagyon jól megírt kerek világa van. A másik pedig az, hogy teljesen természetesen kezelik az egészet. Tehát, hogy nem az van, hogy a Kamillától kevesebb, vagy ő nem gyerek, vagy ő nem tud valamit csinálni, hanem ő tud biciklizni, akkor biciklizzünk, csak másképp biciklizik.
6: Igen, de azért biciklivel sikerül egy csontörést összeszednie.
3: Sikerül összeszednie, de azért nem csak neki sikerült eddig az életben, tehát én ugye nagyon-nagyon sokat biciklizem, azért estem már pár nagyon nagy méretűt, tehát ez nem csak az ő sajátossága, de mondjuk, amikor tandemmel biciklizik, mert van egy éve idősebb nővére, aki szerintem egy zseniális figura ebben a könyvben, aki egyszerre igazi testvér, tehát egyszerre kiáll mindig a külvilággal szemben a Kamillért, de azért otthon froclizza, meg ugyanúgy veszekednek, tehát rendes, normális testvérek, ez is tök jó, hogy nem kell kímélni, nem kell burokban tartani, és hogy tényleg nagyon sok mindenre, vagy mindenre képes, és nem abból indul ki, hogy meg kell vigasztalni azért, mert ő vak, és egyébként van, igen, is egy ilyen nagynéni figura benne, aki nagyon hülye szegény, és ő állandóan ebből indul, hogy a szegény Kamill semmire nem képes, és aztán az derül ki, hogy ő az, aki valójában egy csomó mindenre nem képes.
6: Igen, van egy olyan jelenet, hogy meglepődik az, mert hogy ő etetni akarja folyamatosan a Kamillt, és akkor meglepődik azon, hogy ez a gyerek tud egyedül enni, amit hát az egész család természetesen tud, Kamill maga is tudta, hogy tud egyedül enni, csak a néni nem, de egyébként ebben van egy ilyen mondat is, hogy igen, hogy szegény sérült fiacskám, ez a néni, akiről beszélünk, és úgy megölelte, hogy Kamill fuldokolni kezdett. Így aztán nem tudta elmagyarázni, hogy nem sérült, csak nem lát, és kész. Vajon mit csinálna a néni, ha folytogatná, és azt mondaná neki, szegény kövér néni, ne székre ülj, mert összetörik alattad. Tehát jó kis body shaming, hirtelen.
3: Igen, de nagyon fontos, hogy a Kamill nem mondja, csak gondolja.
6: Igen, igen.
3: És
6: igen,
3: visszavágással, igen. Tehát hogy azt szerintem egy kicsit.
6: Az izgalmas, hogy ezt ilyen jó humorral kezelik a vakságot, tehát a benne rejlő humor lehetőségei, azok nem szánalmat keltenek, hanem viccesek.
3: Igen, hát az egészben van egy ilyen burleszk hangulat, ami szerintem nagyon ismerős lehet nekünk a lengyel rajzfilmekből, amikből szerintem, igen, aki a 80-as években gyerek volt, az azért elég sokat látott, tehát a Bob és Bobektől elkezdve, nem is tudom, a Füles Mackó volt még lengyel.
7: Varázsceruza, meg a Volka-Bolka természetes.
6: Te is szereted a Kamillt?
3: Jaj, igen, Bob és Bobek, nagyon szerettem. Bocsánat, az cseh, Lolka-Bolkára gond, a fejemben Lolka-Bolka volt. Igen.
6: Tehát te is nagyon kedvelted Kamillt történeteit.
7: Igen, egy csak a viccességéhez, hogy azt hiszem, hogy azért nagyon borzasztó fontos, hát általában is persze a humor egy gyerekkönyvben, de egy ilyen könyvnél különösen nekem egy családban egy kisgyerek, akinek odaadtam ezt a könyvet, amikor először megtudta, hogy miről szól, akkor elsírta magát, mert, hogy egy vak gyerek, és úgy elképzelte. Ahogy hát az elején, a könyv elején úgy is kezdődik, hogy képzeld el, hogy csukd be a szemed, próbálj így bemenni a fürdőszobába, és...
6: Így van, hogy csukd be a szemed, vagy még jobb, ha bekötöd egy sállal, most menj be a fürdőszobába, és mosd kezed, csak bele ne ess a mosógépbe, nem vagy te piszkos zokni, na menj csak, megvárlak, így indul a szöveg.
7: Igen. És aztán, amikor hallotta ezeket a történeteket, akkor már nagyon élvezte és megnyugodott, tehát hogy azért,
6: de azért
7: ez
6: fontos. De fontos, amit mondtál, ugyanez az alkoholról szóló könyvnél, vagy ennél, hogy tudod, hogy a szülő megveszi, hogy, mert azért abban indulunk, hogy ez szomorú dolog.
3: Nem veszi meg. Sajnos.
6: De vegye? De
7: szerintem
3: én
7: ezt
3: örülök.
7: A Kamilt inkább
6: el tudom képzelni,
7: mert ez szerintem azoknak is borzasztó izgalmas lehet, akinek egy szálvak családtagja nincsen, vagy senki a környezetében. Az apa üvege, az tényleg kérdés, azt olvastam Szél Dávid pszichológusnak, volt egy nagyon érdekes Facebook bejegyzése ezzel kapcsolatban, a könyvvel kapcsolatban, hogy ezt ki veheti meg, és itt tulajdonképpen kinek is szól, a felnőtteknek, vagy a gyerekeknek, hát vagy
6: nagyon
7: együtt.
6: Nagyon nehéz,
7: és igen, ez felvet kérdéseket, meg egyáltalán, hogy pont az veszi-e meg, akinek erre szükség lenne, vagy esetleg egy családtag. Persze az is kicsit furcsa
6: nagyon
7: helyzeteket
6: nehéz,
7: szülhet.
6: Nagyon nehéz. Ezért mondtam, hogy nagyon nehéz a témát magát bevinni a térbe, ahol meg kéne szólalnia. De ez az iskola, amit mondtál, ez a jó megoldás.
7: Igen.
6: Viszont itt van a kezemben egy pár. Én ezt párként kezelem abszolút. Az öröm trambulinon ugrál. Alcím, az érzések láthatatlan élete, és a türelem lekvárt főz, az érzelmek kedvenc szokásai. Ahogy érzékelhető a címéből is szerintem, hogy hát az érzésekről, érzelmekről szól, az egyik képeket ad nekünk, hogy mit csinál a türelem, mit csinál a harag, stb. Stb. Én azt hiszem ki is írtam a kedvenceimet, például a nosztalgia egy sálat szagolgat, a türelemnek gyönyörű kertje van, az irigység az mindenre rátapos, az mindent tönkretesz. Ezek talán a kedvenceim, de ilyen képeket ad, egy-egy képet. A másik, az komplexebb, mert az elkezdi párosítani ezeket az érzéseket, hogy mi mivel jár együtt. Így lesz például a szorongás és a kíváncsiság. Jobban vannak, mert a szorongás bebújik a szekrény alá, a kíváncsiság meg benéz oda, és ettől aztán ők jobban tudnak lenni. Vagy a nosztalgia jobban van a szomorúsággal, a gyengétséggel, a hálával és az elvágyódással. Nem fogom az egészet felolvasni, csak akartam érzékeltetni, hogy milyen könyvek, egyébként csodálatos képű világ az, amit mondtál, ez itt is nagyon erősen megjelenik. De ez se könnyű, bár rajzfilmen is elindult, hogy az agymanók például, hogy elkezdenek beszélni a gyerekeknek a saját érzéseikről, hogy mit is érzel, vagy mit, amikor azt érzed, akkor mit is érzel tulajdonképpen, hogy meg tud fogalmazni. Ez egy ilyen pszichológiai könyvnek tekinthető?
3: Szóval ez egy hatalmas trend, látjuk, hogy a felnőtteknek és a gyerekeknek szóló irodalomban is, hogyha valaki megnyitja a Bookline toplistáját, az All Over toplistát, akkor látja, hogy állandóan ezek a hétköznapi pszichológiával foglalkozó könyvek
6: de a felnőttek
3: zabálják
6: ezeket, igen.
3: Igen, de a felnőttek, azok között vannak szülők is, ők a gyerekek szülei.
6: Szép számmal.
3: Igen, és ők a gyerekeik, mivel önmaguk is most ebben van, hogy tudatosítsák az érzéseiket és tudják kezelni, ezért a gyerekeknek is nagyon szívesen vesznek ilyen típusú könyveket. És ezen a könyvön, az Öröm trambulinon ugrálon nagyon sokat gondolkoztunk, hogy bár a témája nagyon trendi, de az illusztrációja és a kivitelezés egyébként a maga a gondolat, hogy megszemélyisítéssel él, és egy soros szinte versszerű szövegek vannak az oldalakon, hogy ez befogadható lesz-e. És hát az derült ki, hogy nagyon-nagyon szeretik. Nagyon-nagyon szeretik, és nem csak a kicsik, és nem csak a családok, hanem a tanárok is, mert szintén nagyon jó beszélgetés indító, és egy pici mellékvágányként kitérek arra, hogy itt több képes könyv is van, és a képes könyv az egy lassított olvasás, mert ugye nem csak elolvassuk azt a pár sort, hanem a képeket is megnézegetjük, és ez nagyon jó a kisgyerekekkel, mert egyszerre olvasunk, beszélgetünk, és vizuálisan is bevonódunk a narratívába, ezzel borzasztó jól rá lehet szoktatni a könyvekre a gyerekeket, és interakcióba lehet lépni velük.
6: Egyébként érdekes, most itt kinyitottam pont, ez egyik legcukibb szerintem. Az elégedettség ül a fotában, egy bögre teával a mancsában. És akkor ugye el lehet, nyilván azonnal elindult egy beszélgetés, hogy te hogy képzeled magad, amikor elégedett vagy, te mi vagy? Te egy bögre teával ülsz, vagy valami más csinálsz, vagy?
3: Mindenki választ kedvencet egyébként. A Pagonyban ez volt az első. Még meg se jelent, csak megkaptuk a Gábor fordítását, és ugye elhelyezgette a grafikus, és ott körbeálltuk a gépet, és mindenki mondta, hogy ő kicsoda.
6: Na, te ki vagy?
3: Hát annyi könyvet olvasok, hogy nem tudom most megmondani, hogy melyik voltam, de arra nagyon emlékszem, hogy a szabadság, ahogy vitorlázik az a kép, hogy fújja hátra a hosszú haját, nekem is hosszú hajam van, ez itt most nem látszik, azt nagyon-nagyon szerettem. A kötögetőst én is nagyon szerettem, mert akkoriban tanultam meg alapszinten kötni, azóta se tudok rendesen. Szóval,
6: de Gábor, neked van kedvenced benne?
7: Hú, hát nem is tudom. mindegyik nagy borzasztóan megfogott. Van az a ki is az, aki a szekrény alól
6: kinéz.
7: A szorongás, az például nagyon visszaadta. Nem arról van, hogy az szeretnék lenni, csak hogy valahogy az is egy annyira képszerű volt, ahogy...
6: Egyébként még egyet idézek, az elragadtatás szalad a barátjához az újonnan felfedezett könyvével. Mi más is lehetne egy könyvben, mint a boldogság, mint egy könyv. Szóval nagyon-nagyon szép, és egyel tovább megy egyébként a Türelem lekvárt főz. Ebben nem tudsz kedvencet választani, hanem inkább talán megérted, hogy mi mivel párosan működik, vagy mi az, ami üt, milyen érzés üt, milyen érzés, nem?
3: Igen, meg talán, hogyha az első kötetre azt mondtam, hogy versszerű, akkor ez a második viszont klasszikusabban meseszerű.
6: Igen.
3: Tehát, hogy egy lináris kerek történet van benne. Egyébként ez egy 4 részes sorozat. Uh-huh. Idén fog jönni a 3. rész is, ami megint ezt az egysoros szerkezetet követi. A 4. meg egy egészen hosszú, teljesen más szerkezet. Tehát itt a szerző az nem ragaszkodott ahhoz,
6: Tina?
3: Hogy ő...
6: Hogy kell mondani?
7: Ozsevics.
6: Ozsevics. Tina Ozsevics a szerző. És aki rajzolta, akkor érdemes tenni azt is mondani, Alexandra
7: Zajont.
6: Soha nem mondtam volna, így ez a nyelve elképeszt engem. Nyúl, tényleg? Nyúl Alexandra?
7: Igen.
6: Na tehát Nyúl Alexandra illusztrálta. De Gábor, azon gondolkodtam, de lehet, hogy túl gondolom ezt, hogy vajon ez a versszerű tömörség, ez fordítóilag komplikáltabb, mint mondjuk egy kamélszerű hétköznapi nyelvet használó történetfordítása?
7: Igen, sokszor az, igen.
6: Most is az volt? Neked az volt?
7: Igen, igen, szóval volt olyan, igen, mert látszólag, hogyha az ember ránéz, akkor olyan egyszerűnek tűnik, hát olyan kis
6: egy
7: mondatok, de igen, szóval tényleg úgy az ember úgy kalapálja néha, hogy, és nagyon fontos, hogy nézni mellette az illusztrációt is, mert hogy passzoljon. Szóval ezt nekem szoknom kellett gyerekkönyv gyakorlat nélkül, tehát hogy én korábban felnőtt könyveket fordítottam, hogy ez egy nagyon fontos része a dolognak, hogy passzoljon a szöveg a képhez, mert jártam úgy még így az elején, hogy valamit nem néztem, a szöveget néztem, ahogy szoktam, és akkor szólt a szerkesztő, hogy ott valami nem stimmel, mert a képen máshogy látszik. Tehát, hogy ez nagyon fontos.
6: De alapvetően a szövegeken nem érz, nyilván ha küzdést éreznék, az nagy baj lenne. Tehát, hogy nagyon gördülékenyek, meg ezek eléggé hétköznapi nyelvet használó szövegek.
7: Igen, igen, igen, nagyon, nagyon egyszerű, letisztult az egész. Uh-huh. De néha, igen, az abszolút így van, hogy néha az a legnehezebb egy egyszerű
6: szöveget. Meg gondolom a humor.
7: Egyébként könyv. Nagyon érdekes, azt megfigyeltem fordítóként, hogy fajlagosan sokkal több a szerkesztői javítás a szövegeimben, mint a regényeknél. Tehát, hogy sokkal...
6: Pontosabb, vagy...
7: Hát nyilván van egy másfajta nyelv, amit meg kell tanulni, hogy a gyerekeknek mi gyerekeknél mi működik, és mi uh-huh. kevésbé, vagy hogy uh-huh. nagyon nehéz igazából egyszerűen sallangmentesen fogalmazni.
6: Körülötted néha, van gyerek, akin tesztelsz, vagy nincs?
7: Hát a gyerekeim már felnőttek, úgyhogy, sőt, igen, szóval a családban is már pont mindenki kinőtt a gyerekkönyvkorból, de ettől függetlenül egyébként teszteltem a gyerekeimet, tehát megmutattam nekik, hogy milyenek ezek a könyvek.
6: Tök jó, és tetszett nekik.
7: Igen.
6: Na, ennek nagyon örülök.
3: Tehát az egyszerűségre csak annyit akarok mondani, hogy arra gondoljanak a hallgatók, meg te, hogy amikor 5 szó van egy mondatban.
6: Igen, én
3: akkor
6: gondolok
3: az
6: el,
3: nagyon,
6: az nehéz.
3: Akkor az nagyon fontos, hogy melyik 5 szó, és amikor 5 mondatod van fordítóként, én is fordítok csak én németről, akkor úgy belecsúszol abba, lehet, hogy ott se jó, de lehet, hogy ott elfér, hogy ezt most kicsit megmagyarázom, mert abban a nyelvben más az asszociációs köre, mást is jelent, tehát kicsit hozzáteszek egy szót, vagy elveszek, eldöntöm, hogy itt ezt jelenti, itt azt jelenti. De amikor 5 szó van, akkor minden döntés jobban látszik, nem tud elbújni a többi között, és ez benne, ami miatt szerintem a szerkesztési munkában is több van, hogy úgy nagyon átrágjuk a dolgokat, hogy ez így biztos jó lesz-e.
7: Mondok egy példát, pont itt az öröm trambulinon ugrál esetében sokáig vitáztam a szerkesztő Rét Vikivel, egy nagyszerű munkát végzett, hogy lehet, szerepelhet-e egy magyar gyerekkönyvben az a szó, hogy nosztalgia. Mert ugye ez azért nem olyan borzasztó idős gyerekek olvassák nagy eséllyel, és hogy ismerhetik ezt a szót, a nosztalgia, és ő bizonytalan volt ebben, mondta, hogy hát nem kellene itt valamilyen magyar gyerekek számára talán érthető.
6: Vagy, tehát
7: hát ez a problémám, igen, nekem is, és végül ezzel győztem meg őt, hogy nincs igazán jó magyar megfelelője, ami pontosan lefedné. Egyébként aztán a második kötetben kiderült, hogy még szerencse, hogy nem találtunk egy másik megoldást, mert akkor az nem működött volna ott a mindegy. Szóval én azt mondtam, hogy az sem egy tragédia tulajdonképpen, hogyha egy gyerek nem ért egy szót, akkor megkérdezi megkérdez egy felnőttet, és majd megtudja, hogy mi az a nosztalgia.
6: Így van. Nagyon ajánljuk ezeket a könyveket, és már csak ezért is, hogy szókincsbővítés céljával is. De azt el kell mondanunk, hogy például az Öröm trambulinon ugrál című kötetet, amiről beszéltünk, az Európai Unió támogatásával jelentette meg a Pagony, illetve még van egy, amelyiket az Európai Unió támogatásával, Hanna, melyiket? A Kamilt. A Kamil, aki a kezével lát, azt is az Európai Unió támogatásával. Úgyhogy köszönjük az Európai Uniónak, hogy ilyen szuper könyvek megjelenhetnek magyarul, de még ne menjetek sehova, mert Körner Gábor és Győri Hanna ajánlani fognak egy-egy kötetet, ahogy minden vendégünk szokott így a műsor végén.
0: Törökülésben vagy fejen állva, a lényeg, hogy olvasson. A Szászolt könyvajánlója.
6: És itt vagyunk a műsor végén, Körner Gábor és Győri Hanna pedig ajánlanak egy-egy kötetet. Gábor?
7: Hát én tényleg ezt a szívem csücske könyvet, az Ancsát ajánlanám, mert én emlékszem, amikor Hanna elküldte nekem a szöveget, és hogy mit mondok, mit szólok hozzá, hogy látom, akkor azt válaszoltam neki, hogy én gyerekként nagyon szívesen olvastam volna ezt a könyvet, mert valahogy ilyen egész sajátos világa és humora van, és úgy nagyon bele lehet helyezkedni.
6: Igen, igen, jó humora van nagyon.
7: És hozzám közel áll egyébként ez a fajta ilyen nosztalgikus hozzáállás a szerző részéről. És
6: de mondjuk igen, ilyen van, hogy a nagy unokatestvére Klári néni volt, akitől Ancsa a tüsszögő svájci sapkát kapta. A messzi Amerikából a legcsodálatosabb dolgokat küldte az egész családnak, és a nagy volt ebben az ajándékügyletben az átvevő pont. Neki vitte a postás a nehéz csomagokat, és ő továbbította aztán a tartalmukat belátása szerint a családnak. Igen, nemes lelkű ember volt, megbízott benne mind Klári néni, mind azok, akik az igazságérzetére hagyatkoztak.
7: Itt el kell mondanom, hogy ugye a nevek a szövegekben általában magyarítani szoktuk, és hát ilyenkor az ember tulajdonképpen bármilyen nevet adhat a szereplőnek. Nem kell ragaszkodni, nem is lehet mindig lefordítani könnyen az eredeti lengyel nevet. Itt én konkrétan egy valóban Amerikában élő Klári néni nevű családtagomra gondoltam, és azért adtam neki a Klári nevet, aki szintén küldött 60-as, 70-es években ilyen csomagokat Amerikából.
6: Úgyhogy kedves véletlenül... hallgatók, azt hittétek, hogy a fordított családtagjaként nem lehet bekerülni az irodalom történetbe? Hát be lehet. Hanna, te mit ajánlasz?
3: Bocsánat, muszáj elmondanom, hogy én is, amikor magyarítok, akkor még amikor picik voltak a gyerekek, akkor az teljes óvodás csoportot általában belefordítottam a kisgyerekeknek szóló könyvekbe. Én viszont az Adél szerint című könyvet ajánlom Stephanie Höfflertől, Philipp Werther rajzaival és Nádori Lídia fordításában. Ez szintén egyébként ebben a Kreatív Európa által támogatott programban jelent meg. Nekem mind a két szerző abszolút a szívem csücske, szerintem egészen kiemelkedő német szerzőkről van szó, a Pagonyban több könyvük is van egyébként, de ez az Adél szerint, ez valami olyan csoda, egy olyan irodalmi színvonal, érzékenység, egy introvertált kislány nézőpontja, és rengeteg minden benne van, de minden olyan finoman fölrakva, se nem túl könnyű, se nem túl nehéz. A betegség, a nagymama beteg lesz, meggyógyul. A családmodell nem hagyományos, mert apuka nincs, de van egy pasi, aki, mint hogyha az anyuka barátja lenne, de ez nincs kimondva. Az öccsével úgy veszekszik, ahogy kell, de közben teljes védett szövetségben. Szóval egyszerűen csodálatos a könyv, és szerintem mindenkorban csodálatos, felnőttként is, 5 éves kortól gyerekként is. Egyébként az alaptéma az az iskola előtti nyár, tehát amikor nagy csoport és iskola között át kell lépni egy új közegbe, egy új nagylány életbe, és ezt gyönyörűen ragadja meg.
6: De nagyon jó szöveg, szóval, hogy ezt fontos elmondani, hogy azért, amikor gyerekirodalomról beszélünk, akkor a szöveg minősége is nagyon fontos, és hogy nagyon jó szöveg ez az Adél.
3: Igen, és azt hozzáteszem, hogy tényleg Nádori Lídia fordítása, mivel én is németes vagyok, ezért kontrollszerkesztést is végeztem a szövegen, tehát összenéztem az eredetivel, és annyira kalaplengetve olvastam a fordítást, hogy milyen ügyesen találja meg, hogy hol távolodik el az eredetitől, mert az kell a hangulathoz, de mégis hogy tartja meg az egészet, tehát ilyen nagyon-nagyon kiemelkedő szerintem a fordítás is.
6: Most elkezdtünk már a fordítás kulisszatitkaival belemenni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és beszélgettünk ezekről a kötetekről. Győri Hanna és Kárnár Gábor voltak a vendégeim, ma egy kicsit nehezen mennek a szavak, de a lengyel gyerekirodalomról beszélgettünk, és egy hét múlva újra várlak itt titeket pénteken este 9-kor, addig pedig mindenkinek jó pihenést kívánok, és persze jó olvasást. Sziasztok!
0: Rádió Café. Van barátod. Száz holdnak is egy a vége. Mára búcsúzik a Rádió Café és a Pagony kortárs gyerekirodalmi műsora. Találkozunk jövő pénteken este 9-kor. Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 Hold támogatója az Erste. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
8: Máma vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best-of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
8: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli best-of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
8: De a kórház? Milyen kórház?
0: A műszer neked egy fal? A garázs egy szentély? A sebről a váltó jut az eszedbe? Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
9: Hangos, nyers, kompromisszummentes. Európa egyik legőrültebb koncertzenekara hamarosan Budapestre érkezik. Az Idols július 8-án első önálló koncertjét adja a Budapest Parkban. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: A kánikulák átvészeléséhez kapnak segítséget az állatmenhelyek. Új villamos vonal épül a fővárosban, lehet, hogy feltűnik a sarki fény hétvégén. Villámi Eszter vagyok. A hőség hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy a kánikula program keretében egyenként 120 000 forint értékben kapnak árnyék

0: kormányzat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Vitézi Dávid szerint várhatóan még az ősszel elindulnak a közmű kiváltási munkák, és jövőre már a nagyobb építkezés is kezdődhet a teljes nyomvonalon. Szinte teljesen leégett egy 17. századi értékes fatemplom az erdélyi Máramaros megyében. A műemléképület vélhetően egy heves vihar miatt gyulladt ki hajnalban, és bár a tűzoltók megfékezték a lángokat, a kár jelentős. A Szent Illés templom Máramaros megye épített örökségének fontos történelmi emléke. Vizsgálják az esetet a hatóságok. Sarki fény lehet a hétvégén Magyarországon. A Magyar Tudományos Akadémia közösségi oldalán arról ír, hogy az elmúlt napok napkitöréseinek anyaga ma és vasárnap éri el a Földet. Ha emiatt geomágneses vihar keletkezik, az a közepes földrajzi szélességeken, így hazánkban is látszik majd. Érdemes tehát figyelni az eget. Elhunyt Szilágyi Tibor, a Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, rendező, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja volt. Számos színpadi szerepe mellett sok filmben és tévésorozatban nyújtott feledhetetlen alakítást. Szilágyi Tibor 83 évet élt. Derült idő marad, csapadékra már nem kell számítani, és a szél is mérséklődik. Késő estére 18-24 fok körül alakul a hőmérséklet, hajnalra 12-17 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Csapadék nem várható, erős lesz az UV-sugárzás. Többfelé megélénkül a szél, általában 25-30 fok között alakulnak a maximumok. Vasárnap változóan felhős napos idő lesz 25-31 fokkal, néhol kialakulhat egy-egy zápor zivatar.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: A következő számot is hallhatjátok a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Akkor tudsz hiteles lenni, ha valamennyire tényleg azt mondod, amit csinálsz. De azért a művészetnek nem lehet teljes korlátot szabni. Ha neked mondjuk olyasmi jön ki a szívedből, ami egy kicsit ki van színezve, az nem baj. A zenének, a rapnek, meg a művészetnek a lényege, hogy mondd ki, amit ki szeretnél adni magadból. Mondta Pogány Induló.

0: temetésre. Csak bekerelek, aztán veszem a fekete öltönyön, megyek a temetésre.
1: Az elhangzott dalt is meghallgathatjátok a Szigeten.
2: Sziasztok, Ebesé vagyok, hallgassátok továbbra is a Rádió Caféját.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A koreográfia táncírás, a tánc kottája, a táncmozdulatok leírása sajátos jelrendszer segítségével. Általánosságban minden emberi tevékenység mozgások bonyolult koreográfiája.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Játszma című magyar filmben a 60-as évek Magyarországának mindennapjaiba nyerhetünk betekintést az állambiztonság sajátos nézőpontján keresztül. A főhőst alakító Kulka János az egész film alatt az Atlanti-óceán partjára, a dél-franciaországi Biarritzba akar eljutni. A várost egyedülálló adottságai miatt egyébként főként a hullámlovasok kedvelik. Itt gondolt egy nagyot néhány fiatal 2010-ben, és a La Femme, azaz a nő elnevezéssel alakítottak egy psi-punk rock zenekart. De zenéjük azért ennél sokkal összetettebb. Nagy hatást tett rájuk például a Cold Wave és a Yeah-je is. A Sparks, a Velvet Underground és a Kraftwerk zenekart említik inspirációként. A La Femme zenéjét a kritikusok szintetikusnak, egyben hipnotikusnak minősítették. Neves franciaországi szakmai díjakkal is jutalmazták már munkásságukat.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden & Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6-7-8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
0: Boise Concert július 12-én a Parvanegrában. Egy generáció hangja. Jegyek livevision.hu. Boise Concert Budapesten. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A félig jamaikai, félig indián szülőktől Kanadában született Caitlin Kinney Simpson operaénekesnek készült, de hamar a reggae és a jazz bűv körébe került. Először koncertezni ment Norvégiába, ám ott ragadt és megismerkedett a korábban többek között Björk klipjeihez ruhákat tervező, később hivatásos kapusként, végül grafikusként elhelyezkedő, de, és számunkra ez a legfontosabb, zenészként is kiváló Espen Hornnal. Barátságuk gyümölcse a Forgetting to Remember című album. Szóljon most erről a nyitótétel.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az 1993-ban alakult amerikai hip-hop csapat a Jurassic 5, két külön crew, a Rebels of Rhythm és a Unity Committee tagjaiból jött létre. 2007-ben ismeretlen okból feloszlottak. Szerencsére 2013-ban újból összeálltak. Maradjon is így!
2: Music.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az ottawai Soul Jazz Orchestra a funk és az afrobeat világát kapcsolja össze, miközben a rokon stílusok közül a soul, a boogaloo és a jazz felé is elkalandozik. 2008 nyarán elsöprő erejű koncertet adtak a Veszprémi utca zenefesztiválon, amelyet sajnos félbe kellett szakítaniuk, mert őket meg a vihar söpörte volna le a színpadról.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Azt a megdöbbentő tény, kevesen tudják, hogy Barbie és Ken szakítottak. 7 évig nem jártak.
3: Vannak elképesztően furcsa betegségek, amik közül én is szívesen elkapnék egyet. A kifésülhetetlen haj szindrómát.
4: Körkapcsolás az ország legkeményebb napközieiből.
5: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
7: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi.
8: Már az első hangból felismered. LP július 7-én a Budapest Parkban ad koncertet. Lost on You, One Last Time és további ikonikus slágerek, amelyek élőben szólnak igazán nagyot. LP Budapest Park július 7. Jegyek a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.

Szevasztok, Kelly Gergő vagyok a Makarenko zenekarból. Ha nem akartok az élettől még nagyobb pofonokat kapni, akkor a Rádió Cafét hallgatjátok.

0: Mese.
1: Jól van, gyere.
2: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
3: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
1: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
3: Tuareg blues, Ethio jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, Thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
1: Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Égigérő hangulatot ígér nekünk a Kowalski meg a Vega július 11-ére a Budapest Parkba. Üvölthető igazságok és kortárs himnuszok fognak sodorni minket a csillagos ég alatt. Kowalski meg a Vega július 11 Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
5: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkaba, Whitaker, Dali Borovogranje, és még sokan mások az ország első pszichedelikus rock fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámori Kastélyban.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: motherfucking scientist, bro. Never seen that like
1: you. Sziasztok! Niki Zoli Markó vagyok, és Rádiókafé stúdióban van barátod.

azért van, hogy hozzád megyek.

0: vasárnap van, ugye? Szombat. Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De a kórház? Milyen kórház?

0: Rádiókafé. Ha nem tudsz, vagy nem akarsz aludni.
1: Egy-kettő, egy-kettő. Megláttalak és megint nekem fáj, ahogyan mész, ahogyan nézel, baba, nem ismerek rád. Kár, veled nélküled, hogyan lesz a szoba nagyobb. Én együtt érzek veled, tudom, sok a bajod, oda vagyok attól, ahogy motiváltál. Ahogyan nézted, hogyan szívom el a hofi csárját. Előtted nőtt fel a gyerek, a pogi profivá vált. A szerelmemet választod, vagy inkább profitálnál. Majd elmeséled mindenkinek, milyen velem, hogy ezerből egyszer születik ilyen gyerek. Hogy rossz körökbe mozogtál, de kivettelek. Bemutattad Szolnokot, bejöttem ugyanilyen Szeged. Rapperek vagytok, az nagyon divat ma. Szegedi paprika meg makói hagyma. Általában csak azt kapom, mit adtam. A jobbomon a bűn, a balon vigasztal meg. Egy cigit tekerek én az anyósülésen. Nagyobb zenékkel meg nagyobb büdzsével. Az óra kattog, úgy zavar engem. Egy az egyben, nem egyedül, nem is ketten. Hogyan írhatnám le neked kedvesebben, hogy velem van az Úr, azt nem tudhatom, csak sejtem. A végén úgy is elveszítem, amit megszereztem. Hogyan írhatnám le neked kedvesebben, hogy szeretlek, volt egy álmom, most is magam előtt látom, hogy boldog a családom, egész nap üszik és ünnepel a stábom. Valamit majd kitalálok, valamit majd kitalálok, hogy újra boldogok legyünk, valamit majd kitalálok.
0: Rádió Café. Káposztás Megyeren az FM 98-as frekvencián.

Sziasztok, László Boldizsár vagyok a Kotonból. A Koton Club Singersből, vagy operaénekes, vagy nevezzük minek. Mostantól van barátod, mert itt ülök veletek, és hallgatjátok a Rádió Café 98.0-át. Van barátod.

0: előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádiókafén.

0: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
1: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
2: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig McMenemy Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha a érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.

0: mesélj!
1: Jól van, gyere!
2: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
3: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
1: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
3: Tuareg blues, Ethio jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, Thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig. Yeah!